A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismertté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
0: Trend Night.
1: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztosabb fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Graban zenekar 2005 októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
0: Trend Night.
1: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2. Trend FM.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenés szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: másik énem.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás.
2: Trend Night.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: A 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok ünnepi évadához kapcsolódó színháztörténeti kiállítás nyílt Szegeden, a regionális összművészeti központban. A Rök palotában kétszintes kiállítás mesél az idén 95 éves jubileumát ünneplő, már országos jelentőségű Szegedi Szabadtéri Játékok évtizedeiről. A kiállítás legfontosabb célkitűzése a szabadtéri élményszerű bemutatása, nem feltétlenül adatok felsorolása, sokkal inkább az emlékezetes pillanatoknak, a játékok hangulatának tárlat formájába öntött felidézése, jelentőségének feltérképezése egy látványos, informatív és szórakoztató gyűjtemény keretében. A kiállításon megeleverednek a szabadtéri legjellegzetesebb műfajai, a 95 év egészét felölelő fotó, kép és plakátválogatás darabjai mutatják be az egyes korszakok, műfajok legjelentősebb előadásait. A látogatók idővonalon is végigkövethetik majd a 95 év eseményeit, tárgyi emlékek és interaktív installációk segítségével nosztalgiázhatnak, belelapozhatnak a fesztivál régebbi kiadványaiba, és a június 13-i születésnapi ünnepségen bemutatott Népszínház a Dom téren 95 éves a Szegedi Szabadtéri Játékok című filmet is megtekinthetik a palotában. Audiovizuális összeállításként a fesztivál múltjához és jelenéhez kötődő jeles alkotók, művészek, egykori és jelenlegi kollégák, valamint néhány lelkes rajongó is megszólal, felidézve legkedvesebb emlékeit. A kiállítás a Szegedi Szabadtéri Játékok bármely idei előadására szóló belépő felmutatásával szeptember 6-áig ingyenesen látogatható.
0: Esemény.
1: A Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató programsorozat július 24-e és augusztus 2-a között várja az érdeklődőket Kapolcson. A cél, hogy felidézzék az 1989-ben indult kapolcsi művészeti napok történetét, a fesztivál első éveit, valamint, hogy emléket állítsanak mindazoknak, akik részt vettek a fesztivál létrehozásában és szervezésében. A programsorozatban előadások, archív fotókiállítások, vetítések és beszélgetések idézik fel a fesztivál hőskorát, emellett láthatóak lesznek a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumából származó dokumentumok is. A Petőfi utcai egykori ős portál mutatják be Márta István 40 éves, Kapolcs riadó támad a szél című lemezét, egykori videókkal és fényképekkel kísérve. Az esemény vendége lesz Gőz László és Rácz Zoltán zenészek, emellett megemlékeznek Cseh Tamás 1991-ben rögzített Új dalok című albumáról, Cseh András, Bereményi Géza és Bárt János közleműködésével. A rendezvénysorozat emléket állít Pallagi Anikó egykori programigazgatónak, Galkó Balázs színművészt egykori tanítványai idézik meg felolvasásokkal, versekkel és közös előadások részleteivel. Felép Grillusz Vilmos és Grillusz Dániel is, akik az első kapolcsi művészeti napok résztvevői közé tartoznak. A katolikus templomban ismét koncertet ad a Mandel Quartet, amely 45 évvel ezelőtt az első komoly zenei hangversenyt játszotta a fesztiválon. A program része lesz egy interaktív séta is a legendás helyszíneken, valamint 8 tematikus beszélgetés egykori szervezőkkel, művészekkel, mecénásokkal, kapolcsi lakosokkal és újságírókkal. Több kiállítás is nyílik, köztük archív fotóválogatás a Falu Múzeum galériában, emellett pedig megrendezik a 4. Márvány Gyula sakversenyt is.
0: Kiállítás.
2: Betonszobrászati triennálét rendeznek Kaposváron. A beton, mint kortárs művészeti médium újragondolását és a technológiai innovációt állítja a középpontba az esemény, amelynek a Vasszari Képtár ad otthont. Az Agora épületében augusztus 19-ig látható tárlaton több mint 40 művész alkotásai tekinthetők meg, amelyek a beton technológiai sajátosságait a kortárs forma nyelv tükrében értelmezik újra, illetve releváns alkotói üzenetet közvetítenek. A beton szobrászat ma az egyik legdinamikusabban fejlődő alkotói terület, az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek, tanástalan szülőknek nyári szünetre. Az alsó jegenye völgy és a paprikás patak. A Solymár közelében lévő paprikás patak völgye ideális túracélpont családi kirándulásokhoz. Nagy előnye, hogy viszonylag kis távolságon belül rengeteg izgalmas látnivalót kínál. Találunk itt csörgedező patakot, vízesést, megmászható dolomit sziklákat, forrást, piknikezésre alkalmas rétet, várromot és kilátópontot. Az árnyas erdőben haladó széles turistaút mellett a kis paprikás patak kanyarog, amely több helyen is kínálja a patakban mászkálást és pancsolást, amit a gyerkőcök biztosan imádni fognak. A völgy fő attrakciója a 4-5 méter magas homokkőpadról zubogó víz, amely egyben a budai hegység legnagyobb vízesése is. De a holdbéli tájra emlékeztető dolomitsziklás mászókás rész szintén a gyerekek kedvence lehet a túrán. Az alsó jegenye völgyben vezető ösvény egészen a Solymári várig vezet, amit nem érdemes kihagyni. A völgyben végig a sárga turista jelzést és kék Mária jelzést kell követni. Pinka szurdok, határmenti titkos gyöngyszem. Az osztrák-magyar határ mentén kanyargó patakvölgy vadregényes, mégis kevesen ismerik. Felső csatár község közelében található és nem csak elbűvölő látványt nyújt, de könnyű kiránduláshoz is ideális. Éppen ezért érdemes a Pinka völgyét és a Vashegyet felvenni a bakancs listánkra. A Pinka patak a Rába legjelentősebb vasi mellékvize. Környékére évtizedeken keresztül senki nem tehette be a lábát a vasfüggöny miatt, talán éppen emiatt sikerült megőriznie érintetlenségét és természetes szépségét. A szurdok kisebb, 5-6 éves gyerekkel is élvezetes kirándulóhely. Nyári melegben a parton jókat lehet játszani, kavicsozni, pancsolni, hallgatni a víz csobogását, vagy figyelni az élővilágot. Egyik különleges látványa a hallépcsős duzzasztógát. A környékbeli turistajelzések alkalmasak körtúra megszervezésére, bejárva a felső csatári szőlőhegyeket, a Vashegyi Vasfüggöny Múzeumot megtekintve, a szurdokban a zöld jelzés vezet végig. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott Turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfűszezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll, Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Ez itt a nap vendége, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Nem mindegy, hogy meddig élünk, de talán ami még fontosabb, nem mindegy, hogy hogyan élünk. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Ma ugyanis már jóval tovább élünk, akár 30 évvel is tovább, mint néhány generációval ezelőtt. Mégis egyre több ember tölti az élete utolsó éveit krónikus betegségekkel, és közben sokszor úgy gondoljuk, hogy komoly betegségek derült égből csapnak ne ránk, de hogy vajon tényleg így van-e, hogy tehetnénk ellene, erről beszélgetünk a mai műsorban. A vendégeim a stúdióban dr. Balázs Anna orvos, a CMC Déli Klinika alapítója és orvosigazgatója, aki a precíziós prevenció és a komplex longevity szemlélet egyik hazai úttörője. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Anna.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És itt van velünk Dobó Kata, színész, rendező, coach, aki a tudatos életvezetés fontosságáról egyre többet beszél, illetve a longevity program egyik nagykövete. Kata, örülök, hogy te is itt
3: Én
1: vagy.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Azok a témák, amelyekről ma beszélünk, azok minden nap most már előkerülnek, egyre fontosabbak az életünkben. Kezdjük egy nagyon makacs tévhittel, én azt gondolom. Azt gondolják sokan, például az infarktus vagy a stroke esetében, hogy az egyik pillanatról a másikra történik, de én azt gondolom, hogy te ezt máshogy látod.
2: Igen, alapvetően az utóbbi évek kutatásai egyre inkább bebizonyították, hogy ezek többségében nem hirtelen folyamatok. Nem olyan régen publikáltak ezzel kapcsolatban egy nagy mérföldkő tanulmányt, ami azt mutatja, több mint 9 millió ember adatai alapján, hogy ezeknek az eseményeknek, tehát a szívinfarktusnak és a stroke-nak a bekövetkezte előtt azonosítható az emberek 99%-ában egy olyan rizikómintázat, egy olyan rizikóprofil, amivel ez előre jelezhető akár évekkel, 10-15 évvel előre is, és hogyha ezt valaki tudja, akkor nyilván hatékonyan be lehet avatkozni és meg lehet előzni a súlyos eseményeket.
1: Igen, hát itt a kulcs, amit mondott te is, hogy ha ezt valaki tudja, de hát többségünk én azt gondolom, ezzel nincsen tisztában, és ez ügyben egy nagyon komoly szemléletváltásra van szükség. Mit lehet nap mint nap tenni azért, hogy egyre többen időben, megelőzés céljából elmenjenek orvoshoz, vizsgálatokra?
2: Alapvetően nyilván a rutin szűrővizsgálatok nagyon fontosak. Én azt látom, hogy egyre több egészségtudatos ember van, egyre többen járnak nagyon örvendetesen szűrővizsgálatokra is, és azokat a klasszikus rizikófaktorokat, a dohányzást, a mozgás szegény életmódot, stb. Ezt egy-egy vizsgálat alkalmával nyilván mindenkinél föl lehet térképezni és meg lehet mondani. Ami azonban ennél sokkal fontosabb, és erre az utóbbi időszaknak a kutatásai mutattak rá, hogy ugye egy-egy vizsgálat az egy adott időpontban elvégzett pillanatkép. Ugyanakkor a szervezetünk nap mint nap alkalmazkodik különböző terhelésekhez, különböző impulzusokhoz, a stressztől kezdve az étkezéshez, át a mozgás és számos egyéb impulzushoz, és ezeknek a mintázata egy hosszan felépülő hatás eredményeként éveken, évtizedeken keresztül vezet ezeknek a súlyos betegségeknek a legnagyobb részéhez, tehát a szívérrendszeri, a nyakcsere, máj, vese és a daganatos betegségek egy jelentős részéhez.
1: És akkor jön a derültékből a villámcsapás.
2: Igen, ami föltérképezhető, és ezek a napi terhelési mintázatok megfelelő monitorozással időben észrevehetőek, és megfelelően beavatkozással egyénileg ezek csökkenthetők.
1: Kata, azért az esetedben lehet tudni, hogy egy nagyon intenzív életet éltél, és ugye a felsorolásnál is, ahogy mondtam, hogy színésznő is vagy, rendező, coach, tehát sok mindennel foglalkozol. Volt egy olyan pont, amikor először azt érezted, hogy a folyamatos teljesítmény mögött valóban egy olyan komoly terhelés áll, ami ellen tenni kell, akár személy szerint neked is?
3: Őszintén szóval én igyekszem az életemet egyébként úgy élni, hogy azért vannak benne nyugalmi szakaszok. Ez a látszat, amit most itt elmondtál, hogy ennyi minden van. A tavalyi éven például tényleg eléggé sűrű volt. Két produkciót is forgattam, egy tévésorozatot 4 hónapon keresztül, egy filmet rendezőként, aminek előkészítési időszaka is volt, aztán a forgatás, aztán még mindig tart az utómunkálatok.
1: Azt is tudjuk, hogy egy forgatás az nem 8 órás, hanem sokszor jóval
3: igen,
1: hosszabb.
3: Igen, de tehát, közben, hogyha az ember valami olyasmit talál, ami visszatölti energiával, hivatásként, akkor az egy örömforrás. És én szerencsés vagyok, hogy én igazából nem nagyon dolgoztam egész életemben, hogyha így vesszük, mert hogy szeretem, amit csinálok. ez egy nagyon fontos faktor szerintem, hogy az ember nem úgy megy be a munkába, hogy nem ám, meg hétfő, szóval, hogy nekem ilyen nem volt.
1: Viszont a veszélye meg azt, hogy az ember túltolhatja.
3: Igen, igen, de a színészet ilyen szempontból is egyébként azért is csinálok ennyiféle mindent, mert egyrészt mert érdekel, másrészt mert a mai világban szerintem kellenek a lábak. Tehát, hogy egy láb az nem elég, különösen nem egy egyedülálló nőnek. Tehát, hogy így jött be a coaching is többek között a képbe, azon túl, hogy egyébként én, amikor még mielőtt a főiskola, a színművészeti főiskola fele irányultam volna, én pszichológus akartam lenni. Úgyhogy gyakorlatilag csak visszakanyarodtam oda, ami egyébként érdekelt, és a kettő ráadásul iszonyatosan támasztja egymást. Tehát, hogy színésznőként is és rendezőként is azt gondolom, hogy fontosak ezek a miértek, a mozgatórugók, a személyiségjegyek, hogy a mintázatok, amik kialakultak, milyen gyerekkorból, milyen felnőtt lesz, ki hogy dolgozik magán, stb. Szóval hogy ez nagyon erősíti jelen esetben a két dolgot, amit csinálok, úgyhogy...
1: Tehát nálad van azért egyfajta tudatosság,
3: önmagadra
1: figyelés.
3: De abban is tudatos vagyok, pontosan, hogy hátra tudok dőlni, amikor azt érzem, hogy ez most sok volt. Az egy másik kérdés, amikor az ember elérkezik egy bizonyos korba, hogy jöhetnek már olyan, nem tudom, testi tünetek, akár a fájdalmak, akár vagy egy hirtelen történés, ami addig nem volt mondjuk fiatalabb korában. És hát nyilván abban is tényleg tudatosnak kell lenni, hogy szóval, hogy tudjuk, hogy a szervezetünk éppen hol tart, mit csinál, mit kell ahhoz egy kicsit finom hangolnunk, vagy nem finom hangolni, hanem nagyobb változtatást eszközölni annak érdekében, hogy ezt az utat megváltoztassuk, vagy ne a rossz irányba haladjunk. És én nagyon örülök neki, hogy így aztán Annáékhoz csatlakozhattam. Mert bár az ember fél nyilvánvalóan ezektől az orvosi vizsgálatoktól, legalábbis azt tapasztalom, hogy az emberek többsége tart attól, hogy mi történik, ha megtud valamit, de közben pedig ez egy olyan tudás, ami életmentő is lehet akár.
1: Igen, és hát beszéljünk a terhelésről, mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy szemléletformáló, meg gondolatébresztő beszélgetés lesz a mai. A terhelés kapcsán az jut eszembe, hogy van ez a bizonyos 24/7-es terhelés. Mit jelent ez biológiai értelemben, és milyen nyomot hagy a szervezetünkben akkor, hogyha az ember úgymond még működik?
2: Alapvetően a jelenlegi, mondjuk úgy, hogy urbanizált, technológiailag intenzív környezetbe, teljesítménykényszeres környezetbe nagyon sokan szembesülnek azzal a típusú terhelési mintázattal, és ez nem egy hatás, hanem ez több hatásnak az eredője, ami abból ered, hogy praktikusan van egy folyamatosan véget nem érő információáramlás, van egy folyamatosan véget nem érő stresszterhelés, van egy csökkent regeneráció, akár napi szinten, akár az alvásunk, akár a regenerációs aktivitásaink vonatkozásában, és hát van nyilván egy folyamatosan elérhető étkezési lehetőség is, az ultrafeldolgozott élelmiszerektől kezdve, tehát, hogy tulajdonképpen ez egy non-stop terhelést jelent a szervezetünknek, mindannyiunk szervezetének, és hogyha erre nem figyelünk tudatosan, és nem próbáljunk meg egy olyan egyéni stratégiát kialakítani, amiben erre tudatosan odafigyelünk, akkor ennek az a veszélye, hogy ez összeadódva kialakít egy olyan terhelési mintázatot, amire az emberi szervezet nagyon sokáig különböző kompenzációs mechanizmusokkal válaszolt, tehát ahogy Kata is mondta, fiatalabb korunkban nagyon sokáig és észrevétlenül tud növekedni úgy ez a terhelés. Amikor is egyszer csak ezek a kompenzációs mechanizmusok kimerülnek, ezek mindenkinél megint nagyon egyéniek, és akkor ez a folyamatos terhelés egyénileg változó időintervallum után aztán hirtelen csak robban valamiféle betegségben. És hát az a nagyon elgondolkodtató tény, hogy annak ellenére, hogy egyre több egészségtudatos ember van, ugye a születéskor várható élettartam nagyon dicséretesen tényleg az elmúlt időszakban sokat növekedett. Ennek ellenére az Európai Unió statisztikák szerint Magyarországon 50 éves kor fölött az embereknek az 58%-a él nem egy betegséggel, hanem több krónikus betegséggel. Csak összehasonlításként ugyanez az adat mondjuk Svájcban 32%, Görögországban 38%, tehát hogy azt gondolom, hogy ebben van mit tenni mindannyiunk számára.
1: És muszáj önmagunkra odafigyelni, és Kata említette, hogy ő meg tud állni. És azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg sok esetben, de mi a helyzet az orvosnál a megelőzés esetében? Hogy te például mennyire tudsz megállni, mennyire tudsz odafigyelni magadra a longevity jegyében?
2: Az igazság, hogy én is, ahogy Kata is, én is nagyon szeretem azt, amivel foglalkozom, és ez az én esetemben is sokszor azzal jár, hogy egy kicsit túl terhelem magam. Ilyenkor jó az, hogyha van egy tükör az ember előtt, és látja azt, hogy eddig és nem tovább, és muszáj megállni egy kicsit és regenerálódni, mert egyébként ez nem vihető végig sérülésmentesen hosszabb távon. Tehát, hogy ilyen értelemben, ugye sokan azért nem járnak orvoshoz, mert félnek a retteget diagnózistól, félnek attól, hogy mi fog kiderülni. Itt tulajdonképpen amivel mi foglalkozunk, amit mi csinálunk, az nem félelmet kelt, hanem egy időablakot biztosít arra, hogy beavatkozzunk, mert hiszen nem elsősorban betegségeket keresünk, nyilván azt is megtaláljuk, hogyha van, de a betegség megelőző állapotokat mérjük fel, és ennek az egyéni mintázatait követjük.
1: Akkor erről majd még beszélgessünk részletesebben, de visszaugranék Katához. Egy korábbi interjútban Kata azt mondtad, hogy már nem szeretnék mindenkinek megfelelni, és arra lennék kíváncsi, hogy ennek inkább testi jele volt, vagy lelki belső fordulat volt, ami miatt ezt mondtad.
3: Azt hiszem, hogy inkább lelki, igen. Nekem egy ilyen nagyon különleges helyzetem volt, amikor én elindultam most már lassan 30 éve ezen a pályán, mert rögtön ismert lettem.
1: Tehát egyből berobbant.
3: Igen, de nagyon fiatalon, amikor még szerintem önmagammal sem voltam feltétlenül tisztában, és ezért igazából elhittem mindazokat a véleményeket és gondolatiságot, amit rólam fogalmaztak meg más emberek elég hosszan. Azért ez nagyon szomorú. Tehát, hogy nem voltam olyan tudatos, és nem volt körülöttem. Talán azt mondom, hogy nem volt körülöttem, közben meg azt gondolom, hogy minden egyes olyan mondat, ami adott esetben egy megfejlődni való helyzetben érkezik, akkor, tehát, hogy csak akkor tudod beemelni, hogyha már megértél arra a mondatra, vagy arra a tanácsra. Tehát lehet, hogy mondták nekem, hogy ne figyelj erre, ne figyelj, mit mondanak mások rólad, nem az a fontos, de én hozzám nem jutott ez el.
1: És erre persze, a tudatosságra meg kell érni.
3: Hát nagyon kevesen vannak olyanok, akik már 20-30 évesen is ilyen tudatosak. Szerintem a mai generáció egy kicsit talán jobb ebben, hiszen nagyon sokat beszélünk erről, van irodalom, a mi korunkban, vagy a mi időszakunkban nem volt. Tehát, hogy ez az, hogy ja, kislem, nem vagy jól, jó, mindegy, majd jól leszel. Tehát, hogy ez kb. Így volt.
1: Igen, szerintem. Tehát az egészség megőrzés kapcsán ma már sokkal tudatosabbnak kell lennünk, mint voltunk.
3: És azt szerintem a kettő elválaszthatatlan, majd egyszer befejezem az előző gondolat. Is, de hogy azt gondolom, hogy a test és a lélek az szorosan összekapcsolódik. Tehát az, hogy ha huzamosabb ideig stresszben vagy egy olyan élethelyzetben vagy, ami számodra nem előnyös, és nagyon sokan élnek így, az iszonyatos hatással van a szervezetedre, ami az egészségedet illeti, és ezzel tehát, hogy sokan 19-re lapot húznak, és sokan azt gondolják, hogy igen, de nincs más választásom. Tehát, hogy maradok ebben a pozícióban, igaz, a főnököm az elviselhetetlen, vagy maradok itt, mert az a fizetés az annyi, amennyi. Csak nem gondolnak abba bele, hogy ez ennek majd később, évekkel később milyen vonzatai lesznek.
1: Igen, ez egy nagyon fontos gondolat, amit Kata behozott a beszélgetésünkbe, ami még ide kapcsolódik, Anna, és nagyon fontos, amikor azt hisszük, hogy minden rendben van, és sokszor egy-egy szűrővizsgálat, vagy sok szűrővizsgálat után is azt hisszük, hogy minden úgymond rendben van, utána viszont mégis előfordul, hogy súlyos események bekövetkeznek úgy, hogy ezt nem látjuk előre.
2: Igen, tehát hogy alapvetően amit az elmúlt időszaknak a vizsgálati eredményei egyértelműen mutatnak, hogy tulajdonképpen nem egy-egy értékben kell bíznunk. Tehát például egy megdöbbentő tény megint csak, hogy például a koleszterin értéket az sokan a szívérrendszeri eseményekkel hozzák összefüggésben, és valóban összefüggésben is van, de például a súlyos szívérrendszeri eseményeknek közel fele az normál koleszterin mellett következik be. Tehát, hogy egy érték, egy pillanat az egy darab érték, egy darab pillanatban, holott egyébként mi folyamatosan kell, hogy működjön az összes folyamat a szervezetünkben. Azért 3,7 millió sejtünk van mindenféle kapcsolattal együtt, tehát hogy ez egy iszonyatosan komplex rendszer, ezeket nem lehet egy-egy pillanatban értékelni, tehát hogy ilyen szempontból van a rutin leleteknek egyfajta csapdája, hiszen a normál tartományok mondjuk egy laborleleten az a betegség, tehát populációs átlagokra vonatkoznak, és alapvetően a betegségek diagnosztikájára lettek validálva, tehát a normál labortartomány az nem jelent egyet az optimális kockázattal. Az optimális kockázat az egy integrált mintázat többféle értéknek a időbeli alakulása, és itt megint csak az a fontos, hogy nem egy darab pillanatkép, hanem ahogy nekem, az én szervezetemben ezek változnak, tehát annak sokkal nagyobb jelentősége
1: igen,
2: van.
1: Tehát sok pillanatképből lehet összerakni igen. Hogy milyen az egészségügyi, aktuális egészségügyi állapotunk.
2: Igen, és ugye ez ebben az a jó hír is, hogy ez befolyásolható is, tehát hogy negatív irányba is, meg pozitív irányba is, tehát hogyha én látom az én szervezetemnek a működését, és teszek ellene, sok olyan változás van, ami akár napok alatt mérhető és érezhető hatást vált ki, akkor ez befolyásolható pozitívan, ha tudok róla és ha figyelem.
1: Igen, ami itt nagyon fontos, a visszafordíthatóság, és ez egyéni szinten is egy érdekes kérdés, vagy a szakember részéről, hogy mi az a pillanat, amikor még visszafordítható egy kóros állapot, és mi az, amikor már úgymond túl késő hozzátok, sokszor kerülnek úgy a betegek, hogy már idézőjelben túl késő?
2: Alapvetően ugye mi egy magánintézményként működünk, tehát hogy a betegeink többsége az valamiféle betegséggel érkezik az intézménybe, de kifejezetten, és ugye régóta foglalkozunk különböző prevenciós programokkal, ebben az új longevity programunkban kifejezetten eddig olyan paciensek csatlakoztak döntően, akik jelenleg nem tudnak semmilyen betegségről, illetve egyébként nem tudom, hogy részt vettek eddig a különböző szűrővizsgálatokon, és az az érdekes, tehát az eddigi összesített eredményeink azt mutatják, hogy ez kívülről tényleg nem látszik, tehát hogy nagyon meglepő és érdekes változatokat látunk pro és kontra. Tehát, hogy ezek az egyéni mintázatok, ezek kívülről senkire nincsenek ráírva, bármilyen egészségtudatosan él valaki, az, hogyha nem nincs azzal tisztában, hogy a szervezetében mi zajlik, akkor azt így ránézésre senkiről nem lehet megmondani.
1: Kata, neked személy szerint mit jelent a prevenció?
3: Ez is egyfajta tudatosság, ugye nyilván, hogy én ennek most azért örülök, mert én már túl vagyok az első vizsgálatom a vérvételemen, amiből megtudtunk egy csomó mindent, de mint azt...
1: Pillanatfelvétel
3: volt, úgyhogy pár hónap múlva következik majd a következő, és akkor én akkor így ráléptem erre az útra, és remélhetőleg így meg tudom óvni magamat súlyosabb történésektől. Úgyhogy én ennek így nagyon örülök igazából.
1: Igen, és hát ugye behoztad a beszélgetésbe már a legelején, hogy több lábon kell állni, és ilyenkor talán

0: A szüleimért, a többi az egy plusz terhet rak szerintem az emberre, mint nőre különösen. De hát nyilván a férfi, tehát hogy a férfiaknak is nyilván a gyermek meg a család az fontos, de ilyen értelemben szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük, így hárman nők, hogy a nőkre hárul talán azért a legnagyobb felelősség és a legnagyobb teher.
1: De nagyon fontos, hogy nem szabad szerintem negatívan gondolkodni önmagunkról, vagy szóval, hogy abszolút úgy valahogy, ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tehát az emberek többsége, én sem feltétlenül tudom ezt az állandó optimizmust megtartani, miközben ezek energiák, tehát olyan energia jön vissza, amit kiadsz magadból, úgyhogy ezen dolgozom nagyon sokat tudatosan, meditációval, légzéssel, hogy minél többször legyek olyan állapotban, amikor azt tudom mondani, hogy minden rendben van, és minden rendben lesz.
2: Ez nagyon fontos, amiket Kata most itt mondott, és még nem beszéltünk mindennek a témának a gazdasági vonatkozásairól, még csak az emberiről, arról, hogy milyen személyes felelősségünk van, és folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Balázs Annával, a CMC Déli Klinika alapítójával és orvosigazgatójával, valamint Dobókat a színésznővel, rendezővel, coachal, longevity nagykövettel. Hamarosan innen folytatjuk, maradjanak velünk továbbra is.
3: Hamarosan folytatódik a hét vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A hét vendége, háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Balázs Annával, a CMC Déli Klinika alapítójával és orvosigazgatójával, valamint Dobokat a színésznővel, rendezővel, coachal, longevity nagykövettel, és eddig arról beszéltünk, hogy a komoly betegségek sokszor hosszú folyamatok eredményei, viszont fordítsunk egy picit a nézőponton, és nézzük meg azt, hogyha a kockázat felépül, akkor vajon vissza is fordítható-e? Pár szót erről már mondtatok. Mit jelent ma valójában szerintetek a megelőzés?
2: Hát véleményem szerint a megelőzés az azoknak a betegségeknek, amik a legnagyobb halálozást és a legnagyobb életminőség csökkenést okozzák. Tehát szerintem orvosi szempontból a megelőzésnek abszolút ez a két fókusza van, hogy lehetőleg minél inkább hosszabb és jó minőségben megélt élettartamot biztosítsunk a pacienseknek.
3: Számomra az egyik legfontosabbá vált az utóbbi időben, hogy hallgassak a megérzéseimre. Ezek a megérzések, intuíció, hatodik érzék, mindegy is, hogy minek hívjuk, ezek mindenkinek vannak, csak nem abban a világban élünk itt a nyugati civilizációban, hogy erre hallgassunk, nem hívják fel a figyelmet arra, sőt, talán épp ellenkezőleg, mert akkor egy kicsit lehet, hogy ösztönösebben viselkedünk, és nem úgy, ahogy mondjuk elvárják tőlünk. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos lett az elmúlt időszakban, mert visszatekerve egy kicsit így az emlékeimet, arra jöttem rá, hogy ezek mindig ott voltak, és mindig mondtam, hogy van ez a mondás, hogy ha valami úgy érzed, hogy valami nem stimmel, akkor az nem stimmel. Csak hogy fiatalabb koromban úgy voltam vele, jó, de hát adok még egy esélyt, meg nem is úgy mondta, meg nem tudom, de úgy mondta, pontosan úgy mondta, mert tök jól érzed, csak mindig megkérdőjelezzük magunkat. És hogyha az ember ezekre hallgat, akkor sokkal hamarabb hoz olyan döntéseket, amik őt szolgálják. Ebbe beletartozik a mentális egészsége, a fizikális egészsége, a karrierje, akár a magánélete, minden.
1: Nagyon fontos ezeket hangsúlyozni, és szakmázzunk egy kicsit, Anna. Én úgy tudom, hogy egy komplex longevity modellt is kidolgoztatok, nem véletlenül.
2: Igen,
1: miről szól ez?
2: Igen. Hát tulajdonképpen ez a modell arról szól, hogy hogyan tudunk minél hosszasabb, tehát hogyan tudjuk azt elősegíteni, hogy a pacienseink minél hosszasabban és minél jobb életminőségben éljenek. És ez tulajdonképpen azért egy nagyon érdekes modell, mert ugye mindenkinek a szervezete nagyon egyedi, egyéni, és nem csak a testi folyamatok, hanem ahogy ezt erről beszéltünk, a lelki folyamatok, a pszichés megélés abszolút befolyásolják azt, hogy kinek milyen változások alakulnak ki a szervezetében, és amiről az előbb Kata beszélt, az egy nagyon fontos szempont, tehát hogyha tudatosan odafigyelünk arra, hogy a szervezetünk milyen jelzéseket küld, akkor az egy nagyon fontos és jó kiinduló pont lehet. Ugye itt az előbb szintén beszéltünk az egészségtudatosságról. A mai korban szerintem az embereknek egy jelentős része, hogyha érez valamiféle ilyen típusú problémát, akkor azt vagy elnyomja, vagy azt gondolja, hogy akkor elmegyek egy laborra, megnézem, hogy ez mit mutat. És tulajdonképpen itt van egy másik olyan típusú paradoxon, elmegyek laborra, megnézek egy vizsgálatot, a labor igazából nem mutat semmit, és akkor megnyugszom, tehát hogy még objektíven is megnyugtatom magam, hogy hát tulajdonképpen az lehet, hogy én csak beképzeltem magamnak, holott egyébként, hogyha egy kicsit mélyre nézünk, akkor valószínűleg ott van az az eltérés, és a te intuíciód, ahogy Kata is mondta, nem visz félre, csak ezekre tudatosan oda kell figyelni, és hogyha időben ezeket észreveszünk, és tudatosan odafigyelünk, és időben korrigálunk, mert nem csak mérni kell, a mérés önmagában az csak egy adat, hogyha nincs mögötte okos döntés, és olyan típusú változtatás, ami az adott méréshez kapcsolódik, akkor mérünk tök fölöslegesen. Tehát, hogyha én odafigyelek ezekre, és így alakítom az életemet, akkor a következő mérésnél nagy valószínűséggel, és hogyha jó dolgokat mérek, már hogy megfelelő dolgokat, akkor a következő alkalommal már egy sokkal kedvezőbb mintázatot fogok látni.
1: És hát adatunk rengeteg van, egészségügyi adatunk, úgyhogy érdemes ezeket használni, kihasználni arra, hogy hosszabb ideig jobban élhessünk. Egyébként mi az, amit már az orvoslás máshogy lát, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt? Tehát miben változott leginkább szerinted a szemlélet?
2: Hát rendkívül nagyon sok mindenben változott, ugye azzal, hogy ezek a precíziós személyre szabott diagnosztikai kezelési lehetőségek megjelentek ezzel, mind a kardiológiában, mind az onkológiában óriási lehetőség nyílt a megelőzés és a kezelés kapcsán is, tehát hogy ugye a Human Genome Project feltérképezésétől kezdve nagyon sok olyan adat áll rendelkezésünkre. Én kicsit inkább ezt látom az egyik nagyon fontos pontnak, hogy olyan mennyiségű információnk van, olyan mennyiségű információ dömping áramlik ránk, hogy abból kiválasztani, hogy nekem az én szempontomból, tehát az én szervezetem szempontjából mi az, ami jó, ugye sokan igénybe veszik ChatGPT-t, Google-t, mindenfélét, akik ugye általános dolgokat tudnak mondani, és oda van írva mindenhol nagybetűvel, hogy tévedhetnek. Tehát én ezt egy komoly kockázatnak látom a jelenlegi korszakunkban, hogy különböző szituációkban abból vonnak le emberek következtetést, hogy mondjuk a ChatGPT erre a dologra mit ír ki, mert nem erre való.
1: Te mit látsz a közvetlen környezetedben, Kata? Akár így, hogy honnan szerezzük az információinkat az egészségügyi állapotunkkal kapcsolatban, illetve hogy mennyire vagyunk nyitottak erre a sok adatra, ami a rendelkezésünkre állhat, akár az okosóra, a szenzorok, vagy bármilyen más megoldások segítségével.
3: Őszintén szólva az én környezetem, ami egyre szűkül, ahogy az ember egyre tudatosabb lesz, úgy veszít el embereket az életéből, ami teljesen normális, és egyébként nem is rossz dolog. Majdnem mindenkinek van okosórája, van, akinek az a bizonyos gyűrűje is van, tehát, hogy én azt, az én így közvetlen környezetemben azt veszem észre, hogy nagyon tudatosan próbálják élni az életüket, és egyre inkább kúszik vissza az a jófajta gondolkodásmód, hogy a pihenés és az alvás, ugye az alvás alatt regenerálódik a szervezetünk, az felértékelődött az elmúlt időszakban, legalábbis hál' Istennek, hogy a szakértők is ezt mondják, hogy muszáj jó minőségű alvást valahogy visszahozni az életbe, amennyiben nem volt, és hogy muszáj ténylegesen visszavenni a tempóból, amit szerintem legtöbb esetben saját magunk diktálunk önmagunk számára, mert ez ugyanolyan fontos és ugyanúgy tudatos döntés az egészségünk, mind a mentális és mind pedig a fizikai egészség megőrzésében. Én szerintem ez régen nem volt így, szóval, hogy azt díjaztuk, aki minél több eredményt ért el, minél, nem tudom, nagyobb gázsi volt a fizetése, minél nagyobb ház, mindenből nagyobb-nagyobb utazások, nem tudom micsoda, de hát ezt meg kell teremteni. Tehát, hogy ennek van egy, szerintem egyre többen kezdenek egy kicsit, nem tudom, akár a természet fele fordulni, hogy az mennyire regeneráló, amikor az ember elmegy az erdőbe sétálni, adott esetben még megkockáztatom itt a rádión keresztül elmondani, hogy megölelni egy fát. Úgyhogy én örülök neki. Az én környezetem, bocsánat, mindig ezt mondom, én ezt látom.
1: Tehát kicsi buborékokban élünk, de akkor te pozitív példákat látsz, igen, magad körül, és ez nagyon fontos. Nyilván ez ragadós, úgyhogy ez jó irányba vezethet. Anna, az egyik legerősebb mondat a szemléletetekben, amit én így olvastam, hogy nem diagnózisokat kerestek, hanem sokkal inkább folyamatokat figyeltek, amire így utaltál is így az elmúlt beszélgetésben, de ez a mindennapi gyakorlatban mit jelent? Hogyan lehet akár évekkel korábban elkapni egy rossz irányt, egy későbbi rossz diagnózist?
2: Alapvetően mély elemzéssel, tehát hogy a program indulásakor mindenkinél elvégzünk egy mély elemzést, és az alapján megnézzük az ő aktuális mintázatait, hogy milyen terhelések, milyen nyomot hagytak az ő szervezetében. Ezek alapján adunk javaslatokat arra, hogy ő ezt milyen módszerekkel tudja a leginkább javítani különböző szinteken, illetve nyilván arra is adunk javaslatot, hogyha azt látjuk, hogy további kivizsgálás, vagy bármi egyéb orvosi beavatkozás, vagy kezelés szükséges, tehát hogy ez alapvetően egy biztonsági rendszer is, nem csak egy kvázi egyéni életmód stratégiát felépítő rendszer, és aztán folyamatosan nézzük ezeket a változásokat. Én a fokozatosság híve vagyok, illetve hát nem csak én, hanem alapvetően ugye életmódot úgy lehet váltani, hogyha nem két napot csinálod meg azt a változást, hanem ezt folyamatosan be tudod tenni az életedbe. Tehát alapvetően azt szoktuk javasolni, hogy válasszon ki mindenki néhány olyan változtatást, amit ő az elkövetkezendő időszakban meg szeretne valósítani, és aztán ezt monitorozzuk. Nyilván ezeket a változásokat is, meg az alapvető élettani folyamatokhoz szükséges változtatás, de ez mondjuk nagyjából napi másfél-két perc elfoglaltságot
1: igényel
2: a paciens részéről. Telefonnal viszonylag gyorsan rögzíthetőek ezek az adatok, és én azt látom, hogy azzal, hogy valaki ezt napi szinten rögzíti, és nem tudom, én naponta beírja, hogy hát akkor ma sem mozogtam, akkor ez egy idő után elkezdi zavarni. Tehát, hogy ennek van egy ilyen kvázi indirekt pszichológiai hatása, ami nyilván fontos. És hát így aztán szépen fokozatosan elérhető az, hogy egyrészt mindenki a saját értékeit, a saját folyamatai szerint tudja optimalizálni, másrészt pedig, hogyha látunk bármi olyat, akkor ott van mögötte egy teljes orvosi tím, és el tudjuk látni a megfelelő, vagy el tudjuk irányítani abba az irányba, ami az ő szempontjából fontos lehet. Tehát, mint egy autónak a GPS-e, ami segít kikerülni a kátyúkat, illetve különböző biztonsági jelzéseket küld. Ha ezt nem tudjuk, nincs GPS-ünk, akkor belemegyünk a kátyúba, illetve időnként előfordul.
1: Hát egy-egy baleset.
2: Igen, baleset vagy, igen.
1: Reméljük, igen. Hogy nem komolyabb. Végig több eszámban beszéltél, és emiatt fölírtam magamnak az együttműködés, meg a csapatszót, és így tudom csak elképzelni, hogy egy ilyen komplex longevity program csak csapatmunkában támogatható.
2: Igen, hát alapvetően ugye az orvostudomány egyre inkább specializálódik, az emberi szervezet működése rendkívül komplex, és így aztán mi is egy teljes intézményként állunk e mögött, tehát a kardiológiától kezdve az onkológián át a diabetológiáig nagyon sokféle szakterülettel, mozgásprogrammal és minden egyébbel felszerelkezve.
1: Kata, ugye te a színészi hivatásod, rendezői hivatásod mellett coach is vagy, amit azért hozok be a beszélgetésbe, mert egy coach biztosan komoly önmunkát végez, és te már úgy jutottál el Annáékhoz, és lettél longevity nagykövet, hogy már odafigyeltél magadra, hogy már dolgoztál magadon. Változott egyébként esetleg a szemléleted azóta, hogy Annáékkal együtt működsz?
3: Talán bátorságot merítettem, mert én is azok közé tartozom azért, akik egy picit szeretik így homokba dugni a fejüket ezzel kapcsolatban, de vettem egy mély levegőt, és úgy gondoltam, hogy vágjunk bele, akkor mostantól itt vagyok, és nézzük, hogy mi van a szervezetemmel, ebből csak jól jöhetek ki. Kicsit visszacsatolva így a csapat munkára, meg arra, hogy én azt mondtam, hogy milyen jó, hogy egyre kevesebb ember van körülöttem, de közben meg nagyon fontos, nyilvánvalóan tehát meghúztam így a határaimat, ezt akartam inkább mondani, a falak helyett, ami azért jó, mert ugye a határ meghúzásnál van lehetőség a kommunikációra, de ugyanakkor nagyon fontosnak tartom egyébként, hogyha tudunk csatlakozni olyan közösségekhez, amelyek minket támogatnak abban, amiben éppen vagyunk, akár jelen esetben én nagyon sokat beszélek a menopauzáról, mert hál' Istennek ebben is sokkal jobb a helyzet, szerintem.
1: Hát egyáltalán már merünk beszélni róla.
3: Igen, tehát hogy nem az van, hogy 50 fölött, vagy 40 valahány éves kor fölött már nem vagy nő, ott, már kész, akkor te már, igen. Tehát ezekről, és akkor azt gondolom, hogy ha megtalál az ember olyan csoportosulásokat, amik emelik őt, és segítik, és egymásnak tudjuk adni azokat az információkat, amik nekünk nem voltak elérhetőek, vagy addig nem gondoltunk rá, ezeket például nagyon fontosnak tartom.
1: Ami nagyon pozitív, és én így fel is jegyeztem magamnak közben, hogy ebből csak jól jöhetek ki, ezt mondtad, Kata. És ez egy olyan jó üzenet, és azt gondolom, ez fontos hangsúlyozni, mert legtöbbször azért nem megyünk el, vagy sokan azért nem mennek el orvoshoz, mert félnek attól, hogy szembesülnek egy negatív diagnózissal. Ezt mennyire tapasztaljátok? Vagy aki már hozzátok eljut, az Katához hasonlóan ebből csak jól jöhet ki.
2: Nem, én ezt abszolút látom, tehát, hogy az emberek többségi önmagában például ez a mély elemzés szó, ez a Atya úristen, akkor, hogyha mélyre néz valaki, akkor ott biztos, hogy találni fog valamiféle elváltozást, holott egyébként pont ezzel a szemlélettel lehet azt elérni, hogy ha találunk elváltozást, azon még lehet változtatni, tehát az még nem a érelmeszesedett csomó, nem a daganatos csomó, nem a súlyos betegség, hanem egy olyan állapot, egy olyan aktuális állapot, amin, hogyha elkezd dolgozni, és tudatosan elkezd dolgozni az ember, ha szükséges valami bármiféle kezeléssel vagy orvosi beavatkozással kiegészítve, na azzal lehet megelőzni a valóban súlyos következményeket vagy súlyos betegségeket, esetleg a halálozást.
1: Tehát egy egyéni rizikó térképet lehet felvázolni, ami viszont hosszú távon visszahat a longevity-re, a hosszú távú egészségünkre. Kat, hogyha most valaki bennünket hallgat, nyilván sokan járnak hasonló cipőben, mernek vagy éppen nem mernek elmenni egy vizsgálatra segítséget kérni, de te mit mondanál nekik, mi az az első, legegyszerűbb lépés a változás felé, ami a jó, a pozitív irányba visz?
3: Hú, hát ez nagyon komplex kérdés, de hallgassunk a megérzéseinkre, én szerintem ez nagyon fontos, és próbáljuk meg a félelmeinket egy kicsit kevésbé fókuszálni rá, vagy hogy is mondjam, igazából letenni kellene, de nyilván ez az egyik, az emberiségnek az egyik legnagyobb problematikája szerintem, hogy állandóan ebben az üsküzdj, fuss, menekülj helyzetben vagyunk, úgyhogy igen. Tehát egy kicsit nyugodjunk meg, de mondom, ez nekem nagyon sokat segít ebben a légzés, tehát a légzőgyakorlatok, illetve a meditáció, mert akkor egy olyan állapotba tudom magam hozni, ahonnan sok, tehát hogy egészen más döntést hozok, meg egészen más lelki állapotban vagyok. Tehát nem vagyok stresszben, és ezáltal tényleg magamért hozok döntéseket.
1: Ez mindenképpen egy fontos tanács. Anna, egyébként, hogyha visszatérünk egy pillanat erejéig erre az egyéni rizikótérképre, te ismered a sajátodat?
2: Igen, hogy ne. Tehát, hogy ugye mert több mint 10 éve dolgozunk ezen a programon, 13 évvel ezelőtt kezdtük el az egyéni onkológiai rizikó elemzést és térképezést, tehát ez tulajdonképpen ennek a továbbfejlesztett és újabb technológiákkal bővülő változata. Nekem személy szerint elég sok és elég erős genetikai kockázatom van, nem csak nekem saját magamnak, hanem a teljes családomnak, tehát hogy nyilván ez végigkíséri az embert, de most már arra is egyre több és egyre erősebb tudományos bizonyíték van, hogy még genetikai kockázatok mellett is, hogyha az ember tudatosan éli a mindennapjait, akkor a genetikai kockázatok egy része is leküzdhető, és meg lehet találni azokat az egyéni megoldásokat, de ehhez neked napi szinten oda kell rá figyelni, napi szinten tenni kell azokat a dolgokat, ami neked személy szerint fontos, és ezt azért mondom, hogy neked személy szerint, mert itt nyilván följön, hogy hát ugyan már ismerjük a sablon tanácsokat, hogy egyél kevesebbet, mozog többet, egyébként meg ne stresszelj.
1: Ezzel... és egyébként ezt érdemes is betartani.
2: Egyébként érdemes betartani, csak én azt látom a pacienseinknél, hogy pontosan ez a típusú teljesítménykényszer, és ez a típusú dolog, aminek mindenki nagyon meg akar felelni, és nem fogsz tudni megfelelni, mert hogyha a te szervezeted nem úgy van beállítva, és nem azok a okokozati hatások, akkor ebből egy folyamatos kudarc lesz, és hogyha neked sok kudarcod van, akkor feladod. Holott egyébként lehet, hogy a te esetedben nem a kalóriabevitel a fő probléma, hanem az, hogy mondjuk a napi étkezés után nem mozogsz 10 percet, ami segíti azt, hogy, és itt nem az edzőteremben lévő 3 órás aktív sportolásról beszélek, hanem ilyen kis nagyon egyszerű dolgokról, vagy amit a Kata mondott, a természetben eltöltött idő. Tehát, hogy nagyon sok olyan apróság van, hogyha én tudom, hogy nekem az fontos, és rendszeresen megvalósítom, azzal valóban tudok tenni. Tehát ez nem pénzkérdése, nem csak pénzkérdése, nyilván oda kell rá figyelni, és folyamatosan ezeket tenni kell, de szerintem ez egy nagyon fontos rész. Ugye ez a teljesítménykényszer, ami a sportban is például megjelenik, pont azért, mert hogyha nem hagysz elegendő regenerációs időt a szervezetednek, akkor a nagyon kemény izommunka is vissza tud csapni, tehát, hogy igen, tehát ebbe érdemes egyfajta, tehát érdemes ismerni a saját határaidat, érdemes kibillenteni kicsit a szervezetedet a egyensúlyból, hogy az alkalmazkodó képességed növekedjen, de a másik oldalon meg nagyon fontos, hogy a kicsit megnövekedett teljesítmény után legyen egy regenerációs időszakod. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
1: Egy záró kérdésre maradt időnk, ami mindkettőtökhöz szól. Mi legyen az első lépés? Mert ugye tudatosabb életről, odafigyelésről, longevity-ről beszélünk. Hogyan kezdjünk neki?
3: Én személy szerint azt gondolom, hogy ha van olyan terület az életünkben, amit már detektálhatóan nem jól csinálunk, tehát hogy mi magunk is észrevesszük, akkor azon a területen egy pici dolgot vegyünk ki. Tehát, hogy nem szabad, amit az Anna is mondott, hogy az a baj, hogy ha rögtön, ugye ez a január 1-i nagy fogadalmak mindig kudarcba végződik, mert olyan nagyokat kívánunk, hogy teljesíthetetlen, és akkor megint az van, hogy képtelen vagyok rá, tehát az én hibám, és nem vagyok elég erős, és nem tudom. Tehát, hogy valami picivel kell kezdeni, amit tudod, hogy 40-45 napon keresztül végig tud csinálni, mert hogyha ennyi időn keresztül meg tudod vonni magadtól mondjuk azt a, nem tudom, nagyon kedvelt élelmiszert, amit szeretsz, akár a csokoládé, mondjuk adott esetben, nekem volt egy ilyen időszakom egyébként, akkor az már rutinná válik. Tehát, hogy el
1: és akkor
3: tenni,
1: jöhet a következő
3: és akkor jöhet a következő, de kezdjük piciben, hogy legyen sikerélményünk.
1: Anna?
2: Igen, én ezt abszolút támogatom, tehát hogy az egy irodalmi adat, hogy az életmódváltásoknak a 80%-a nem éli meg a 2 hónapot, ami ugye nem életmódváltás. Itt nem arról van szó, hogy minden nap mindent tökéletesen kell csinálni, szerintem nincs olyan ember, aki minden nap mindent tökéletesen csinál. Itt a napi rendszeres mintázatokról van szó, és arról, hogy a te szervezetednek megfelelő dolgokat találd meg, és ne frusztrációd legyen, hanem odafigyeljél arra, ami valóban számít.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy gondolatébresztő és egyben szemléletformáló volt a mai beszélgetés, ha bennünket hallgattak. Örülök.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: Dr. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika alapítója és orvosigazgatója, illetve Dobokat a színésznő, rendező, coach, longevity nagykövet volt ma a nap vendége.
0: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív és tudományos területekről is szólunk a Creative Survivor-ben. Hogy mit is jelent ez a mesterséges intelligencia korában? Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Ezúttal a mesterséges intelligencia képfeldolgozó módszereit mutatja be Olá Andrea műsora a Kutatói Hétköznapokból. Vendége Horváth Péter.
2: Valóban a kreativitásunk lesz a döntő, ha a mesterséges intelligenciával akarunk rivalizálni. Hogy mit hoz a jövő, azért is nagyon izgalmas, mert egyelőre nem lehet tudni tulajdonképpen hogyan működik az AI, így talán azt sem, hogy mire lesz majd képes. De ez csak egyetlen kérdéskör ebben az órában, amelyben egyébként óriási utat teszünk meg, és nem csak azért, mert vendégem a világ számos pontján dolgozott, hanem azért is, mert a műholdképek elemzésétől, amiből a doktoriát írta, érdekes út vezette a daganatos sejtek elemzéséig, majd 2018-ban a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatói pozíciójáig és egy világszabadalomig. Horváth Péter ma a vendégem, aki a tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszer kifejlesztésével foglalkozik, és hogy még mi mindennel, az kiderül rövidesen. A kreatív ember jellemzői között ott van például a kíváncsiság, a kockázatvállalás és a nyitottság is. A beszélgetésünk azzal indul most, melyiket érzi magáénak Horváth Péter elsősorban.
3: Azt gondolom, hogy a kíváncsiság lenne az, ami rám a legjobban jellemző. Szeretek nagyon érdekes emberekkel találkozni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak. Szeretem a kutatásban is az izgalmas dolgokat. A csoportom egyébként nem olyan régen csinált nekem egy olyan visszacsatolást, amit ők úgy gondolták, hogy nagyon negatív, ahol leírták az én rossz tulajdonságaimat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaptam tőlük. És ott az egyik fő pont az volt, hogy elég gyorsan váltok fókuszt, és én ezt annak tudom be, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez ugye nekik nem olyan jó, mert nehéz így előre tervezni, én pedig olyan vagyok, hogy nagyon kíváncsi tudok lenni. Az én személyiségem egyébként nem annyira nyitott, tehát hogy én szeretem sokszor jobban tudni a dolgot másoknál, ami egy alapvetően rossz tulajdonság, de azt gondolom, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor mint kutatók nekünk sok mindenre nyitottak kell lennünk. Egy dolog, amire nagyon-nagyon nem szabad nyitottnak lennünk, az pedig a minőségnek a kompromizálása. És ez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ezért kell küzdenünk. Abban a megalkulásra nem lehetünk nyitottak.
2: Megkérdezhetem, hogy most mi foglalkoztatja szakmai szempontból, tehát hogy mi az, amivel a kutatócsoportja foglalkozik, azért, hogy beavassuk a hallgatókat, hogy mi ott Szegeden a legfontosabb terület.
3: Igen, egy nagyon-nagyon izgalmas dolgon dolgozunk most, és azzal kelünk, fekszünk, amiről nem annyira nagyon sokat beszélhetek, úgyhogy csak nagy vonalakban fogom elmondani, azért, mert úgy érezzük, hogy ennek nem csak tudományos haszna van, hanem egy nagyon erős klinikai és társadalmi vagy gazdasági haszna is lesz, és ezért pillanatban szabadalmaztatjuk az ötletet, de igazából nem is beszéltem még arról, hogy mivel foglalkozok mi, és akkor meg lehet, hogy ezt egy picit később jobban kifejtem. Én AI kutató vagy mesterséges intelligencia kutatónak titulálom jelen pillanatban magamat, de alapvetően a biológiai és orvosi kutatásokkal foglalkozom, és az szerintem az egyik legnagyobb kérdése jelen pillanatban a modern biológiának, hogy a sejtekben milyen molekulák vannak, és azok a sejtek, amik valahogy a térben vagy a szervekben rendeződnek, azoknak a tartalma az hogyan rendeződik. És most jelen pillanatban egy olyan módszeren dolgozunk, ami nagyon kevés méréssel megmondja, hogy a szövetben lévő összes sejtnek és jó közelítése az összes fehérjéjének mi a szintje, illetve például a genetikájának mi a szintje. És ezt, hogyha egy picit is számokra lefordítom, akkor mondjuk egy tumorszövetben, amit kioperálnak egy műtétnél, van egy patológiai szempontból néhány millió sejt, amit átvizsgál a patológus, és jelen tudásunk szerint körülbelül olyan 100 000 darab fehérje van egy sejtben, amiből általában egy olyan 10 000 az, aminek valamennyire tudjuk, vagy szeretnénk tudni a funkcióját, és a jelenlegi módszerek azok 20-at tudnak azonosítani, és most mi kitaláltunk egy olyan módszert, amivel most úgy tűnik, hogy 8 000 darabot tudunk, tehát hogy bőven a jelenlegi technológiák fölé tudtunk menni egy okos AI megoldással, és most a csoportom ennek a különböző aspektusain dolgozik, és tényleg nagyon izgalmas, hogy Európa legnagyobb szuperszámítógépén tanítjuk az AI-t, a csoport egyik fele, a másik fele a sejteket annotálja, kijelöli, hogy melyik milyen típusú, a harmadik harmada a világ egyik vezető fehérje kutatócsoportjával együtt azon próbál lenni, hogy minél kevesebb anyagból meg tudjuk mérni a fehérjéket, és akkor ennek így a kompozitja az, ami most jelen pillanatban az én agyamban mászkál, hogy tudjuk optimalizálni. Nagyon-nagyon izgalmas matematikai kérdések vannak benne, hogy én informatikus és matematikusként végeztem, és akkor ez a terület, ez elképesztően izgat, és hát nyilván a klinikai alkalmazása ennek az lesz, ami utána a rákutatásban testesül meg.
4: Arra emlékszik, nyilván nem egy pillanat ez, hanem arra az időszakra, amikor kikristályosodott, hogy lehet ebbe az új irányba elindulni. Megvan az, hogy mi történt, mi gondolkodott, és hogy pattant ez ki? Mert ugye nyilván előzetes kutatások már voltak, hiszen 2022-ben publikáltak a képalkotó diagnosztikával kapcsolatban. Most idézem, ami megjelent, sejtfelismerő algoritmusok segítségével, mesterséges intelligencia bevonásával, emberi szemnél milliószor gyorsabban és azonos vagy nagyobb precizitással is meri fel a szövetmintákról készült digitális felvételeken megjelenő rendellenes sejteket. Ez volt ugye a lényege a kutatásnak akkor?
3: Igen, hát az egy nagyon korszakalkotó kutatás lett. Olyan szempontból mondom, hogy például pont a választások utáni éjszaka elrepültem Cambridge-be, hajnalban, hogy erről beszéljek, és még aznap este vissza is jöttem, ahol hajoltam, akkor úgy nagyjából a 100. labor az, ahol ezt a technológiát meghonosították. Úgyhogy most ez tényleg, hát azt mondanám, hogy a reneszánszát éli, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt ennyien kezdték használni. Tehát 22-ben hoztuk ki, 24 végén ez az év módszere lett, vagy az év módszere választáson ez a kettő módszerben benne volt, amit kiválasztott a Nature egyik lapja, úgyhogy igazán boldogok voltunk. Hát persze, ezekre a pillanatokra emlékszik az ember. Igazából azt gondolom, hogy ezért érdemes kutatni, amikor ezek a, nem is tudom, a fiam azt mondja, hogy a szigma pontok jönnek, én mondjuk a csi-nek mondom, ezek jönnek. Van egy-két emlékezetes volt, az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos, az még, akkor még Svájcban dolgoztam, az, hogy így délután jött a ötlet, hogy hú, ezt meg lehetne csinálni, akkor leültem, írtam, ú, basszus, este van, aztán írtam tovább, reggel van, ültem a számítógép előtt, megint este lett, és megint reggel, és aztán úgy álltam fel, hogy ú, ez működik. Ezek azok amikért, hát most így nem akarom nagyon szentimentalizálni a dolgot, de ezekért érdemes csinálni.
4: Ez a 22-es cikk, és amiből világszabadalom lett, amit az előbb így felolvastam, hogy mi a lényege, azt azért elmondaná, hogy ez miért hasznos mondjuk, hogyha lefordítjuk az átlagember szintjére?
3: Inkább elmondom, hogy mit fedeztünk fel, és elmondom, hogy mire használták eddig a világon. Uh-huh. Egy-két példával, és akkor fogjuk látni, hogy nagyjából milyen utakat nyitottunk. Tehát alapvetően minket nagyon érdekel, hogy mi van egy sejtben, illetve mi van abban a sejtben, ami izgalmas valamilyen biológiai szempontból, például daganatot okoz, vagy például az agyban beszélget egy másik sejttel. És mi erre építünk robotokat, amik ezeket a sejteket megtalálják és kiveszik. És az a 22-es cikk az igazából 2018-ban kezdődött, amikor egy olyan technológiát kezdtünk el használni, ami egy kis lézer, ami ki tud vágni egy sejtet. És akkor erre fejlesztettünk módszereket, hogyha például meg tudnánk találni egy olyan tumoros sejtet, ami később agresszív lehet, akkor oda mennénk azzal a kis lézerrel, kivágnánk, és megnéznénk, hogy mi van benne. És már 2018-ban a szegedi kollégáimmal megmutattuk, hogy egy sejtből meg tudjuk mondani például, hogy milyen DNS törések vannak abban a sejtben, vagy milyen RNS változások vannak. És utána ahogy kijött az a cikk, akkor megkeresett minket Matthias Mann, ő a világ egyik legidézettebb kutatója, egy tényleg kiváló fehérjetudós, hogy alapvetően nagyon izgalmas, hogy a sejtnek a DNS-e az, hogy néz ki és hol változik, de mindenféle sejtes folyamatért a fehérjék a felelősek és a fehérjék a motorjai, és ők meg tudnak esetleg nézni, hogy milyen fehérjék vannak abban a sejtben. Az egy sokkal nehezebb dolog fehérjéket nézni, és hogy akkor próbáljuk meg összeházasítani a módszereinket, és próbáljuk meg azt, hogy egy sejtben meg tudjuk-e nézni, hogy milyen fehérjék vannak. Hát egy sejtben még lehet, hogy nem tudjuk, de egy néhány sejtben már meg tudjuk. És akkor kifejlesztettük ezt a módszert, ez lett ez, amit úgy hívnak, hogy Deep Visual Proteomics, és utána, amikor ezt lepublikáltuk, akkor kezdődött ez a kvázi cunami, hát azért nem cunami ez nyilván, de mondjuk, hogy elkezdték használni, és ezt mire is lehet használni? Például meg tudjuk azt mondani, hogy egy daganatban vannak különböző sejtcsoportok. Ugye általában a daganatterápia az mondjuk a korai időszakban úgy ment, hogy kapott egy kemoterápiát, később úgy ment, hogy különböző kemoterápiák megjelentek, és akkor ki kellene választani a legjobbat. Ezt, amíg nem lehetett genomikát használni, akkor ezt mindenféle beteg tulajdonságokból választották, mikor meg lehetett nézni a genetikát, akkor pedig megnézték, hogy konkrétan milyen mutáció van jelen. De a daganatos sejtek azok maguk is képesek tovább mutálódni, és ami a legnagyobb probléma az, hogyha, és azt szoktuk is mondani, hogy a kemoterápiára rezisztens, vagy immunterápia is hasonló, rezisztensé válik a beteg, ez azt jelenti, hogy az már nem kezdhet, mert a sejtek talán nem a legpontosabb, de egy legérthetőbb, megtanultak védekezni az ellen a vegyszer ellen. És mi azt csináljuk, hogy már megpróbáljuk a legelején megmondani, hogy vannak-e olyan sejttípusok a tumoron belül, amik mások, mint a többiek, például el vannak már mutálódva, és ahelyett, hogy egy célzott terápiát kap, egy kombinált terápiát kaphat, hogy azok a kicsi, de adott esetben agresszívebb csoportok is elkaphatóak legyenek, amik egyébként mondjuk egy mostani standard, nagyon modern genetikai elemzéssel nem jönnének elő. Ez az egyik eset. A másik, ami egy nagyon nagy sikersztorink, azt egy német-francia kollégám csinálta, aki most indítja egyébként a Harvardon a csoportját, mert annyira sikerült ez a módszer, pedig egy ritka bőrbetegséget sikerült megcélozni, ő egyébként azon kívül, hogy kutató, még dermatológus is, és egyébként ez egy halálos betegség, és sikerült egy olyan fehérjét azonosítani, amire tudtak gyógyszert javasolni, és hát úgy lett Nature cikk a módszerből és a gyógyszerből, hogy sikerült 10 embert nagyon hamar megmentenie, és hát én úgy gondolom, hogy ez a mi területünkön igazából ez a siker. Mi ennek a sztorinak nem voltunk igazából a közvetlen részesei, de mi fejlesztettük a módszert, amivel megcsinálták, és most, ha jól tudom, akkor még számos hasonló kutatás folyik, amit ezzel a módszerrel próbálnak megcélozni, de itt konkrétan egy hatalmas nagy áttörés volt, tehát hogy itt már mérhetően emberéletek, amiket sikerült megmenteni.
4: Az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ez foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet, ez erre a 4 évvel ezelőttire épül? Tehát továbbfejlesztették?
3: Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne, és hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd hát reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
4: Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
3: Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában, és akkor mondta, hogy én egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen, valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvélemény kutatás, hogy lehet kevés megkérdezettből legpontosabban mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont, de én voltam olyan, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor, ja tényleg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összeviszonynak, vagy olvas az ember egy cikket.
4: Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik, és hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
3: Nagyon nehezen. Biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb ág, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia. amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mit emberbe is tenni, és akkor utána biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni, nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat, ami esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal, most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganatkutatásra, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk, és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak, és nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek

0: mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők kell vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
1: Horváth Péter a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója a vendégem.
2: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés, amiből azt is megtudhatjuk, hogy a műhold képek elemzése mennyiben lehet segítség később a tumorok értelmezéséhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben a mesterséges intelligencia és a kutatásmódszertan összefonódásait ismertük meg. Olá Andrea beszélgetése tumorok képi felismeréséről.
2: Vendégem pedig ma Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, aki tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszerekkel foglalkozik. A műsor első felében az intézet eredményeiről beszélt, arról például, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett technológia révén nagy mennyiségű sejtmintát képesek megvizsgálni, és ez jelentősen meggyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. Ugyanakkor az is nagyon érdekes és meglepő, ahogyan Horváth Péter ezzel a kutatási területtel megismerkedett.
3: Aki hallgatja önt, lehet, hogy nehezen hiszi el, vagy legalábbis meglepődik azon, hogy ön műholdképek feldolgozásának a témájából doktorált annó. Az ember azt gondolja, hogy távol van ez a terület attól, ami végül is a mostani munkája. De azt olvastam, hogy egy interjúban azt mondta, hogy mégis van kapcsolat a mikroszkópos kísérletek és a műholdképek feldolgozása között.
4: Én egyébként egy űrkutató csoportban doktoráltam, és műholdképeket dolgoztunk fel. Még az akkor volt, amikor a Google megvette a Maps-et, és akkor egy nagyon nagy feladat volt az, hogy a világ már le van valamilyen szinten digitális képekkel fedve, és azt valahogy egy értelmezhető adattá kéne alakítani, például mondjuk megtalálni az utakat a képeken, megtalálni a házakat, és ugye ezt oda lehet tenni néhány emberkét, mondjuk sok ezeret, vagy sok százezeret, hogy rajzolgassa be, vagy pedig fejlesztünk olyan algoritmusokat, amik egy másodperc alatt egy képet fel tudnak pontosan dolgozni, és mi ezen dolgoztunk igazából. Az én feladatom egyébként egy egészen unalmas és érdekesnek tűnő, én fákat kerestem és erdőket műholdképeken, és a mellettem ülő srác az utakat, a másik szobában, aki ült házakat, és egyébként nagyon izgalmas az európai, meg az amerikai űrügynökséggel is dolgoztunk, úgyhogy ez olyan szempontból viszont egy izgalmas feladat volt, és én ebből doktoráltam.
3: Hány éve volt ez?
4: Ez 2007-ben volt, azt hiszem, hát 20 éve körülbelül. És aztán Franciaországban csináltam a doktorimat, és kitaláltuk, hogy Svájcban kellene folytatni az életet, és akkor fontosabb volt, hogy Svájcban legyünk, mint az, hogy mit csinálok, nyilván a képfeldolgozást megőrizve. És nagyon szerencsés voltam, hogy a Zürichi Műegyetemen, hát az talán világszinten is mondjuk ilyen top 3-as az ETH Zürich, ott volt egy olyan állás, hogy mikroszkópos képeken kéne képfeldolgozni. És akkor oda mentem, és hát sejteket kellene megtalálni, meg filamentumokat, hát a sejtek azok kerekek, a fák is a műholdképen, úgyhogy elővettem a doktori értekezésemet, és aznap sejteket kerestem ugyanazzal a módszerrel, amivel fákat kerestem néhány nappal előtt a műholdképeken, meg amivel utakat kerestünk azzal a sejtben lévő filamentumokat. Úgyhogy egy nagyon egyszerű átmenet volt, és megtetszett az adat nagyon. Megtetszett az, hogy ott gyártják mellettem az adatokat a mikroszkópon, és adott esetben gyártunk 2 millió darab képet, vagy 2 milliárd sejtet, és impaktja van ott. Ott akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel foglalkoztunk, az a úgynevezett SIRNS, hogyha ezt érthetően szeretném elmondani, egyenként ki tudtunk géneket kapcsolni, az ember összes génjét kapcsolni, és meg tudtuk nézni, hogy mi történik például egy betegséggel, ha egy gén az nincs ott, hogy például mondjuk egy szalmonella meg tud-e fertőzni egy sejtet. És hát ez a világ akkori legmodernebb ilyen géntechnológiai módszere volt, és hát én hosszám került az összes adat, úgyhogy én láttam például azt, hogy a 22 ezer emberi génből, akkor úgy gondoltuk, hogy annyi van, most talán egy picit keresem, melyik az a 150 darab, ami megakadályozza az influenzát, vagy a salmonella baktériumot. Úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon tetszett, és hát akkor szerettem bele ebbe a területbe. Aztán azt Svájcban 8-9 évig csináltuk, és akkor én utána Finnországba mentem, ahol pedig, hát akkor már a daganatvonal az elkezdődött, és a finnek azok nagyon korán észrevették, hogy az ő népességük az nem annyira keveredett más nemzetekkel, és genetikailag nagyon-nagyon izgalmasan kutatható. Úgyhogy ők akkor csináltak egy olyan iniciatívot, hogy leszekvenáltak minden finn embert, és meg volt egy ilyen génbank, és ez már több mint 10 éve volt, és csináltak egy kutatóintézetet a Helsinki Egyetemen belül, ahol kimondottan személyre szabott terápiákat lehetett csinálni, az engem elképesztően izgatott, és akkor áthívtak oda, akkor meg kellett pályáznom egy professzori állást, és akkor azt megkaptam, akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek oda, de párhuzamosan azzal haza is jöttünk, és akkor itt pedig megkaptam egy lendületpályázatot, és akkor úgy csináltam, hogy akkor 2 laborom volt, és akkor 1 hetet kint voltam, 3 hetet itthon, úgyhogy egy jó darabig ingáztam Finnország felé. Aztán utána egy picit a tudomány politika Finnországban egy szerintem nem annyira tetszett irányba ment el, és akkor én úgy gondoltam, hogy átmegyek Németországba, és ott pedig részt vettem egy intézetnek a létrehozásában, ez az AI for Health, ez a mesterséges intelligencia az egészségügybe, vagy nem az egészségügyre, inkább az egészségre, és akkor ott a müncheni Helmholtz központban egy intézetet hoztunk létre, és akkor most ott van még egy kutatócsoport Szegedi mellett.
3: És miért nem ment a Harvardra, pedig hívták?
4: Hát meg tudnék 3 embert nevezni, 3 kutatót, aki miatt végül én így döntöttem. Az az igazság, hogy igen, amikor a zürichi időnk az véget ért, ott 8 év fix kontrakt volt, és nem lehetett tovább maradni, kivéve, hogyha örökre ott maradunk, akkor mi elindultunk Amerika fele is, és akkor teljesen véletlenül Zürichbe kint volt 2 kutatótársam, Pál Csaba és Papp Balázs, és akkor írtam nekik egy üzenetet, hogy látom, hogy itt adnak elő, és hogy esetleg találkozhatnánk, és akkor a Csaba, aki egyébként 3-szoros IRC győztes, Bolyai díjas, és azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb, vagy egyik legkiválóbb kutatója, visszaírt egy fél sört, hogy aha, Péter, ígyunk egy sört, és akkor ittunk ott egy sört Balázsral és Csabával, és elkezdtek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontról mesélni, ahova ők nem olyan régen jöttek haza a külföldről, és hogy itt valami készülődik, és utána még Víg László akadémikus is invitált. Én nem tudtam igazából, hogy az SBK, az a Szegedi Biológiai Központ az létezik, pedig nem messze vagyunk tőle, de ugye én úgy mentem ki külföldre, hogy én matematikus, meg informatikus vagyok, és akkor itt tartottam egy előadást, és azt mondtam, hogy én ennek részese akarok lenni. Úgyhogy ez vágta ketté a Harvardot, és hát azóta ugye én vagyok ennek az intézetnek az igazgatója, és hát itt próbáljuk a csodát megtenni, szerintem egy elképesztően szenzációs nemzetközi gárda gyűlt össze, akik közül most már nem vettem föl. Azt hiszem, hogy 6-8 éve olyan kutatócsoport vezetőt, akinek nincs lendületpályázata, több IRC is van, és tényleg kiváló kollégáim vannak, úgyhogy most ez a másik ilyen nagy hivatásom, vagy elhivatottságom, hogy ezt építsük, és hozzuk ide a világszintű kutatást, vagy legalább Európát.
3: Hogyha az önök kutatásaira rákeres az ember a neten, akkor a személyre szabott orvoslás mindig központi téma lesz, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan gondolkodik ennek a jövőjéről.
4: Tegyünk hozzá még egy szót, precíziós személyre szabott gyógyászat. Van egy olyan diszkrepancia a dologban, hogy egy nagy gyógyszergyárnak nem érdemes személyre szabnia, mert akkor abból nem tud sokat eladni. Másrészt meg teljesen magától értetődő, hogy minden ember más, minden ember, minden betegsége más, úgyhogy, hogyha az adott betegséget szeretnénk az adott embernél gyógyítani, akkor azt személyre kell szabni. Én nekem az a legnagyobb hitvallásom és elképzelésem, hogy a komoly betegségeket azokat személyre szabva fogjuk gyógyítani. Mi mindent erre tettünk föl, nekem meggyőződésem, hogy ebben mi, remélem az én életem során fogunk áttöréseket elérni, és itt bejönnek még sokkal-sokkal interdisziplinárisabb régiók is, például, hogy hogy fog ezt tényleg a betegig elkerülni, ahol már nem az informatikus beszélget a biológussal, hanem ott már a beteggel kell beszélgetni, az onkotímmel kell beszélgetni, vagy mit tenni a virológusokkal. Ez elképesztően széleskörű, és itt bejön a felelősség kérdése is, hogy mit is adhatunk, és annak az oldalnak, aki gyógyszert ad, annak ezt felelősen kell odaadnia. Most jelen pillanatban azon dolgozok, hogy olyan interdisziplináris, hát én úgy hívom őket, hogy translációs csoportokat hozzunk létre, ami klinikusból, biológusból és adatkutatóból áll, és az lesz a feladatuk, hogy a tumorbordokat azzal segítsék, hogy ezeket a nagyon-nagyon fejlett adatokat, amit egyébként a világon még nagyon kevesen látnak, hát például, hogy egy 8000 darab fehérjének a szintjét odaadom az orvosnak, még nem tudja igazából értelmezni, hogy ez mit jelent, vagy ugyanez, mint egy nagyon erősen kielemzett radiológiai kép esetén vannak olyan adatok, amiket még nem lát át feltétlenül a szakember, hogy erre csináljunk olyan tímeket, akik abba folynak bele, hogy ezeket az adatokat a legmélyebben megértsék, és utána ezt érthetően kommunikálják az orvosok fele. Úgyhogy most egy ilyen initiatívot rakunk éppen össze, hogy ezt valahogy könnyíteni tudjuk-e az orvos dolgát abban, hogy ezeket a modern adatokat értelmezhesse.
3: Milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának a kutatáson túl? Most a személyre szabott gyógyászatra gondolok. A diagnózis felállításában, vagy a gyógyszerek megjelölésében. Mi akkor találkoztunk először, amikor a tavalyi Science Expo-n az egészségügyi és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszéltünk, amiben lenne lehetőség, és lehet, hogy nincs megfelelően kihasználva.
4: Hát én úgy gondolom, hogy itt minden területen nagyon fontos szerepe lesz az AI-nak, vagy lehet, hogy mondjuk most úgy érdemes rá tekinteni, mint fejlett adatelemzésnek, ami nagyon-nagyon sok adatot lát. És én most igazából nem látok olyan területet, ahol nem úgy gondolnám, hogy az AI dominálni fog a szakemberek fölött. Azt mondjuk tudjuk 10 éve, hogy például egy anyajegyről pontosabban tudja eldönteni, hogy melanoma-e, mint egy orvos. De ezek a kutatások, ezek jönnek nap mint nap ki, hogy nagyon specializált területeken sokkal pontosabban tud dönteni, sokkal több adatot látott, ami alapján egy statisztikai döntést tud hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt minden területen meghatározó szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Hát két nagy dolgot kell áthidalnunk, az egyik az, hogy legyen elég adatunk, a másik meg az, hogy higgyünk benne megfelelően, és ugye ez akkor hiteles, hogyha valahogy hitelt érdemlően el tudjuk mondani, hogy ez tényleg jól működik. Ugye engedélyeztetni kell, validálni kell, és ezek nem egyszerű dolgok azért, mert nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell ahhoz megfelelnie, hogy ezt talán a legfontosabb döntésekben, az emberi életekről való döntésekben, de a katonai döntések is ugyanezek nyilván, vagy az autóvezetés is, hogy ezeket behozhassuk. Ezek jönnek, megállíthatatlanul jönnek, igazából nem is látnám értelmét, hogy ezt miért kellene megállítani, és szerintem itt nem azt kell várnunk, hogy hirtelen lesz egy forradalom, és holnaptól az AI fog dönteni, hanem ezt úgy, ahogy láttuk az elmúlt 10 évben, ezek így graduálisan egyre jobban be fognak jönni. Nem tudom megjósolni sem, hogy milyen sebességgel. Most a nem felelősségteljes dolgokban, például ezek a chatbotok, képgenerálók, zenegenerálók, szerintem egy elképesztően nagy robbanást láttunk. Mindenki, aki bárhogy is létezik a digitális térben, mindenki életében meghatározó szerepet játszanak a mesterséges intelligenciák. Most, ahogy önnel beszélgetek, a hangunk valószínűleg mesterséges intelligenciáltal van átvíve. Ha megnyitjuk a közösségi médiát, azt ajánlja, ha nem tudunk egy kérdést, mehetünk hozzá, és a statisztikailag legvalószínűbb választ meg tudjuk kapni már most a ChatGPT-től, Gemini-tól, és hosszan lehetne sorolni, hogyha nem tetszik a selfie, akkor a két gombnyomás, vagy egy rövid prompt, és szebbet csinál belőle. Ezek nagyon hirtelen az életünk részévé váltak, de az orvosok életének is kezd a részévé válni, tehát például mondjuk a radiológiában a kép kiértékelés, az már évek óta mesterséges intelligenciával történik. És számos hasonló területet mondhatunk, valahol ez kísérleti jelleggel megy, rengeteg olyan kutatás van, hogy mondjuk egy általános házi orvosnál jobban tud mondjuk egy neurológiai betegséget diagnosztizálni, csak úgy, hogy beszélget az emberrel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem egy fekete mágiát kell várni, hanem szépen inkrementálisan fog ez bepenetrálni, odáig, hogy egyre több és több döntést rá fogunk bízni, azért, mert validált lesz az a sok technológia. Patológiában is van már olyan, hogy AI tud dönteni teljesen autonóm módon egy műtétről. És hát akkor, wow, tehát gyakorlatilag egy életmentő műtétet rábízunk egy AI-ra már most. Úgyhogy ugye nekem ez a véleményem, amit nagyon nem látok még, és csak spekulálni tudok, az, hogy az emberi kreativitást azt mennyire fogja az AI kiváltani. Én szerintem ez egy olyan dolog, amiről lehet filozofálgatni is, meg lehet tudományosan is megközelíteni, és mind a kettőben látok valamilyen igazságot, elképesztően izgalmas.
3: Ez jó hír, mert ugye akkor ön úgy érzem, hogy nem gondolja, hogy ki fogja váltani az emberi kreativitást, az AI együtt sokkal több dologra képesek, de mondjuk még mindig az embertől várjuk az új ötleteket és az intuíciót.
4: Nem tudom, hogy optimizmus ez, tehát hogy most vagyunk ott, hogy egy kreatív ember az AI segítségével még kreatívabb tud lenni, azért, mert a világ összes anyagához hozzáfér, és olyan dolgokat, amiket eddig unalmas volt megcsinálni, azt automatikusan megcsinálja, mint ír egy szépen megfogalmazott levelet, vagy csinál egy szép zenét. És igenis az emberi kreativitás kell hozzá. Tehát, hogy most látjuk, hogy ezek a módszerek, ezek amikor egy picit is kreatívnak kellene lenni, akkor elképesztően unalmasak. De egyébként nem ez volt az üzenete az előző néhány mondatomnak, én inkább azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tud-e olyan kreatív lenni, mint az ember, vagy hogy az ember az mennyire kreatív. Én szerintem a kreativitás az egyik, hogy össze tudunk olyan dolgokat kapcsolni, amik nem feltétlenül triviálisan összekapcsolhatók, a másik meg, hogy tudunk egy ilyen out of the box thinkinget csinálni, hogy tudunk olyanra is gondolni, amit még nem csinált senki. Na most... Ez mind a kettő egyébként marha jól formalizálható matematikailag is, és a formalizálható akkor megcsinálható. Tehát az, hogy dolgok közt kapcsolatot keressen, ezt szerintem meg fogja tudni egy intelligens ágens számítógép csinálni. Az, hogy out of the box thinkinget tudjon, tehát az, hogy olyat csináljon, amit még nem csinált, amit szerintem a művészek szoktak csinálni, az egy picit más, mert az AI-nak is megtanítható az, vagy a módszereknek is megtanítható, hogy menjen abba a térbe, amit még nem csináltunk, és mondja meg, hogy ott mi van, csak ettől még nem lesz művészet. Tehát, hogyha most én elkezdek pálcika figurákat rajzolni ketchuppal, nem biztos, hogy annak művészi értéke lesz, valószínűleg más még nem csinálta, de ettől még nincs művészi értéke, és ugye azt nehéz megmondani, hogy merre menjünk ki a boxból, ahhoz, hogy ez kreatívnak tűnjön, és nem tudom, gáznak. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit szkeptikus vagyok, de az is lehet, hogy egyszerűen csak túlbecsülöm az emberi kreativitást, és talán az csak egyszerűen megint csak néhány már létező külső impresszióból összerakott újnak látszó dolog, de ezen még van időm gondolkodni szerintem, mert most jelen pillanatban tényleg mondjuk, hogy ott tartunk, hogy ha az ember kreatív, akkor az AI az egy nagyon okos asszisztens, vagy még ezt sem mondom, egy robotasszisztens, ami tud gyorsan információkat adni, és ez az információ ez most már egészen széles körül.
3: Ugye, amikor mi tavaly találkoztunk ezen a kerekasztal beszélgetésen, akkor arról volt szó, hogy a hazai egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolata, és akkor kiderült, hogy számos kérdés fölvetődik biztonság, adatbiztonság szempontjából, és etikai kérdések, amik még tisztázatlanok.
4: Ugye mindennek, ami az emberi életekre kihatása van, annak van egy legal, egy jogi aspektusa is. És amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy itt a módszerek azok valószínűleg sokkal fejlettebbek, mint amit a jogi környezet megenged. A valószínűleget azt itt nem véletlenül tettem ide, ezt fontosnak tartom, hogy az AI, ahogy mondtam, elképesztően nagyot fejlődött, de validálni nagyon nehéz, hogy mennyit fejlődött, és amikor ezt a döntéshozásba behozzuk, akkor szeretnénk ebben megbízni, és erre egyébként nagyon helyesen úgy gondolom az egészségügynek és más területeknek is erős szabályzásai vannak. Ezeket a szabályzásokat, ezeket be kell tartani egy mindenkinek vadonatúj területen. Tehát ugye eddig az volt, hogy gyógyszereket kellett engedélyeznie a hatóságoknak, ahol nagyon jól meg volt szabályozva, hogy ennyi emberen kell működnie először, aztán ennyi, aztán ennyi. Most meg ott van egy módszer, hogy hát megmondja a véreredményekből, meg a radiológiai képből, hogy mi a diagnózis. Egy olyan mesterséges neuronháló, aminek van 10 milliárd vagy 1000 milliárd paramétere, és fogalmunk sincs, hogy mi történik benne. És ez mindenkinek új. Ugye a kutatók látják, hogy ez nagyon jól működik, az emberek is látják, hogy ez nagyon jól működik, a döntéshozók látják, hogy nem látják át, hogy működik, és nem tudják, hogy mik a gyenge pontjai, vannak-e gyenge pontjai, és itt van létjogosultsága annak a beszélgetésnek, amit ott néhány hónapja folytattunk, hogy ez egy jelenlegi meglépendő feladat, hogy ezt a legjobban tudjuk, az AI tudását a leghasznosabban tudjuk használni a különböző területeken. És én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt a hatóságok azok valamit rosszul csinálnak. Nyilván lehetnének sokkal gyorsabbak, sokkal flexibilisebbek, de másrészt meg kell értenünk, hogy azért, hogyha a gyerekünk életéről szóló műtétet rá kell bíznunk egy gépre, akkor abban megbízunk-e. És ezt könnyű mondani, hogy hú, az AI ezt is megoldja, de erre meg kell a jogi alapokat, a jogi környezetet is teremteni. Úgyhogy ez most egy nagy kihívás, egy tényleg nagy kihívás, amin dolgoznunk kell, meg fogjuk oldani ezt felelősséggel, és lehetőleg flexibilisan és gyorsan kell megoldani.
2: Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója volt ma a vendégem. Az ő kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely révén a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasíthatják a személyre szabott gyógyítást. Ez a beszélgetés is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm a figyelmet, Ola Andrát hallottátok.
1: Ola Andrea műsorát hallották, most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk vissza önöket, és a Wellbeing kerül középpontba, most egészen Új-Zélandig megyünk ezért.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfűszezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is az Egy életemmel Babi Kedit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban a kert, mint a lélek megnyugtatója és szabadidős tevékenység kerül a középpontba.
2: Mai vendégem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, akivel a kertturizmusról, a történeti kertekről beszélgetünk. Üdvözöllek, Ági, köszöntelek a stúdióban.
3: Köszönöm, és minden kedves hallgatót én is köszöntök.
2: Hogyha most pár másodperces játékra invitálnánk a kedves hallgatókat, és tegyük is akkor így, invitáljuk őket, egy picit függesszék fel azt, amivel éppen foglalkoznak, és próbálják meg felidézni 2-3 másodperc alatt azt a kertet, parkot, arborétumot, ami valamilyen módon nyomot hagyott bennük, vagy szép emléket hagyott bennük, és most hagyok 2 másodpercet, akkor egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut egy-egy kert, egy-egy park, akár egy osztálykirándulásról, akár egy szerelmi sétáról, akár a nagymama kertje, akár egy olyan turisztikai útvonalról, ahol legutóbb járt. Így látod ezt te is, Ági, hogy nagyon fontos szerepe van a kerteknek az életünkben, a mindennapi életünkben.
3: Igen, így látom, és bárkit megkérdez az ember, hogy mi az első kertélménye, akkor pont az általad felsorolt kertélményeket hozza elő. Olyan mélyen gyerekkorban belénk költözik valamilyen láthatatlan módon az az élmény, amit egy nagyon kedves professzorom tanított, hogy a tájnak, a körülöttünk lévő művelt természetnek van valami olyan sajátossága, ami tulajdonképpen a hely szellemével van összekapcsolódva, és nem csupán tárgyszerű és művészi megjelenítése egyfajta kompozíciónak például a kerttörténet kapcsán, hanem valami atmoszférikus, tehát az a hangulat, az az atmoszféra ragad meg bennünk, ami gyakorlatilag a látványon és a képzeteken keresztül költözik belénk, és valójában ez azért az emberiség történetében a paradicsom állapotba való visszahelyezkedésnek az ősképe meglátásom szerint.
2: Hogyha a kertturizmusról beszélünk, akkor az miben különbözik egy természetjárástól? Azt hogyan definiálnád?
3: Hát amikor a természetbe járunk, akkor keressük azt a városi vagy a települési léttől nagyon távol lévő elszakadt, és elsőben az ásványvilág, növényvilág, állatvilág alkotta természetet, és kevésbé az emberi beavatkozásnak a nyomait. Bár tudjuk, hogy a táj az az ember és a természet együttműködésében alakul, és ma Európában kevés olyan ős természet van, amire azt mondhatjuk, hogy ember még nem érintette. Tehát ez a különbség a történeti kertek, vagy a kertalkotások, vagy a kert örökségünk helyszínei között, hogy ott valakik a történelem során egy adott pillanatban megálmodtak egy fallal körülvett, bekerített világot, amelyben a természet, a művészet, a tudomány kapcsolódik egymáshoz. Tehát az embernek a kreativitása, a gondolkodása, a világképe olyan eszközökkel kerül kifejezésre, ami a természet elemeiből tevődik össze, és átmegy az egész egy művészi transformáción, átalakuláson vagy átalakításon.
2: Az a pillanat megvan neked, amikor először megragadott egy ilyen történeti kert?
3: Én nagyon szerencsés vagyok, mert a szüleim szinte majdnem minden hétvégén vagy a természetbe kirándultunk a családdal, vagy történeti kertekbe vittek el. Én akkor azt nem tudtam, és az első ilyen élményem, nagyon kicsi voltam, az Alcsúti kastélykert nagy platánfája volt, ahol megérintett, tehát gyerekkori emlékem van arról, hogy megérintett maga az az óriási nagy platánfa, aztán később tudtam meg, nyilván tájépítész lettem, hogy József Nádor, aki a magyar kertművészet, botanika egyik gyakorlója és támogatója is volt, és tulajdonképpen az idei év az ő emlékéve is lesz, és készülünk is az általa létrehozott történeti kertek bemutatására, hogy az tulajdonképpen nem egy természeti környezet, hanem hogy ott valaki ezt valamikor odaültette. Tehát például a platánok megjelenése Magyarországra az József Nádorhoz kötődő, hiszen ő hozta be és honosította. Ma nekünk teljesen természetes, hogy a nagy parkjainkban Margit-sziget, fasorok, közterek, közparkokban ott állnak ezek a csodálatos külhoni növények.
2: És nektek a munkátok részéhez is tartozik mindennek az ápolása, ugye az épített örökség, a természeti örökség, és amikor én így végig gondoltam ezt, hogy mi mindenről is tudunk veled beszélni, azért itt rengeteg szakma találkozik. A tájépítész, a kertészmérnök, maga a kertész, a botanikus, a művelődés történész, szóval ez egy rendkívül sok szakmát átölelő terület.
3: Igen, hát látjuk a történelem során, hogy az első nagy reneszánsz kertalkotók, azok nem kertépítészek voltak, vagy építészek, van művészek, hiszen mondjuk Leonardo építész is volt, festőművész is volt, kerttervező is volt, technikai berendezések tervezője, ma biztos iparművésznek hívnánk, vagy formatervezőnek, tehát amikor még minden így egybe volt, és nem különböző szakágakra oszlott, és ma azt gondolom, hogy az a feladata egy tájépítésznek, aki egy ilyen csapatot tud összefogni, hogy mindazok a tudások megint egységé tudjanak formálódni. Tehát mindenképpen egy közösségi csapatmunka, akár egy kertnek a megtervezése, kivitelezése, létrehozása, de magának akár a történeti kertjénknek a fenntartása is, hiszen ez egy élő, eleven organizmus, aminek saját maga története van, ebbe a történetbe befűződnek családok történetei, történeti korszakoknak az eseményei, hiszen nagyon sok történés zajlik a történelem során a kertjeinkben. Tehát gondoljunk csak Mátyás király visegrádi kertjeire, ahova elhívta a követeket, pont azért, hogy azok beszámoljanak mindarról a központi gazdagságról, és nagyon innovatív újdonságról, amit ő elsők között valósított mekkora reneszánsz kertként a Medicsiekkel párhuzamosan. Tehát nagyon izgalmas történetek, akár diplomácia történet is kapcsolódik ezekhez a kertekhez. Vagy mondhatjuk, hogy akár azok az arisztokraták, akik kastélykertekben nőttek fel, vagy egyik generáció átadta, mind ezt az örökséget továbbfejlesztette és ápolta, és hagyta örökül. Most szervezünk tavasszal, mindig szervezünk egy nemzetközi konferenciát, és pont az lesz az idei konferenciánknak a tartalma, hogy a történeti kertek, mint a tudásközpont helyei, tehát minden olyan új, innovatív, technikai, tudományos, botanikai dolog megjelenik ezekbe a kertekbe. Hiszen az emberben benne van az, hogy érdeklődik a érdekességek, a kuriózumok iránt, de egyben egy kísérlet is, hogy vajon az ottani klímába és abban a helyzetben be lehet-e helyezni, lehet-e integrálni. Ma különösen azért is fontosak ezek a kertek, hiszen ott egy genetikai állománya is van azoknak a növényeknek, és pláne most ebbe a klímahelyzetbe a mai szakemberek számára is egy olyan tudástár, amit fel is kell használjunk a jövő kertjeinek a tervezésében és fenntarthatóságában.
2: Hát különösen azért, amit most említed, ugye egész más ma fenntartani egy ilyen kertet, mint korábban fenntartani, egész más lett a klíma, egészen más a hozzáértés vagy hozzá nem értés, tehát egy másik világban élünk már. Hallottam, vagy olvastam nem is olyan régen, hogy ma már az örökzöldeket is talán locsolni kell télen, tehát hogy most annyira megváltozott a klíma, hogy ehhez is alkalmazkodni kell, nektek is alkalmazkodni kell egy-egy kert tervezésénél, vagy annak az újraélesztésénél.
3: Igen, és a szakma mindig a kihívásokra keresi a választ, ezért indítottunk is a tájépítész képzésben egy posztgraduális képzést, amelynek az első évfolyama pont most végzett, ökológiai és történeti kert fenntartó szakmérnök, mert muszáj előre menjünk, előre gondolkodjunk, hiszen a kertjeink olyan örökségek, amelyek csak akkor maradnak fenn, hogyha a mi generációnk, vagy az a közösség, akire rá lett ez bízva, az tovább örökíti. Gondoskodni kell róla.
2: Említetted imént néhány mondattal ezelőtt a reneszánsz idejét, És hogyha mondjuk elképzelek egy reneszánsz kertet, hogy megjelenik mondjuk egy barokk kert előttem, amit minthogyha vonalzóval, szögmérővel, körzővel rajzoltak volna, és mondjuk egy angol kert, ami teljesen más üzenettel bír, sokkal inkább érzi azt a látogató mondjuk egy ilyen angol kertben, hogy szabadabban a természethez közelibb módon élnek ott a növények, akkor mit tudnak nekünk üzenni ezek a kertek? Hogyan készülhet föl mondjuk a látogató egy-egy ilyen kert befogadására?
3: Azért izgalmas ez a kérdés, mert egy időutazás is valójában egy ilyen kertlátogatás, sokat lehet előre olvasni, hiszen a mai gondolkodásunkkal, vagy abból kiindulva nehéz megérteni, hogy miért nyírta, azt mondanám, hogy feleslegesen nyírta rengeteg munkával, akkor annak a kornak a gondolkodásmódjába, szépségideájába, társadalmi kifejezésformájába,
2: életstílusába, filozófiájába, igen,
3: öltözködés, viselkedés, azt lehet mondani, hogy annak a kornak a rekreációs szokásainak voltak a helyszínei ezek a kertek, és akkor tudjuk megérteni, hogy egy picit az időbe utána olvasunk, belegondolunk, és majdnem minden ilyen helyszínnek van egy helytörténete, családtörténete, nagyon érdekes, hogy kik voltak, akik motiváltak voltak abba, hogy egy-egy ilyen birtok központot kialakítsanak, és hogy milyen gondolkodásmódot képviseltek.
2: És hogyha egy picit mondjuk távolabbra nézek, ha most magam elé képzelek egy japán kertet, akkor ott a kövek, a sziklák, a víz, az a festői táj, ami számomra egy picit egyébként merev, vagy statikusabb sokszor, ugyanakkor a víz ezt tudja ellensúlyozni, szóval ők teljesen másképp gondolkodtak a világról, és milyen fontos, amikor mondtad előbb, hogy ez akár a kultúrának, a diplomáciának is lehet egy ilyen hasznos építő eleme, hogy így megismerjük a kultúrákat. A japánok inkább festményként tekintenek egy kertre.
3: Igen, azt hiszem, hogy a japán kert a leginkább a filozófia területén van, és a legabstraktabb filozófiai gondolatoknak a kifejezője, tehát valójában ott tudnám azt mondani, hogy egy műalkotás a kert. Nyilván az európai kertekre is nagyon nagy hatással van, de teljesen más az európai gondolkodás, a lélek, más a filozófia, ugye ez a keresztény alapú filozófia, és ezért is érdekes, amikor különböző országokba elutazik az ember, akkor javaslom mindenkinek, hogy nézze meg annak az országnak, vagy annak a területnek a kertkultúráját, mert a kerten keresztül megérthetjük, hogy hogyan élnek, hogyan gondolkodnak. Úgy szoktam kifejezni, hogy ez valójában az ember világképének, a természeti világhoz való kapcsolódásának az eszenciája, tehát, hogy egy sűrítménye, és ezért nagyon izgalmas a kertbe járni, és a kertturizmus azért is került most az elmúlt időszakba, főleg a COVID után ilyen kiemelt szerepkörbe, mert az emberek nagyon sok információhoz jutnak, de nem tudják magukba fogadni, mert nincs amire felfűzni. Ha az ember elmegy egy történeti kertbe, akkor egyszerre lesz történeti információk, természeti, családtörténeti, tehát, hogy egyszerűen kinyílik egy olyan világ, amely segít megérteni, hogy az ember mire képes, milyen gazdag, és hogy milyen fantasztikus lehetősége van az embernek, hogy ilyen módon képes a természettel együttműködve csodálatos helyeket létrehozni.
2: Most mindaz, amit meséltél, elindította megint a fantáziámat, és Dél-Spanyolország jutott eszembe, ott ezek a morkertek, hogy tényleg mennyi mindent megtudhatunk általuk is.
3: Így van, és ami a legfontosabb, hogy ezek mögött pont a morkertek az egész európai kertművészetnek a technikai oldalát rejtik, tehát az az öntözőrendszer és víz háztartási rendszer, ami a kerteknek a vízellátását ellátja, a későbbi korokban, reneszánsz, barokk, stb., az mind ezeken az elveken keresztül, ami tényleg a mór kertekben jelenik meg, a keleti, egészen a perzsa kertművészet technikai tudástárát, kultúrákon keresztül továbbadja. Tehát, hogy ez fantasztikus dolog. Én azt gondolom, hogy a kertművészet az a nyelv, amit mindenki megért, anélkül, hogy kellene róla beszélni.
2: Hogyha arra kérnélek, hogy emelj ki történeti kerteket, akkor mik a szíved csücskei? Tudom, hogy nagyon nehéz ilyet kérdezni, de talán mondjuk, ha a történeti kertek európai útvonalát megemlítjük, amiben most 4 hazai helyszín is bekerült, akkor akár kezdhetjük velük is a felsorolást, meg hogy mit jelent egyáltalán maga ez az egyesület, ez a szövetség, ez az együtt gondolkodás.
3: Hát igen, amikor a Magyar Kertőrökség Alapítvány megalakult, akkor mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy mindazokhoz a nemzetközi szervezetekhez kapcsolódjunk, akik hasonlóan arra hivatottak, hogy a kertőrökséget, a történeti kerteket megismertesse széles körben a társadalomban, hogy képviselje, hogy hálózatba fűzze, hogy felmutassa a saját értékeit, és együttműködjön, mert ugye ez mindig is így volt, és ezért lettünk tagjai az Európa Tanács kulturális útjain belül a történeti kertek útjainak, és hát amikor delegálhattunk kerteket, akkor 4 kertet delegáltunk, a Eszterházi Fényes Miklós által létrehozott nagy Eszterházi barokk rokokó kertet, kevesen tudják, hogy Európa második legnagyobb barokk kertje, Gödöllő.

0: izgalmas, hogy még a kertet alapító és gondozó család alapítványa viszi tovább tradicionálisan, már nyilván a rendszerváltozás után visszatérve ezt az örökséget, amit úgy is fogalmaznak meg, hogy ez egyben egy olyan szellemi hagyaték is, ami nagyon sok mindenkit érdekel, és ott kertészeti, kertművészeti napokat szerveznek, és népszerűsítik. És a negyedik kert, amit sikerült ebbe a szervezetbe bevonni, azt lehet mondani, hogy az Európa térképre feltenni, az Vácrátót, amely egyben történeti kert, másrészt meg az egyik leggazdagabb nemzeti botanikai gyűjteményünk, kiváló szakemberekkel, csodálatos gyűjtemény, és azt gondolom, hogy a látogatószám is alátámasztja, hogy minden évszakban kedve lehet az embernek oda menni, és mindig tanul valamit, sétálva, szemlélődve, tehát nem tankönyvből, nem kötelezően, hanem a tanulásnak, inkább úgy mondanám, a megismerésnek a legkönnyedebb és legerősebb átélésével és tapasztalásával. De hát azt gondolom, hogy fiatalokat is a kerten keresztül a legkönnyebb tanítani.
1: Könnyű volt-e kiválasztani ezt a négy helyszínt, illetve mekkora az a tárház? Azt tudjátok pontosan, amiben keresgélhettetek, vagy amiből válogathattatok itthon?
0: Igen, mert szerencsére mi egy olyan iskolának vagyunk, tájépítészek a tanulói és aztán gyakorlói, ahol mindig is Ormos Imrétől kezdődően Műcsényi Mihályon és Orsi Károlyon keresztül a kerttörténet, a történeti kerteknek a fontossága az beépül az oktatásba, így a hallgatókkal is nagyon sok a Kárpát-medencei kertnek a felmérése zajlik, a történeti leltározása. Több mint 4000 kertről biztosan tudhatunk, de nyilván ennek nagy része elpusztult, különböző kategóriák vannak, de azért megállapíthatunk egy jó erős 200 kertet, ami mégiscsak hordozza, ha nem is teljesen jó minőségben, de mégis azt a kompozíciót, azt a szépséget, vagy azt a kort, ami jellemzi. Úgyhogy nagyon nehéz választani, és hogy mindig megkérdezik, hogy melyik a kedvencem, mindig az, amelyikben éppen sétálhatok, de gondolom ezzel többen is így vagyunk, mert mindig a adott hely megnyílik, hogyha mi csendben, figyelemmel, lelassulva, a részletekbe kapaszkodva átadjuk magunkat ennek a folyamatnak, ennek az érzékelésnek, hiszen a természetnek a hangjai, a színei, az illatai abban a pillanatban kiszakítanak minket a nagyon erős racionalitásból, és egyfajta művészi érzékelés és tapasztalásnak a lehetőségét nyújtják nekünk.
1: Bobby Keditet és az Egy életemet hallották, vendége Herceg Ágnes tájépítész. Most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem adásával, amiben a kertek egyszerű és megnyugtató értéke került a középpontba. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Beszélgető partnerem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, és a beszélgetésünk további részét most a kert turizmusra vezetjük át, hiszen említette Ági az első rész végén, hogy amikor nyugodtan, csendben, meghitten átadjuk magunkat ennek az élménynek, akkor hogyan válunk befogadóvá, és sokszor az az érzésem, hogy a mai embernek problémája van azzal, hogy lelassuljon, hogy fölvegye ezt a tempót, amit mondjuk egy kert diktál.
3: Mindenkinek azt hiszem van tapasztalata, hogy egy a napi ritmusból, szokásrendszerből, hogyha ki akar szakadni, elutazik valahová, hogy mennyi az az idő, amíg így átáll, valójában annak a helynek a ritmusára, hosszú, vagy a karakterére, de ez pont a parkoknál nagyon rövid. Hogyha belépünk a kertkapun, már eleve egy olyan erős élmény halmaz hat ránk, ami nem is tudatos, hanem egyszerűen, és amire mondjuk a kastély kertből a kastélyig eljutunk, egy teljesen más kozmikus összefüggésbe kerülünk. Tehát ott élhetjük meg, hogy a természet az valahol az ég és a föld között van, és hogy ebbe az ember milyen fantasztikus karmesterként tud benne lenni, mert egy jó kert az harmonikus, az befogadó, és abban a pillanatban az embert nyitottá teszi. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon gyors átalakuláson megy keresztül az ember. Tehát egy ilyen gyorsítóba kerül bele, pont
2: hogy lelassuljon.
3: Igen, igen.
2: Azt olvastam, hogy a turistáknak körülbelül a 90%-a az, aki szabadidős látogatóként spontán módon kerül be egy ilyen környezetbe, és nagyon kevés az a turista, aki azzal a céllal, azzal a motivációval indul, most relatív kevés, hogy ő kifejezetten mondjuk egy ilyen kertörökséget szeretne megnézni. Viszont valóban így van, hogyha már arra sodorta az útja, vagy az egyéb látnivalók, mondjuk egy kastély, akkor az motiválhatja arra, hogy bejárja a környezetet. De jó, hogyha van olyan épített kert is, ami kifejezetten csalogatja a turistákat. Ilyenre tudsz példát mondani, ahol nagyobb ereje van mondjuk magának a kertnek?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon erősödik, bár én turisztikai szakember nem vagyok, de nagyon sokat dolgozom kiváló turisztikai szakemberekkel, de a világ nagyon sok helyen jártam, mint turista. Én szakturista vagyok, és a családomat is ugye erre azért bizonyos értelemben rákényszerítem, hogy akkor még legalább 3 kertet megnézünk egy városban, de ettől függetlenül, akinek más érdeklődése van, mondhatjuk, hogy a kert turizmus ez előre tört. Tehát az érdeklődés nem spontán, hanem nagyon sokan megtervezik, hogy na, hogyha eljutunk egy adott helyre, akkor nézzük meg ezeket a történeti kerteket, hiszen az ugyanolyan, mint egy nagy múzeumi gyűjtemény, tehát, hogy most én bemegyek a Louvre-ba, vagy a madridi múzeumba, akkor persze, hogy bemegyek a madridi botanikus kertbe, vagy a nagy parkokba. És ez azon is múlott, hogy a szakma és a turizmus szakma, ez találkozott, és magában a turizmusban is sokkal nagyobb helyet kap a kertturizmusnak a kiajánlása. Mert hogy ez egy olyan élmény, amivel gazdagodik a kínálata a turizmusnak, és a kutatásaink alapján is látjuk, hogy a célzott kertturizmusban résztvevők száma növekszik. Ezért vállalkoztunk arra, hogy tagja vagyunk az International National Trust Organizationnek is, ugye a nagy nemzeti trustnak a külső körébe, ahol mi nagyon sok szakmai segítséget és tapasztalatot kapunk az angoloktól, akkor már több száz éves hagyománya van magának a kertturizmusnak, gondoljunk csak a Grand Tourokra, amelyeknek a nagy célpontjai többek között a Villa d'Este és a többi itáliai kert, helyszín, de sorolhatnám még, de mondjuk ez volt ugye a kerttörténetben a nagy vonzó Firenze és a Medici kertek, és igazán azt gondoljuk, hogy ma az lesz a feladat, hogy a magyar kertörökségünket is hálózatba szervezzük, hogy ennek a hálózatnak a kertek is lehessenek tagjai, és a látogatók is lehessenek a tagjai. Ugye most ezen dolgozunk, és tulajdonképpen maga a média nagyon sokat segít abban, hogy az emberekhez eljusson ez az ismeret, ez a tudás, és választhassanak, hogyha egy adott helyre utaznak, hogy akkor abba beleférjen egy kert élmény, ami mindenki számára felüdítő lehet.
2: Valóban én is azt látom, hogy ez az arány, amit én mondtam, hogy spontán térünk-e be, vagy pedig kifejezetten ezzel a szándékkal indulunk, kezd átfordulni. És különösen igaz ez talán a Covid óta, amikor azért nagyon megváltozott a szemlélet az embereknek. És elkezdtük saját környezetünket is felfedezni, én saját magamról is tudom.
3: Azt látjuk, hogy a belföldi turizmus az nagyon megnőtt, és ebben a belföldi turizmusban jelennek meg ezek a nagyon értékes pontok. És igazán még talán annyit fűznék hozzá, hogy a kertturizmus az azért is jó, mert amiről az elején beszéltünk, hogy nagyon sok mindent megtudunk egy helyről, egy országról. A kultúrájáról, tehát, hogy olyan üzeneteket tud közvetíteni magunkról is, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy azokat az értékeket közvetítse, anélkül, hogy ez valami nagyon direkt módszer lenne.
2: Igen, amennyit én tudok egyébként a kertlátogatókról, vagy akik szívesen keresik fel kertturistaként ezeket a helyszíneket, ők főleg középkorúak, vagy mondjuk idősebbek, akik hajlandóak többet költeni, tehát mindenféleképpen a turizmusnak ez előnyére lehet. Hajlandóak nem a főszezonban utazni, és ahogy te is említetted, hogy szinte minden évszakban egy kert tud mutatni újat, ez megint csak a turizmus előnyére válhat, az is, hogy visszatérő vendégek. Hát ez mind-mind olyan szempont, ami úgy gondolom, hogy a turizmust is serkentheti, tehát lehet egy multiplikátor hatása a turizmusra.
3: Főleg olyan régiókban, ahol vannak értékek, de egyszer megnézi az ember, és nem tér vissza. Na most egy kert nálunk 4 évszakos. Tehát egészen más itt tavaszi kertnek a hangulata, ahol előjön például Alcsúton a hóvirág, majd jeliben a rododendron virágzás, és itt tulajdonképpen ezek a eseménynaptárok, hiszen itt együtt dolgozunk a turizmus szakembereivel a kommunikációnkban is, hogy évszakokba bemutassuk, hogy hova érdemes elmenni, hogy éppen annak a kertnek mi az a legizgalmasabb vonzereje, és aki egyszer elment, az vonzódni fog, hogy megnézem ősszel egy őszi lombszínben. Tehát, hogy igenis egész évben látogatható, és hát azt szoktam mondani, hogy egy schönbrunni kastélyba egyszer az ember bemegy a családjával, a harmadik szoba után a gyerekek már nehezen viselik, de a kertbe bármikor, és bármennyi időt el lehet tölteni. Tehát ezt itt azt gondolom, hogy bővíteni lehet a látogatási időt és a rendszerességet, hogyha a kerteket ajánljuk. Ha még programok is szerveződnek a kertbe, művészeti programok, koncertek, vagy éppen kerti sétavezetések, ahol egy szakavatott ember tud minket végigvinni. Nagyon fontosak az iskolák látogatásai, hiszen olyan művészetpedagógiai, környezetnevelési programokat is lehet a kertekbe nyújtani, és ezáltal egy szabadtéri oktató hely is tud állni a kert. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy szinte minden generáció számára, és nem a legdrágább, sőt, szinte azt lehet mondani, hogy nagyon sok kert, amelyik nem zárt és nem belépőjegyes, hanem mondjuk a kastéllyal együtt, ez tulajdonképpen nem jelent olyan plusz költséget a látogatónak, viszont annál nagyobb élményt.
2: Említetted a vezetett sétákat. Saját magamról tudom, hogyha elmegyek egy múzeumba egy kiállításra, és megnézem egyedül, vagy a családommal, egészen más élménnyel megyek haza, mint amikor egy tárlatvezetésen mondjuk a kiállításnak a kurátora mesél azoknak a képeknek a hátteréről, a korszakról, bármi egyébről. Ugyanez lehet egy ilyen vezetett séta alkalmával is, sokkal többet adhat.
3: Igen, és különböző területeket, tehát például botanikai, dendrológiai sétákat is lehet vezetni. Ugye mi közösen más szervezetekkel szervezünk ilyen ki mit tudod, az is különböző történeti kertekben zajlik, növényismeretid. És így az érdeklődésüknek megfelelően az emberek, van, akit a botanika vonz, a növényismeret vonz, van, akit inkább a művészettörténet, vagy éppen a művelődés történeti vonatkozások, a történetek vonzanak, tehát, hogy nagyon sokféle érdeklődést tud egy-egy ilyen tematikus vezetés segíteni.
2: Mi az, amit a látogató hazavihet magával egy-egy ilyen sétáról, és most nem a növényekre gondolok, meg a termésekre, hanem arra az inspirációra, amit azért nem tudok nem észrevenni a környezetembe, hogy ma egyre több ember nyit a kertészkedés felé. Egyre több ember követ olyan influencereket, mint ahogy te is mondtad, hogy a média hatással lehet ránk a kertek bemutatása kapcsán. Szóval egyre több olyan indítatást látok az emberekből, hogy saját maguk körül teremtsék meg azt a milliót, ami számukra kedve, ami megnyugtató. Szóval mit lehet átültetni ebből a mindennapokba?
3: Hát igazán a kert az egyszerre szakrális és profán hely. És ezért. Én azt gondolom, hogy Igen. így tudom a legtömörebben megfogalmazni. Kicsit kifejtem, az azt jelenti, hogy visszavonulok önmagamba, de mégis kinyitok a világ felé, a természet felé. Ez, amiközben én a kertemet művelem, én művelődök. Tehát, hogy ez magának a tájnak a sajátossága, hogy amikor az ember belenyúl a földbe, és együttműködik a növényi állatvilággal, vagy az embertársaival, akkor ez a művelődési folyamat. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy alkímiai folyamat, hogy miközben én átalakítom az anyagot, a körülöttem lévő világot, én magam is átalakulok. És azt gondolom, hogy ma ebbe az individualizálódott, nagyon technikai civilizációnkban belül érzi az ember, hogy ezt a ős kapcsolatnak egyik ilyen kis szigete, még egy gang kertészet is. Nekem nincs kertem, hanem a gangomat teszem tele mindenféle cserepes növényel, és az is be tudja hozni. És én azt gondolom, hogy azoknak a nagyon nagy tudású, nagyon karizmatikus kollégáknak, akik úgymond ma influencerei a témának, azok segítik az embereket, hogy te is tudod. Mindenki kezdjen bele. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
2: Azt elárulod nekünk, hogy mi minden van a te gangodon?
3: Fú, hát a szomszédok már nem félnek. Kísérletezem mediterrán növényekkel, a mirtusz, a babér, az eukaliptusz, minden, amit lehetséges, és minden. Tehát paprika, fűszernövények, mindig van petrezselyemen friss, pedig tényleg ez egy belvárosi gangnak az erkélye. És
2: sokan vannak ezzel így, hogy ez a lehetőségük, igen. És ott is meg lehet teremteni.
3: Így van, így van. És azt gondolom, hogy ezzel az ember példát is teremt, mert amikor én elkezdtem, még csak én raktam ki, most meg kell nézni a házba, hogy már hányan rakják ki a cserepüket, és azt gondolom, hogy ebben az a feladatunk, hogy az embereknek segítsünk, hogy vissza tudjanak kapcsolódni ebbe az ősi kapcsolatba a természettel, vagy ezzel az egész természeti teremtett világgal, vagy az ember által megformált kultúr környezettel, vagy tájjal, és akkor a békesség megszületik az emberekben. Tehát idegesen nem lehet kertészkedni, gyűlöködve nem lehet kertészkedni, csak szeretettel lehet kertészkedni.
2: És most eszembe jutott a művészet, hogy mennyi ága foglalkozik a kertekkel, a zene, az irodalom, a festészet. Talán éppen Moni mondta, hogy éppen a virágok miatt lettem festő, vagy valami ilyesmi mondása volt, ha nem lennének virágok, nem festenék.
3: Igen.
2: És neki úgy tudom, hogy volt is egy virágos kertje.
3: Hát hogyne. Így van, a Zsivelnik kertjét, azt úgy alakított, hogy azt festette folyamatosan. Ugye az alapítványunk nagyon sok konferenciát szervez, és több konferenciánknak pont ez volt a témája, hogy a kertművészet és a zene kapcsolata, a kertművészet és a festészet, a kertművészet és irodalom. Az irodalom.
2: Igen.
3: És azt gondolom, hogy ez is közelebb hozza az embert. Nem is gondolnánk, hogy mennyi olyan neves művész van, akinek meghatározó, inspirációs helyszíne volt a kert. Most éppen egy külföldön kiadott könyvet olvasok, az írók kertjét, Tolstojtól kezdve Agatha Christie-ig, tehát hogy teljesen meglepő, és hogy mit jelentett számukra az, hogy kertjük volt, és hogy ott dolgoztak, és ott inspirálódtak. Nyilván vannak a kertes impressionisták, de ez a magyar festészetben is megjelenik, akiknek kertjük volt Ripronai, vagy akik kertekben jártak, kerteket festettek, mert a kerten keresztül tudták kifejezni a kapcsolatot, a természetnek a jelenségeit nyilván, ha megnézzük a Magyar Nagybányai Festőiskolát, vagy bármelyiket, úgyhogy nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Ugye Eszterházával nagyon szoros kapcsolatunk van, minden ősszel ott szervezük a Mőcsényi Kertművészeti konferenciát, és egyik évben pont Eszterháza és a zene, vagyis a magyar kertművészet és a zene kapcsolatát taglaltuk. Nyilván Haydn-nak az életműve kapcsolódik oda, de hát kiderült, hogy nagyon sok mindenkinek a művészetében inspiratív volt. Tehát gondoljunk csak Liszt-nek a Villa d'Este című tételeire, ahol az a csodálatos itáliai reneszánsz kertnek a vízjátéka adta az ihletet.
2: Ági, nagyon-nagyon elrepült az időnk, de egy kérdést nem hagyhatok még ki. Mi lesz a következő generációval? Mi lesz az utánpótlással, a tájépítészekkel, a kertészekkel, a botanikusokkal, a mai fiatalok? Mennyire nyitnak, mennyire vonzódnak, a kézi munka az mennyire került előtérbe? És akkor eszembe jut a Grand Tour, amikor mondtad ugye, hogy Európát járták az arisztokrata fiatalok, meg a királyok utódai, hogy megismerjék a világot, főleg ugye Itália, és ott is az építészet része volt a kertépítészet is. Szóval hogy mi ma hogyan állunk az utánpótlás csapattal.
3: Nagyon jó a tájépítészképzés nemzetközileg.
2: Igen?
3: Magyarországon így van. Nagyon hosszú időre nyúlik vissza a képzésünk, tehát azt gondolom, hogy van utánpótlás, nagyon jó képességű fiatalokkal. Kertészmérnökökre is ugyanez vonatkozik. A kertész szakmában is csodálatos fiatalok vannak. Minden nemzetközi kertépítő versenyen a magyar csapatok díjat hoznak szakiskolákból. És nem tudjuk, tehát ezek olimpikonok, ezek a fiatalok, akik lelkesek, tehetségesek, fantasztikus tanárokkal, természetesen minden ilyen dolog mögött ott vannak a tanárok, és nekünk célunk az, hogy mindezeket a kezdeményezéseket felkaroljuk, és hogy kitaláljunk egy olyan pályamodellt, amivel megint a kertész és tájépítész szakma arra a helyre kerül, ahol ez volt a háború előtt. Tehát egy főkertésznek lenni, az egy nagyon magas társadalmi rend volt. De mondjuk ez még Firenzében mindig így van, hogy a Boboli kertnek a citrus gyűjteményét 30 éve egy ember vezet, és előre köszönnek neki a városban, mert tudják, hogy ő a citrus kertek fő tudora, és minden citromról tudja, vagy citrusról, hogy melyiknek mennyi vizet kell önteni minden nap.
2: És tekintélye van.
3: És tekintélye van. Tehát azt gondolom, hogy ezt a TSZ-esítéssel és államosítással lerombolt, nagyon magas, európai szinten álló kertész, tájépítész, vagy kertművész szakmát kell újra fiatalok számára vonzóvá tenni, hogy meglássák benne a lehetőséget, és kiteljesedjenek.
2: Dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke volt a mai vendégem. Aki lemaradt a műsor egy részéről, az visszahallgathatja a Spotify-on az Egy Életem csatornámra keresve.
1: Bobby Kedit műsorát hallották, most jön a digiturizmot, legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal, de előbb híreket mondunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csólyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csólyok Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon. Ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmu adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig azt mutatja be, hogy egy étterem, egyben szálloda és rendezvényhelyszín miként digitalizálhat. Prinzinger Péter és Marsall Szilvia beszélgetése.
2: Köszöntjük vendégünket, Csapódi Bencét.
3: Szia, Bence!
4: Sziasztok, köszönöm Corvinus, szépen a meghívást!
2: Aki a Corvinus Egyetem oktatója, egyébként pedig a Balatonszemesi Kistücsök Food and Room szálloda vezetője. Örülünk, hogy itt vagy velünk. Mondanám, hogy ismét, de az a másik műsorunk, a másik beszélgetésünk volt, amiben egyszer már találkoztunk. Mi tartjuk azt a szokásunkat, hogy megkérdezzük a vendégeinket, hogy milyen témát, illetve kit javasolnak beszélgető partnernek, és a korábbi alkalmakkor többször előjött az az ötlet, hogy a nagy szállodák, a nagy szállodaláncok marketingvezetői, digitális és innovációs vezetői mellett után kérdezzünk meg közepes, illetve kisebb üzemméretű turisztikai vállalkozásokat is, hogy az ő életükben mit jelent a digitalizáció, mit jelent a mesterséges intelligencia, és azt gondoltuk, hogy a Balatonszemesi Kistücsök Food and Room, ami étterem is, szálloda is, időnként kulturális rendezvényhelyszín is, ugye a Tész Balatonokán például, az pont egy ilyen alkalmas üzemméretű beszélgető alany lenne ennek az egységnek a vezetője, úgyhogy most erről fogunk téged, Bence, faggatni. Hogy jelent meg a digitalizáció a Kistücsök életében? Emlékszel esetleg az első digitális fejlesztésre?
4: Ez nagyon nehéz kérdés. Igazából nekem, ami így elsőként beugrik, nálunk már hosszú évtizedek óta viszonylag fejlett éttermi szoftver volt, és ezt a szoftvert, sőt, igazából még a kettővel ezelőttire emlékszem, hogy az miket tudott, milyen lehetőségek voltak vele, és aztán hogyan haladtunk ezzel, hogyan jöttek a különböző frissítések, és aztán az egyéb megoldások, amik ehhez kapcsolódtak. De emellett, ami még így nekem eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy hogyan változott a vendégélményt befolyásoló különböző tényezők, akár mondjuk a foglalás rendszereknek, a vendégértékelési rendszereknek a megjelenése és azoknak igazából a felülete, mennyivel változott a kezelhetősége, és ez milyen hatással volt a mi munkánkra
3: is. Én még visszamennék egy picit, ha nem haragszotok az időbe, mert majd egy kicsit nagyon előre mentünk. Igen, nekem az a kérdésem, hogy mi volt az az első pont, amikor úgy éreztétek, hogy váltani kell valamit, és el kell indulni mindenképpen az új világ felé.
4: Erre igazából nem tudok egy olyan pontot mondani, mert hogy ezt a pontot ezt minden nap érezzük a működésben, a mai napig, tehát hogy folyamatosan érezzük azt, hogy vannak olyan megoldások, amit lehet digitalizálni, és amit még tovább lehet fejleszteni.
2: Hogy kérdezem már meg, amit említettél azzal kapcsolatban, arra visszautalva, az éttermi szoftver a kevésbé vájtfülőknek, mondjuk már el, hogy az körülbelül mit tud, hogy kell elképzelni? Mi az az éttermi szoftver, vagy vendéglátási szoftver?
4: Ez is attól függően, hogy milyen szoftverrel dolgozunk együtt, rengeteg funkció lehet, tehát az egészen integrált, kiterjedt rendszereken mellett ott vannak azok a szoftverek, amik a kisebb éttermeket, akár büféket, cukrászdákat ki tudják szolgálni. Ezek most már ugye törvényi előírás is, tehát az ENTAK adatszolgáltatási kötelezettség miatt ezeket különböző típusú vendéglátóhelyeken használni is kell. Egészen egyszerű funkciója, amit mondjuk nálunk 20 néhány évvel ezelőtt az első szoftver tudott, az, hogy a rendeléseket felveszik a kollégák, rögzítik, és az továbbítja nyomtatóra mondjuk a pult felé, vagy a konyha felé.
2: Oké, tehát akkor ezek a szoftverek, ezek elsősorban a belső munkaszervezést, az étterem működtetését segítő megoldások voltak, nem a vendégek, nem a nagy közönség számára szolgáltatásokat nyújtó alkalmazások.
4: Igen, tehát ez igazából a háttérműködést segítette. akár mondjuk a készletgazdálkodás az, ami már a kezdetleges rendszerekben is megjelent, és most már nyilván vannak olyan rendszerek, ami ehhez kapcsolódik, tehát akár a foglalási rendszert és egy éttermi szoftvert össze lehet kapcsolni, vagy akár az éttermi szoftver és a szállodai szoftvernek a működése összekapcsolható.
3: Tehát egy komplex szolgáltatást tud nyújtani ezek szerint, ahhoz mindig, képest, ahonnan indultak.
2: Mindig fel akartam tenni valakinek azt a kérdést, és most a Bencének föl is teszem, hogy adott esetben ezek a szoftverek mondjuk azt a folyamatot is támogatják, hogy a vendégek által leadott rendelés, amit a felszolgáló kollégák fölvesznek, ez valamilyen formában a konyhában, a konyhafőnöknél, a séfnél, valakinél megjelenik, adott esetben már be is ütemezi, hogy melyik ételt kell elkezdeni készíteni, vagy ez még mindig az emberi tényező?
4: Vannak olyan szoftverek, amik ezt tudják, úgyhogy igazából itt az, hogy mennyi egy fogásnak az elkészítés ideje, és akkor erre már vannak olyan megoldások, amik jelzik, hogy mikor kell elkezdeni, vagy mikor érdemes elkezdeni foglalkozni vele.
3: Ez mennyire az idő, tehát az idővel kapcsolatosan, vagy az idővel versengünk, vagy pedig magával a szolgáltatás minőségével, jellegével, több színűségével?
4: Hát igazából én szerintem itt fontos azt megkülönböztetni, hogy mik azok a megoldások, ami a vendégélményt befolyásolja közvetlenül, és mi az, ami a háttérmunkát úgy segíti, hogy igazából az a hatékonyság, az általános működés sen keresztül befolyásolja a vendégélményt. Én úgy látom, hogy ma még azok a digitális megoldások, amik nagyon erősen vannak jelen a vendégtérben, azok kevésbé elfogadottak, és azzal óvatosabban kell bánni. A másik oldalon viszont van egy nyilván egyfajta jogszabályi kötelezettség is, hogy digitális megoldásokat használjunk, másik oldalról pedig az, hogy az adatvezérelt döntéshozatal most már nem nem a jövő, hanem igazából ez az, amire építkezünk, és akár mondjuk az árképzésnél, akár a következő menünek a megalkotásánál azokra az adatokra támaszkodunk, ami az előző időszakból rendelkezésünkre áll.
3: Mi az, amit a vendégek nem fogadnak el, amiről beszéltél itt az előbb, hogy annyira nem szerencsés használni?
4: Most ezt egy kicsit kilépve a szálloda vezetői pozícióból, inkább a kutatói oldalról tudom mondani, hogy foglalkoztunk vele, hogy akár a Z-generáció is, de igazából pont ők voltak az első, akiket vizsgáltunk, azért, mert az volt a feltevésünk, hogy ők a leginkább nyitottak a digitális megoldásokra, és ezt megcáfolta a kutatás, tehát az látszik, hogy az, hogy a különböző akár tablet vagy okostelefont kell nyomkodniuk azért, hogy mondjuk egy rendelést felvegyenek, vagy megtekintsék az étlapot, vagy az, hogy hogyan néz ki egy étel, ez visszataszító számukra, és nem fogadják el olyan szinten, mert hogyha el szeretnének menni egy étterembe, akkor inkább azt az időt a barátaikkal, családdal szeretnék tölteni, és nem az okos kütyükkel.
2: Nézzünk jó példát is, vagy pozitív példát is. Tudsz-e olyat mondani, akár az üzleti gyakorlatotokból, akár a kutatási hátteredből, amit viszont tudod, hogy díjaznak, kifejezetten értékelnek a vendégek?
4: Olyat tudok mondani, ami most már is megint csak mondjuk az Z-generációra vetítve, nem veszik fel a telefont, hogy asztalt foglaljanak, vagy szobát foglaljanak. Ez most már nem az, hogy versenyelőny, hanem igazából hátrány azok számára, akiknek nincsen online foglalási felülete, mert a fiatalabb fogyasztók, ők már ezt annyira alapelvárásnak tekintik, és ők lehet, hogy éppen hajnal kettőkor döntenek úgy, hogy szeretnének foglalni asztalt, akkor nem fognak arra várni másnap reggel mondjuk 11-ig, amíg kinyit az étterem, hogy foglaljanak, hanem azon a helyen foglalnak, ami elérhető akár mondjuk azonban egy ilyen online felületen.
2: Tehát visszajutottunk a gyors élményszerzéshez. A gyors karnyújtásnyira van tőlem, most azonnal elfoglalom, megszerzem élményhez.
3: De ez nem csak generációs kérdés szerintem, mert én gyakorlatilag is így működöm, hogy azonnal szeretem meg lerendezni azokat a dolgokat, amik a fejemben vannak. Tehát nem tudom, hogy a kutatás csak az Z-generációra vonatkozott, vagy úgy globálisan.
4: Az első része az az E generációra, uh-huh. és most zárul a X és Y uh-huh. generációra vonatkozó, és majd ezt a három generációt fogjuk még összehasonlítani.
3: Na és akkor vissza a KKV szektorhoz, mert ugye onnan indultunk. Mik azok az adatok, amiket ti használtok a kis tücsök működtetéséhez és a digitalizációs világba való bevezetéséhez, vagy annó, amikor bevezettétek? Tehát melyek azok az adatok, amik kulcsfontosságúak a ti működésetekben?
2: Ezen hadd csavarjak már még egyet, mielőtt elkezdesz válaszolni. Ugye gyakran éri az a kritika az ENTAK rendszert, hogy biztos rengeteg értékes adat van benne, de ezeket nem kapják vissza, nem férnek hozzá a szolgáltatók, nehezen vagy nehézkesen tudják ezeket használni, hasznosítani. Ebbe egy picit igazíts már el minket, létszeres, hogy ti a napi valóságban milyen adatokhoz, hogyan tudtok hozzájutni, mi az, amit értékeltek, mi az, ami fontos a számotokra?
4: Szállodai oldalról az ENTAK adatokat nagyon értékeljük, mert hogy település szinten, desztináció szinten látjuk azt, hogy így a főbb mutató számokat, hogy igazából legalább egy hasonlítási alapunk van.
2: Éttermi oldalról... Látjátok azt, hogy honnan jönnek hozzátok? Látjátok azt, hogy kik jönnek hozzá? Így érted, hogy...
4: Nem a versenytársakat, tehát hogy illetve nem versenytársakat, rosszul fogalmazom, tehát a adott területen, adott szegmensben elért eredményeket, átlagos szintjét látjuk.
2: És akkor ahhoz képest meg tudod ítélni, hogy a tiétek jó,
4: hogy igen, rossz. Igen, tehát ilyen szempontból ez jó. Az éttermi oldalról még hiányzik ez a visszamutatás, tehát ez az, ami még igazából hasznos lenne, hogy ezt az éttermi működés is lássuk, és a szállodai szoftver pedig, ahonnan látjuk a saját adatainkat, tehát a küldőpiacokat, az, hogy hogyan változik. Most mondjuk pont egy átállás miatt így az összehasonlítás kicsit más, hogy valósul meg, viszont egy olyan rendszerre váltottunk, ami nagyon, nagyon fejlett vezetői dashboardot mutat nekünk, és igazából tényleg folyamatosan látjuk azt, hogy hogyan állunk adott hónapban, és ez nagyon sokat segít a döntéshozatalban.
2: Ami a vendéglátási részt illeti, ott ez nem épült még ki fejlesztés alattá, vagy ott nem ennyire fontos, vagy ott mi az eltérés a szálláshely? Ha jól értem, a szálláshelyi adatok azok széles körűek és jók, és jó használhatók, de mintha azt említetted volna az előbb, hogy a vendéglátásban ez még nincs teljesen így.
4: Én úgy tudom, hogy az eredeti akarat szerint ez megvalósult volna, illetve hogy ez a visszamutatás az iránytű oldaláról tervben volt. Bízom benne, hogy meg is valósul ez nem sokára.
2: Oké. Okay. Nézzük az egészet most egy picit a Fonák oldaláról. Mi az, ami mondjuk ma már elképzelhetetlen digitális megoldások, vagy esetleg mesterséges intelligencia használata nélkül? Mi az, ami nem működne egy olyan méretű szállodában, étteremben, mint amilyen a tiéd? Tudsz-e ilyet mondani?
4: Ez nagyon sokrétű. Az első, én úgy gondolom, hogy mindenképpen az online marketing, tehát akár a social media, a weboldal, vagy hogyha a foglalási rendszereket nézzük, enélkül ma már nem igazán tudnánk működni. A másik, tehát hogyha mondjuk a szállodai működésben a szállodai szoftvert nézzük, illetve az ahhoz kapcsolódó különböző megoldásokat, tehát az, hogy egy olyan integrált rendszerrel dolgozunk most, ami nem csak egy PMS, nem szállodai szoftver, hanem integrálva van a Channel Manager, tehát már az árképzés, dinamikus árazás, ez mind ebben a rendszerben valósul igazából meg, és ez közvetíti az árakat a foglalási felületek, oták felé, booking.com, szállás.com.
3: Ezek alap szoftverek? Tehát az a kérdésem, hogy enélkül gyakorlatilag egy turisztikai vállalkozás nem működik?
4: Én úgy gondolom, hogy most már egy bizonyos üzemméret felett ez alapelvárás.
2: Hát ahogyan a műsorunknak a mottója is írja, a jövő elkezdődött, tehát ez nem a távoli science fiction sztori, hanem ezek szerint mindennapi valóság. Még mindig ebben a körben matatva egy picit, ebben már az AI-t is használjátok, vagy AI alapú megoldásokat is használtok, vagy az inkább a vendég oldalán jelenik meg a tájékozódásban, a foglalás előkészítésében?
4: Az AI megoldásokat egyelőre még integráltan nem, tehát ebben a rendszerben nem úgy használjuk, hanem azokat a kinyert adatokat, tehát különböző, akár mondjuk havi, korábbi időszakokra vonatkozó kimutatásokat, azokat AI alapon szoktuk elemezni, akár például a vendég visszajelzéseket, tehát a százával, ezrével érkeznek a vendég visszajelzések, szöveges formátumban. Erre nincsen olyan kapacitás, hogy egyesével elemezzük azt, hogy mik voltak a kiemelt pontok, mik azok a negatívumok, amiket kiemelnek, viszont erre egy nagyon jó prompttal tudunk olyan elemzéseket készíteni, ami megmutatja, hogy mik azok a visszatérő mintázatok, ami akár pozitív, akár negatív oldalról
3: megmutatkozik. Ezek milyen hatásfokkal működnek?
2: Bocs, hogy beleszólok, csak a kérdésedhez kapcsolódik. Volt már ebben a műsorban mesterséges intelligencia segítségével készített borreceptről szó. Volt már ebben a műsorban az AI segítségével fölépített kampányokról szó. Mondj már, légy szíves nekünk olyan példát, amikor a Szilvi kérdéséhez kapcsolódik, amikor láttátok azt, hogy igen, itt most valamit az AI segítségével elemeztünk, értékeltünk, valamilyen következtetést levontunk, erre hoztunk egy döntést. Engem ez érdekel, hogy milyen súlyú, milyen szintű döntések azok, amiket már mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal hoz meg egy vállalkozás. Ami esetleg helyzeti előnyt jelent egy másikhoz képest, aki meg nem így dolgozik. Volt már olyan, hogy étlapot változtattatok azért, mert az AI alapú az értékelések, a visszajelzések feldolgozása azt mondta, hogy valami nagyon hiányzik, valami nagyon népszerű, valami nagyon klassz, hogy ott van az étlapon, vagy azért ennyire nem?
4: Étlapot nem, viszont a szállodai működésben ott volt már ilyen, tehát és inkább a belső működést fejlesztettük ezáltal, tehát hogy volt olyan visszatérő komment, amit azonosítottunk így AI segítségével, és utána mondjuk egy olyan standardot alakítottunk ki a housekeeping működésbe, ami ezt a hibát ki tudja küszöbölni.
2: Oké, akkor itt, ha jól értem, az AI-nak az a képessége volt a számotokra nagyon hasznos, hogy nagy mennyiség

műsor. Megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Prinzinger Péter és Marsall Szilvia műsora.
2: A vendégünk pedig Csapodi Bence, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója és szálloda vezető a Kistücsök Food & Roomba, és hát tulajdonképpen ugye továbbra is az a kérdéskör, ami minket foglalkoztat, vagy amiről beszélgettünk itt az elmúlt nagyjából 20 percben, hogy milyen szerepe van egy kis és közepes méretű vállalkozásban a mesterséges intelligenciának és a digitalizációnak. Nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy nem csak az én fejembe fordult már meg, hogy mennyire tudja mesterséges intelligencia kiváltani, vagy felváltani az emberi munkaerőt?
3: Igazából a vendéglátás területén én úgy látom, hogy pontosan azokat a hiány szakmákat nem fogja tudni kiváltani, amiről sokszor szó esik.
2: Például egy szakács?
3: Tehát igen, az ő munkájukat nagyon meg tudja könnyíteni. Erre már vannak is példák, van olyan, ahol AI alapú séf dolgozik, van egy ilyen dubai étterem, de igazából ott sem a kétkezi munkát váltja ki, hanem a kreatív vonalat, tehát az, hogy különböző adatbázisok alapján megalkot új recepteket, de az ételt azt nem fogja elkészíteni. Ugyanúgy vannak olyan részei mondjuk a szállodai működésnek, amit nem fog tudni a közeljövőben még kiváltani. Robotizációs megoldások vannak, de azért még azok is kevésbé fejlettek, nem tudják azt a minőséget megvalósítani, ami mondjuk sokszor szükséges. Amit viszont nagyon jól, hát mondhatni, hogy már ki is tud váltani, azok az irodai pozíciók, akár mondjuk a marketing területén, most már látszik, hogy ez egyre inkább segíti a munkát.
4: Egy nemrég elkészült kutatás szerint a Balatonnál működő vállalkozók, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, attrakciók üzemeltetői körében a három legégető probléma a munkaerő, és nyilvánvalóan a szezonalitás meg a növekvő működési költségek. Miben tud az AI alapú megoldás, vagy miben tudnak a szoftverek, a digitalizációs megoldások munkaerőt kiváltani? Munkaszervezési folyamatokat megváltoztatni? Tehát, hogy valójában hol van a szerepe a digitalizációnak a munkaerőgazdálkodás témakörében?
3: Hogyha elég adat áll rendelkezésünkre, úgy gondolom, hogy akár a digitális munkaerő vagy munkaidő nyilvántartásokra, hogyha ezeket AI alapon tudjuk elemezni, illetve forgalmi adatokat, tehát itt a különböző előrejelzések szempontjából, hogy látjuk azt, hogy erre már vannak olyan megoldások, ami tehát akár mondjuk a szállodai árazás esetében tudja segíteni a dinamikus árazást, hogy olyan mintázatokat keres, ami miatt a forgalom akár magasabb, akár alacsonyabb forgalom várható, és ehhez alakítja már az árakat, és nyilván ehhez kapcsolhatjuk már akár mondjuk egy munkaidő beosztást is, tehát hogy...
4: Okay, tehát amikor... kapacitás tervezés, munkaerő beosztása,
3: igen.
4: Azok.
2: Tehát akkor nincs még abban a stádium ez a dolog, hogy embereket vált ki egy ilyen jellegű szolgáltatás.
4: Végsősorban, de lehet, mert ha jól értettem, akkor a munkaerő működésének a hatékonyságát is tudja elemezni, amiből adott esetben kipottyanhat olyan következtetés, hogy bizonyos számú munkakört kevesebb kollégával is el lehet látni, mint amennyivel korábbiakban ellátták. Vagy ezt rosszul gondolom?
3: Abszolút, ez is működik. Tehát egyrészt úgy látom, hogy az egyéni teljesítményre való visszajelzéseket nagyon jól tudja kimutatni a különböző AI alapú megoldások. A másik oldalon pedig ez, hogy tehát az időbeosztást azt lehet vele még hatékonyabbá tenni.
2: Hol van mindenféleképpen szükség az emberi kontrollra?
3: Kontrollra én úgy gondolom, hogy mindenhol. Tehát akár a vezetői döntéseket egy magában nem váltják ki ezek a megoldások, hanem a döntés előkészítést tudják segíteni, de végső soron a vezetőknek kell meghozni egy-egy döntést. Én így gondolom egyelőre, és nyilván, hogyha most a kisebb méretű szálláshelyekről, vagy kisebb méretű éttermekről beszélünk, akkor azt a személyességet, ezt nem tudjuk kiváltani AI-jal, akár ezeket a háttérfolyamatokat, vagy a foglalási tájékozódási folyamatokat, ezeket jól lehet vele kezelni, akár egy jó chatbot, hogyha AI alapon működik. Én úgy gondolom, hogy az attól még nem lesz kevésbé személytelen, vagy kevésbé személyes a szolgáltatás nyújtásunk, inkább segíti a vendégek tájékozódását, de ott a vendégtérben, amikor eljön hozzánk elfogyasztani egy ebédet, vagy mondjuk foglal egy szobát, akkor viszonylag, illetve azt mondom, hogy ott az AI-nak egyelőre korlátozott szerepe van.
2: Te hogy látod, túlbecsülik, vagy alulbecsülik az AI jelentőségét ezek a kis vállalkozások?
3: Úgy gondolom, hogy egyelőre sokszor túlságosan alul értékelik, tehát én nagyon sokszor kaptam olyan megjegyzéseket, amikor akár így a kutatásokról, vagy különböző AI alapú megoldásokról beszéltünk, vagy a cikkeket írtunk, hogy utálják ezt, és nem értik, hogy miért kell ezzel foglalkozni a vendéglátásban. Na most ez kicsit olyan, mint az ipari forradalom idején, amikor a gépeket rombolták, igen, hogy ezzel, tehát most már ezt nem fogjuk tudni megakadályozni, és szerintem nem is szabad, tehát ezek olyan lehetőségek, amiket ki kell használnunk, és erre volt egy kutatás, ami nagyon jól összefoglalta azt, hogy nem azokat a nem fogja elvenni az átlag munkavállalónak a munkáját az AI egészen addig, ameddig ő megtanulja azt jól használni. Tehát, hogy igazából azokét fogja elvenni, akik nem haladnak a korral, és nem tanulják meg használni, és azok lesznek lépéserőnyben, akik viszont ezt már olyan fejletten tudják alkalmazni a mindennapi munkavégzés után, ami összességében a saját hatékonyságukat sokkal, de sokkal megemel.
4: Ha most kilépünk a vállalkozásnak a szűkebb belső világából, és ránézzünk a településen, a mikrotérségben, a desztinációban működő többi turisztikai szolgáltatóra, akkor el lehet azt már mondani? Egyetlen cél az, hogy ezt elmondhassuk, ezt nem is tudom, hogy a vállalkozók egyre inkább a digitális térben találkoznak, működnek együtt, olyasmiket csinálnak, amit egyébként korábban hagyományos analóg módon vagy személyesen tettek, vagy ez nem jellemző annyira?
3: Én ezt úgy látom, hogy részben igaz, tehát hogy az, hogy mondjuk az együttműködéseket az online megoldások nagyon segítik, az biztos, tehát nagyon nagy szerepe van annak, hogy akár mondjuk amikor egy Tészbalaton fesztivált szervezünk, akkor nem kell minden egyes alkalommal egy helyen összeülni az egész csapatnak, nehezen is megvalósítható, viszont az online térben nagyon gördülékenyen megy az együttműködés. Másik oldalon viszont azt látom, hogy akár egy első találkozásnál nem váltja fel azt, hogy tehát a személyes nem tudom, kézfogásnak vagy bemutatkozásnak a jelentősége az még mindig sokkal nagyobb, mint az, hogy mondjuk az online térben ismerkedjünk meg.
4: Lehet, hogy nem volt tökéletesen pontos a kérdés, és pont a Tészbalatonos példát juttatta eszembe, hogy még egyszer nekifutok. Például a Tészbalaton az egyúttal egy médiaprojekt is. Van weboldal, van közösségi média, vannak fotók, vannak videók, lehet online foglalni, stb. Tehát ebben az értelemben akkor mégiscsak az van, hogy valami az online térben zajlik a projekt körül, egy csomó tevékenység az online térben valósul meg, de akkor ez a marketing, ez a kommunikáció és a marketing, és nem maga az üzleti együttműködés, ha jól értem a dolgot.
3: Abszolút. Tehát itt inkább a szervezés oldala okay. Az, ami a...
2: De ez cél lenne egyébként az online térbe zajló összefogás, tapasztalatcsere, kommunikáció?
3: Én szerintem abszolút van helye a desztináció szempontjából.
4: Még egy picit hadrugózzak ezen a Tész Balaton témán, tulajdonképpen egy új termék. Tehát egy új turisztikai élménycsomag, vagy élménytermék, egy 10 napig tartó gasztrofesztivál. Ha így nézem, akkor nem tudom, hogy ez az online megoldások nélkül hogy mennyi idő. Lehet, hogy megvalósult volna, vagy megvalósulna, de vajon mennyi idő alatt épülne föl egy ilyen klasszikus személyes szervezési menetben?
3: Biztos, hogy sokkal lassabb lenne, és ilyen megoldások, vagy ilyen eredményt nem lehetne elérni az online tér nélkül.
4: Tudsz-e mondani olyan példát nekünk, amit korábban nem gondoltál volna rá, hogy a digitális vagy az AI alapú megoldásokkal meg lehet csinálni, végre lehet hajtani, ki lehet fejleszteni, és amikor jött a digitális megoldás, akkor meg úgy kellemes meglepetés volt. Jaj, de jó, hogy ezt most már meg tudjuk csinálni. Vagy ilyen reveláció még eddig nem jött szembe.
3: Nekem inkább így a saját munkám tekintetében az, amikor a ChatGPT-nek a fejlődése eljutott oda, hogy saját agentet tudtam létrehozni, és a saját munkámat könnyíti meg az, hogy egy asszisztenst létrehoztam, és ezt folyamatosan fejlesztem igazából annak megfelelően, hogy miben kell, hogy segítsen nekem.
4: Mondj egy példát, legutoljára miben segített?
3: Igazából ami nagyon sokat, tehát itt a különböző szövegeknek a megfogalmazása, vagy akár az, hogy van egy hosszú e-mailezés, amit hogyha nem szeretnék mondjuk végigolvasni, akkor összefoglalja, és akkor ebben is segít. Igazából rengeteg időt meg tudok vele spórolni.
2: Meg visszatértünk az időkérdés.
4: Még egy kérdés ennek kapcsán, most már nem engedlek ki ebből a kérdésből, hogy iratsz tartalmat? Mesterséges intelligenciával? Fogalmaztatsz vele szöveget?
3: Tartalmat ritkán, inkább átfogalmaztatása, vagy az, hogy akár, tehát mondjuk az egyetemi munkámat abban nagyon megkönnyíti, hogy nyelvi lektorálást azt megspóroljuk ezáltal, tehát anyanyelvi szinten, akár mondjuk egy brit-angol nyelvi lektorálás azzal működik, és ez a kiadóknál abszolút elfogadott most már, hogy nyilván tartalmat nem generálunk vele, viszont ezt a folyamatot, ezt sokkal gyorsabb is, és költséghatékonyabb.
4: Oké. A marketingre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy iratsz-e vele szöveget. Nekem az egyik kedvenc funkcióm, én a Google Gemini-t használom, hogy egy bizonyos szöveget másmilyen stílusokban újra lehet vele iratni. Tehát adott esetben egy eseménynek a magázódó, hivatalos, hangvételű meghívóját, megkérem, hogy most ezt alakítsd át, légy szíves, Facebook vagy Instagram kompatibilis poszt szövegé, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát rendkívül sok időt spórol. De azért szerintem ennek van egy tök nagy veszélye, hogy előbb-utóbb ezek nem a szerző szövegei lesznek. Tehát az ilyen, nem tudom, létezik ez a kifejezés, hogy az AI túlhasználata, mondjuk szöveges tartalmak előállításában, hogy ettől szerinted nem kell tartani, hogy egy idő múlva már semmi nem olyan lesz, mint amit ember fogalmazott. Vagy olyan ügyes az AI, hogy nem veszük észre, hogy nem ember fogalmazta.
3: Én úgy gondolom, hogy egy jó prompttal most már annyira emberi a megfogalmazás, hogy azt nem lehet észrevenni, illetve nekem is volt már olyan, hogy valamilyen szövegtervezetet kiadott, de utána mondjuk még belenyúltam, de hogy nem
2: százszerzőkösen. Igen, csak a jó prompttal annyi idő elmegy, amennyivel már saját magad is meg tudnád írni azt az adott szöveget. Ezt gyakorlatból mondom nektek, tehát, hogy valóban tud olyan szöveget csinálni, amiről szerintem nem biztos, hogy megmondod, hogy azt a mesterséges intelligencia készítette, hogyha jól van instruálva. Már pedig lehet őt jól instruálni.
4: Ebből a szempontból is ez valószínűleg generációs dolog. Én az AI segítségével készített szövegeket mindig átírom. Tehát a vége az mindig az, hogy végül is ember adja ki a kezéből. Oké. Egyetemi oktatásban hogy használjátok az AI-t?
3: Én konkrétan elkezdtem már úgy, hogy a prompt írásra megtanítani a hallgatókat, illetve akár azt a folyamatot, hogy akár, tehát hogyha mondjuk egy éttermi működéssel van szó, hogy hogyan tudják úgy nem is megírni a promptot, mert a legjobb az, hogyha ők megíratják már a promptot is az AI-jal, akkor kapják meg a legjobb eredményt a különböző elemzésekhez, és ezekre szoktam felhívni a figyelmet. Nagyon sok oktató elítéli az AI használatát, de úgy gondolom, hogy ezt helyesen kell megtanítani, illetve át kell állni arra a működésre az egyetemeken is, hogy lehet, hogy a hagyományos szakdolgozatírás az már annak az utolsó éveit éljük, és át kell állnunk sokkal gyakorlatilasabb megoldásokra.
4: Most feltáró jellegű beismerő vallomás következik. Ezek szerint én egy dinoszaurusz vagyok. Az, amit az előbb említettél, hogy megíratja a promptot az AI-jal, ezt létszi magyarázd el nekem egy picit?
3: Tehát igazából már a promptot is az AI segítségével érdemes megíratni.
4: Adok egy promptot arra, hogy írjon egy promptot?
3: Igen. Uh-huh. És a különböző, tehát azokat a kérdéseket ezzel ki lehet küszöbölni, aminél félrecsúszhat egy tartalomgenerálás. Tehát, hogy feltesz olyan kérdéseket, amiket tisztázunk, és akkor utána már olyan prompttal íratja meg, olyan részletességgel, olyan akár mondjuk a formai elvárások, vagy a tartalmi elvárások, hangnem, stb., amit egyeztetve utána tényleg egy olyan szöveg jöhet ki, amit elvárunk tőle.
1: Ez volt mára a Digiturizmo Prinzinger Péterrel és Marsall Szilviával. Vendégük Csapody Bence volt, a Balatonszemesi Kistücsök Food and Room szálloda vezetője. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön-Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal a tejérzékenység válfajait járja körül. Ez gyakorlatilag már a népbetegség, de sokan csak azt hiszik, hogy a tej okozza problémáikat, vagy nem is tudják, hogy egyes tejtermékeket gond nélkül fogyaszthatnának. Szakértői tanácsok jönnek.
2: A mai műsorban olyan emésztő rendszeri kérdésekről beszélgetünk, amelyek nagyon sok embert érintenek, mégis rengeteg a félreértés, az internetes tévhit és az önjelölt tanács. Tényleg mérege a tej, vagy inkább egy félreértett élelmiszerről van szó? Mi a különbség a tejfehérje allergia, a laktózérzékenység, vagy éppen az ételintolerancia között? Majd a műsor második felében a Crohn-betegségről és a colitisről beszélgetünk. Kiket érinthetnek ezek a betegségek, milyen tüneteket okozhatnak, és hogyan lehet együtt élni velük a mindennapokban. A vendégünk a stúdióban Füstös Diana, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Valamint itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője, aki mindig hoz egy újabb érdekes témát, vagy egy jó kérdést, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
4: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt vagyok, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: És akkor vágjunk is bele, nagyon sok ember fejében teljes a káosz a tej körül, valljuk be. Van, aki szerint ez egy alapélelmiszer, mások viszont azt gondolják, hogy ez gyulladást okoz, és emiatt sokan teljesen elhagyják. Végül azt még hozzátenném, hogy sokszor diagnózis nélkül teszik ezt. Kezdjük az alapoknál, és kérem segítsen ebben eligazodni, mit jelent pontosan a tejfehérje allergia, ehhez képest mi a laktózérzékenység, vagy az intolerancia?
3: A tejfehérje allergia tulajdonképpen egy immunválasz, ez egy autoimmun folyamat, antitesteket termel a szervezet a tejfehérje ellen. Ezek olyan tünetekkel járhatnak, mint csalánkiütés, akár durvább esetben fulladás, vagy akár anafilaxiás sok, de járhat egyébként gastrointestinális tünetekkel is, haspenéssel, hasi görcsökkel, de jellemzően ilyen bőrtünetek, fulladás talán mondom, durvább esetben előfordulhat. Ezzel szemben a laktóz intolerancia az nem ennyire durva, vagy nem ennyire veszélyes, ott igazából csak a laktázenzim hiányzik, nem tudja megtermelni a laktáz, egy elegendő laktázenzimet a szervezet, hogy lebontja a laktózt, a tejcukrot, és ezáltal hasi panaszok, puffadás, hasi görcs, haspenés léphet fel.
2: Tehát akkor megerősíti, hogy sok a félreértés ezzel
3: így
2: kapcsolatban.
3: Így van.
2: Tehát napi szinten akkor önök is találkoznak ezekkel a félreértelmezésekkel, vagy esetleg álhírekkel.
3: Így van, pontosan, és nagyon sokan hiszik azt egyébként, hogy tejfehérje allergiások, pedig egyébként a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak kevesebb, mint 1%-át érinti. A gyerekeknél inkább gyakoribb, de a gyerekek is, hát gyerekeknél én úgy tudom, hogy körülbelül 2-3%-ot érint, de ők könnyen kinövik az allergiát, vagy elég gyakran kinövik, és mondom, a felnőtt lakosságban kevesebb, mint 1% aki érintett, úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy ez ténylegesen tejfehérje allergiások, azok valószínűleg nem biztos, hogy tényleg az, hanem akkor más irányba érdemes.
4: Kettő függetlenül szerintem az 1%-nak a 10-szerese vagy a 20-szorosa gondolja saját magáról, hogy neki ez van.
3: Igen, valóban.
4: Fogyaszt a klasszikus tehén tej helyett mindent, ami folyadék és fehér színű, de hogy valójában mi van benne, azt vajmi kevéssé tudjuk szerintem. Erről mit gondol egyébként, erről az egész trendről?
3: Hát eleve még arra szerettem volna visszakanyarodni, hogy ami miatt még gondolhatják azt az emberek, hogy ők tejfehérje allergiások, nagyon gyakori a különböző, akár allergológiákon, nagyon sok helyen ezek az IgG alapú tesztek, amik nem, azt nagyon fontos kiemelni, hogy ezek nem diagnosztikus alapú tesztek, amit nagyon, nagyon drágán lehet elvégezni ezeket a teszteket, és tényleg nagyon sok állásfoglalás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is kiadott erről állásfoglalást, nagyon sokan mások, hogy ez nem diagnosztikus értékű, és akkor lehet, hogy kap a paciens egy listát, hogy mi mindenre jött ki neki, pozitivitás, a tej, a tojás, mindenféle, de hogyha ez tényleg IgG alapú, akkor ez nem az fontos, hogy ezt akkor ne vegyek komolyan, csak az IgE alapú ételallergia teszt az, ami tulajdonképpen komolyan vehető.
2: És akkor visszakanyarodva.
3: Bocsánat, igen.
2: Róbi kérdéséhez, amit köszönjük szépen. Tehát, ha jól értem, azt mondtad, hogy boldog-boldogtalan mindennel helyettesíti a tejet.
3: Így van.
2: De
3: csak
2: lehet, hogy ezzel, de lehet, hogy ezzel magának egy sokkal rosszabb tünet együttest okoz.
3: Igen. Hát azt vesszük észre mi is, hogy nagyon, nagyon kerülik az emberek a tejet, nagyon félnek tőle, sőt, nagyon azt is elmondják, hogy antibiotikumokkal van tele, méreganyagokkal van tele, de igazából ez fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem igaz. Tehát a tejbe nem tehetnek semmi plusz tartósítószert, nem kerül bele már antibiotikum, származék, tehát hogyha az állatot antibiotikummal kezelik, és mondjuk esetleg ne hagy Isten lenne antibiotikum a tejében, akkor az nem kerülhet forgalomba. Úgyhogy semmit nem tehetnek egyébként a tejtermékekbe, ugye maga a tartósítás is, meg a csíramentesítés is tulajdonképpen csak hőkezeléssel történik, úgyhogy az fontos kiemelni, hogy tényleg amúgy a tej, meg a tejtermékek tulajdonképpen nagyon sok szempontból egészségesek, és nem szabad rájuk, vagy nem szabad őket így démonizálni tulajdonképpen.
4: Mi a helyzet azokkal a szintén tejnek nevezett fehér folyadékokkal, amelyek szójából, meg mandulából, meg...
2: Erre gondoltam én.
3: Igen.
4: Mi mindenből gondoljuk, hogy tejet készítünk. Ezeknek mi köze a tejhez valójában?
3: Összetételben tulajdonképpen nem sok közük van.
4: Fehér és folyadék,
3: így van. A tápanyag összetételük ugye teljesen más. A tejben vannak értékes fehérjék, tejzsír, tejcukor, kalcium forrás, B12 forrás, D-vitamin forrás. Ezzel szemben ezek az alternatív italok, amiket ugye hivatalosan tejnek sem lehet nevezni, ezekben maximum hozzáteszik pluszban a D-vitamint, vagy a B12-t, vagy a kalciumot, de azok nem is hasznosulnak annyira jól, amit hozzátesznek, meg tápértékileg sem nem tartalmaznak annyi fehérjét, nem tartalmaznak annyi jófajta tápanyagot, amit a tej és a tejtermékek. Úgyhogy igazából ezzel csak egy hiányállapotot tudunk elérni, hogyha csak ezeket fogyasztjuk, és nem a rendes tejet és a tejtermékeket.
2: És sokszor felnőtt korban derül ki egy érzékenység. Ennek mi lehet az oka, miért fordul ez elő?
3: Hát maga a laktóz intoleranciánál jellemző ez, ugye, hogy egyre idősödik az ember, úgy egyre csökken a laktázenzim termelése, úgyhogy igazából vagy ez lehet az egyik oka, a másik pedig, hogyha valaki nagyon rendszertelenül eszik, mondjuk nagyon sok antibiotikumos kúrán esik át, vagy hogyha rossz minőségű ételeket fogyaszt, feldolgozott ételeket, akkor a bélflórája meg tud úgy változni, hogy akár egy irritábilis bélszindróma, vagy egy valamilyen diszbiózis alakulhat ki, ami szintén okozhat ilyen tüneteket.
4: Tehát nem a tej okozza alapvetően.
3: Tehát nem feltétlenül, igen, ott hihetjük azt, hogy a tej okozza, de nagyon sokszor inkább csak egy bélflóra megváltozás okozza ezt az egészet, ami természetesen, hogyha ilyen panaszok vannak, akkor az első, hogy a gasztroenterológushoz kell fordulni.
2: És onnan indultunk, hogy ugye nagyon szélsőséges vélekedések vannak a tejjel kapcsolatban, de beszéljünk azokról az esetekről, amikor tényleg kerülni érdemes.
3: Hát magát, az összes tejterméket akkor kell kerülni, amikor tényleges allergiát diagnosztizálnak. Ugye ezt lehet, mint említettem, a vérvétellel, lehet bőrtesztekkel, illetve terheléssel is diagnosztizálni, és ennek ugye maga a kezelése az eliminációs diéta, tehát hogy teljesen el kell hagyni mindent, ami tej származék, mert hogy ugye tényleg nagyon extra esetben ez akár anafilaxiás sokkhoz is vezethet. Más esetben egyébként nem nagyon szoktuk javasolni a tejnek az elhagyását. Ugye mivel én gasztroenterológián dolgozom gyulladásos bélbetegekkel is, ott vannak olyan speciális diéták, amikben átmenetileg elhagyhatjuk, vagy elhagyhatjuk velük a tejtermékeket, hogy hát ha egy kicsit a bélrendszerük ettől megnyugszik, de hosszú távon egyébként másnál nem szoktuk javasolni a tej és a tejtermékeknek a fogyasztását, csak allergiában.
2: Ami nekem egyetlen eszembe jutott az előbb említett laktózérzékenység kapcsán, hogy létezhet-e átmeneti érzékenység, valamilyen betegség, antibiomkezelés hatására, nem tudom, csak hogy,
3: Persze, ha ez
2: előfordul, akkor hogyan vezethető vissza az étrendbe a tej?
3: Létezhet, persze, amit az előbb is említettem, akár hogyha egy diszbiózis alakul ki, akár egy gyulladásos bélbetegség, hogyha az adott bélterület gyulladt, akkor természetesen kialakulhat egy átmeneti laktózintolerancia. Hát ott ugye meg kell várni, amíg szépen lemegy a gyulladás, vagy amíg helyre nem áll a bélflóra, és akkor fokozatosan, hát először talán a fermentált tejtermékekkel érdemes kezdeni a visszavezetést, a joghurttal, a kefirrel, és ráadásul inkább a soványabbakkal, tehát azt is nagyon fontos kiemelni a tejtermékeknél, hogy mindig a sovány tejtermékeket választjuk.
2: Nem a tejföllel kell kezdeni.
3: Nem a tejföllel, meg nem a sajtokkal, meg nem a tejszínnel, tehát amúgy is telített zsírokban gazdagok, tehát hosszú távon túl nagy fogyasztásuk, azok azért szíverrendszeri betegségeket, vagy legalábbis hozzájárulhat a szívérendszeri betegségeknek a kialakulásához, tehát emiatt sem, meg ugye nehezebben emészthetőbb, hogyha zsírosak ezek a tejtermékek, úgyhogy sovány tejtermékekkel kell kezdeni kis mennyiségben, és először talán inkább a fermentáltakkal.
4: Van különbség a tehéntejből készült sajtok, vagy bármiféle készítmények, és mondjuk a kecsketejből készült termékek között, kecskesajt például,
3: én
4: imádom, egyik kedvencem.
3: Más a tejfehérje összetétele. Nagyon sokaknál hallom, hogy a kecske tejből készült termékeket jobban is bírják, jobban tolerálják, bár sokszor az a hátrányuk, hogy ezek lehetnek azért zsírosabb termékek, de igen, itt egyébként ugye a boltokban is lehet már kapni különböző tejfehérje típusokat, például az A1-es, meg az A2-es tejeket, ott is ugye a kutatások azt mondják, hogy sokan tényleg azért lehet, hogy csak az A1-es típusú tejeket nem bírják annyira, de az A2-eset már igen. Úgyhogy a kecsketejnél is
4: hallgatóknak, hasonló. Hogy az A1, A2, ez pontosan igen. Mit jelent?
3: Ez különböző, igazából a tejfehérjének a típusai. Az A1-es is egy tejfehérje, egy kazein, és az A2 is egy kazein, csak más-más. Az a különbség a kettő között, hogy az A1-es tejben az A1-es kazein van, de azt hiszem A2-es is van benne egy kevés, viszont az A2-es tejben csak A2-es kazein van, ami könnyebben emészthető, és az másfajta tehéntejből van kivonva, mint az A1-es klasszikus tehéntej.
2: Tehát lehet, hogy az egyikre valaki érzékeny, még a másikra nem, és mert kazein érzékenységről is van. Lehet hallani, és akkor ez is lehet akár megoldás, de akkor ezt meg kell vizsgálni.
3: Így van. Kecsketejet
4: lehet venni a boltban. Provokatív kérdés.
2: Nem tudom, lehet, hogy inkább piacon, vagy nem tudom.
4: Sajtot, az persze.
3: Lehet egyébként itt-ott megtalálni, de egyébként tényleg nem annyira jellemző, hogy még az A2-es tejek sem annyira elterjedtek egyébként.
4: Egyre
3: bővül a paletta.
4: Fel egyébként, hogy ez a megkülönböztetés létezik, valószínűleg nem nézem nagyon gyakran.
3: Igen, de tényleg napról napra bővül a paletta, ugyanúgy, ahogy a tejtermékeknél, ugye nem tudom, gluténmentes termékeknél mindenhol. Úgyhogy
2: gyakori kérdés például a fogászati beavatkozások esete. Lehet-e tejet vagy tejterméket ilyen esetben fogyasztani, illetve mikor nem ajánlott?
3: Itt is megoszlanak a vélemények. Ahogy én néztem a magyar, meg a külföldi ajánlásokat, fogászati beavatkozások után néhány napig nem szokták javasolni, pont azért, mert a tejtermékekben lévő baktériumok, azok el tudnak szaporodni, ezek gyulladást tudnak esetleg okozni, de nem mindenhol ilyen szigorú egyébként a szabályozás, úgyhogy ez nem teljesen egyértelmű. Igen, szoktuk javasolni néhány napig, de egyébként nincsen kőbevés, vagy teljesen szigorúan el kellene hagyni a tejtermékeket, hogyha ilyen műtéti eset van, ami még ugye probléma lehet, az, hogyha altatásos műtét van, ugye, hogyha ne adj Isten, mondjuk félrenyelne a beteg, aspirálna úgymond, tehát, hogy a tüdejébe bejuthat a tej, és a tejnek a fehérjéje az is szintén tüdőgyulladást tud okozni, úgyhogy igazából így az altatásos műtétek körül előtt után átmenetileg nem szoktuk ezeket javasolni.
2: Beszéljünk a gyerekekről, mert eddig többnyire a felnőttekről, meg általános tévhitekről és kérdésekről beszélgettünk. Gyerekek esetében mire kell különösen odafigyelni, mikor érdemes esetleg kivizsgálást kérni?
3: Gyerekeknél általában a tejfehérje allergia az, ami ugye gyakori, ez véres széklettel szokott talán a leginkább előfordulni, vagy hogyha ekcémás bőrtünetek jelentkeznek, vagy hogyha mondjuk nehéz légzés alakul ki a gyerkőcnél, akkor mindenképpen azonnal kivizsgálás szükséges.
4: A gyermekeknél hány százalékban fordulhat elő ilyen?
3: Hát tejfehérje allergia. Hát összességében a tejfehérje allergia 2-3%, a súlyosabb az ennél azért kevesebb, ami nagyon súlyos.
4: És meg
3: szerencsére ebből
4: 2-3%-ból lesz 1%, amikor a...
3: Valami ilyesmi lehet, de az a szerencse, hogy ezt ki tudják nőni a gyerekek a tejfehérje allergiát egy néhány év alatt, és akkor felnőtt korban ez már nem lesz probléma.
2: Kamaszkorban előfordulhatnak ilyen érzékenységek, ugye akkor nagyon sok minden változik.
3: Igen, kamaszkorban is hát maga az allergia már nem feltétlenül, de ezzel a rendszertelen étkezéssel, a bélflóra megváltozással természetesen kialakulhatnak átmeneti ilyen érzékenységek. Igen, igen, igen. De ez is, hogyha áttér mondjuk egy rendszeres étkezésre, mediterrán jellegű étkezésre, akkor ezek egyébként könnyen el tudnak múlni, vagy javulnak a tünetek. Én nagyon javaslom azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nagyon rendszertelenül étkeznek, és az egész napjuk csak feldolgozott élelmiszerekből, meg nasikból áll, hogy nézzék meg az okos tányérnak az ajánlását, ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlása, és ott benne van az ajánlásban, hogy hányszor kellene enni, miből mennyit, és ha ezt tényleg, ha ilyen gastrointestinális panaszokat tapasztalnak magukon, akkor érdemes ezt követni, de ez persze nem az allergia része, hanem hogyha csak ilyen már ki van vizsgálva, hogy nincsen allergia, hanem csak hogyha valamilyen intoleranciát gyanítanak.
2: Mennyire határterület ez a kérdés? Tehát mennyire kell együttműködni társterületekkel, immunológussal, vagy bármilyen másik területtel a dietetikusnak?
3: Allergológussal mindenképpen. Én ugye, mivel gasztroenterológián dolgozom, én gasztroenterológusokkal szoktam együtt dolgozni, és nyilván nálunk inkább a laktóz intolerancia az, ami jobban előfordul, illetve az irritábilis bélszindróma, meg a különböző gyulladásos bélbetegségek, amik nagyon jellemzőek, és ahol előfordul az, hogy valaki nem tolerálja jól a tejet vagy a tejtermékeket.
2: Laktóz esetében a tabletta jutott eszembe, ami most már bárhol beszerezhető. Igazából ez már jó ideje van, de hogy ennyire elérhető, szerintem azért ez újdonság, nem?
3: Igen, tulajdonképpen igen, és nagyon jól megoldható egyébként. Nagyon sokan megijednek akkor, amikor kapnak egy ilyen diagnózist, hogy laktózintolerancia, ez tulajdonképpen nem is egy, nem még csak betegségnek sem biztos, hogy lehet hívni, ez csak egy állapot igazából. Nyugodtan, hogyha átváltanak laktózmentes tejtermékekre, akkor ugyanúgy lehet egy teljes értékű étkezése. Úgyhogy,
2: vagy hogyha ez nem biztosított, akkor van.
3: Vagy hogyha ez nem biztosított, akkor így van a laktáztabletta és a laktázcsepp, úgyhogy azokat is nyugodtan lehet használni, így van.
2: Mit tanácsolna azoknak, akik úgy érzik, hogy valami nem jó a tejtermékekkel kapcsolatban, de mondjuk nem szeretné feltétlenül kizárni vizsgálat nélkül, milyen vizsgálatokra hogyan érdemes elmenni?
3: Aha, tehát hogyha valamilyen
2: felmerül a gyanú.
3: Bélpanasz, igen, vagy hasmenés, bármi ilyesmi. Hát először házi orvos, és a házi orvos után pedig gasztroenterológushoz kell menni, hogyha ilyen jellegű panaszok vannak, és természetesen dietetikushoz. Táplálkozási naplóval, mondjuk egy hetessel érdemes leírni, hogy mi az, amit evett ugye a napok során, milyen panaszok fordultak elő, és akkor együtt megpróbáljuk kitalálni, hogy ha esetleg már ki volt vizsgálva korábban gasztroenterológus által, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a probléma, akkor ilyet is szoktunk csinálni.
2: Szükséges-e ilyenkor allergiavizsgálat, vérvétel, vagy ez inkább egy konzultáció először?
3: Hát persze, először gasztroenterológushoz elmegy, ott mindenképpen konzultáció is van, vérvizsgálatok, akár endoszkópos vizsgálatok, természetesen, és akkor utána, ha már vagy megvan egy diagnózis, vagy nem találtak semmit, és minden negatív, akkor a következő lépés a dietetikai konzultáció.
2: Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk hamarosan innen, viszont Kovács Róbertnek, a Semmelweis Premium ügyvezetőjének megköszönöm, hogy velünk tartott.
4: Köszönöm, hogy itt láttam.
2: Izgalmas témával folytatjuk, mert hogy a Crohn-betegségről és a kolitiszről lesz szó. Füstös Diana dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának munkatársa a vendégünk.
1: Kutasi Juditot hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést a Crohn-betegséggel és a lehetséges megelőzéssel.
0: A műsorszám

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutas Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a gyulladásos bélbetegségeket járta körül dietetikus segítségével. Étkezési és életmódbeli jó tanácsok a baj redukálásához és a megelőzéshez. Kutasi Judit műsorát hallották az elmúlt órában, és ez volt már az egészségkód, és egyben a hétvégi menetrend.
2: Folytatjuk a beszélgetést Füstös Diánával, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusával, és hát beszélgettünk az előző fél órában arról, hogy ígyunk vagy ne ígyunk tejet, illetve milyen tünetek esetén érdemes szakorvoshoz fordulni, viszont van egy másik nagyon fontos témánk, amit érdemes kiveséznünk, hogy sokan hallott már a Crohn-betegség, illetve vagy a colitis nevet, de kevesen tudják pontosan, hogy mit jelentenek ezek a diagnózisok a mindennapokban. Mi a legfontosabb különbség ezek között?
3: Ugye mind a kettő gyulladásos bélbetegség, a Crohn-betegség az egész bélrendszert érinti a szájtól egészen a végbélig, a colitis ulceróza ezzel szemben, a colitis ulcerózában csak a vastagbél az, ami érintett. Mind a kettőre jellemző, hogy aktív, gyulladásos időszakok is vannak, illetve remissziós, nyugalmi időszakok is. A Crohn-betegségben ugye bármelyik szakasz begyulladhat, ez mondom, a szájtól egészen a végbélig bármelyik szakasz lehet. A egyéb külső nem gastrointestinális tünetekkel is járhatnak, illetve sipolyokkal, tájogokkal, úgyhogy ez egy...
2: Semmiképpen nem hangzik jól.
3: Semmiképpen nem hangzik jól, igen, ezzel szemben a colitis ulceróza, ott pedig ott ezek a tájogok, sipolyok kevésbé jellemzőek, ott inkább ilyen fekélyes elváltozások vannak a vastag bélen. Ami még nagy különbség talán a kettő között, hogy a colitis ulceróza az tulajdonképpen azzal gyógyítható, hogyha kivágják az egész vastag belet, és akkor...
2: Hát azt a szakaszt, az érintett szakaszt.
3: Nem.
2: Hát nem a teljes?
3: A teljeset, hogyha eltávolítják, mert vannak olyan extra esetek, amikor tényleg már mindig visszatér ez a gyulladás, tehát ez tulajdonképpen hosszú távon úgy gyógyítható, hogyha teljesen kivágják a vastagbél szakaszt. A Crohn-betegségnél is persze mindig, hogyha valamilyen erős szűkület van esetleg, akkor azt, hogy ne adj Isten bél elzáródás, akkor azokat a szakaszokat is ki tudják vágni, de az hosszú távon csak gyógyszeresen kezelhető. A colitis ulceróza is természetesen, de mondom, annak legalább lehet egy ilyen végleges megoldása.
2: Mik azok a jelek, amelyeket semmiképpen nem szabad félvárról venni?
3: Hát a legfőbb tünetei a nagyon hirtelen fogyás, illetve hát ez állandó hasmenéssel, akár véres hasmenéssel is járhat, tápanyaghiányokkal, gyengeséggel, erős hasi fájdalommal, hasi görcsökkel jár, úgyhogy ha ez hosszabb ideig fennáll, és akár napi 10-20-30 széklettel is járhat egy aktív időszak, úgyhogy az már azért elég
2: kellemetlen és kóros is, ha jól értem. Viszont sok ember éveken át él együtt a panaszokkal, mielőtt orvoshoz fordul. Miért nehéz sokszor ezeket a betegségeket felismerni?
3: Hát felismerni, igazából nagyon sokan tényleg nem mennek el időben, illetve vagy nem mennek el időben orvoshoz, vagy hihetik azt esetleg, hogyha csak elmegy a házi orvoshoz, hogy ez csak valamilyen bélfertőzés például, és akkor kiír rá valamilyen gyógyszeres terápiát, de lehet, hogy nem küldi tovább gasztroenterológushoz, és lehet, hogy évekig csak bélfertőzésre van kezelve a beteg, és valójában lehet, hogy egy Crohn vagy egy colitis okozza a panaszait.
2: Milyen szakorvoshoz kell fordulni, említette a házi orvos, de hogyha valaki tartós emésztőrendszeri tüneteket tapasztal, akkor hova menjen?
3: Akkor mindenképpen gastroenterológushoz kell tovább menni.
2: És ugye genetikai eredetű betegségekről beszélünk, illetve életmód tényezők is szerepet játszhatnak, gondolom, de hogy
3: igen,
2: melyik milyen
3: tényezős
2: arányban, ezt nem tudom.
3: Több tényezős, és nem is tudjuk egyébként pontosan, ugye nyilván a genetika is, az immunfolyamatok, az életmód is mind-mind hatással lehet ezeknek a betegségeknek a kialakulására, akár amit ilyen vagy amit kiszoktak emelni a nagyon, vagy amire tényleg van kutatás, a kevés zöldséggyümölcs bevitel, vagy akár a túlzott telített zsír, vagy állati zsírfogyasztás, akár a feldolgozott élelmiszereknek a túlzott fogyasztása, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, ezek mind-mind hatással lehetnek akár egy ilyen betegség kialakulására, viszont ezzel szemben ugye a védőfaktor, az például maga az anyateljes táplálás is védőfaktor lehet, a mindennapi zöldséggyümölcs fogyasztás, ugye említettem korábban az okostányér ajánlást, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlását, vagy akár említhetném a mediterrán diétát is, tehát hogyha ezt az étrendet tudjuk követni, és leszokunk a dohányzásról, és elkezdünk aktívan mozogni, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki ez a betegség.
2: Milyen korosztályt érinthet a Crohn, vagy a kolitisz valóban egyre több a fiatal beteg?
3: Nagyon gyakori, hogy ez fiatal korban alakul ki, igen, akár kicsi gyerekeknél is. És ez azért külön izgalmas dietetikusként, mert ugye nagyon sokszor, hogyha ez a betegség aktív, akár Crohn, akár kolitisz ulcerózó, de most itt a Crohnra kiélezve ezt az egészet, ugye ezt szteroidokkal szokták kezelni, hogy lemenjen a gyulladás, hogyha aktív a betegség, és ahhoz, hogy a gyerkőc ne kapjon szteroidot, ami egy nagyon erős gyógyszer, mi ezt étrendileg is, diétával, többek között tápszerekkel is tudjuk kezelni, ami nagyon jól fel tud érni akár egy szteroidos terápiával.
2: Tehát akkor vannak lehetőségek? Említett, hogy meg lehet előzni a betegségeknek a kialakulását, például az étkezéssel, meg
3: hát,
2: a stresszmentes
3: nem is teljesen megelőzni, de hogy tehetünk de, érte,
2: tehetünk,
3: hogy
2: érte vagy ellene.
3: Bízunk benne, igen. Hogy ne, igen, igen.
2: Viszont, hogyha már kialakult a betegség, és ezért is kérdezem, mi segíthet abban, hogy valaki hosszú távon tünetmentes, vagy tünetmentesebb legyen?
3: Az a baj ezekkel a betegségekkel, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy hiába esznek nagyon ügyesen, nagyon szépen,
2: okosan,
3: nagyon céltudatosan, igen, mediterrán diétát követve, akkor is ugyanúgy visszajöhet ez a gyulladás, ez az aktív szakasz. Úgyhogy természetesen, hogyha nem figyel oda, és nem egy mediterrán diétát követ a paciens, ha nem eszi a feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem eszik zöldséget, gyümölcsöt napi szinten, kerül bizonyos élelmiszercsoportokat, össze-vissza étkezik, akkor sokkal nagyobb eséllyel esik vissza egy ilyen gyulladásos fázisba, úgyhogy igen, a megoldás, vagy a megelőzés, ha már megvan a betegség, hogy ezek, tehát minél kevesebb feldolgozott élelmiszert vegyünk, és minél jobban egészségtudatosabban táplálkozzunk. Tehát tényleg, amire vannak kutatások, azok a kész csomagolt élelmiszerek, a kekszek, a sütik, a levesporok, ezek a fagyasztott, kész, panírozott ételek, ezek mind-mind kerülni kell ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj.
2: Mennyire egyénre szabott ma a kezelés vagy a diéta?
3: Nagyon. Nagyon. A kezelés is nagyon, nagyon sokféle gyógyszeres terápia van, már nagyon sok biológiai terápia is van, de ugye immunszupresszánsokat is ugyanúgy alkalmaznak, az ugye még egy korábbi lépés, és természetesen a diétás kezelés is mindenkinél teljesen egyéni, mert mindenkinek az egyéni reakcióira kell fókuszálnunk, van akinél ugye okoz problémát a tej és a tejtermék, van akinél nem, van akinél okoz problémát mondjuk a rostos zöldségek, puffasztó zöldségek, valakinél nem, és akkor nyilván nem egy kaptafára javaslunk mindenkinek mindenfélét, hanem először fontos, hogy felvegyük az anamnézist, hogy mi az, amit egyáltalán tolerál, mi az, amit nem tolerál, és akkor annak megfelelően kell egy egyéni étrendet kitalálni az adott paciensnek.
2: És hát említette, hogy egyéni étrend szükséges, akkor nem mondhatjuk azt, hogy létezik kifejezetten Crohn diéta vagy kolitis diéta.
3: Lehet egyébként, tehát vannak ilyen étrendek, ezek inkább az aktív szakaszban jellemzőek, mert amikor nem annyira aktív vagy nem aktív a szakasz, akkor egyéni, viszont aktív szakaszban többféle opciónk is lehet. Ugye, amit említettem, a gyerekeknél is van olyan, hogy akár csak vagy tápszeres táplálással kiválthatunk egy egy szteroidterápiát, ugyanúgy felnőtteknél is van. Hát ez az opció is lehetséges aktív szakaszban, hogy csak tápszeres táplálást próbálunk 6 hétig, de ennek van egy felnőtt változata is, ezt úgy hívják, hogy CDD, ez most a Crohn-betegekről beszélek elsősorban, CDED, Crohn's Disease Exclusion Diet, ezt is több fázisból áll ez a diéta. Az első egy 6-7-es fázis, az a legszigorúbb. Itt egyébként többek között a tejet és a glutént is kizárja az étrend, és utána fokozatosan egyre bővítjük az étrendet együtt. Emellé tápszeres kiegészítést is kap a páciens, és akkor ezáltal jelentősen csökkenthető a gyulladásos érték.
2: Bizonyos ételeket említett, amiket érdemes elhagyni, hogy az állapotunk jobb legyen, viszont vannak-e olyan életmódbeli szokások, tényezők, amelyek gyakran ronthatnak egy beteg állapotán?
3: Természetesen, amit ugye említettem már az előbb is, a feldolgozott élelmiszerek mindenképpen ronthatják a beteg állapotát, a túlzott zsíros ételek, tehát akár a zsíros húsok, maga a bő zsíradékban sütés, az, hogyha mondjuk inkább állati zsírokat használnak ételkészítéshez, és nem növényi zsírokat, hogyha nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, ezek mind-mind rosszabbá teszik az ő állapotukat.
2: Férfiak vagy nők betegsége inkább, akár a Crohn, akár a kolitisz?
3: Hát szerintem ebben nincsen különbség, hogyha így végig gondolom, nagyon vegyes. Nagyon vegyes. Én ilyen 50-50%-ra gondolnék.
2: És inkább a felnőttek vagy a gyerekek esetében gyakoribb, mert a gyerekeket is említett.
3: Így van, így van. Gyerekkorban gyakori, hogy akkor már kiderül. Felnőtt korban is, meg idősebb korban is kialakulhat, de talán amikor fény derül erre, az inkább a fiatalabb kor.
2: Ezek a betegségek mennyire befolyásolják a mindennapi életet, a munkát, a társas kapcsolatokat?
3: Hát, amikor aktív a betegség, akkor nagyon, természetesen nagyon nem mindegy, hogy hányszor kell mosdóba szaladgálnia az adott páciensnek.
2: Hogy és milyen akkor fájdalmakat tapasztal.
3: Hogy milyen fájdalmakat él át, és akkor így bejárni, dolgozni, és állandóan azon gondolkodni, hogy hol van a legközelebbi mosdó, és hogy mennyire fáj a hasam. Ez nagyon-nagyon megnehezíti az ő mindennapjaikat természetesen. Egyébként úgy tudom, hogy van már egy olyan lehetőség, hogy ha kiváltanak egy kártyát, akkor nagyon sok helyre beengedik őket a mosdóba. Én úgy tudom, hogy erről lehet tájékozódni a Magyar Kronkolitiszes Egyesületnek az oldalán.
2: Mert ez nagyon sokszor egy kényszerhelyzetet
3: okoz. Mert nagyon sokszor igen, sétálnak az utcán, és nem tudnak csak úgy beszaladni valahová, mondjuk egy kávézóba, de ezzel egyébként van rá lehetőség.
2: Igen, mert sokszor ugye fogyasztáshoz kötik a mosdó használatot az egyes helyeken, tehát ez nagyon hasznos, amit újra felhívja a figyelmet.
3: Népszerűbb lesz ez a kezdeményezés, igen.
2: Milyen új kezelési lehetőségek vagy szemléletváltás jelent meg az elmúlt években, akár a Crohn-betegség, akár a kolitisz esetében?
3: Hát egyre több, ugye amit említettem, többféle gyógyszeres terápia is van. A legújabbak, ezek a biológiai terápiák. Ebbe részletesebben azért nem mennék bele, mert ez inkább gasztroenterológiai vagy gasztroenterológusi feladat, de ami még szintén új és nagyon jó kezelés, az tényleg ezek a diéták. Az egyik, amit említettem, a teljes tápszeres diéta, a másik ez a CDD, Crohn's Disease Exclusion Diet, és ugyanilyen egyébként, ami még újabb, ez a Tasty and Healthy Diet nevű diéta. Ez annyira új, hogy igazából még a klinikumban mi itthon még nem is nagyon kezdtük el, csak így beszélgetünk róla, hogy húha, már jó lenne ezzel is foglalkozni. Ez egyébként tápszert sem tartalmaz, hanem igazából egyes, tehát nagyon arra fókuszál, hogy semmilyen feldolgozott élelmiszer ne legyen az étrendben, hanem tényleg csak alapanyagokat, megengedett alapanyagokat vásároljunk, és mindent magunknak készítsünk otthon.
2: Ami meg itt hirtelen eszembe jut, hogy vannak olyan betegségek, ahol nagyon hosszú idő, mire megszületik a diagnózis. Uh-huh. Akár felhozhatnánk példának egy endometriózist, ahol a hölgyek esetében akár hosszú évek, mire tudatosul a betegben, hogy igazából mi is a problémája. A Crohn betegség vagy a kolitis esetében is vannak így nehézségek, vagy azért ez hamarabb kiderül?
3: Talán hamarabb kiderül azért, mint egy endometriózis.
2: De úgy látom a szemén, hogy azért ez se egy olyan egyszerű
3: igen,
2: helyzet.
3: Igen, igen, igen, azért mondom, a diagnózisban, tehát én már általában akkor találkozom a beteggel, amikor már megvan a diagnózis. Most az, hogy mennyire nehéz diagnosztizálni, azt tényleg inkább gasztroenterológusnak, vagy ez az őtőlük kell megkérdezni, hogy milyen nehézségekkel találják magukat szembe, amikor egy ilyen diagnózis előtt
2: hát
3: állnak.
2: A betegek visszajelzéséből lehet erre következtetni, hogy de jó, hogy végre megvan az, hogy mi a probléma,
3: igen,
2: és mi
3: igen,
2: lehet
3: igen,
2: a megoldás.
3: Igen, igen, igen. Lehet, hát azért néhány év el szokott telni, míg ugye nagyon sokáig ugye a beteg sem megy el feltétlenül kivizsgálásra, hogy hát jó, egy kicsit megy a hasam, kicsit puffadok, kicsit fáj, de amikor
2: majd
3: már
2: elmúlik.
3: Durvábbak, majd elmúlik, de amikor már durvábbak a tünetek, és már nagyon régóta fennáll, akkor azért előbb-utóbb el szoktak menni, és akkor vérvételből, székletvérmintából, endoszkópos vizsgálatokból, képalkotókból, szövettamból ezeket elég könnyen diagnosztizálni lehet. Akkor már igen, akkor már gyorsabb.
2: És a megoldás, illetve remélhetőleg a megoldás. Igen. Mit üzenne azoknak, akik most szembesülnek először egy ilyen diagnózissal? Meg kell ijedni?
3: Nem, természetesen nem kell megijedni. Nagyon sokan azt, legalábbis ahogy én a pacienseimmel beszélgetek, amikor kiderül, akkor ugye ez egy aktív szakaszban, vagy aktív fázisban lévő betegség, de hogy nem szabad azt hinnünk, hogy ez örökké aktív marad, tehát hogy lesz az majd még sokkal jobb is, lesz az majd még remisszióban is, csak meg kell találni a megfelelő terápiát rá, és akkor utána ugyanúgy, amikor elmúlik a gyulladás, akkor remélhetőleg vagy nem is jön vissza, vagy nem tudom, ha esetleg vissza is jönne, hogy Isten, akkor majd újra vissza tud térni egy remisszió fázisba.
2: De akkor minél előbb szakemberhez fordulni.
3: Pontosan, pontosan, igen, igen, tehát nem szabad megijedni, azonnal el kell menni házi orvoshoz, tovább gasztroenterológushoz és dietetikushoz, így van.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
3: Nagyon köszönöm.
2: Füstös Diana, dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának munkatársa volt a vendégünk.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. A szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvény módosítás. Két villamos baleset is történt éjszaka a fővárosban. Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak halálát követően. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Vasárnap hajnalban fél egy körül két villamos ütközött össze a Könyves-Kálmán körúton a fővárosban, amelyek a kocsiszínbe tartottak, az egyik vezető megsérült a balesetben, közölte Facebook oldalán a Csepelinfo. Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi a Szent Gellért téren a Szabadsághíd lábánál, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi agyunktus a csapat vezetője az MTI-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen szombaton, miután Jordániában amerikai katonák vesztették életüket egy Iránból indított pénteki támadásban. A középső parancsnokság közösségi médiában megjelent közleménye szerint washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légi csapások formájában. A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadó képességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az iszlám forradalmi gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka, áll az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményében.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: A 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok ünnepi évadához kapcsolódó színháztörténeti kiállítás nyílt Szegeden, a Regionális Összművészeti Központban. A Rök palotában kétszintes kiállítás mesél az idén 95 éves jubileumát ünneplő, már országos jelentőségű Szegedi Szabadtéri Játékok évtizedeiről. A kiállítás legfontosabb célkitűzése a szabadtéri élményszerű bemutatása, nem feltétlenül adatok felsorolása, sokkal inkább az emlékezetes pillanatoknak, a játékok hangulatának tárlat formájába öntött felidézése, jelentőségének feltérképezése egy látványos, informatív és szórakoztató gyűjtemény keretében. A kiállításon megeleverednek a szabadtéri legjellegzetesebb műfajai, a 95 év egészét felölelő fotó, kép és plakátválogatás darabjai mutatják be az egyes korszakok, műfajok legjelentősebb előadásait. A látogatók idővonalon is végigkövethetik majd a 95 év eseményeit, tárgyi emlékek és interaktív installációk segítségével nosztalgiázhatnak, belelapozhatnak a fesztivál régebbi kiadványaiba, és a június 13-i születésnapi ünnepségen bemutatott Népszínház a Dom téren 95 éves a Szegedi Szabadtéri Játékok című filmet is megtekinthetik a palotában. Audiovizuális összeállításként a fesztivál múltjához és jelenéhez kötődő jeles alkotók, művészek, egykori és jelenlegi kollégák, valamint néhány lelkes rajongó is megszólal, felidézve legkedvesebb emlékeit. A kiállítás a Szegedi Szabadtéri Játékok bármely idei előadására szóló belépő felmutatásával szeptember 6-áig ingyenesen látogatható.
0: Esemény.
1: A Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató programsorozat július 24-e és augusztus 2-a között várja az érdeklődőket Kapolcson. A cél, hogy felidézzék az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét, a fesztivál első éveit, valamint, hogy emléket állítsanak mindazoknak, akik részt vettek a fesztivál létrehozásában és szervezésében. A programsorozatban előadások, archív fotókiállítások, vetítések és beszélgetések idézik fel a fesztivál hőskorát, emellett láthatóak lesznek a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumából származó dokumentumok is. A Petőfi utcai egykori ős portál mutatják be Márta István 40 éves Kapolcs riadó támad a szél című lemezét, egykori videókkal és fényképekkel kísérve. Az esemény vendége lesz Gőz László és Rácz Zoltán zenészek, emellett megemlékeznek Cseh Tamás 1991-ben rögzített Új dalok című albumáról, Cseh András, Bereményi Géza és Bárt János közleműködésével. A rendezvénysorozat emléket állít Pallagi Anikó egykori programigazgatónak, Galkó Balázs színművészt egykori tanítványai idézik meg felolvasásokkal, versekkel és közös előadások részleteivel. Felép Grillusz Vilmos és Grillusz Dániel is, akik az első Kapolcsi Művészeti Napok résztvevői közé tartoznak. A katolikus templomban ismét koncertet ad a Mandel Quartet, amely 45 évvel ezelőtt az első komoly zenei hangversenyt játszotta a fesztiválon. A program része lesz egy interaktív séta is a legendás helyszíneken, valamint 8 tematikus beszélgetés egykori szervezőkkel, művészekkel, mecénásokkal, kapolcsi lakosokkal és újságírókkal. Több kiállítás is nyílik, köztük archív fotóválogatás a Falu Múzeum galériában, emellett pedig megrendezik a 4. Márvány Gyula sakversenyt is.
0: Kiállítás.
2: Betonszobrászati triennálét rendeznek Kaposváron. A beton, mint kortárs művészeti médium újragondolását és a technológiai innovációt állítja a középpontba az esemény, amelynek a Vasari Képtár ad otthont. Az Agora épületében augusztus 19-ig látható tárlaton több mint 40 művész alkotásai tekinthetők meg, amelyek a beton technológiai sajátosságait a kortárs forma nyelv tükrében értelmezik újra, illetve releváns alkotói üzenetet közvetítenek. A betonszobrászat ma az egyik legdinamikusabban fejlődő alkotói terület, az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek tanástalan szülőknek nyári szünetre. Az Alsó-Jegenye-völgy és a Paprikás-patak. A Solymár közelében lévő paprikás patak völgye ideális túra célpont családi kirándulásokhoz. Nagy előnye, hogy viszonylag kis távolságon belül rengeteg izgalmas látnivalót kínál. Találunk itt csörgedező patakot, vízesést, megmászható dolomit sziklákat, forrást, piknikezésre alkalmas rétet, várromot és kilátópontot. Az árnyas erdőben haladó széles turistaút mellett a kis paprikás patak kanyarog, amely több helyen is kínálja a patakban mászkálást és pancsolást, amit a gyerkőcök biztosan imádni fognak. A völgy fő attrakciója a 4-5 méter magas homokkőpadról zubogó víz, amely egyben a budai hegység legnagyobb vízesése is. De a holdbéli tájra emlékeztető dolomitsziklás mászókás rész szintén a gyerekek kedvence lehet a túrán. Az alsó jegenye völgyben vezető ösvény egészen a Solymári várig vezet, amit nem érdemes kihagyni. A völgyben végig a sárga turista jelzést és kék Mária jelzést kell követni. Pinka szurdok, határmenti titkos gyöngyszem. Az osztrák-magyar határ mentén kanyargó patakvölgy vadregényes, mégis kevesen ismerik. Felső Csatár község közelében található és nem csak elbűvölő látványt nyújt, de könnyű kiránduláshoz is ideális. Éppen ezért érdemes a Pinka völgyét és a Vashegyet felvenni a bakancs listánkra. A Pinka patak a Rába legjelentősebb vasi mellékvize. Környékére évtizedeken keresztül senki nem tehette be a lábát a vasfüggöny miatt, talán éppen emiatt sikerült megőriznie érintetlenségét és természetes szépségét. A szurdok kisebb, 5-6 éves gyerekkel is élvezetes kirándulóhely. Nyári melegben a parton jókat lehet játszani, kavicsozni, pancsolni, hallgatni a víz csobogását, vagy figyelni az élővilágot. Egyik különleges látványa a hallépcsős duzzasztógát. A környékbeli turistajelzések alkalmasak körtúra megszervezésére, bejárva a felső csatári szőlőhegyeket, a Vashegyi Vasfüggöny Múzeumot megtekintve, a szurdokban a zöld jelzés vezet végig. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, én pedig Mlinárik Márton vagyok. A mostani alkalommal energiahatékonyságról fogunk beszélgetni, épületek, családi

0: kórházak tekintetében. A vendégem Gulyás István. Szia István!
1: Szia!
0: A építészmérnök vagy energiahatékonysági szakértő és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke. Jól mondom?
1: Így van, tökéletes.
0: De hát az első kérdésem, azon kívül, amit már előre leegyeztettünk, az lenne feléd, hogy mivel most vagy itt először, ezért mondd el, amit rólad szerinted tudni érdemes, tehát egy kicsit mutasd be magad, illetve azt mondd el, hogy mit csinál egy energetikai szakértő, illetve hogy a Magyar Családi Ház Tulajdonosoknak miért kell egyesület, és az mit csinál.
1: Jó. Szegedi gyerek vagyok, 50 éves elmúltam, van két csodás lányom, meg egy csodás feleségem. Szegeden a Vedresben végeztem, az építőipari szakközépben, utána a Műszaki Egyetemen, Budapesten és Pécsen a Polákon szereztem meg tulajdonképpen a diplomámat. Az építőiparnak az összes szegmensében dolgoztam, voltam kereskedő cégnél, most neveket nem mondok, voltam építőanyaggyártó cégnél, ott voltam a legtöbbet, ott majdnem 10 évet, és most az utóbbi időszakban csinálom az egyesületet, és mellette egyébként felújítok családi házakat és kihívást jelentő építőipari projekteket.
0: Úgy szépen hangzott.
1: Túl vagyunk több mint 700 családi házon és néhány nagy projekten, ami egyedi és új gondolatokat meg új irányokat adott nekem, tehát hogy alkotni szeretek igazából, ez a lényeg.
0: Épület energetikai, hogy mondtad, energiahatékonysági szakértő. Ezek a felújítások, amiket az előbb említettél, ezek szerint energetikai felújítások.
1: Igen, nagyon-nagyon nagy mértékben. Úgy indultunk, hogy először csak, ugye nem tudom mennyire emlékszel, 2014-ben volt az Otthon Melege program, és akkor csináljunk rá pályázatot, megcsináljuk a pályázatokat ügyfeleknek, csináltunk egy weboldalt, és olyan sikeres lett, hogy mitől befutott 400 igénylés. Tehát egyik évben pályázatot csináltunk, másik évben megvalósítottunk, mert azt mondták az ügyfelek, hogy ha már meg is csináltuk a pályázatot, mi lenne, ha meg is csinálnánk, és ezt mi így kezdtük el, ablakcserékkel, hőszigeteléssel, kazáncserével, és aztán egyre több olyan hozzárakott projekt jött, hogy ha már ott voltunk, azt mondta az ügyfél, hogy akkor ha már az energetikában belementünk, akkor csináljuk már meg a teraszt, esetleg meg tudjuk-e oldani a kerítést, ha tetőcserében tudunk-e segíteni, ablakcserében, a tetőablakokban, vagy a festésben, tehát mindig hozzájött egy-egy munkafolyamat, amivel így kialakult, hogy hát akkor csináljunk mindent generálba. És akkor ez így indult, hogy energetikában indulunk, és általában a vége az, hogy minden mást is megcsinálunk ott, mert egy jó bizalmi kapcsolat kialakul.
0: Oké, és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete az mit csinál?
1: Nagyon sokat fejlesztettem, nagyon sok gondolatot írtam, meg mondtam el hasonlóképpen rádiókban, tévékben. Azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne még többet segíteni az embereknek, hogy könnyen, gyorsan, hatékonyan és optimálisan tudjanak felújítani. És ezért hoztuk létre néhány szakmabarátommal és néhány ügyfelemmel egyébként magát az egyesületet, hogy ebbe az egyesületbe tegyük be azokat a tudásokat, amikkel utána ők könnyebben és hatékonyabban tudnak dolgozni. Én 2014-ben írtam egy könyvet, itt mutatom a kamerának.
0: Zöld otthont mindenkinek.
1: Így van, ez a címe.
0: Hol lehet ezt elérni?
1: Hát most az egyesületi tagok kapják meg automatikusan. Aki egyesületi tag lesz, az automatikusan megkapja. Volt a könyváruházban is, de ott hát mondjuk üzletileg nem érte meg letenni, mert ennek más a tudás alapja. És ennek a könyvnek az a lényeg, hogy olyan dolgokat írtam le benne, amit egyébként soha senki nem mond el egy magánembernek, de jó, ha tudja, hogyha nem akarja megszívni a felújítását. És ezt akár úgy is olvashatja, hogy egy-egy fejezetet néz meg, de úgy is, hogy az elejétől kezdve a végéig elindul, mert ugye, tudom, én mutatom neked, hogy...
0: Nem akarok indiszkrétni, de ezt nekem hoztad egyébként?
1: Majd kapsz egy példányt.
0: Nagyon köszönöm.
1: Ez most a feleségem példánya, mert otthon nem találtam csak a köteles példányt egyet, úgyhogy ezt most mintaként hoztam be, de fogok egyet küldeni.
0: Tartok
1: neked
0: igényt egy ilyenre, mindenféleképpen.
1: És a könyvnek az a lényeg, hogy ebben egyértelműen, tehát a tanácsadásnál kicsit előrébb szaladok, nagyon könnyű akkor beszélgetnem egy ügyféllel, ha tud kérdezni. És ez a könyv abban segít egy ilyen ügyfélnek, hogyha még miatt nem találkozunk, elolvassa ezt a könyvet, akkor föl tudja tenni azokat a kérdéseit, amit előtte még nem tudott, és nem Ádám és Évánál kezdjük a tanácsadást, hanem konkrétumokról beszélgetünk az ő házával kapcsolatosan. Másik fejlesztésünk volt ez a ingatlan zöld otthon szervizkönyv, ez pedig abból az apropóból indult el, hogy minden autónak van.
0: Szervizkönyve,
1: és ugye ez egy jóval kisebb értékű tárgyunk, Viszont az ingatlanok esetében azt tapasztaltam, amikor elmegyek egy felújításra, hogy 10-ből 2 ügyfél azt mondja, hogy figyelj István, adj már nekem 2 hetet, amíg összegyűjtöm az összes papírt, amit kérsz, hogy el tudjatok indulni. 2 ügyfél benyúl a fiókba, kiveszi és odaadja. Na most azt, hogy ez ne legyen probléma, ezt a szervizkönyvet lefejlesztettük, amit kifejezetten azért csináltunk ilyenre. Ebbe be lehet a tervdokumentációkat fűzni, be lehet fűzni a biztosítási kötvényeket, be lehet fűzni az energiatanúsítványt, a garanciajegyet, a kulcskódokat, be lehet írni azt, hogy milyen felújítási tervek vannak az ingatlannal kapcsolatosan. Na most gondolj bele, hogy ha ezt te veszel egy ingatlant, és ezt így megmutatják neked, arról az ingatlan, amit te meg akarsz venni, akkor milyen a bizalmad, vagy ha nem mutatnak semmit.
0: Hasonló anyagokat szoktunk csinálni egyébként az ügyfeleink projektjeiről, ingatlanjairól, tehát minden ingatlan eladás, ugye mi ingatlan értékesítéssel foglalkozunk, minden ingatlan eladás egy külön projekt, tehát amiben szerepel egy nagy értékű ingatlan általában, és ennek van egy mappája, amivel minden cuccát az ingatnak bele dobáljuk. Ez nem offline, hanem online újabban, és akkor csak egy linket kell átküldeni az érdeklődőnek, de a műszaki szakvéleményektől megkezdve energetikai tanúsítványon, villamos biztonsági felülvizsgálaton keresztül minden ebben. Úgyhogy tök jó ötlet.
1: Hát ezt már nagyon régóta gondoltam, és ez nagyon jól működik egyébként. Szeretik az ügyfelek.
0: Na térjünk rá az energetikai témára. Szerinted mennyire kockázatos Magyarországon családi házat venni úgy, hogy a vevő csak az árat, a lokációt, az alaprajzot nézi, de mondjuk az energetikájával nincsen tisztában?
1: Én nem vennék soha.
0: Ezt gondoltam.
1: Tehát ez elég nagy kockázat, szerintem.
0: De induljunk ki a laikusból, akinek az energetikai tanúsítvány annyit jelent, hogy legyen, mert kell.
1: Igen, mert papír, pipáljuk ki az adásvételhez. Én tudok olyan ügyletet most is, ahol a tanúsítvány nem fedezte azt a valós értéket, vagy nem mutatta azt a valós értéket, ami a háznak az energetikája volt, tehát jobbat mutatott, mint ami a valóság volt, és most per van, mert ugye itt a X év távlatából a rezsiköltséget, hogyha hozzáteszik ahhoz, amit vártak, és ami lett a vége, akkor az már egy súlyosan jól látható összeget mutat. Tehát mindenképpen kockázat, én azt gondolom, és ha veszünk egy használt autót, mindig ez a legjobb példa, akkor ugye legtöbb esetben elvisszük egy szervizbe, és átnézetjük. Egy szakember megvizsgálja, most már lehet ilyen szakembert is bérelni, és megmondja, hogy ez az autó törve volt, nem volt törve, mi a baja, tehát tud felmérni neked azokat a kockázatokat, amiket tudnod kell. Ingatlanba általában az emberek érzelmi alapon döntenek, és később racionalizálják azt, hogy úristen, mennyibe kerül a rezsi, úristen, ezt mennyibe kerül megcsinálni, felújítani, és úristen, tehát ugye mi első alapból, érzelmi alapon beleszeretnek az ingatlanba, jaj, de szép, jaj, de jó helyen van, de szép a kert, stb., és egyébként meg utána csodálkoznak azon, hogy a rezsi költségben kifizetik a fizetésük nagy részét, és ha pedig kapnak egy ajánlatot a felújításra, akkor meg dobnak egy hátast, mert hogy hát hogy lehet ez ilyen sok alapon. Tehát ami a probléma szerintem, hogy az emberek nem olyan tudatosak az ingatlan kapcsán, mint az autók kapcsán, pedig az autók egy jóval kisebb értékű, mert az előbb ugye beszéltünk, és az ingatlanra hitelt vesznek föl, több évre, évtizedekre eladósodnak érte, és egyszerűen nem értem azt, hogy itt miért nem költünk arra, hogy legalább vizsgáljuk már meg, hogy az ingatlan jó, nem jó, rengeteg ügyfelem van, akinek dolgozom, adásvétel előtt kimegyek, megnézek ingatlant, vagy, és hú, tudnék menni mesélni nagyon komoly sztorikat, de nem akarok, mert hogy biztos te is tudsz ilyet mondani.
0: Szerintem értette ezt egyébként. Van neked feleséged?
1: Van.
0: Akkor érted.
1: Há, hogy ne.
0: Igen, és mondok még egyet, ugye
1: csak
0: a piac...
1: az rosszabb utána, hogy te rajtad fog csattani az ostor a végén. Na,
0: és nagyon szexista voltam, de valóban, tehát ezt látjuk, hogy általában a nő dönti el, hogy azt az ingatlant szeretném, igen, mert a férfinak... és nem mindegy, hogy legyen letéve valahol egy matrac, aztán csókolom, egy kicsit túloztam nyilván, de egyszerűbbek vagyunk, illetve jobb, tehát egy férfi, mivel inkább műszaki beállítottságú, jobban átlátja, hogy az mivel is fog járni, tisztelet a kivételnek, mert nyilván sem mindig igaz. A másik oka ennek, hogy érzelmi és gyakorlatilag impulzus vásárlások történtek a piacon, meg történnek a piacon. Az elmúlt időszaknak az ár növekedési üteme, az a fajta hype, ami az ingatlan vásárlás környékén volt, nem volt idő.
1: Tehát pánikoltak.
0: Aki odajött, hogy jó, akkor még hoznék egy szakembert, és igen, akkor átnéznék, lemaradt.
1: Igen.
0: Lemaradt, és ezzel nehéz mit kezdeni, mert nyilván én is azon lennék, hogy jót tegyek mindenkinek, de ha ott van az a vevő, aki még majd keresi a mestert, és akkor majd még kihívom, közben ott a másik köszönj, hogy itt a lóvé, hova menjünk aláírni a szerződést.
1: Ezt aláírom. Én akkor is azt gondolom, hogy ha ekkora anyagi vállalást vállalok, akkor azt a kockázatot minimalizálni kell. Egyébként arra visszatérve, hogy a hölgyek dönterek, az az érdekes, mi mérjük azt, hogy a felújítási piacban, tehát magában a felújításban, akik megkeresnek bennünket, ez most már 67%-ban hölgyek.
0: Mert
1: hozzák
0: szervezik
1: az impulzust, hogy igen. Apuci, mi szeretnénk felújítani. Tehát ezt mutatja a statisztika.
0: Igen, abszolút. Van valami olyan számod vagy arányod, hogy mekkora pénzügyi bukta lehet mondjuk egy B kategóriához képest mondjuk egy I kategóriát megvenni? Tehát van valami ilyen kimutatásodok?
1: Hát így nem számoltuk ezt.
0: Tehát bocsánat, az energetikai tanúsítványban vannak ezek a betűjelek, ugye igen, a B az már van, egy egészen jó, az I betű az meg a legalja a listán.
1: Hát az már az átlag alatti, így van. Hát ez súlyos 10 milliókat jelenthet. Ugye attól függően, hogy mit akar az ügyfél a házzal, mert ugye, hogyha fel akarja újítani, akkor ebben benne van a kockázat, ha el akarja adni, vagy le akarja bontani, akkor ez kevésbé kockázatos, csak ugye az a kérdés, hogy mennyiért veszi meg, és itt jön be az a kérdés, hogy az ingatlan felújított költséggel tehát csökkentett áron vásárol, vagy pedig megveszi a jó lokációban, tök mindegy alapon, mert hogy ott van, mondjuk második, 12. kerület Budapest, 11 ker, ugye ezek felkapott kerületek, ott nem nagyon számít az, hogy mi az energetika, ugye nagy belmagasságú, régi, nagy bérlakások, még konvektoros fűtéssel, ugyanúgy 1,5-2 milliós négyzetméter áron futnak, mint azok, amiket fullosan felújítanak, és minimális rezsivel A+-osan üzemelnek.
0: Mert a lokáció elviszik.
1: Mert a lokációja ott van, így van. És hát ebbe bele kell kalkulálni azt a pluszköltséget. Tehát a bérlésnél is ugyanez, én béreltem ilyen ingatlant, és amikor a tulaj jelentősen akarta emelni a bérleti díjat, akkor mondtam neki, hogy tegyük már a mérleg nyelvébe a két ingatlant, van egy felújítatlan, ami viszonylag jól néz ki, annak van egy ára, meg mondtam én két utcával arrébb, ugyanakkor a lakást veszek, kibérelek, de már mondjuk tudom én A+-os kategóriában, akkor annak ugye a rezsiköltsége nem ugyanaz, ergo a bérleti díja sem lehet ugyanaz. De egy nagyon sok tulajdonos azt gondolja, azért mert a lokáció ott van, magas áron adja ki, és utána hónapokig keresi a bérlőjét, mert ugye valaki beköltözik egy térre, aztán meglátja a rezsiköltségeit, és utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, konvektoros lakást soha többet nem veszek ki.
0: Hát ott markáns az a különbség, ahol esetleg házközponti fűtés van úgy beállítva, hogy a közös költséggel együtt fizeted a ház felé, mert ott ezt nem lehet elkummantani, mert amikor azt mondod, hogy hát a fogyasztás alapon fizeted majd a fűtést, hát ott ugye ezt el lehet fedni, ezt a különbséget, ahol viszont ott van a papíron feketén-fehérre, hogy mennyi a havi költség, ott ezt egy kicsit nehezebb. Mekkora probléma ez egyéb, vagy mekkora problémának érzékeled ezt te egyébként? Mert nekem van egy képem arról, hogy milyen állapotban van az átlagos ingatlan Magyarországon, Budapesten egy kicsivel jobb talán, mint a magyar átlag. De mekkora ez a probléma egyébként?
1: Budapesten valóban, és a megyei jogú városokban, meg a Pest vonzás körzetében azt gondolom, hogy jobb állapotok vannak. Magyarországon van 2,7 millió családi ház. Ennek, ez az én mi becslésünk, tehát 5%-át le kéne bontani, mert azok nagyon rossz állapotban vannak. Van egy 10-15% a 2000-es évek után épített volumenben, amelyek már energetikailag viszonylag jónak mondhatók, mert ott már sokkal szigorúbbak voltak a szabályok. És van a többi, ami ugye olyan durván 1,4-1,7 millió között van, aminél nem igaz, hogy egyiknél sem csináltak semmit, mert lehet, hogy van, ahol már ablakot cseréltek, van, ahol már hőszigeteltek, van, ahol már a kazán kicserélődött, vagy a padlásfödémet megcsinálták, de összességében a teljes felújítási folyamat az nem valósult meg ezeknél a házaknál. Én azt gondolom, hogy ha lenne egy átfogó, hosszú távú felújítási program, akkor ez a magyar építőipart és a magyar gazdaságot kihúzná a csávából, hogyha csak ezekkel a házakkal foglalkoznánk, mert ez szerintem legalább 20 évre adna folyamatos felújítási munkát a magyar építőiparnak mindenféle szinten, tehát a gyártótól kezdve a kivitelezőig, és ami nagyon jó lenne, hogy tervezhetővé válna a felújítási folyamat.
0: De erre azért van esély, nem? Tehát erről van szó mostanában.
1: Én bízom benne, hogy most a nagy változás közepette végre már egy olyan program fog kijönni, ahol nem a gombhoz várjuk a kabátot, hanem a kabáthoz a gombot, mert én azt gondolom, hogy jó, hogy voltak programok, de sosem az alapproblémát osztották meg, hanem, vagy szüntették meg, hanem mindig egy szegmensnek adtak valamilyen kedvezményt. Én azt gondolom, hogy például akkumulátoros napelemes rendszer nem kell mindenkinek. Tehát vannak olyan házak, ahol erre egyáltalán nincs szükség. Csak ugye ezt az ügyfelek nem tudják, ez olyan, mint az elektromos autózás sem való mindenkinek, mert az autózási szokásai mások, akkor ő ne vegyen elektromos autót, hanem vegyen hibridet. Tehát ezeket mindig fel kell mérni, és az alapján kell döntéseket hozni. Én bízom benne, hogy a pályázati szegmens onnan elindulhatna, nekünk van egy programunk, a Tiszta Udvar energiatudatos ház, nem tudom, vidéki vagy-e, Tiszta Udvar rendes ház, az megvan?
0: Igen,
1: kisebb városokba, falvakba.
0: Karancsolya, Nógrád megye.
1: Na, tehát akkor ott, ha emlékszel, akkor ez volt, ez nagy divat volt, és ugye ott arra mentek rá, hogy szép legyen a porta. Mi meg azt gondoljuk, hogy mi lenne, ha energiatudatos lenne a porta, és erre építve az lenne a modellnek a lényege, hogy először mérjük föl, hogy hol tart a ház, és ha van egy mondjuk Magyarországon elfogadná, mondjuk az lenne a cél Magyarországon, legyen mondjuk minden ház CC kategóriás, jó? Tehát, hogy én azt gondolom, az egy olyan szintű energia kitettséget csökkentő hatást hozna, ami döbbenetes lenne a magyar gazdaság számára, felújításban, gyártásban és energiamegtakarításban is, hisz az a legjobb energia, amit ugye nem használunk.
0: Tehát ez egy nyer-nyer-nyer szituáció lenne, abszolút. Mert nyerne vele.
1: És itt van minden hozzá, mert tudás itt van, itt vannak a jó gyártóanyagok, itt vannak a szakemberek, szerintem nagyon sok szakember visszajönne az országba, főleg most, és ugye itt nem az a lényeg, hogy drágán dolgozzunk, hanem az a lényeg, hogy folyamatosan és kiszámíthatóan, mert az elmúlt X évben, most nem mondom a 16-ot, de inkább 25-öt is mondhatom nyugodtan, egy ilyen hullámvasúton ült az építőipar, vagy nagyon sok munkánk volt, vagy semmi. Uh-huh. Tehát ez a kettő, ez nem jó, mert nem tudsz infrastruktúrát fejleszteni, nem tudsz embert fölvenni, stb. És ezért van az, hogy a megrendelő csak azt néz, hogy egyszer ennyibe kerül a szolgáltatás, egyszer meg ennyibe kerül. Hát ennek ez a hátulütője, hogyha nincs egy komplex folyamat, mint mondjuk Németországban januártól decemberig van egy íve ennek az építőipari folyamatnak, ami kiszámítható, ő tud fölvenni hitelt eszközre, gépre, infrastruktúrát tud fejleszteni, amivel ugye a hatékonyságot tudja növelni, de nálunk, ha nem kiszámítható ez a piaci folyamat, akkor mire? Mire veszel föl? És akkor itt nem beszélve arra, hogy itt a szürkébe úszó folyamatok kapcsán Magyarország az élen jár ebben a kérdésben, és ez meg ugye nem működhet hosszú távon jól.
0: Hát igen, egyetértek. Adjál néhány olyan szempontot, tehát tételezzük fel azt, hogy ezt a műsort nem csak szakemberek hallgatják, hanem ugye laikusok lesznek többen valószínűleg. Adjál nekik néhány szempontot, mondjuk hármat, amit egy ingatlan megtekintésnél érdemes figyelembe venni, hogyha az energetikai kérdéseket akarjuk megfigyelni. Tehát, hogy energetikailag milyen állapotban van a ház, mit kell ott lecsekkolni.
1: Jó, ez attól függ, hogy mikor megyünk. De mondjuk a három fő irány szerint, ami nekem rögtön eszembe jut, az, amikor belépsz ebbe a térbe, érzel egy dohos, büdös, ilyen kicsit ilyen nagyon áporodott, erős párás, áporodott szagot, az az egyik, ami esetleg penészhezesedésre, valamilyen problémára utalhat, tehát valószínűleg van lehűlőfelületünk, vagy ázásunk, hogy a kettőt majd meg kell vizsgálni részletesebben, ez biztos, hogy egyértelmű. A másik, amit én szoktam vizsgálni, a nyílászárók a nyithatósága, hogyha vele van feszülve a tokba a fajtva ablak, akkor hát ott az már régen volt kinyitva, tehát valószínűleg ott is vannak problémák. A harmadik pedig meg szoktam nézni a kazánházat, és a kazánnak a külső oldalát, a régi fék kazánokon, vagy a régi technológiai kazánokon gyönyörű szép lángokat, tehát kormosodást lehet látni a kazánnak a külső felületén, ami ugye azt mutatja, hogy valószínűleg nem hatékony, nem teljesen jó az égés, és az a rendszer nem működik tökéletesen. De ugyanezt meg lehetne vizsgálni radiátorok kapcsán, hogyha van csöpög a radiátor, vagy rozsdásodik a radiátor, ugyanezt lehet látni. Tehát vannak ezek az apró finomságok.
0: Szerintem, ha már egy fég ilyen átfolyós kazánt meglátsz, akkor arról már mindjárt tudod, hogy akkor az sere.
1: Ez nem? Így van, nagyjából igen.
0: Tehát különösebben nem érdemes vizsgálgatni ezeket az energetikai szempontokat, mert az nem lesz jó.
1: Egyértelmű, tehát ugye a nagy rezsicsökkentéses coming out előtt ugye úgy volt, a felújítási folyamatban volt egy technológiai sorrend, amit általában végigvittünk egy felújításnál. Abban például a kazánt azt azután tettük be, hogyha megcsináltuk a hőburkot jól, mert akkor ugye kisebb volt a hőigény, értelemszerűen kevesebb teljesítmény kell. Ami most ugye volt a rezsicsökkentés csökkentése, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, amikor ugye elszálltak az árak, akkor az mindenkinek nagyon fájt, és ott hirtelen felborult ez a fajta technológiai sorrend, és mindenki azonnal megoldást akart. Na, és itt jöttek be a problémák, hogy ugye volt, aki kidobta a gázkazánját, akár ezt a régi féget is kidobta, mert azt mondták, meg azt hallotta a rádióban, és helyette vett egy hőszivattyút. Majd fél év múlva jött hozzánk vissza tanácsadásra, hogy több az elektromos áram számlája, mint amennyi a gáz volt, és ugye ez megint csak az, hogy az a hőszivattyú értékesítő neki el akarta adni azt a terméket, ő meg akarta venni, megvette, de azt, hogy mekkora hőszivattyút vegyen, hogyan tegye be, mi lesz a hőigény, tehát ezeket ugye nem számolta végig senki, ergo egy nagyon gazdaságtalan és rosszul üzemelő rendszer került beépítésre, és ezt szerintem nagyon sokan megszívták abban az időszakban. Akkor még az elektromos kazánokról ne is beszéljünk, tehát, hogy tehát itt tudnék még mesélni, hogy milyen problémákba szaladtak bele. Itt megint csak arra utalnék vissza, hogyha nincs egy olyan szakember, aki segít abban, hogy azokat a súlyos tízezereket, milliókat okosan és hatékonyan költsük el, akkor ez egy kockázati elem lesz.
0: Az időnk a sajnos lejár, úgyhogy egy kérdésem van még. Most, amit itt elregéltünk, ez alapján légy szíves, mondj valami olyan tanácsot, amit ebből a beszélgetésből el kéne vinnie minden vevőnek, illetve eladónak, aki nem szeretne vele futni a hasonló milliós buktákba tekintve a felültesi költséget, vagy akár a rezsi költséget.
1: Az első, hogyha ingatlant akar venni, akkor mindenképpen vonjon be előtte egy szakembert, akibe megbízik, és ővel együtt menjenek ki az ingatlant megnézni. Tök egy egyszerű példát mondok, és nem energetika, hogy én mindig azt szoktam az ügyfeleimnek mondani, hogy hozzon egy mérőszakot, és mérjük le az alapterületet. Itt főleg Budapesten, és már többször szaladtunk olyanba bele, hogy az adásvételi szerződésen szereplő alaprajz és a valóság nem volt ugyanaz, és pontosan kisebb volt. Na most itt, amikor 1,5-2 millió forint egy négyzetméter, akkor azt gondolom, hogy az a díj, amit egy ilyen szakértőnek kifizet, az baromira meg fog érni.
0: És ez még nem is energetika, csak
1: egy egyszerű alapterület számítás. Az energetika, itt olyanokat felfedeztünk, hogy a átadási doksin, amikor az ügyfél megvette a lakást, rajta volt a hőszigetelés, aláírta, de ő azt nem ellenőrizte le, mert nem tudta, nem vitt magával szakembert, és amikor én megvizsgáltam a falakat, kiderült, hogy nincs is szigetelés a falon.
0: Szuper.
1: Tehát, hogy úgy átadva neki a lakás, hogy ezt ő észre se vette. Tehát, hogy mindenképpen kell szakember, az mindenképpen fontos. Amit tud, kérjen be az eladótól dokumentumot, fényképeket, felújítási fotókat, felújítás előtti állapotot, amit tud a Google-on vagy a régi térképeken nézzen utána. Nekem több ilyen projektem valahol ilyet a Google-nek köszönhetem, meg tudtam nézni. Tehát minden információt, ami ahhoz kell, hogy ő megvelő bizalmat tudjon összeállítani azzal az ingatlannal kapcsolatosan, és ne feltétlen a racionalitás legyen az alap. Tökre értem, meg el is fogadom, de azért oda kell tenni mellé a matekot is, mert akkor a mosoly az nem csak egy ilyen kényszeredet lesz, hanem valós.
0: Abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Gulyás István. Köszönjük.
1: Én is köszönöm.
2: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csólyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csólyok Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerül figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Extrém mértékben egyetlen lépéssel emelték a budapesti parkolási tarifákat júliustól, amely zónától függően 33-50%-ot is elérhet. A durva díjemelés mellett szavazott Karácsony Gergely főpolgármester, a balliberális frakció, vagyis a DK-MSZP párbeszéd közössége, a teljes Tiszapárt frakció, valamint Vitézi Dávid és frakciója az LMP-vel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja elhibázottnak és az autósok indokolatlan megsarcolásának nevezte a lépést, és nem támogatta azt. A díjemeléssel együtt súlyalapú drágulásról is döntöttek a fővárosi politikusok fél év múlva, tehát januártól, ezért a nagyobb családi autók parkolási díja megduplázódik, és a díjfizetést kiterjesztik az elektromos autókra is. Vagyis januártól csak dísz lesz a zöld rendszám, így díjazza a környezetvédelmet Budapest. Lényeges változás még, hogy leszedik a parkolóautomatákat, és megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége. Kizárólag okostelefonos applikáción vagy SMS-sel lehet parkolni júliustól, kivéve a 11. kerületet. Újbuda ugyanis ellenállt, arra hivatkozva, hogy a helyi lakosok és a látogatók igénylik a készpénzes bankkártyás fizetés lehetőségét. Vajon a többi kerület kikérte a szavazói véleményét, és a főváros vezetése figyelembe vette az automaták eltüntetésekor a készpénz használati jog alkotmányos kötelezettségét. Számos további fontos jogi kérdést is felvetnek a történtek, ezért a legismertebb közlekedési szakjogászhoz, dr. Kovács Kázmérhoz, az autósok ügyvédjéhez fordultunk, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, Kázmér!
2: Szervusz, és köszönöm a megtisztelő minősítést. Hát engem se kérdeztek meg, de attól tartok, hogy az autósok javarésze nem ért ezzel egyet, de nem csak, hogy az autósok javarésze nem, hanem az Alkotmánybíróság se értene egyet azon elvek mentén, mely elvek mentén már korábban az Alkotmánybíróság foglalkozott a közterületi parkolás díjfizetővé tételével. Ez igaz, hogy évekkel ezelőtt történt, de teljesen egyértelművé tette az Alkotmánybíróság, hogy nem pénzbeszedési eszközként kell tekinteni az önkormányzatoknak a parkolás díjfizetővé tételére, hanem kizárólag forgalomszabályozási eszközként. Ennek ellenére a fővárosban jelenleg is, főleg a frissebben kiterjesztett szakaszokon látjuk, hogy ott vannak az üres parkolóhelyek, olyan helyen is fizetővé lett téve a parkolás, ahol egyébként forgalomszabályozási szempontok ezt nem indokolják. Most hasonló a helyzet az összegszerűségi kérdéssel. Nincs arról szó, hogy azért kellett volna, vagy az indokolná a magasabb összegű parkolási díjak bevezetését, mert egyébként a forgalomszabályozás lehetetlen helyzetbe került volna bármely kerületben, vagy a főváros egészében.
1: Tehát azzal indokolják, hogy környezetvédelmi okokból kell szűkíteni a keresztmetszetet, hogy bemenjenek a belvárosba az autók, illetve a túl nagy autók nagy helyet foglalnak el, és jobban kopik az út.
2: Hát akkor ez a magyarázat. Kezdjük a másodikkal, a túl nagy autók, és mi van a teherautókkal. Arról nem beszél, hogy a túl nagy autó ugyanúgy egy közterületi parkolóhelyet foglalhat el, és tud elfoglalni, mint ahogy a kisebbek. arról nem beszélve, hogy ugye párhuzamosan egyéb intézkedés is bevezetésre került, ahogy említetted is, tehát ez a kizárólag a telefonnal történő parkolásnak a lehetővé tétele. Kicsit körülnéztem Európa más nagyvárosaiban mi a helyzet, és a hozzánk legközelebb levő és legismertebb nagyvárosban, fővárosban, Bécsben például, ahol nyilván ugyanolyan parkolási gondokkal kell a városvezetésnek szembenéznie, mint Budapesten, nincs ilyen szűkítés, hogy kizárólag telefonnal lehetne parkolni, trafikokban lehet vásárolni, és azokat a parkolójegyeket, amelyeket aztán a szélvédő alá kitéve, illetve egy órát is kitéve, egy ilyen kézzel vezetett órát, lehet azoknak is parkolni, akik például külföldiek, vagy az applikációval nem rendelkeznek, vagy például Londonban, ahol kétségtel most már sokkal nagyobb mértékben elterjedt ez a kizárólagos telefoni parkolás, olyan lehetőségek vannak, tehát olyan táblák és olyan figyelemfelhívások és jelzések, amelyekkel az, aki nem töltött le applikációt, az is tud fizetni, vagy bankkártyával tud fizetni. Tehát ez egy olyan radikális lépés, amit egyébként, ha már erről beszélünk, akkor emlékeztetnék arra az évekkel korábbi beszélgetésünkre itt ebben a stúdióba, amikor bevezették egyáltalán ez a közterületi parkolásnál ezeket az eszközöket, amelyeken pénzt be lehet bedobni, hogy ez fölösleges, és már akkor javasoltuk a bécsi megoldásnak az átvételét, hogy ez egy olyan többletköltség, amit mellőzni lehetne, és akkor most mondom a következő összefüggést, hogy ez tulajdonképpen ezeknek az automatáknak a levétele, és így módon a parkolás szolgáltatás nyújtója részéről megvalósuló eljárás, az egy burkolt, vagy kevésbé burkolt árdrágításnak minősül, hiszen az árdrágítás nem csak azzal tud megvalósulni, mint ahogy egyébként most megvalósul, hogy drágább a szolgáltatás, tehát többet kell fizetni érte, hanem azzal is, hogy a szolgáltatás minősége romlik azáltal, hogy csak egy meghatározott módon lehet fizetni, és az a megtakarítás, ami azáltal, hogy ezeket az eszközöket az útról eltávolítják, és ezáltal a pénzbegyűjtés költsége az már nem jelentkezik a parkolás üzemeltetőnél, annak meg kéne az autósok oldalán jelennie ennek a megtakarításnak, tehát ezáltal kevesebbet kellene fizetni, nemhogy többet.
1: Több dolgot is szeretnék egy mondatban feltenni. Igen. Kérdésként. Jogilag a túlzott mértékű díjemelés, már pedig a 33-50% évközben az mindenképpen annak minősül, hiszen nem 10%-os meg 15%-osról van szó, és nem a inflációt kiegyenlítő emelésről van szó. Tehát jogilag lehet-e vitatni ennek a mértékét? Föl lehet-e lépni egy ilyen döntés ellen? Kettő. Lehet-e jogilag aggályos, hogy társadalmi, hogy alkotmányos sérelem éli azokat a polgárokat, akik nem rendelkeznek mobiltelefonnal, semmilyennel, vagy bankszámlával, hiszen nagyon sok nyugdíjas postai úton kapja a nyugdíját. Ezek hogyan fognak fizetni parkolási díjat? Három, mi lesz azokkal a vidékiekkel és külföldiek, akik nem tájékoztatódnak Budapesten, el fognak tűnni a parkolóautomaták, semmilyen jelzés nem fog utalni arra, hogy honnan, meddig kell fizetni.
2: Igen, hát hogy honnan, meddig, az ideig is úgy volt, és ez a jövőben sem változik tudomásom szerint, hogy zónajelzések lesznek kitéve.
1: Az elején. Ahogy, de ki mész egy mellék
2: utcába, meg a végén, és a kettő között fizetni.
1: És akkor mi mész egy mellék utcába, akkor nem tudod, hogy a zónajelzésnél kell-e fizetni, vagy sem. Ez igen. A probléma.
2: A parkolótársaság hív valószínű telefonon, de befizettem a parkolási díjat, úgyhogy nem valószínű.
1: Tehát a kérdések volt a így hangoztak.
2: Igen. Tehát erre utaltam, hogy nem lehet kifogásolni a sajnos polgári peres eljárásban a bíróságon ennek a radikális változtatásnak a bevezetését, mert az önkormányzati döntés, de az alkotmánybírósághoz esetleg lehet ezzel kapcsolatban fordulni.
1: Kifordulhat oda, Tény István nem fordult még, az biztos.
2: Érdekképviseletek általában fordulhatnak oda. Határeset, tehát nem vagyok abban biztos, hogy sikeres lehet, ugyanis ez egy mélegelési kérdés, hogy adott esetben, most a díjakról beszélek, egy ilyen díjemelés az kiveri a biztosítékot alkotmányossági szempontból. Az már inkább a siker esélyével kecsegtet, hogyha azt kifogásolja valaki, hogy miért történt ráadásul ilyen átmenet nélkül egyik napról a másikra, és főleg valóban a nem budapestiek és a külföldiek számára különösen zavaró módon az, hogy egyedül és kizárólag parkolóautomatánál megszüntetve a lehetőséget, csak applikáción, telefonon keresztül lehet fizetni. Hangsúlyozom, hogy még az is egy átmeneti megoldás lenne, ha bankkártyával is lehetne fizetni. Vannak ilyen országok.
1: Én most voltam Triestben, csak így lehetett. Vagy készpénz, vagy igen, bankkártya.
2: Igen, igen.
1: Egyébként Triestben 1,40 € az óradíj mindenütt a városban, és nem 1800 forint.
2: Igen, hát hallottuk már sokszor, hogy ugye most nem akarom itt a korábbi dolgokat részleteiben fölemlegetni, de az alsó rakpart lezárása és ehhez hasonló dolgoknak a felvetése, tehát egy ilyen drasztikus az autósoknak a fővárosból történő minél radikálisabb kiszorítása, ami bizonyos szempontból kétségtelenül egy világtendenciába illeszkedik, és mindig föl lehet hozni szempontként a környezetvédelem szempontjait, csak nem szabad figyelmen kívül hagyni a városnak az adottságait, Budapestnek az adottságait, és ez a probléma, hogy ez kellő mértékben nem történik meg.
1: Bécset említetted, én Triestet tudom mondani, de Bécs is vonatkozik, teli vannak parkolóházakkal, vagy neki föld alatti alagutakkal, szó szerint, például Triestben több is található a belvárosban, tehát nyugodtan behajthat az autós, lemegy a 6. szintre, lifttel bármeddig el tud menni, és teljesen jól működik. Nem mondom, hogy olcsó, de olcsóbb, mint amennyi januártól lesz Budapesten.
2: Bécsben 10-szerese ennek, amit mondtál, a kapacitás, az ilyen természetű gépkocsi elhelyezés lehetősége, mint Budapesten.
1: A készpénz elhagyása, ez egy nagyon fontos kérdés. A másik pedig az, hogy súlyhatárt fognak januártól bevezetni, illetve a zöld rendszámú autóknak is fizetni kell. Ráadásul ugye miután 2000 kilóban húzták meg a határt, rengeteg elég nagy súlyú elektromos autó közlekedik, ezeket mind fogja érinteni a dupla tarifa, márpedig ugye az idei tarifaemelés, tehát a júliusi tarifaemelés az úgy néz ki, hogy...
2: De ne arra, hogy nem dupla, hanem idáig nulla nem,
1: az,
2: volt.
1: Az igen, igazad van. Az
2: hát a nullának, már... ugye igen. Ez visszaemlékszem a matematika tanáromra, igen. Tehát a nullával szorozni,
1: az nulla.
2: Nulla. Igen. Tehát igen, de értem persze, amit mondasz, a többihez képest.
1: Tehát most ugye 600 forint helyett 800 lesz, és a 800-nak a dupláját kell majd kifizetniük az elektromos autóknak, hiszen 2000 kiló fölött van a súlyuk.
2: Igen.
1: De hát a családi autókat is érinti, az egyterűeket, amelyet ugye az állami támogatással vettek a nagy családosok. Vagy a nagyobb méretű felső kategóriás, de nem luxus autóról beszélek, hanem egy nagyobb méretű autóról. Ezeket is fogja mind érinteni.
2: Hát és... pontosan a környezetvédelmi szempontot emlegetted te is, mint ami hivatkozási alap, most környezetvédelmet támogatjuk, nem támogatjuk, tehát akkor most
1: vagy utáljuk az elektromos autó tulajdonosokat.
2: Hát akkor legalább valamilyen módon kifejezésre kellene juttatni annak a szempontnak a súlyát, amire hivatkozás történik. Ezen a téren is, hogy akkor az elektromos autókat viszont támogatjuk.
1: Volt korábban egy döntés, amelyet kiegészítésként hoztak elő, de ez lekerült a napirendről. Azt mondták, hogy a Budapest Go applikáció majd elkészül, és akkor aki ezen keresztül fog díjat fizetni, ott majd 25%-os kedvezményben fog részesülni, tehát hogyha a BKV autóbuszokat, villamosokat, metrókat fogja használni. Ez lekerült a napirendről, mai napig nem készült el állítólag ennek a Budapest Go-nak megfelelő applikációja. Volt erre másfél évük, tegyük igen hozzá. De akkor sem lett volna korrekt a dolog, hiszen a BKV járatokat csak azt tudja igénybe venni, akinek fizetnie kell. A nyugdíjasoknak 65 év fölött pedig már nem kell fizetni.
2: Igen.
1: Az például rá nem vonatkozna a kedvezmény, tehát már is egy alkotmánysérelem érni őket, ezt a társaságot, hiszen rájuk nem vonatkozna.
2: Jó, hát ez megint egy kicsit nehéz dolog, mert hogy miután ők egyébként kedvezményben részesülnek, mint akik a tömegközlekedést igényben.
1: Na, de az autózásnál nem.
2: De az autózásnál nem, igen.
1: Hát szóval ezer sebből végzik a dolog. Egy kérdés, mondd el nekem, mi lehet az oka, hogy senki nem fordult eddig az Alkotmánybírósághoz? Egy-kettő, senki nem tiltakozik a sajtó, nincs tele tiltakozással. Mindenki hallgat, mindenki, mint ha elfogadta volna ezt a döntést. Mi
2: fázis késésre számítok.
1: 3 héttel.
2: Hát szerintem meg fog történni, de hát ugye van itt most annyi minden egyéb, hogy ez most
1: na, de ez készült
2: háttérbe
1: már, ez már másfél éve várunk erre. Január óta már beizították.
2: Én nem várok rá, de...
1: De úgy értem, hogy beizították.
2: Tudom, igen.
1: És már előre készült a főváros, hogy na hát miért csak 3-at kell aludni, 2-t kell aludni. Tehát már régen be kellett volna adni azt a beadványt, ha nem Tényi Istvánnak, aki a nagy beadó, akkor mondjuk az autóklubnak. Most itt nem akarlak kellemetlen ezért bozni, mert te nem az autóklubot képviseled, de én azt gondolom, hogy az autóklubnak legalább illett volna.
2: Ehhez nem szólok hozzá.
1: Igen, de ne is kell. Viszont mondjuk a levegő munkacsoport is adhatott volna be, hiszen itt sérelem éri a környezetvédelmi szempontból nagyon fontos elektromos autókat.
2: Igen, a levegő munkacsoport szélsőségesen hivatkozik mindig a környezetvédelem szempontjaira, és neki teljesen mindegy, hogyha lezárnák az összes hidat, akkor az lenne a legjobb, tehát ők nem fogják ezt az intézkedést kifogásolni.
1: A 11. kerület kivétel. Ott úgy döntöttek a városvezetők, hogy hallgatnak a választóik hangjára, és igenis ragaszkodnak az eddigi automatákhoz.
2: A pénzkészpénz fizetéshez,
1: igen. Én ezt rendkívül korrektnek tartom, anélkül, hogy most utána néztem volna, hogy ki vezet és mit vezet ott, milyen színekben, le a kalappal előttük. Nagyon csodálkozom, hogy mondjuk a 13. kerületben ez nem történt meg, az egyik legnagyobb kerületben, és amelynek a vezetése, a polgármestere egyébként nagyon jól dolgozik, de hát hogy ezt nem tette meg? Miért nem tettek föl kérdéseket? Jó, most nagyon nagy divat Facebookon és e-mailen kérdéseket intézni a választókhoz.
2: Én nem tudok erre válaszolni, meg nem is feladatom. Szerintem most annyira más területek vonják el a figyelmet ugye a közpolitikában, hogy ez háttérbe szorult. Értem, amit mondasz, hogy már korábbról lehetett erre számítani. Én egész biztos vagyok abban, hogy ez nem fog úgy lecsengeni, hogy ne lett volna, vagy ne lenne ezzel kapcsolatban majd felhorgadás az autósok részéről, főleg akkor, amikor aztán közvetlenül nézik a fizetni valót.
1: Átmeneti időre lett volna szükség. Ugye nagyon sok tévesztés lesz. Sok ember csak forgolódni fog, én még nem parkoltam, tehát nem tudom bővebben beszámolni, de én nekem is nehézségeket fog okozni, és én nem is akarok applikáción keresztül, eddig sem tettem, most sem szeretnék úgy fizetni. Tehát valami más megoldás lenne az alkalmas. Külföldiek biztos, hogy beleszaladnak

0: legesélyesebb az alkotmánybíróságnak a kedvező döntése.
1: Ha külföldön járok, akkor látom, hogy hol kell fizetni. Kék színű csík van végig az úttest mentén, oda lehet, oda csak fizetős. Van, ahol sárga, ott a helyeknek van kijelölve, van, ahol meg egyáltalán. Budapest a spórolás városa, mindig mindent elhagynak. Most például, hogy az automatákat leszerelték, már nem is kell semmit, csak beszedni a pénzt.
0: Hát, sárga festék azért a kerékpárosok.
1: Annak van bőven. De viszont akkor tessék fölfesteni mostantól kezdve bizony mindenütt az utca szélét, ahol fizetős parkolóhelyek vannak. Én más nem tudok mondani. Ezt kell kikövetelni a fővárostól.
0: Igen, hát vagy valamilyen módon lehetővé tenni valóban a vidékiek, külföldiek részére azt, hogy ne csak applikációval történhessen a fizetés.
1: Zárásként egy mondatban, igen, optimistán látod-e ebben az ügyben a jövőt?
0: Nem. Nem, azért nem, mert a főváros idáig is egész kivételes esetektől eltekintve makacsul ragaszkodott az elképzeléseihez, lezárva maradt a Lánchíd, az ellenpélda, most önmagamnak mondok ellent, a pesti alsórakpart tekintetében ott, ahol azért visszatáncoltak már a korábbi.
1: De most már egész nyáron úgy van. Igen.
0: Hát már, hogy nyáron bizonyos időszakokban
1: minden este.
0: Ezt a kompromisszumot még elfogadhatónak tartom.
1: Látod, hogy hogy néz ki a sorakpart, a világörökség része?
0: Hát most nem.
1: A kékszínű budik, meg a raklapokból oda szörnyű.
0: Igen, de én most a forgalomszabályozás szempontjaira voltam tekintettel, és ezekben az átmeneti időszakokban elfogadhatónak tartom, hogy aztán az hogy lesz kialakítva, az egy más kérdés. A lényeg az, hogy ezen a téren makacsul látom, hogy a PR parkolók létesítése helyett inkább ilyen módon próbálja meg az elképzeléseit a főváros megvalósítani, amit egy oldalúnak látok, és ezért tartom hibásnak.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök dr. Kovács Kázmért, az autósok ügyvédét hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Megérkezett Magyarországra a prémium luxus SUV-k bestsellere. A Mercedes-Benz GLE igazából már 2018 óta vezeti kategóriája sikerlistáját, ezért a mostani második generációsnak is nevezhető változat valójában egy komolyabb ráncfelvárásnak számít. Viszont mára eltűntek a négyhengeres motorok és a dízel hibrid hajtás. A helyüket hatalmas teljesítményű hathengeresek vették át. Az általános négykerékhajtás és kétféle karosszéria forma mellett hathengeres benzines, plug-in hibrid, sőt mindjárt kétféle erősségű dízelmotorban is választhat az a vásárló, aki nem várja meg a hamarosan érkező V8-ast, amelyet az AMG helyett elsőként a frissült GLE SUV-ba lehet megrendelni. A nyár eleje másik csemegéje lehet a Mercedes EQS 5 év után frissített változata. Ebben a formavilágban és típus jelzéssel a megújult EQS az utolsó dobása a stuttgartiaknak, viszont amit összehoztak, az egyedülálló. A technikai részletek lenyűgözőek, így beharangozásképpen elég csak annyit megemlítenünk. A 800 voltossá vált architektúra 122 kWh-s akkucsomaggal, négyféle teljesítményszinttel és akár 926 km-es hatótávval igyekszik magához édesgetni a vastagabb pénztárcájú vásárlókat. Tehát következzenek a valóban extravagáns részletek Frencsik Mihálytól, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserétől. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Köszönöm a meghívást!
1: Kezdjük a GLE-vel. Azt tudom, hogy az utcák tele vannak Mercedes SUV-okkal, SUV-kkel, egészen az A-tól a S-osztályig majd, hogy nem bezárólag. A lényeg az, hogy ugye ez a kategória az egyik legkelendőbb a mai piacon, viszont a GLE messze kilóg a sorból, a felszereltségben és technikai színvonalban. Miért kellett mégis hozzányúlni egy 2018 óta nagy sikernek számító modellhez?
2: Egyrészt azért, hogy mindig frissek tudjunk maradni, mind technikai fronton, mind pedig manapság nem elhanyagolható szoftveres fronton. A másik pedig az, hogy ennek megfelelően változnak az ügyfelek igényei, az elvárásai, és ezeket igyekszünk maximálisan kiszolgálni a legújabb fejlesztésekkel, amiket ez az átfogó nagy frissítés is magában foglal. Ugyanis nem csak egy szimpla faceliftről van itt szó, nagyságrendileg 3000 alkatrész került átdolgozásra per újult meg a modell esetében, és tulajdonképpen érintette az egész autót. Az egész autó eleje megváltozott vele a karaktere, ahogy te is láthattad a nemrégiben megtartott sajtóbemutatón. Megjelentek rajta a csillagmintás hűtőmaszk, megjelent a fényszóróban a Mercedes-Benz csillagmintájú nappali menetfény, ami igen, valóban megosztó tud lenni, viszont nagyon hangsúlyozza az autónak a megjelenését, a márkaidentitást, amit szintén igyekszik megújítani mindig a központ, és tulajdonképpen ezek vezettek ahhoz, hogy most így 2026-ra kapott egy átfogó frissítést a modell.
1: A frissítés azt jelenti, hogy két modellváltozatot is láthatunk megújult külsővel. Ugye a GLE egy normál SUV formavilágot idéző, tehát ilyen terepjárós, emelt, hasmagasságú, hát szabadidő autónak számító autót látunk, másrészt pedig egy kupé verzióját ennek, ami egy nagyon dögös. Van különbség egyébként a érdeklődésben? Melyik a kedvenc formavilág ma Magyarországon?
2: Összességében elmondható, hogy a kupé népszerűbb. Ugye említetted
1: Látványosabb, említetted
2: a dögös szót. Én ezt magamtól nem mondtam volna, de maximálisan egyet értek vele. Egy sokkal sportosabb tetővonalú járműről van szó, ugyanakkor a csomagtere szintén tisztességes, tehát nem szenved csorbát. Családosoknak is bőven megfelelő helyet biztosít egy hosszabb utazásra. És hát a road presence, a jelenlét az úton, az önkifejezés módja, amiért az emberek egy ilyen autót választanak, ezért is is gondolom a kupét népszerűbbnek az SUV-nál.
1: Én nem értek veled egyet, hogy megosztó a csillagmintázat, ki van világítva, sőt, szerintem elképesztő látványos, és más márkák is követik már ezt az iskolát, csak esetleg gyengébb módon. Szóval nagyon jól néz ki, nagyon sokat dob az autó megjelenésén, különösen ha visszapillantó tükörbe pillant az ember, éjszaka mögötte föltűnik egy ilyen orr. Mi az, ami a leglényegesebbnek tartasz a formai változásban és a beltérben? Mert a beltérben is hatalmas különbségek vannak az előtt modellhez képest.
2: Külső formai változásokat tekintve, ugye mivel ismét mondjuk, ugye, hogy nem egy új generációról, hanem frissítésről van szó, a lemezek minimálisat változtak.
1: Viszont nyilván nem is lehet, hiszen az, akkor már egy új autó lenne, így, és nagyon drága lenne.
2: Így van, újra certifikálni kell, stb. Stb. Viszont ugye az egész autó front maszkja megváltozott, a karaktere, az arca mondhatni az autónak. Uh-huh. Ugye megvilágított Mercedesben csillaggal, ami piacoktól függően szabályozva van, hogy éppen megvilágítható-e vagy sem. A hűtőmasznak a kis Mercedesben mintázatú díszbetétei, amik ugye szintén a márka jelet hangsúlyozzák, a fényszóróba bekerült ez a minta, természetesen a hátsó lámpák sem maradtak érintetlenül, oda is bekerültek a Mercedes-Benz csillag motívumok, és ugye ezek a motívumok a 2023-as bemutatása óta az aktuális E-osztállyal kerültek bevezetésre, és fokozatosan minden egyes modellünk megkapja. Úgy gondolom, hogy abszolút egy összetévesztetetlen, és nem csak a visszapillantó tükörből sötétben, hanem hogyha az autó után megyünk az éjszakai vezetés során.
1: Hát a lámpatestek is nagyon változtak hátul, ott is csillagbetétet kaptak, ugye? És egészen más megjelenést kölcsöröznek a hátsó traktusnak, mint az előd, vagy az első modell változat. De ha beülünk a kormány mögé, akkor üt nagyot a változás. Ott azért már nem kellett ennyire óvatosnak lenni.
2: Nem kellett óvatosnak lenni, viszont hamisíthatatlanul hozza az úgynevezett welcome home, üdvözöljük itthon életérzést, amit egy Mercedes-Benz tulajdonos mindig is érez. Tehát ha egy olyan ember, aki Mercedes-t vezet, vagy akár valaha vezetett már Mercedes-t, beül ebbe az új GLE-be, azonnal tudni fogja, hogy hova nyúljon. Pedig megújult a kormánykerék, visszatértek a fizikai gombok a kormányra, a teljes kijelző koncepció megújult.
1: Ugye megkapta azt az egybefüggő teljes műszerfal szélességet átívelő három részből álló hatalmas kijelző panelt.
2: Így van, igen. Egy közös üvegfelület alatt három kijelző, ez az úgynevezett superscreen rendszer a Mercedesnél.
1: Nagyon látványos.
2: Három darab 12,3-szoros kijelző van integrálva egy rendszerbe, ami mögött említésre méltó, hogy az új MBOS operációs rendszer dolgozik, ami a Mercedesnek a saját házon belül fejlesztett operációs rendszere.
1: Ez azt jelenti, hogy egy központi számítógép jött létre. Van már ilyen más testvér, nem testvér, konkurenc márkáknál. Mindenki rájött, aki gondolkodik, hogy ennél jobb nincs, hiszen a 150 fajta önálló processzor az nem tud együtt dolgozni úgy, mint hogyha van egy központi agy.
2: Így van, visszautalva a beszélgetésünk elejére, például ez is tette szükségesre a frissítést, hogy mi is haladjunk ebbe az irányba. De mondanék még egy érdekességet. A vezérlőegységek közül van egy egység, ami a vezetői asszisztens rendszerekért, kamerákért, radarokért, szenzorokért felel. Ez a számítógép folyadékhűtést kapott. Ugye a hétköznapokban folyadékhűtésű számítógépet, hát mondjuk úgy, hogy
1: professzionális
2: felhasználásra nagyon komoly játékteljesítményre kell, itt viszont minden egyes autó megkapja ezt széria felszereltségként.
1: Ez nyilván a gyors számítási sebesség miatt szükséges.
2: Így van.
1: Még egyéb dolgok is változtak, ha jól tudom. Az asszisztens rendszerek is bővültek, sokkal korszerűbb dolgokat lát a vezető, vagy tapasztalhat, mint az előd modellben.
2: Így van, ennek az egyik alappillére az, hogy új partnerrel fejlesztettük már ezt az új generációs operációs rendszert, és az azt kiegészítő vezető támogató rendszereket. Ugye ez nem titok, sajtó nyilvános, hogy az Nvidia lett az új partnerünk ebben, és a velük való együttműködés tette lehetővé azt, hogy például akár 10 kamera is kerülhet az autóba, és ezek a kamerák sokkal fejlettebben, sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban veszik észre a jármű környezetét, és adják a jelet annak az előbb említett központi agynak, annak érdekében, hogy a vezetés minél biztonságosabb, és minél kevésbé fárasztóbb is legyen.
1: Azt úgy tudom, hogy az armatik légrugózás, az aktív kanyarstalvízlátót és az S-osztályban bemutatott felhő alapú lengéscsillapító szabályzást is megkapta a GLE.
2: Így van. ez a GL SUV-nál egy opcionális felszereltség, tehát az Airmatic légrugós futómű, viszont abban az esetben, hogyha ezt belekérjük az autóban, akkor felhő alapon képes a nagyobb buckákat, fekvő rendőröket, nyilván nem azt, amit tegnap előtt fektettek le immobil lefúrt módon, hanem az építetteket detektálni, és ehhez alakítja a futóműnek a csillapítását. Sőt, hogyha az autó belemegy egy kátyúba, mondhatni gödörbe, akkor ezt a futómű érzékeli, fellövi a felhőbe, minden Mercedes-Benz jármű számára elérhetővé teszi ezt az adatot.
1: Amelyikben van ilyen rendszer?
2: Amelyik, hát 2015 óta szinte már az összesben, uh-huh. Tehát az aktuális modelljénkben mindegyiknek a része, és hogyha egy Mercedes mondjuk pár perc múlva ugyanarra jár, akkor annak már a központi kijelzőjén, a navigáción ott lesz egy felkiáltójel, hogy úthiba várható, és hogyha benne van ez a futómű, akkor még fel is tud rá készülni.
1: És hát az átlátszó motorháztető is egy érdekes, hiszen látjuk, hogy parkolunk, de hát ez már nem is annyira a jövő, hanem a jelen. Viszont a jelen az, hogy megszűnt a dízel-hibrid hajtás, amit én nagyon sajnálok. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, és a Mercedes majdnem egyedül volt az autóiparban ezzel a kísérlettel. Viszont helyette, és a 4 hengeres modell motorok is megszűntek, helyette itt vannak az új 6 hengeresek, sőt, brutális motorok.
2: Ugye Európában 4 hengeres változatban csak a plug-in hibridek révén lehetett kapni ezt a modellt. Más kontinensen létezik belőle tisztán benzines 4 hengeres változat, viszont nálunk a plug-in hibridek jelentették mind benzines, mind dízel fronton a 4 hengert. Ugye a Mercedes is egy válaszút előtt állt. Meg kell felelni a szigorodó környezetvédelmi normáknak, ugyanakkor ki kell szolgálni maradéktalan a vásárlói igényeket. És itt húzott egy vonalat, és azt detektálta, hogy sokkal inkább érdemes a portfólión belül a nagyobb motorokra fókuszálni, hiszen azért 2 tonna fölötti járműről beszélünk elég nagy homlokfelülettel, tehát azokat a motorokat tartjuk portfólióban, azokat fejlesszük tovább, amikre valós igény van, ezért került a fókusz a 6 és a 8 hengeres változatokra. Érdekesség például, hogy a 8 hengeres motor, az egy teljesen megújult motor, ahogy említetted a beharangozóban, és valóban a GLE családban mutatkozik be, mint AMG verzió, egyébként az S-osztályban már rendelhető, és az érdekessége, hogy ez a motor például már teljes mértékben megfelel az Euro 7-es elvárásoknak. Tehát V8 karakter, erő, hangélmény, mégis maximálisan megfelel a legmodernebb környezetvédelmi elvárásoknak, és visszautalva, hogy miért szűn meg a dízelhibrid, tulajdonképpen azért, hogy azt a forrást, amit a dízelhibrid fenntartására, fejlesztésére fordíthattunk volna, inkább a top-end, high-end szegmensben való motorok tökéletesítését tartottuk fókuszban.
1: Persze ez az kellett, hogy az Európai Unió bizottsága és a parlament is kicsit elmozduljon abból a szigorból, amit itt a zöldítésre hivatkozással kényszerítettek az autógyárakra, és egy kicsit lazult a szigor.
2: Így van, viszont ha már plug-in hibrid, még mindenképpen szót érdemel a benzines változat, ugyanis megszűnt a 4 henger, ahogy említettük, és már a benzines plug-in hibrid 6 hengeres, 3 literes soros 6 hengeres benzinmotorral kiegészítve készül, több mint 100 kilométeres elektromos hatótávval, és ugyanakkor pedig a sejmes 6 hengeres járásról sem kell többet lemondani azoknak, akik szeretnék ezt a 2-s használatot fenntartani.
1: Hát itt a benzinesek ilyen 400-500 lóerő között szórásban vannak, de hát van 2 dízel változat, 286 és 367 lóerő, és hát szerintem azért ez nagyon keresett lesz.
2: Így van. Tagadhatatlan, hogy ebben a kategóriában meghatározó még a dízelmotorok jelenléte, és meghatározó is marad véleményem szerint egészen addig, amíg lehetővé teszik a szabályzások, a forgalmazásukat. Ennek megfelelően modernizálta a gyártó ezeket az egységeket is. Tulajdonképpen mondhatni hardware szinten, tehát fizikailag a 2 motor nagyon-nagyon hasonló, inkább programozásbeli különbségek vannak a 2 teljesítményszintek között, viszont maximálisan megfelelnek a jelenkor szabályzásainak, és hozzák a dízelektől megszokott alacsony fogyasztást, és mégis lehengerlően nagy nyomatékot és jó dinamikát.
1: Mind a 2 karosszél változat megrendelhető már Magyarországon?
2: Így van, a 6 hengeres változatok már rendelhetők, árlista rajta vannak, a konfigurátorban is megtalálhatók, mindenki összeállíthatja magának álmai GLE modelljét. A 8 hengeres verziókra egy kicsit várni kell, azok a nyár vége felé kerülnek fel majd a konfigurátorba.
1: Hát addig is itt van egy másik csemege, az EQS, ez a Mercedesnek a kifejezetten elektromos autóra készült platformját jelenti, illetve annak a csúcsváltozatát, az S-osztályét. Hát ebben a formájában most találkozunk vele utoljára, mert nem jött be piaci alapon ez a dolog. Más márkánál se nagyon dübörög, és hát a két konkurens prémium cég is lemondott erről a fejlesztési irányról. Nem véletlenül tér vissza a Mercedes is a hagyományos karosszéria formához, de ez az autó most így utoljára nagyot dob. Olyan technikai fejlesztéseken esett át 5 év után, ugye 5 éves a modell, hogy az ember csak néz, hogy ilyen létezhet.
2: Kicsit távolabbról kezdeném a megközelítést. Ez az EQ vonal, az EQ széria, ez egy stratégiai döntés volt, és abban a pillanatban, amikor ez a döntés megszületett még sok-sok évvel ezelőtt, akkor nagy volt a bizonytalanság az autóiparban, és tulajdonképpen csak tapogatóztak a gyártók, hogy merre fog a jövő vinni. Merre
1: a bizakodás
2: lesz a jövő.
1: Volt nagy, a bizakodás, hogy minden elektromos lesz.
2: És a bizakodás, így van. És abban az időben ez egy abszolút jó döntésnek bizonyult, és a Mercedes-Benz stratégiája is ennek megfelelően alakult, hogy úgy gondolták, hogy ezzel egy nagy újítást fogunk véghez vinni, és ezt a vonalat képviseljük.
1: Meg is történt a újítás,
2: meg
1: fantasztikus.
2: Meg is történt, hogy ez az EQ vonal, ezen belül is az EQS volt az első képviselő, követte őt az EQE, ez így házon belül kicsit termékes vonalamat nem elengedve, ez az EVA 2-es padlólemezre épül, ugye az EVA, Electric Vehicle Architecture, és ez volt a Mercedes-Benznek az első olyan platformja, ami tisztán elektromosnak lett tervezve, tehát ezért volt akkoriban egy nagyon nagy mérföldkő számunkra, mert voltak korábban olyan modelljeink, amiknek volt belső égésű megfelelője, és úgymond egy házasítás során elektromos technológiát kapott, viszont ezek az autók a fehér papírról elektromosnak lettek tervezve, és ugye annak idején, amikor az EQS bemutatkozott a 0-20-as légellenállási együtthatójával, világbajnok volt. Nem volt nála államvonalasabb sorozatgyártású autó.
1: A legfontosabb változás, hogy 400 voltosról 800 voltosra fejlesztette a gyár az architektúrát, és ugye 200 helyett 350 kW-tal is lehet tölteni. Ez egy nagyon nagy ugrás minőségileg és technológiailag.
2: Így van, óriási ugrás jelent. Mondhatni, itt is haladunk a kor követelményeivel és technológiai színvonalával. Szeretném megemlíteni, hogy attól még, hogy 400-ról 800 voltra változott a fedélzeti feszültség a járműnek, az autó alapesetben képes a 400 voltos DC töltőkön való töltésfelvételre, tehát olyan technológiát alkalmaz, ami ebben az esetben megossza az akkumulátort két 400 voltos egységre, és probléma nélkül kezeli az összes DC töltőt tulajdonképpen a világon. Viszont ezen kívül technológiailag még történt egy másik hatalmas változás, ugyanis hátulra az elektromotort felváltotta az elektromos hajtási egység, nagyon csúnyán fordítva, ami azért egy egység, mert a motor mellett tartalmaz még egy 2 fokozatú váltóművet is, ami azt teszi lehetővé, hogy még inkább kihasználja a rendelkezésre álló energiát, még hatékonyabb legyen az autó, és akár elméletben 900 km feletti hatótávra is képes legyen az autó.
1: Amit alapvetően tudnunk kell, hogy 367 lóerős a leggyengébb változata ennek a modellnek, modell családnak, és a következő lépcső az 408, 476 és 585 lóerő, elképesztő.
2: Ekkora tömeghez, ugye itt bőven 2 tonna feletti járműről beszélünk, kell ez az erő nagyság, ez az erőtartalék, hogy dinamikusan és egy ilyen autónak tehát méretéhez megfelelően tudjuk mozgatni.
1: Street by Wire, ez elsőként Németországban a német gyár autógyárak körében a Mercedes vezette be, és éppen ebben a modellben az, ami elválik a kormány magától a futóműtől, mint egy repülőgépet úgy tudjuk vezetni, és maga a kormány formája is olyan, mint egy repülőgép kormány.
2: Így van, és újdonság nálunk, hogy ez csak a hátsó tengely kormányzással együtt érhető el, tehát így valósul meg az, hogy tényleg átfogás nélkül, valóban praktikusan, késedelem nélkül a hétköznapi életben maximálisan biztonságosan irányítható az autó, és igen, tehát német gyártók közül mi vagyunk az elsők, mi leszünk az elsők, akik ezt bevezetjük. Idén az év hátralévő részében nem sokára már elérhetővé is válik.
1: Hát itt is kiegészült a eddigi technika vezetésbiztonság segítő rendszerekre, armatik légrugózás, adaptív távfényszóró, ami 600 méter távolságig képes megvilágítani az utat. Folyamatos frissítés, ugyanazt tudja egy csomó dolog, mint amit az előbb a GRL-nél is elmondtál, tehát egymással kommunikálnak a Mercedesek. Szerintem fantasztikus ebben a kategóriában. Mikortól lehet megvásárolni?
2: Az autó már rendelhető. Az első példányok érkezése is hamarosan elérkezik. Augusztus-szeptember környékére már megtalálhatják az emberek a szalonjainkban az autót.
1: Miután ez az utolsó ebben a szériában, ezzel a modelljelzéssel, mekkora érdeklődéset számítotok?
2: Meglepően nagy az érdeklődés. Tehát volt egy sejtésünk, volt egy úgymond elvárásunk, hogy ez a modell mekkora érdeklődést fog generálni, viszont bemutatása után ez az érdeklődés, ez minden várakozást felülmúlt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen utolsó nekifutásnak ez egy nagyon jó modell, nagyon stabil alapokkal, most már végletekig kiforrott műszaki megoldásokkal, abszolút az élvonalba tartozik az elektromos luxus szedánok terén.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Ferencsik Mihályt, a Mercedes-Benz Hungária termékmenedzserét hallották. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
0: Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: A 95 éves szegedi szabadtéri játékok ünnepi évadához kapcsolódó színháztörténeti kiállítás nyílt Szegeden, a regionális összművészeti központban. A Rök palotában kétszintes kiállítás mesél az idén 95 éves jubileumát ünneplő, már országos jelentőségű szegedi szabadtéri játékok évtizedeiről. A kiállítás legfontosabb célkitűzése a szabadtéri élményszerű bemutatása, nem feltétlenül adatok felsorolása, sokkal inkább az emlékezetes pillanatoknak, a játékok hangulatának tárlat formájába öntött felidézése, jelentőségének feltérképezése egy látványos, informatív és szórakoztató gyűjtemény keretében. A kiállításon megeleverednek a szabadtéri legjellegzetesebb műfajai, a 95 év egészét felölelő fotó, kép és plakátválogatás darabjai mutatják be az egyes korszakok, műfajok legjelentősebb előadásait. A látogatók idővonalon is végigkövethetik majd a 95 év eseményeit, tárgyi emlékek és interaktív installációk segítségével nosztalgiázhatnak, belelapozhatnak a fesztivál régebbi kiadványaiba, és a június 13-i születésnapi ünnepségen bemutatott Népszínháza Dom téren 95 éves a Szegedi Szabadtéri Játékok című filmet is megtekinthetik a palotában. Audiovizuális összeállításként a fesztivál múltjához és jelenéhez kötődő jeles alkotók, művészek, egykori és jelenlegi kollégák, valamint néhány lelkes rajongó is megszólal, felidézve legkedvesebb emlékeit. A kiállítás a szegedi szabadtéri játékok bármely idei előadására szóló belépő felmutatásával szeptember 6-áig ingyenesen látogatható.
0: Esemény.
1: A Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató programsorozat július 24-e és augusztus 2-a között várja az érdeklődőket Kapolcson. A cél, hogy felidézzék az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét, a fesztivál első éveit, valamint, hogy emléket állítsanak mindazoknak, akik részt vettek a fesztivál létrehozásában és szervezésében. A programsorozatban előadások, archív fotókiállítások, vetítések és beszélgetések idézik fel a fesztivál hőskorát, emellett láthatóak lesznek a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumából származó dokumentumok is. A Petőfi utcai egykori ős portál mutatják be Márta István 40 éves Kapolcs riadó támad a szél című lemezét, egykori videókkal és fényképekkel kísérve. Az esemény vendége lesz Gőz László és Rácz Zoltán zenészek, emellett megemlékeznek Cseh Tamás 1991-ben rögzített Új dalok című albumáról, Cseh András, Bereményi Géza és Bárt János közleműködésével. A rendezvénysorozat emléket állít Pallagi Anikó egykori programigazgatónak, Galkó Balázs színművészt egykori tanítványai idézik meg felolvasásokkal, versekkel és közös előadások részleteivel. Felép Grillus Vilmos és Grillus Dániel is, akik az első Kapolcsi Művészeti Napok résztvevői közé tartoznak. A katolikus templomban ismét koncertet ad a Mandel Quartet, amely 45 évvel ezelőtt az első komoly zenei hangversenyt játszotta a fesztiválon. A program része lesz egy interaktív séta is a legendás helyszíneken, valamint 8 tematikus beszélgetés egykori szervezőkkel, művészekkel, mecénásokkal, kapolcsi lakosokkal és újságírókkal. Több kiállítás is nyílik, köztük archív fotóválogatás a Falu Múzeum galériában, emellett pedig megrendezik a 4. Márván Gyula sakversenyt is.
0: Kiállítás.
2: Betonszobrászati triennálét rendeznek Kaposváron. A beton, mint kortárs művészeti médium újragondolását és a technológiai innovációt állítja a középpontba az esemény, amelynek a Vasari képtár ad otthont. Az Agora épületében augusztus 19-ig látható tárlaton több mint 40 művész alkotásai tekinthetők meg, amelyek a beton technológiai sajátosságait a kortárs forma nyelv tükrében értelmezik újra, illetve releváns alkotói üzenetet közvetítenek. A betonszobrászat ma az egyik legdinamikusabban fejlődő alkotói terület, az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek tanástalan szülőknek nyári szünetre. Az Alsó-Jegenye-völgy és a Paprikás-patak. A Solymár közelében lévő paprikás patak völgye ideális túracélpont családi kirándulásokhoz. Nagy előnye, hogy viszonylag kis távolságon belül rengeteg izgalmas látnivalót kínál. Találunk itt csörgedező patakot, vízesést, megmászható dolomit sziklákat, forrást, piknikezésre alkalmas rétet, várromot és kilátópontot. Az árnyas erdőben haladó széles turistaút mellett a kis paprikás patak kanyarog, amely több helyen is kínálja a patakban mászkálást és pancsolást, amit a gyerkőcök biztosan imádni fognak. A völgy fő attrakciója a 4-5 méter magas homokkőpadról zubogó víz, amely egyben a budai hegység legnagyobb vízesése is. De a holdbéli tájra emlékeztető dolomitsziklás mászókás rész szintén a gyerekek kedvence lehet a túrán. Az alsó jegenye völgyben vezető ösvény egészen a Solymári várig vezet, amit nem érdemes kihagyni. A völgyben végig a sárga turista jelzést és kék Mária jelzést kell követni. Pinka szurdok, határmenti titkos gyöngyszem. Az osztrák-magyar határ mentén kanyargó patakvölgy vadregényes, mégis kevesen ismerik. Felső csatárközség közelében található és nem csak elbűvölő látványt nyújt, de könnyű kiránduláshoz is ideális. Éppen ezért érdemes a Pinka völgyét és a Vashegyet felvenni a bakancs listánkra. A Pinka patak a Rába legjelentősebb vasi mellékvize. Környékére évtizedeken keresztül senki nem tehette be a lábát a vasfüggöny miatt, talán éppen emiatt sikerült megőriznie érintetlenségét és természetes szépségét. A szurdok kisebb, 5-6 éves gyerekkel is élvezetes kirándulóhely. Nyári melegben a parton jókat lehet játszani, kavicsozni, pancsolni, hallgatni a víz csobogását, vagy figyelni az élővilágot. Egyik különleges látványa a hallépcsős duzzasztógát. A környékbeli turista jelzések alkalmasak körtúra megszervezésére, bejárva a felső csatári szőlőhegyeket, a Vashegyi Vasfüggöny Múzeumot megtekintve, a szurdokban a zöld jelzés vezet végig. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott Turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

végre anyamodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A nyári ismétlőadásunkat hallják.
2: Műsorunk első részében egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal, a Masterplusttal foglalkozunk. Áttekintjük, hogy milyen eredményeket ért el a cég az első negyed évben, és milyen kulcsinformációk hangzottak el a befektetői tájékoztatón.
1: Műsorunk második részében elemzői szemmel nézzünk meg két befektetési sztorit. Az elmúlt időszakban tapasztalt forintárfolyam ellenére is erős mögöttes folyamatokról számolt be a Richter, de milyenek a kilátások és milyen potenciál rejtőzhet a részvényben? Többek között erre keressük a választ. Foglalkozunk továbbá a Masterplusttal is. A kockázatok mellett több lehetséges katalizátor is azonosítható a következő időszakban. Ezekre is kitérünk majd. Kérem, tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
2: Frissen tette közzé negyedéves tényszámait az egyik prémium kategóriás társaság, a Masterplust. Ráadásul a vállalat befektetői tájékoztatót is tartott. Itt van a stúdióban Tibor Dávid, a Masterplust elnöke. Üdvözöllek, szervusz!
3: Szervusz, és a hallgatókat is köszöntöm.
2: Mit lehet elmondani az idei év kezdeti időszakáról, mennyire volt eredményes az első negyedév a vállalatcsoport számára?
3: Ez az első negyedéve sok szempontból volt az induláskor egy kicsit szokatlan. Először is, amit azért nem nagyon figyeltünk eddig, hogy több mint 10 év után először a január és a február az olyan zord időjárási körülményeket hozott, hogy a kültéri munkák nagyon megálltak. Ezzel szemben Magyarországon akkor még teljesen gőzerővel folyt a hitelesített energia megtakarítás programhoz kapcsolódó termékértékesítés és HEM keletkeztetés, úgyhogy ez egy beltéri típusú munka, tehát nyugodtan volt végezhető, ez ebben az első két hónapban nagyon erős volt. Majd

0: Jött egy március, ahol gyakorlatilag a hitelesített energia megtakarításhoz kapcsolódó értékesítés az szinte leállt, tehát nagyon minimálisra csökkent. Bejött február 28-ával az iráni válság, ami hát nagyon gyorsan láthatóvá tette, hogy ebből bizony műanyag alapú termékeknél jelentős áremelkedés lesz, úgyhogy a jó idő, az első két hónap elmaradt vásárlásai, plusz az úgymond előrevásárlás még az áremelkedések előtt egy rendkívül erős márciust hozott, úgyhogy ennek a furcsa mixét láthattuk az első negyedévbe, ami összességében egy óriási siker cégcsoport valaha volt harmadik legnagyobb árbevételű negyedéve.
1: Konkrétan 57,4 millió eurós konszolidált árbevételt ért el a Masterplast, ez pedig 72%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál, de a kedvező folyamatok azok lényegében már tavaly szeptember óta tartanak. Milyen fő tényezőkre vezethető ez vissza, és mennyire várjátok, valószínűsítitek azt, hogy ezek kitartanak majd akár az idei év egészében?
0: A kedvező folyamatoknak a legfontosabb eleme a vállalatnak az elmúlt 2,5 évben végbe ment konszolidációja, hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele volt. Azért tartom a legfontosabbnak, mert ez egy olyan eredmény, ami tartósan velünk marad, és erre tudunk építkezni nehezebb időszakban. Megtanultunk 2025-re egy jóval alacsonyabb forgalom mellett egy gyenge építőipari konjunktúra alatt is pozitív EBITDA-t és pozitív cash flow-t termelni. Majd nagyjából ősztől már érezhető volt az a pozitív hatás a tavalyi évben, ami egyrészt az európai szintű kamatcsökkenések miatt elinduló új lakásépítések, újra felpörgő különböző programok által vezérelt felújítási programok voltak. Ez volt talán a legfontosabb faktor, tehát hogy az általános versenyképességünk nőtt, a gyártási hatékonyságunk javult, bezártuk azokat az egységeinket vagy projektjeinket, amelyek nem voltak képesek erre az eredményességi fordulatra, úgyhogy egy letisztultabb, erősebb portfólióval vártuk ezt az időszakot, és hát emellett az általános trendforduló mellett jöttek egyedi hatások, ilyen nagy egyedi hatás Magyarországon az EKR rendszerében a kötelezettek által megemelt hitelesített energia megtakarítás vásárlását eredményező program, úgyhogy ez összességében azt gondolom, hogy kb. Egy egyszeri erőteljes hatás az utolsó negyedévben tavaly és idén az első negyedévben, míg a fontosabb előbb elmondott, az pedig egy tartós, velünk maradó hatás.
1: Említetted a február végén kezdődött közel-keleti konfliktust. Milyen hatásai vannak ennek a cégre nézve, és mennyire tudtátok ezt sikeresen kezelni az elmúlt időszakban?
0: Ez egy rendkívül gyorsan lezajló mechanizmus volt, ahogy a globális olajszármazékok, polyolefinek piaca gyakorlatilag hétről hétre egyre gyorsuló tempóban szétesett. Ez a szétesés, ez okozott a műanyagipari termékeknél, ami minket legjobban érint, okozott egy globális ellátási hiányt. Ez egyszerre jelentkezett úgy Európában, mint Ázsiában, másodszor pedig egy nagyon-nagyon meredek alapanyag áremelkedést. Az általános műanyagok a polietiléntől, polipropilénen keresztül, a polisztirolig és a PVC-ig gyakorlatilag egy közel 100%-os emelkedésben, egy átduplázásban voltak, és hát nagyon lényeges a változás ebben az időszakban, hogy az áremeléseket azért lehetett viszonylag gyorsan az alapanyaggyártók részéről megtenni, mert eközben nem volt kiszolgálandó mennyiség sem. Tehát egy viszonylag kis mennyiséget szeretett volna a piac megvenni, ezért nem volt fék ezen az áremelkedésen, és hát mivel sajnos a hormuzi szoros továbbra sem átjárható, jelenleg azért ezek a feszültségek, bár enyhültek, azért az ellátási láncok elkezdték helyettesíteni az egyes régiók a másikat, de azért összességében még mindig nagyon nagy a feszültség a műanyag alapanyagok terén.
1: Lezajlottak áprilisban az országgyűlési választások Magyarországon. milyen hatásai lehetnek a Tiszapárt kimagasló győzelmének, mit olvastok ki, mit olvastatok ki a párt programjából, illetve láttok-e már esetleg olyan lépéseket, amelyek segíthetik a Masterplus tevékenységét a következő időszakban?
0: Két alapvetően fontos dolog biztos, hogy van, ez még a konkrétumok elemzése nélkül. Az egyik az, hogy egy olyan választási eredmény született, amely után van egy nagyon erős és egyértelmű felhatalmazás. Ugye látjuk a környező országokban, mennyit problémát tud okozni az, hogyha ilyen nagyon patthelyzet körüli állapot alakul ki. Tehát szerintem az első fontos dolog, hogy egy egyértelmű eredmény született, és ezt az egyértelmű eredményt mindenki elfogadta és tiszteletben tartja. A második nagyon fontos dolog az az európai integrációval újra pozitív irányba forduló és megerősödő kapcsolat, amely azt gondolom a magyar gazdaságnak kulcskérdés. Másodszor pedig hát ez jelenti az Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutást, ami az építőipar szempontjából egy kulcsfontosságú dolog. Ezek azt gondolom mind-mind pozitívumok, és én ilyen értelemben optimistán tekintek az előttünk álló időszakra, és emellett, ami az optimizmusomat különösen erősíti, hogy a Tiszapárt választási programjában nagyon erősen letette a voksot az épületenergetikai terület megerősítése mellett, az, hogy egész egyszerűen azok az energiapazarló épületek, amelyek főleg családi házaknál, de ugyanígy társasházaknál is találunk, ott egy azonnali programra van szükség, és hogy meg kell szüntetni az energiaszegénységet, meg kell szüntetni ezt a kiszolgáltatottságot, amelyben a magyar családok vannak. Ez egy központi eleme a Tisza programjának, és maga az egész építőipar is kiemelt területként van kezelve, az általuk Vekerle Sándor programnak elnevezett megfizethető lakhatásról és bérlakás fejlesztésekről szóló hosszabb távú koncepció, szintén a hazai lakásügyben egy azt gondolom hiánypótló intézkedés lehet. Úgyhogy összességében pozitív az erős felhatalmazás, és különösen pozitív az, hogy az a szakmai program, amely egyrészről Kapitány Istvánék és az energia ügy oldaláról fog bejönni, és gazdaságfejlesztési oldaláról, valamint a Vitézi Dávid által irányított építésügy. Azt gondolom, ez a kettő, ez egy irányba mutat, és az itt megfogalmazott ambiciózus célokhoz, ami 100 ezer épület per év felújítását tartalmazza, amely 1000 milliárd forintos forrás biztosítását tűzi ki célul az Európai Uniós helyreállítási alapból épületenergetikára és épületfelújításra. Azt gondolom, hogy ez megkapta a kellő választói felhatalmazást, és megvan mögötte az uniós pénzek révén a forrás is. Szóval összességében a szektor nagyon régóta vár arra, hogy mind a politikai cél, mind a politikai célhoz köthető pénzügyi háttér jelen legyen, és ez most egy rendkívül jó csillagállás. Én úgy látom, hogy mind a kettő megvan a Tisza kormányban.
1: A jelentés közzétételét követően egy befektetői tájékoztatót tartottatok, és meghívtátok erre előadónak Ürge Forsácz Diana klímakutatót, az ENSZ kormányközi éghajlatvédelmi testületének alelnökét. Milyen üzeneteket fogalmazott meg, és ez hogyan kapcsolódik a Masterplast jövőjéhez, tevékenységéhez?
0: Én két területet is kiemelnék. Ugye Diana a nemzetközileg elismert szakértője annak az épület energetikai területnek, hogy hogy lehet a világot fenntarthatóvá tenni. Természetesen ő ezt elsősorban klímavédelmi, környezetvédelmi célzattal kezdte megvizsgálni, de azt mondta, hogy őt is meglepte, hogy mind gazdaságilag, mind ma már politikailag, egy-egy Európa függetlensége szempontjából, energia függetlensége szempontjából, milyen kulcskérdéssé vált az épületállománynak a jó szigetelése. Azt tudni kell, és ezt az ő ábráján is láthattuk, hogy az Európába importált energiahordozók, elsősorban gáz, közel fele arra megy el, hogy az épületünket hűtsük-fűtsük. És ez egy olyan terhet jelent, amit gyakorlatilag érdemben csökkenteni, sőt 20-25 éves távlatban akár lenullázni lehetne. Európa önfenntartóvá válhatna a saját meglévő energiaforrásaival az épületek fűtését, hűtését tekintve, ami egy óriási, azt gondolom, hogy stratégiai cél lenne, és egy óriási gazdasági eredmény. Szóval ez volt az ő nagyon értékes előadásának az egyik része, amire rávilágított, és arra is, hogy az Unió ezzel tisztában van, és az Unió nem véletlenül fókuszálja azért inkább szűkülő forrásait az épületek szigetelésére és energiájára, amit a szűkített keretű zöld céloknál feltétlenül kitart mellett és fontosnak tart. És emellett még egy nagyon érdekes része volt az előadásának, amire nem is számítottunk, de a Masterplast stratégiai szempontjából hosszú távon legalább olyan fontos, az, hogy az általunk most már 5 éve üzemeltetett moduláris előregyártási üzletágunk, az bizony milyen kiemelt globális szereppel bír, hogy mennyire elő tart Kína például az úgynevezett egészséges épületek fejlesztésében, és hogy ezek az egészséges épületek hogy tudnak egyszerre megfizethetőek lenni, kiváló szigetelésűek, és egy fenntartható világhoz hozzájárulni, mindezt moduláris előregyártott fémszerkezetes technológiával. Tehát az a technológia, ami mellett mi letettük a voksunkat, és sokat investáltunk az elmúlt évekbe, az most már a beérés küszöbén van, és sok helyen már kvázi ez nem is egy jövőbeli ígéret, hanem abszolút a mai realitás, és kvázi az ő előadásából számomra ez is egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt, hogy az új épületek döntő részben a következő évtizedekben már előre gyártott technológiából fognak megvalósulni.
1: A tájékoztatón áttekintettétek a gyártási helyszíneiteket, illetve a kapacitásokat. Ott volt a térképen Ukrajna is, egész konkrétan Kijev. Mi lehet a jelentősége az ukrán piacnak, illetve az ottani helyi kapacitásatoknak?
0: Masterplast 2005 óta, több mint 20 éve van jelen a saját disztribútor leányvállalatával az ukrán piacon. Több mint 50 kollégát alkalmazunk, és a piac elfogadott minket, mint az egyik legmegbízhatóbb és legrégebbi szereplőt, és abszolút stratégiai jelentősége van az ukrán piacnak, mert véleményem szerint minden egyes nappal egyre több érv sorakozik amellett, hogy az orosz-ukrán háborúnak le kell záródnia. Véleményem szerint ez az év, tehát a 2026-os évben egy tűzszünetig el is fognak tudni jutni a felek. Ez viszont innentől egy stratégiai lehetőséget nyit meg a Masterplast számára, és ezért is ideje korán már egy kisebb gyártóegységet, egy hálós élvédő gyártóegységet és egy tetőfólia feldolgozó, csomagoló és nyomdázó egységet telepítettünk Kijevbe, és ezzel gyakorlatilag még inkább a helyi piacra való gyors reagálást erősítettük. Ki ismer Ukrajnát, tudja, hogy egy nehéz piac, de nagyon érzékeny egyébként a modern marketing eszközökre, nagyon fontosak a brendek, nagyon fontosak számukra a helyben elérhető rugalmas gyártók, és a Masterplast ezt a szerepet a saját kulcstermékeiben, tetőfóliában, üvegszövetben és egyre inkább szigetelőanyagokban is be tudja tölteni Ukrajnában.
1: Hogyha a vállalat eredményességét vizsgáljuk, az első negyed évben 5 millió euró feletti EBITDA-t sikerült elérni, az adózott nyereség pedig megközelítette a 2 millió eurót. Ha pedig a folyó negyedévre fókuszálunk, erős második negyedéves eredményességet jelez előre a társaság. Hogyan tekintetek erre az évre?
0: Hogyha ezt a negyedévet nézzük, akkor az jelentett számunkra egy jelentős előnyt a versenytársainkhoz képest, hogy a Masterplast beszerzési stratégiája mindig is globális volt. Abban a pillanatban, ahogy kitört a háború, lehetett látni, hogy a még elérhető alapanyagok azok pillanatok alatt elfogynak, és utána jelentős lyuk keletkezik az ellátásban, ellátási nehézségeket és árrobbanás szülve. Úgyhogy ennek érdekében mi egyrészt a már kiépült kínai műanyag alapanyaggyártó partnereinkkel, másrészt pedig akár a Közép-Ázsiában, akár Észak-Amerikában lévő relatíve új partnereinkkel azonnal megkezdtük a tárgyalásokat, és mennyiségeket kötöttünk le. Ezt annak érdekében tettük, hogy azt a drasztikus áremelést, amit szerintem a piac egyszerűen nem fogad el, és nem is lehetett átvinni a piacra, ezt tompítani tudjuk. Úgyhogy bár mi is rákényszerültünk mind március, mind április során áremelésekre, de alapvetően májusra is odáig jutottunk csak el, hogy az Európában elérhető alapanyag ár emelés mértékét vagy szintjét nem tudtuk továbbadni, de nem is akarjuk továbbadni. A célunk az, hogy folyamatosan egy mixelt beszerzéssel, európai és más globális forrásokat a legoptimálisabban vegyítve a versenytársainknál kedvezőbb alapanyag költségeket tudjunk elérni, és egy megfelelő eredményesség mellett folyamatosan a partnereknek tompítani tudjuk ennek a műanyag árobbanásnak a hatásait, mindezt egy magas szintű ellátásbiztonsággal kombinálva. Nálunk nem mondtunk le Viszmajor miatt, egyetlen egy szállítás sem. Természetesen márciusban és áprilisban a kapacitásaink és a készleteink szintjén limitált volt a kiszolgálási képességünk, de gyakorlatilag minden megrendelést, ha akkor nem, akkor a következő hónapban teljesítünk. Úgyhogy ez véleményem szerint a második negyedévre optimistává tehet minket. Én személy szerint bízom abban, hogy ezt a eredményességi szintet a második negyedévben is tartani tudjuk. Az igazi kérdés véleményem szerint az majd a nyár közepétől fog eldőlni, de ehhez az kell, hogy lássuk, hogy mi történik a globális folyamatokkal, elsősorban a hormuzi szorossal. Abban az esetben, hogyha nem az eszkaláció, hanem a megnyugvás irányába és a szoros, és ezáltal az olaj és a vegyipari alapanyagok ellátásának a normál kerékvágásba való visszatérése irányába mozdul el a régió, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel ezek a mostani árszintek meg tudnak maradni, és egy még versenyképes alapanyaggal egész évben folyamatosan a versenytársaink előtt tudunk járni. Úgyhogy ezen dolgozunk, ezért szeretnénk a második fél évben még inkább intenzívek lenni, és azt gondolom, hogy Európának, benne Magyarországnak nem lehet más válasz egy ilyen energiakrízisre, mint az, hogy amikor a következő energiakrízis megint egy pár éven belül el fog jönni, mert úgy látszik pár évente mindig jön egy, addigra mondjuk a magyar épületállomány, vagy az európai épületállomány sokkal kevesebb gázt vagy elektromos áramot fogyasszon el feleslegesen. Tehát én hiszek abba, és ez a második fél évben látszódni fog, hogy úgy Magyarországon, mint Európa egészében a szigetelési, felújítási programok fel fognak pörögni, és akkor azt az ideális állapotot elérhetjük, hogy akár a mostani erős negyedévet még háromszor egymás után idén meg tudjuk közelíteni.
1: A földrajzi régiók tekintetében hol látsz további növekedési lehetőséget azokon a piacokon, ahol már jelentős tapasztalattal rendelkeztek?
0: Számunkra a legfontosabb és a legerősebb piac az Magyarország, ezért ha Magyarországon végre lesznek uniós források és elindulnak a programok, akkor azt gondolom a következő időszak fejlődésében is Magyarország lesz az egyik húzópiacunk. Emellett a közép-európai régiót tekintve rendkívül erős a lengyel piacunk, ma már a magyar után a második legerősebb exportországunk Lengyelország, és azt látom, hogy a régió egészének azért egy pozitív építőipari konjunkturális trendje van, és remélem, hogy nem fog olyan szinten ez a globális feszültség begyűrűzni, hogy ezt meg tudja törni. Úgyhogy optimista vagyok a közép-kelet-európai régióra nézve. Nyugat-Európa pedig egyértelműen egy lakáshiánnyal küzd, és egy strukturális problémával, tehát Nyugat-Európának, elsősorban Németországnak komoly pénzeket kell allokálnia, és úgy látom, erre a szándék is megvan lakásépítésekbe. Ha a német piac elindul, az azért húzza magával egész Észak-Európát. És hát nekünk azért titkos adóászként ott van Ukrajna, és ahogy azt mondtam, az ottani fejlődés egy tűzszünetet követően az a Masterplast számára rendkívül perspektívikus. Úgyhogy Európa tekintetében optimista vagyok, és különösen így látom ezt Magyarország és Ukrajna tekintetében.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Tibor Dávid, a Masterplast elnöke volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen.
2: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvénymódosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudás Morzsákkal repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi adjunktus, a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Záporoznak a hazai gyors jelentések, és hogyha frissülnek a publikált tényszámok, akkor érdemes az elemzői modelleket is átértékelni. Itt van a stúdióban Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank Senior Tőkepiaci elemzője. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Kezdjük egyik blue chipünkkel, a Richterrel, hiszen egy modell frissítés történt. Május 12-én publikálta első negyedéves tényszámait a hazai gyógyszergyártó társaság, és itt a forint erősödés miatt egyes sorokon a várakozásoknál némileg gyengébb számokat publikált. Mit tapasztaltál a friss tényszámokból? Mennyire volt ez összhangban a várakozásaiddal?
2: Igen, hát ellenszélben dolgozik most a Richter, a forint erősödése rányomta a bélyegét a negyedéves adatokra. Emiatt az elemzői konszenzusnál is némileg gyengébb számok lettek, és a társaság mögött látható alapfolyamatok azok továbbra is pozitívak. Igen, az egy egyértelmű dolog, hogy mivel a vállalat bevételének jelentős része származik exportból, így a forint gyengülése negatív hatással van az eredményre. Ezt ki is emelte a társaság, és a deviza hatástól tisztított számokat is publikálta, és ha ezt megnézzük, akkor 7-8%-kal lett volna magasabb a társaság eredménye, de összességében én azt gondolom, hogy nem okozott csalódást a társaság, és kicsit érdemes messzebbről megnézni, és akkor azokat az alapfolyamatokat, amelyekről a menedzsment is szokott beszélni, hogy például a Rájlára kapcsolatos pozitív hírek, ugye az egyik fontos üzletág a neuropszichiátriai üzletág a társaságnak, a másik a nőgyógyászati üzletág, és itt is nagyon pozitív folyamatok láthatóak, ráadásul a biotechnológiai részlege most már pozitív tartományban mozog, tehát itt jó eredményt tudott elérni a társaság, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy az alapfolyamatok nagyon kedvezőek.
1: Milyen várakozásaid vannak a következő évekre, mit mutat a modelled, illetve mi a befektetési sztori a Richterben, miért érdemes a befektetőknek odafigyelnie rá?
2: A modell alapján egyértelműen látszik, hogy optimista vagyok a következő évekre vonatkozóan. Mind az árbevétel, mind a profit stabilan nőhet. Ráadásul az egyik fontos mutató az EBIT marzs. Ez szintén stabilan alakulhat a következő években. Én arra számítok, hogy a 2026-os 32%-os EBIT marzs az 2029-re 34% fölé emelkedhet, viszont 2030-ban visszaeshet 30%-ra ez a mutató. Ugye ennek meg is van az oka, hiszen a társaság legfontosabb készítménye az Amerikában Vrijlar néven forgalmazott terméknek a szabadalma 2030 március a környékén jár le, és akkor bizony egy nagyobb profit visszaesésre lehet számítani. Erről a jelenségről már többször beszéltem én is itt, és most sem szabad elmenni mellette, hiszen ez az egyik ok, ami miatt a befektetők az elmúlt időszakban féltek kicsit a társaság részvényeitől, és a menedzsment folyamatosan azon dolgozik, hogy a 2030-ban kieső bevételt az kompenzálni tudja. A mostani állás szerint az látszik, hogy ebből a készítményből származik a társaság profitjának mondjuk a 40-50%-a, nyilván az negyedévről negyedévre változik, de hüvelykúj szabályként ez elmondható, hogy ilyen jelentős profit származik. Erre jelenleg szabadalom van. A társaság most azon dolgozik, hogy 2030-ra pótolni tudja ezt a kieső bevételt. És egyébként a folyamatok pozitívak, hiszen egyrészt dolgozik azon, hogy egy hasonló mentális betegségek kezelésére felfedeztek már újabb molekulákat, ami pótolhatja Vrijlart, és itt előre haladott fejlesztések vannak, csak ugye a gyógyszerfejlesztés egy nagyon költséges, összetett dolog, és egy fejlesztés az nagyon hosszú út, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy-egy molekula piacra tudjon kerülni, így még mindig van abban kockázat, hogy vajon 2030-ra meg megtalálja-e a társaság a Vrájlár utódját, de minden esetre jó úton haladnak ezzel kapcsolatban. Viszont a menedzsment tudja, hogy nem szabad mindent feltenni egy lapra, tehát hogyha ez mégse jön össze, akkor az alternatívák azok úgy néznek ki, hogy van egy nőgyógyászati üzletág, és ebben nagyon erős jelenleg a társaság. Tehát Európában az egyik legnagyobb ilyen társaság, hogyha a nőgyógyászati részleget megnézzük, és itt elég jó úton haladnak, most ilyen 6-700 milliós árbevételről beszélünk. Az 1 milliárdos szintet akár 2030 előtt elérhetik, és itt ráadásul nagyon nagy potenciál van, hiszen számos olyan női probléma létezik, amire jelenleg nincsenek jó terápiák, viszont a Richter már most több esetben például ilyen a menopauza, amire megoldást kínálnak, és nagyon sok új terápia kidolgozása is folyamatban van, tehát ez az üzletág a jövőben is vezető szerepet tölthet be majd a társaságnál. Ráadásul ugye tudjuk azt is, hogy mindig is élen járt a Richter a hormon készítmények fejlesztésében, és a női egészségügy részlegnek egy nagyon fontos terméke a különböző hormonpótló készítmények, és itt történt egy pozitív fejlemény, hogy az egyik ilyen készítménynél az alkalmazási előírásból lekerült egy korábbi tiltás. Ez egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy az amerikai orvosok innentől sokkal nagyobb magabiztossággal fogják ajánlani az ilyen hormontartalmazó készítményeket, hiszen kiderült, hogy ezeknek nincsen olyan mellékhatása, mint amire korábban gondoltak. És így nem csak Amerikában, hanem Európában is valószínűleg teret kaphatnak az ilyen típusú készítmények, és ebben nagyon erős a Richter, úgyhogy ez egy nagy potenciál a jövőre nézve. És ott van még a két másik üzletág, a bioszimiliáris üzletág, illetve a generikus üzletág. Hát a bioszimiliáris üzletág egy fejlődő üzletág, viszont az elmúlt egy évben már 4 készítmény került innen a piacra, és itt azt várták, hogy 2027-ben fog átfordulni a társaság profitba, viszont ez már most megtörtént, tehát ez az üzletág már nyereséget tud termelni, még ha kismértékben is járul hozzá csak a Richter profitjához, de hogyha előre nézünk, és egy hosszabb időtartalmat vetítünk előre, akkor itt is nagyon ígéretes fejlesztések vannak, amik segíthetik azt, hogy 2030-a komolyabb szintű profitot tudjon realizálni a társaság, és hát a generikus portfólióról sem szabad elfeledkezni, hiszen ezek viszonylag stabil cashflow-t tudnak termelni a társaságnak, így ezt is egy külön üzletágként kezeli, bár ugye itt olyan jelentős marzsok, illetve nagy bevételi növekedésre nem számítunk, de minden esetre egy fontos pont a Richter jövője szempontjából ez az üzletág is.
1: Milyen célárat határoztál meg, és milyen árazási szorzókon forognak jelenleg a részvények?
2: 14.911 forintos célárfolyamot határoztam meg. Ugye ez célárfolyam emelkedés, hiszen korábban 13.105 forintos célárfolyamunk volt. Ezt a célárfolyamot ugye el is ért a Richter árfolyama, és most úgy gondoljuk, hogy további emelkedési lehetőség előtt áll a vállalat. Hát az az igazság, hogyha a szorzókat megnézzük, akkor még mindig diszkonton forognak a társaság részvényei. Az egyik legjobban figyelt mutató az a P/E mutató, az árfolyam per egy részvényre jutó eredménynek a hányadosa, és ez alapján 8 és 9 közötti mutatón forog a társaság, ugye attól függ, hogy a jövő évre vonatkozó eredményvárakozásokkal vagy az ideivel számolunk, miközben a szektor átlag az 13 környékén van. Tehát a európai gyógyszerszektor az sokkal magasabb árazási szorzókon forog, mint ahol jelenleg jár a Richter. Egyébként ez a diszkont már jó ideje megfigyelhető, de szerintem nem indokolt az ilyen mértékű diszkont, amit jelenleg láthatunk, de tulajdonképpen ez látszik a modellünkből is, hiszen mi is magasabb szintekre és magasabb szorzókra helyeznénk a Richternek a fundamentális értékét.
1: Térjünk át egy másik hazai prémium kategóriás társaságra, méghozzá a régiónk legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag gyártó vállalatára, ez a Masterplast. A társaság nemrég befektetői napot is tartott, illetve szintén publikálta a friss első negyedéves tényszámokat. Mit olvastál ki itt a folyamatokból, milyen kilátások várnak a Masterplastra, akár az idei, akár a következő években?
2: Megerősítem azt, hogy fordulatot látok, erről már korábban is beszéltem a negyedik negyedéves gyors jelentés után, hogy akkor láttunk igazán egy erősebb fordulatot, hiszen a társaságnak az elmúlt évei azok gyengén sikerültek, és a gyenge teljesítményt az okozta, hogy a keresleti oldal az jelentősen visszaesett, hogy az építőipar negatív ciklusba került, és hanyatlás látszódott az európai építőiparban, és ez lecsapódott a Masterplus számaiban is, és a 2020-as évek elején tapasztalt jó teljesítmény után az elmúlt években nagyon küszködött, viszont a negyedik negyed évben egy egyértelmű fordulatot láthattunk, és ezt megerősítette az első negyed év is. És a társaság az többször kommunikálta, hogy a nehezebb időszakokat kihasználva hatékonyságjavító intézkedéseket vezetett be, és ez pedig azt jelenti, hogy most a növekvő árbevétel mellett azt látjuk, hogy magasabb marzsokat tud kitermelni. Úgyhogy az első negyedében nem csak az árbevétel volt erős, hanem a profit is, és közel olyan profit rátákon működik a cég, mint amit a menedzsment szeretne elérni. Ugye a menedzsment többször kiemelte, hogy 10%-os EBITDA hányad mellett tud igazán hatékonyan működni a társaság, és ezt a szintet megközelítette az első negyedévben, és mi arra számítunk, hogy ez a pozitív tendencia folytatódhat a következő negyedévekben, de az is igaz, hogy azért sok kockázat van, és nem könnyű a Masterplast helyzete, illetve az építőipar helyzete sem, hiszen itt a globális feszültségek miatt szintén ellenszélben kell dolgozni a társaságnak.
1: Említetted az iparági környezetet, itt azért a befektetői tájékoztatón több pozitív lehetséges katalizátor is elhangzott a menedzsment részéről. Hogy látod most a lehetőségeket és a kockázatokat? Mire érdemes odafigyelni a befektetőknek a következő időszakban a társasággal kapcsolatban?
2: Az iráni háborút érdemes kiemelni, hiszen egyértelműen árobbanást lehet látni az alapanyagok terén. Rövid távon a Masterplast ezt át tudja hidalni, hiszen a magas készletszintek, illetve alapanyag szintek miatt nem kényszerül teljes mértékben áthárítani az áremelkedés mértékét a fogyasztókra, márpedig a szigetelő anyagok főtermékeiben nagyon jelentős, több 10%-os áremelkedések voltak az utóbbi időszakban, és most még igazából keveset mondtam. Úgyhogy itt is egy olyan helyzet van, hogy van egy éledező piac, egyértelműen egy kedvezőbb környezet, viszont hogyha az árak ilyen ütemben emelkednek, akkor ez nagyon visszafogja jövőben is a keresletet, és ez egy potenciálisan jelentős kockázat most a Masterplast életében. Az lenne egy optimista forgatókönyv, hogy rövid távon lezárásra kerülne az iráni konfliktus, és még hogyha a korábbi szintekre nem is kerülnének vissza az alapanyagárak, de mindenféleképpen rendeződhetne. Trump elnöknek sem érdeke sokáig elhúzni a konfliktust, hiszen látszik, hogy a népszerűsége csökken, márpedig hamarosan közelednek a félidős választások. Emiatt elképzelhető, hogy rövid távon valamiféle egyesség tudjon megszületni, úgyhogy erre mindenféleképpen érdemes majd figyelni a Masterplast esetében. De egyébként a folyamatok kedvezőek, ugye említettem, hogy az elmúlt két negyedében nagyon szépen nőtt a kereslet a társaság termékei iránt, és azért vannak még pozitív dolgok, hiszen hogyha megnézzük, hogy az új kormánynak a tervében mi szerepel, akkor itt bizony egy 1000 milliárd forintos energia hatékonysági programot olvashatunk, és hogy ugye miből lehet erre fedezett, az EU-s pénzekből. És látszik, hogy komoly szándék van arra, hogy az EU-s források megérkezzenek Magyarországra, és ugye ez pedig fedezetet tudna nyújtani az energiahatékonysági intézkedéseknek. És továbbra is fontos téma, hogy a lakásállományt le kellene szigetelni, hiszen az energia a jövőben sem lesz olcsóbb, és Magyarország ingatlan állományának a szigetelése az nagyon rossz állapotú, tehát itt nagyon jelentős tér lenne a növekedésre. És igazából Nyugat-Európában is bőven tudnának értékesíteni szigetelő anyagot, hiszen ott sem túl nagy az a lakás állomány, ahol a mai követelményeknek megfelelő szigetelési vastagság található. Ráadásul ugye az elmúlt években a társaság több üzemet is épített, például a szabadkai XPS gyárat, ugye ez a lábazati szigetelőanyag, illetve nemrégiben megindult a termelés a szerencsi üveggyapot, adott gyárban, és tulajdonképpen ott még veszteséget realizált a társaság, hiszen ugye az indulással kapcsolatban felmerülő költségek azok elég magasak, viszont hogyha ott a termelést magas szintre tudja állítani, és ugye a kapacitás kihasználtság az folyamatosan növekedni tud, akkor ebből a részlegből is nagyon jelentős bevételt tudna elérni. Tehát ez is egy katalizátor lehet ahhoz, hogy azok a profit és árbevétel várakozások teljesüljenek, amiket a modellünkbe is beépítettünk. Szóval úgy gondolom, hogy a Masterplast még mindig egy nagyon jó sztori. Látszik, hogy a társaság elkötelezett, hogy minél nagyobb kapacitás kihasználtság mellett tudjanak üzemelni, de hát a külső kockázatok azért ezt nehezíthetik.
1: Milyen sarokszámokat emelnél ki a DCF modelleddel kapcsolatban, illetve mit mutat a jelenlegi frissített egyéves célárfolyamod?
2: Van egy egyértelmű növekvő árbevételi, illetve üzemi eredmény pálya, mind a kettő stabil növekedést mutat. Az az igazság, hogyha nem lenne ez az iráni konfliktus, akkor itt a számok még erősebb pályát tudnának felvázolni, viszont emiatt a konfliktus miatt én beárasztam ezeket a kockázatokat, és beletettem a modellbe. Tehát, hogyha valaki összehasonlítja a korábbi modellt, akkor ezért lehet azt látni, hogy tulajdonképpen egy hatékonyabb működést gondolnék, de egy sokkal dinamikusabb növekedési pályát, mint amit a korábbi modellembe felvázoltam, nem tudtam megjeleníteni ezek miatt a kockázatok miatt. Illetve hát természetesen a deviza árfolyam változást itt is meg kell említeni, de a Masterplast esetében egyértelműen nem azonosítható a forint erősödése kapcsán olyan negatív hatás, mint amit a Richter esetében láthattunk. Bár itt is jelentős az export mértéke, de nagyon fontos, hogy az alapanyagokat főként dollárban szerzi be a társaság, ugyan euróban mutatja ki a számokat, de a bevétel nem csak euróban keletkezik, hanem a környező országok, nem csak euró, hanem számos országnak van saját devizája, és akkor ezeknek a mozgása, illetve a dollár mozgása a menedzsment tájékoztatása szerint is kiegyenlíti egymást, úgyhogy ez egy szerencsés helyzet, hogy a ilyen mértékű forint erősödés egyébként nem rontja a társaság számait, és mi is ezzel így kalkuláltunk. A modellünk felülvizsgálata során a célárfolyamunkat azt 3348 forintra módosítottuk, tulajdonképpen ez nem jelent nagyon jelentős célárfolyam változást a korábbi célárfolyamunkhoz képest, viszont a jelenlegi nyomott szinteken lévő részvényárfolyamhoz képest azért ez egy jelentős felértékelődési potenciált jelent. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy van a társaságnak egy moduláris üzletága, és ezeknek a számai igazából nincsenek is, csak nagyon kis mértékben beépítve a modellbe, pedig a társaság itt is nagy dinamikákat lát, és azt tervezi, hogy ez is egy jelentős üzletággá fog nőni a következő években. Itt arról van szó, hogy szerkezeti elemekből kész házakat, lakásokat, irodákat készíten el a társaság. Ezeket a szerkezeti elemeket a saját üzemcsarnokában rakná össze, és ez nem egy licensz termék, hanem itt a Masterplast fejlesztette ki azokat a szerkezeteket, ami szükséges, hogy össze tudjanak rakni sok elemből álló, könnyű szerkezetes házakat vagy irodákat, és tekintve arra a hiányra, ami látszik a lakásállományban, ez is egy jó lehetőség. Vannak még rejtett tartalékok is, hiszen hogyha az orosz-ukrán háború végre véget érne, ugye ez minden szempontból nagyon fontos lenne, akkor Ukrajnában hatalmas felújítási igény látható, és ebből is tudna a Masterplast profitálni. Az fontos, hogy ezeket a számokat jelenleg nem lehet beépíteni a modellbe, de az biztos, hogy ha elindul egy ilyen folyamat, akkor ennek a Masterplast is a nyertese lehet. Így tulajdonképpen ez még egy olyan potenciál, amit hogyha később majd beépítenénk a számokba, akkor az tovább növelni a célárfolyamot.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az értékes háttérinformációkat az elemzésekkel és a cégekkel kapcsolatban. Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank Senior Tőkepiaci Elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Az emberi történelem leghosszabb korszaka, amiről ugyan a legkevesebbet tudunk, ám az elmúlt évtizedek kutatásai megsokszorozták az ismereteinket. Az őskorról, pontosabban a mai Budapest területének őskoráról beszélgetünk egy most megjelent könyv kapcsán a műsor nagyobbik részében.
2: Itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van, a Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai-hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában, Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni. Az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat amennyire tudjuk fellibbentsük.
1: Ezután Miskolcon a Grafikai Triennálé egyik kiállításán járunk. Ebben a képzőművészeti ágban a fiatalok már átvették az irányítást.
3: Ez már negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20-30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálin ez olyan 5-6% körül van. Egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasza, és ez azért reményre ad okot.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest Története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, ami az alcíme szerint a kezdetektől egészen az oszmánkor végéig tárgyalja Budapestnek, illetve a főváros területének a történetét. Ahogy megnéztem a szerzőket, valamennyien a Budapesti Történeti Múzeumnak a munkatársai. Az önök osztályáról kik vettek meg, hogyan vettek részt ennek a készítésében?
2: A mi osztályunkról is többen szerzőként közreműködtek a kötet megírásakor. A paleolitikum, neolitikum részkor időszakát Envirág Zsuzsanna kolléganőm, a bronzkor időszakát jó magam, a vaskor Tóth Farkas Márton kollégám írta, illetve a népvándorláskor tekintetében Mészáros Boglárka kolléganőm működött közre szakmai

0: anyagokkal és saját tudásával.
1: Elsősorban kiknek írták ezt?
0: Hát abszolút a laikus közönségnek, nem csak budapestieknek, hanem távoli vidékekről érkező turistáknak is. A lényeg az volt, hogy azt a missziót, amit már ugye több évszázaddal ezelőtt már szinte elkezdődött Budapest történetének összefoglaló igényű munkái kapcsán, legutóbb viszont 1973-ban készült ilyen jellegű munka, tehát nagyon időszerű volt, hogy az azóta felgyűlt eredményeket, amelyek új kutatási módszerekkel, számos új kutatással anyagok feldolgozásával megspékelve kialakult bennünk a múzeum kutatásai révén, azokat bemutassuk, és így gyakorlatilag több mint 50 évvel később egy teljes komplex Budapest történeti monográfia jelenhessen meg, annak is ugye az őskori szelete, ami számunkra igazán fontos, az, hogy Budapest területe nyilván a város kezdemény, a város csírájaként nehezen értelmezhető mondjuk az őskori időszaka, a késő keleti időszakot leszámítva, de az a föld, ahol aztán Budapest területe kialakult a város egyestés révén, az nem véletlenül itt alakult ki, ennek egy ékes bizonysága az, ha valaki megtekinti a kötetet, mert látható, hogy az őskőkortól kezdve egy igen jelentős területnek számít ez a vidék.
1: Azért is nagyon szükség volt erre az összefoglalóra, mert az elmúlt 50 évben tulajdonképpen nagy részt átírták az őskornak a történetét globálisan is.
0: Így van, és ezekhez a trendekhez mindenképpen szükséges igazodni, ha már csak ugye az abszolút időrendi kereteket vesszük, forradalmi átalakulások történtek a neolitikum részkor, bronzkor, vaskor időszakában is, nyilván mi ehhez igazodunk. A főváros területének topográfiai képe gyökeresen megváltozott, ma már a súlypontok az egyes korszakokban mások, számos olyan történeti klimatológiai társadalmi kutatás történt ezekben a régészeti korszakokban, amelyek hát nagy mértékben megváltoztatták az itt élők történetéről eddig alkotott és jóval hiányosabb képet. Nyilván most is még csak közelítünk a soha el nem érő tökéletes tudás verziójáig, de úgy érzem, hogy nagyon sokat léptünk előre az utóbbi időben, és ezt kollégáim remek összefoglaló munkája kapcsán ezt mindenki most már láthatja.
1: Budapest egy nagyon érdekes helyszín, hiszen egy olyan város, amit ketté vág a Duna, ami egyébként a késő bronzkor óta mindenképpen, de akár már a részkor óta is tekinthetjük úgy, hogy egy kulturális választóvonal volt. Ez az eltérő kulturális fejlődés, ez érzékelhető akár az őskor itteni leleteinek kapcsán is?
0: Abszolút, vannak olyan időszakok, amikor úgymond régészeti kultúrák, amelyeket ugye mi írott források hiány egy összetartozó leletkör kapcsán egy társadalmi egységnek tartunk. Ezek a régészeti kultúrák van, hogy Dunán átkelve a Duna mindkét partján megtelepedve egy nagyobb egység részét képezik, de van olyan időszak is, gondolok itt például akkor a középső vaskor időszakára, amikor éles választóvonal, akár a sztyeppei kultúrkör és a közép-nyugat-európai fejlődési tendenciák között. Ez nyilvánvalóan számos okból kifolyólag alakult így. Minden esetre itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van. A Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai-hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni.
1: Melyik volt egyébként az őskorban népesebb, a budai oldal vagy a pesti oldal? Ugye a pesti oldalon legalábbis a Dunához közel meglehetősen mocsaras volt a terület, de ugye ami keletebbre volt, az már alkalmas volt nagy állattartásra is.
0: Nagyon aszimmetrikus a kép. Ma ez annyira nem tűnik a flaszterekkel borított városi közegben, ez a különbség annyira nem szembeötlő, bár nyilvánvalóan egészen más, mondjuk gondolok én a Erzsébet-híd lábától átnézni a budai oldalra, megpillantva ugye a Várhegyet meg a Gellért-hegyet, vagy ha mondjuk a Citadellából nézzünk át egy sík területre, azért nagy különbség van, de ennél is jóval nagyobb volt az eltérés az őskorban. Egyértelműen a dunaparti zóna, ami az őskor talán mondhatom minden időszakában a legfrekventáltabb területnek számított, egyértelműen a Duna jobbparti területe volt jóval intenzívebb, az a rész, ahol gyakorlatilag nem a klasszikus értelembe, de biztonságos ármentes területeket biztosító magasparti vonal háthúzódott végig a budapesti területen egészen Óbudától le Nagytétényig. Emellett nyilván a hegyekből ömlő patakok mentén magasabb régiókban is megtelepedtek az őskor időszakában, bizonyos időszakában. Ezzel szemben a Dunának a pesti oldala, ahol egyébként számos szerencsésen megválasztott szituációban elvégzett kutatás most már a pesti Dunapart, őskori Dunapart képét is kezdi mutatni, egy jóval kevésbé markáns, számos mellékággal, egy Duna ártéri szintet képező és azokból kisebb hátakkal kimagasló részekkel jellemezhető terület húzódik, amelynél mondjuk a kiskörút, nagykörút vonalak közötti területtől kelet irányban kezd aztán a különböző környező dombvidékekről lefolyó patakvölgyek kialakítani egy hagyományosabb, mondjuk patakmenti települési hálózat kialakulását eredményezi, de közvetlen Duna menti rész a pesti oldalon egy jóval kevésbé intenzívebb, igazából a gázlók átkelőkhöz köthető települési gócokat mutatnak jelen állás szerint.
1: Ugye már nagyon sokat tudunk például a bronzkornak a történelméről, a Krisztus előtti második évezredről, a Kárpát-medence tekintetében tudjuk azt, hogy hogyan alakultak ki és hogyan fejlődtek a teltelepülések, hogyan omlott össze ez a teltelepülések által fémjelzett társadalom, hogyan jelentek meg új társadalmi és közösségszerveződési formák, hogyan jelentek meg akár új élelmezési források, így termények itt a Kárpát-medencében. De hogyha pusztán Budapest területének a lelőhelyeit vizsgáljuk, akkor ezek a folyamatok mint tetten érhetőek itt? Tehát a mai Budapest területének a történetének az elmesélésével el lehet mesélni a Kárpát-medence történetét is?
0: Bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem, nyilván vannak olyan közös pontok, és talán itt még egyszer a Dunát szeretném kihangsúlyozni, amely bár a hagyományos történeti narratívákban is általában úgy szerepel, hogy amikor még a nagy népességbeáramlások, cserék elméletének az ideje, időszaka volt, hogy a Duna mentén jöttek be nyugatról például a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportja és leigázták a itt lévő középső bronzkori népelemeket. Nyilván ez ma már jóval árnyaltabb ez a kép, de az viszont egyértelműen látszik, és a Dunaparti lelőhelyek kapcsán nagyon markánsan előtűnik, hogy a Duna, mint fontos kommunikációs csatorna az őskor minden időszakában rendkívül fontos. Ha most a késő bronzkornál maradunk, akkor nagyon látványosan ezt a középső bronzkori váltást vesszük például Krisztus előtt 1500 körül. Nagyon látványos, hogy a hamvasztásos ritussal temetkező nagy tömegű lakosság erődített telepeken élő középső bronzkori kulturális tömböket kvázi föltörő, föllazító és a kuszideri időszakot követő időszakban megjelenő népesség más temetkezési rítusa, például a Duna mentén Nagy Tétény Érdligetnél egy olyan ikonikus lelőhelyen jelenik meg, ahol hirtelen ebbe a középső bronzkori közegben csontvázas rítusú temető, körárkos temető jelenik meg, amelyek nagyon jó párhuzamai. Ugye például Dél-Nyugat-Szlovákia, Alsó-Ausztria, Dél-Csehország területéről ismerünk. Tehát az a népesség, az a népcsoport, az a hagyomány, az a rituálé, ami ugye nagyon fontos volt egy nép önrendelkezésénél, az bizonyosan a Duna mentén közlekedett itt déli irányba, és Budapest területén nyilvánvalóan megtelepedett, és aztán ebből kinőve egy nagyon jelentős, például később bronzkor első felének, ugye a halomsíros kultúra időszakát számoljuk, egy nagyon jelentős kultúra is tömb formálódik, amelynek például egy másik ikonikus példája szintén a Duna mentén, az egykori budai skála áruház területén, annak a bontása után végzett feltáráson előkerült edény lelet együttes, amely valószínűleg egy hatalmi paktum, egy főnökségek közötti nagy lakoma rituális maradványait rejti, európai jelentősége a mérete a leletanyagnak, nyilvánvalóan nem véletlen, hogy itt a mai Budapest szívében, a lágymányosi öblözett északi peremén került ez a leletanyag a Dunához közel.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. I'm just stuck here in a dream. I'm just stuck here in a dream. I'm just

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról. A beszélgető társam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetője. Nagyon gyakran szoktunk arról beszélni, hogy egyik kultúra váltja a másikat, és kicsit azt a képzetet kelti ez, mint hogyha az érkezők azok elzavarnák a korábban itt lakókat, vagy beleölnék őket a Dunába. De hát gyakorlatilag itt a továbbélés nagyon jelentős, akár napjainkig is, hiszen ugye a genetikai kutatásokból tudjuk, hogy a bronzkori népesség az bizony itt van bennünk, tehát nagy valószínűséggel mind a kettőnkben vannak bronzkori, itt élő bronzkoriaknak a genetikai maradványai.
2: Így van, a genetika nagyon fontos, és a leletanyag sokszor nagy váltásokat mutat régészeti leletanyagban, de a genetika egyértelműen bizonyította, hogy vannak fordulópontok, például gondolok itt a neolitikumra, a késő részkorra, időszakára, vagy a vaskor bizonyos periódusaira példának okáért, vagy a harangedény kultúra megjelenésére nyugati irányból, de alapvetően a régészeti leletanyag változása az nem feltétlenül etnikai változásokkal függ össze, hanem lehet olyan bonyolult, számunkra még nehezen értelmezhető társadalmi folyamat része is, amelynek a kombinatív, közös, együttes szemlélete tudja az őskori történelmet hitelesen rekonstruálni. Például még egyszer visszatérve erre a középső késő bronzkor ugye váltására, ahol biztos, hogy a mai tudásunk szerint már inkább azt mondjuk, hogy beszüremlenek Nyugat-Európából a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportjai, bizonyos, hogy a nagy tömegben helyben maradt középső bronzkori lakosság megmarad alaplakosságként, megváltozik a temetkezések ritusa, megváltozik a települések szerkezete, de itt klimatológiai változások is vannak, nem feltétlenül népességcsere történik, és nagyon jól kimutatható ma már. Például a fazekas tradíciókban, ugye a leggyakoribb leletanyag a feltáráson a kerámia, hogy a fazekas tradíciók például a halomsíros kultúra első időszakában nagyon jelentős középső bronzkori hagyományokat mutatnak, és például ezt az általam már korábban említett edénylelet együttes is nagyon jól bizonyít. Tehát a kép az soha nem olyan éles, amit mi elsőre gondolunk, meg szeretnénk láttatni. Itt ugye nem csak a genetikai eredmények, meg vizsgálatok, amelyek amúgy nagyon drágák, ezért nehezen végezhet el nagyobb reprezentatív anyagokon, az a feletti örömünket szeretném mondani, a feletti bánatunkat is, hát nyilván ez egy történelmi tény, hogy nincsenek írott források, tehát nem tudunk azokra támaszkodni, hogy ezeket a történeti narratívákat melyiket tartsuk hitelesebbnek, ezért mindenféleképpen a több adat együttes értékelésével és egy finomított, különböző verziókat felvázoló képet kell nekünk sugalnunk, és ezt próbáltuk meg mi közérthető formában, reméljük, a nagy közönség felé ennek a kötetnek a kapcsán közvetíteni.
1: Mert hogy sajnos a történet felfogásunk az még mindig egy, hát mostanra meglehetősen elavult történelem szemléleten alapul, miszerint, hogyha valamiről van írásos adat, az megtörtént, hogyha nincs róla írásos adat, az nem történt meg, vagy nem is fontos, és azért nincsen róla. Pedig hát ez az őskori időszak, ez alapvető fontosságú a Kárpát-medence története szempontjából.
2: Igen, és ez itt Budapesten is nagyon jól tetten érhető. Most római koros, középkoros kollégáim is nyilván meg tudnák erősíteni, hogy van egy nagyon jelentős lelőhely, mondjuk a római korból itt Óbudán, olyan nincs igazából szinte sose, hogy a feltárás véget érjen a római kori falalapozások alatt, mert ott jönnek a régészeti rétegsorok őskori részei, ennek talán az egyik legjobb példája jelenleg is, most már majdnem 10 éve folyó kutatásaink a Folyömőr utca mentén az egykori buszesz gyár területén Óbuda szívében, ahol a középkori árpádkori falu alatt lévő több periódusú római kori lelőhely, itt katonaváros, temető, korai települési horizontok is megfigyeletek a római korból, alatta jön úgymond, ha most rétegsor vastagságot nézzük, elnézést kérek, a római koros kollektor a java a lelőhelynek akár több méteres, 3-4 méteres őskori rétegsorral is számolhatunk néhol, amely visszafelé menve a késő vaskor időszakától egészen a neolitikumig az emberi megtelepedés nyomait rögzíti. Tehát egy hatalmas rétegsoron úgymond ülünk itt Budapesten, amelynek egy nagy része bizony az őskor, és gyakorlatilag az Budapest bármely területén földmunkát végeznek a gépek, akkor nagy eséllyel őskori régészeti lelőhelyek előkerülnek.
1: Mert hát ugye az elmúlt 8000 évben az utóbbi időszakot leszámítva mindig ugyanaz a terület volt alkalmas az emberi megtelepedésre.
2: Ma már ezt is árnyaltabban látjuk, vannak olyan klimatológiai ősvízrajzi kutatások, például itt Óbuda területén, ahol már nagyon jól tudjuk modellezni az ősvízrajznak a változását, a morfológia változását, még ugye a folyószabályozás előtti időszakban, és ez ugye egészen ugye a 19. századig egy kevésbé statikus képet mutatott, és speciális mintavételekkel, főleg a legideálisabb az ugye a régészeti feltárásokon. Tehát a régészeti megfigyelésekhez tudjuk kapcsolni ezeket a természettudományos mintavételeket, területeket ma már nagyon jól rekonstruálható, például a Duna amúgy tipikus jobbparti öblözetei közül, amelyek egy különleges morfológiai egységet képeznek, az óbudai budakalászi öblözet történetét, amely vastagon hatással vannak bronzkori és az őskori település történetre, tehát hogy az egykori Dunamedrek mikor voltak nyílt vizek, mikor kezdtek föltöltődni, mikor már csak úgymond kutak létesedésére szolgáló vizenyős területek, mikor száradtak ki. Van olyan terület, ahol egy patak, meder, egy korábbi Dunamedret használt föl, csak fordított folyásirányjal, ennek a torkolatát is megtaláltuk. Az egy rituális tért képezett a bronzkor bizonyos időszakában, tehát oda depókat áldoztak, mondjuk Krisztus előtt 1500 körül, tehát izgalmas eredményeink vannak azokon az ástásokon, ahol ezeket a komplex vizsgálatokat elvégezzük, és nyilván ezekről is szerettünk volna tájékoztatást adni ennek a könyvnek a hasábjain.
1: Ugye nagyon sok helyen ástak már itt Budapest területén, de van olyan terület, ami ön szerint potenciálisan nagyon fontos lenne, és még nem folytott kutatás? Mármint, hogy az őskor szempontjából fontos?
2: Hát Budapest egy nagyon mozaikos terület, ha most nagyon zanzásten akarom, akkor van ugye a belvárosi rész, ahol igazából kevesebbet kutatunk, az épített emlékek ráadásul jelentősen bolygatták a területet, ott vannak ugye a későbbi római kor és középkori városkezdemények, amelyek szintén, ha belegondolunk, nyilván ők is már pusztították ugye az őskori emlékeket, de Budapestnek van egy másik szeglete, van ugye egy kertvárosi övezet, ahol mondjuk a beépítettség jellege nem olyan, hogy nagyon roncsolta volna a lelőhelyet, és bármilyen furcsa, de mondjuk akik külterületen laknak, vagy mondjuk Pesterzsébeten, vagy Cinkota környéken, azok tudják, hogy bizony vannak még Budapesten is olyan zöld övezetek, olyan területek, amelyek teljesen érintetlenek, és potenciálisan nagyon jelentős régészeti lelőhelyek. Budapest területén az ilyen típusú lelőhelyeknek a kutatása az úgynevezett roncsolásmentes módszerekkel történhet meg elsőként, amikor ugye fémdetektorral, lézerszkennerrel, georadarral és egyéb módszerekkel, terepbejárással tudjuk ezeket a lelőhelyeket vallatni. Ezeknek az eredményei, most már csinálunk is egy ilyen topográfiai programot Tóth Farkas Mátor kollégámmal, hogy szisztematikusan szeretnénk ezeken a területeken végigmenni, hogy azokról a területekről is képet kapjunk, ahol nem régészeti feltárások nyomán ismertük meg az őskori település hálózatot, és azt ki tudom mondani, hogy bizony nagyon jelentős lelőhelyek vannak. Nyilván elsőben a víz közeliség, ami számít, illetve a védhetőség, tehát például a pesti oldalon a patakok menti magas partok, azok kiemelt jelentőséggel bírnak egy-egy ilyen kutatás során.
1: Hamarosan folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csólyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csólyok Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon, ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést. A beszélgetőtársam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetője, a Budapest Története című könyv egyik szerzője. Említette azt, hogy az utolsó nagy összefoglaló így Budapest történetéről 1973-ban, vagyis több mint 50 évvel ezelőtt jelent meg, azóta átíródott ennek a korszaknak a története, és az én nagy problémám az, hogy még igazándiból az 1973-as eredmények sincsenek benne a társadalmi köztudatban, sőt, hát ugye néhány évvel ezelőtt a közoktatásból is kivették az őskort. Hogyan lehet ezt az elmúlt évtizedekben, meg az elmúlt években megszerzett tudást valahogy elkezdeni átadni a nagy közönségnek?
2: Hát ez egyik, hanem a legfontosabb feladatunk nekünk, amellett, hogy ugye feltárjuk a régészet örökséget, és nyilván tartjuk és őrizzük. A tudományos ismeretterjesztés nélkül ennek igazából nem sok értelme van. Ez egy olyan fontos szegmens, amely tény és való így van az utóbbi időben sokszor hiányt szenvedett. Úgy mondom, hogy van hiányérzetünk ezzel kapcsolatban. Mi mindent megpróbálunk, az egyik legfontosabb, ugye, ha már múzeumban vagyunk, kiállítások. Tavaly előtt nyílt a Várban egy állandó kiállítás Budapest területének ős- és népvándorláskoráról. Ott mindenképpen a kurátortársaimmal, Tóth Farkas Mártonnal és Mészáros Boglárkával megpróbáltuk minden korosztály számára érthetővé és izgalmassá tenni azokat az időszakokat, amelyek nem láthatóak ma, és nem tudnak róla a gyerekek akár az iskolai tanulmányok során, vagy nem látják a mindennapokban, mert itt sétálnak nyilván a romkertben, és látják a római kori falakat, fölmennek a várban, látják a Zsigmond kori palota maradványait, vagy a gótikus ülőfülkéket, de az őskori településeket, az őskori sírhalmokat, földváraknak a maradványait, településeket, áldozati gödröket, hamvasztásos temetőket nem látják. Ezeket próbáltuk kicsit más színben megvilágítani, és emellett szeretnénk aktívan is részt venni, akár az oktatásban, ha nem is a tankönyvek szintjén, de például múzeumpedagógiai kollégáim most már évente szerveznek akár két alkalommal is, vagy három alkalommal rendhagyó történelmi órákat, amikor is vállalkozókedvű osztályok, főleg nyilván Óbuda területéről, de egész Budapestről vagy az országból is várjuk őket, rendhagyó történelmi órán vehetnek részt itt a múzeumban, ahol nem csak egy vetítést kapnak, hanem tárgyakat tudnak megtapintani, kérdéseket tudnak föltenni, és további irányt tudnak szabni akár az érdeklődésüknek, de talán nagyon fontos az iskolákhoz is kimenni, és már igen korán elkezdeni népszerűsíteni. Nem csak nyilván az őskor fontos, de az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelmi előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is. Azért a fájtlat, amennyire tudjuk fellibbentsük.
1: Említette azt, hogy ugye római kort meg középkort azt látható az ember itt Budapest területén, érdemes lenne talán elgondolkodni azon, hogy egy őskori régészeti parkot is lehetne valahol nyitni.
2: Igen, sajnos ugye a város története úgymond predesztinálja azt a területet, hogy ezek a nem túl maradandó emlékek ezek eltűntek, mert azért a figyelmes szemmel jár valaki a Bakony vagy az Észak-Középhegység hegyein, ha tudja, hogy mit kell nézni, láthat őskori haromsírokat, földvárakat, de sík területek is, például Dél-Kelet Magyarországon hatalmas később bronzkori földvárrendszerek vannak, amelyek műhold képeken is nagyon jól látszanak, de a szabad szemmel is nyilván, ha rákeres az ember, megtalálhatóak. Budapest területén ez nagyon ritka, egyik nagy büszkeségünk Soroksárvárhegy, ahol bár ma már a szántóföldi művelés során szinte teljesen eltűnt a középső bronzkori földvár sánca, de légi fotókon, illetve a szakavatott szem a helyszínen is még láthatja annak az védműnek a maradványait, amelyek itt voltak. Nyilván sokkal több ilyen emlék létezett Budapest területén is, de a város kiépítésével kapcsolatban ezek nagyrészt, a legalábbis a felszín fölötti részeik, vagy a látható részeik megsemmisültek.
1: De gondolom, valamelyiknek egy része legalább még menthető lenne.
2: Így van, és ezeket nagyon vigyáznunk kell. Egyébként talán egy toposz a régészekről, hogy ők szeretnének mindent föltenni, megismerni. Ha esetleg valakiben még ilyen képzet van, ezt szeretném cáfolni. Nyilván nagyon szeretünk, nagyon kíváncsiak vagyunk, és szeretünk kutatni, de például egy olyan rendkívül épségben megőrzött mondjuk őskori régészeti lelőhelyemnek felszínnyoma is vannak. Mi mindenképpen amellett kardoskodnánk az általános örökségedelmi trendeknek megfelelően, hogy ezeket megőrizzük az utókornak, akár egy modernebb kutatási módszerrel végzett kutatáshoz. De ugye a roncsolásmentes kutatás, amit én említettem már a beszélgetés elején, egyre több spektrumú, egyre több műszert és kutatási módszert tud bevonni, hogy anélkül, hogy a lelőhely sérüljön, lehet azokat vizsgálni, mert ugye szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy maga a feltárással mi magunk semmisítjük meg ezeket a régészeti lelőhelyeket, csak ugye minden olyan információt ki tudunk szedni belőle, amelyeket jelen tudásunk szerint ki lehet.
1: A mai Budapest területének őskoráról Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Hamarosan Miskolcon a kortárs grafikával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A magyar grafika egyik legnagyobb eseménye a Miskolci Grafikai Triennálé. Kónya Ábel grafikus művésszel a 65, a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon című kiállítás kurátorával a Herman Ottó Múzeumban beszélgettem.
2: Miskolcon vagyunk, a Herman Ottó Múzeumban, a Miskolci Galériához kötődő Miskolci Grafikai Triennálé 30. alkalommal megrendezett kiállítás sorozatának a kiegészítő vagy kísérő kiállításán, ami a Magyar Művészi Grafika 65 évét fogja keretbe, 65 címmel.
1: Mert hogy ugye ez a triennáli, ez azt jelenti, hogy 3 évente megrendezett eseményről van szó, viszont ez a triennáli előtte biennáli volt, tehát 2 évente rendezték meg, úgyhogy ezért nem simmel a 2 szám egymással.
2: Igen, a matek az teljesen így emiatt nem jön ki, és valójában az utóbbi években nem azt írtuk a triennálék elé, hogy hanyadik, hanem csak az évet, de egyébként mi tudjuk, hogy a 61-ben indult, tehát 65 évvel ezelőtt indult eseménysorozat, az most 30. alkalommal került megrendezésre, és valóban 2008 kezdve már triennálé formában, miközben 61-ben biennáléként indult.
1: Itt állunk egyelőre a kiállításnak, tulajdonképpen a legeslegelején, mert ahogy látom, itt időrendi sorrendben lennének a művek, illetve hát tulajdonképpen az alkotók is felsorakoztatva?
2: Így van, az volt a cél, hogy egy ilyen idővonalat hozzunk létre, hogy a látogató, ahogy ebbe belemerül, akkor 61-től 2026-ig egy ilyen atmoszférába tudjon csöppenni, ahogy változott a magyar grafika. Ezt mutatja be a kiállítás, a gerincét adják a nagydíjas alkotók, ugye évről évre a nagydíjas alkotók, vagy a nagydíjas műve, vagy ahhoz kötődő alkotás, illetve további alkotók is, akik a magyar grafika szempontjából fontosak, relevánsak, és a gyűjteményben található tőlük magas színvonalú munka.
1: Egészen elképesztően nagy nevek vannak itt legalábbis az elején, például itt rögtön a harmadik, az Kondor Béla.
2: Igen, hát Kondor Béla nyilván kiemelkedő alkotója a magyar grafikának, és Miskolchoz is a kötődése az szoros. Ugye sajnos a korai halála miatt az nem vált lehetővé, szeretett volna ő is itt Miskolcon több időt tölteni, de ettől függetlenül nagyon sokat dolgozott a 60-as években a Miskolci Grafikai Műhelyben. Tehát konkrétan az az alkotóház, ami tőlünk pár száz méterre található, az egy olyan helye volt a magyar grafikának, ahol a grafikus generációknak nagy nevei és nagy alkotói fiatalon vagy középkorukban dolgoztak, köztük Kondor Béla is.
1: Ha megnézzük itt az első műveket, ezek többnyire fekete-fehér rajzok, a színek igazándiból a későbbi években jelennek meg. Sokat változott a magyar grafika ez alatt, a 65 év alatt?
2: Változott mindenképpen, talán nem is a színek szempontjából fognám ezt meg, mert való igaz, hogy jellemző a grafikára a színskálán, hogy viszonylag szűkített skálán mozog, de hát a színes dúcokról, tehát több színnel való nyomtatás azért már az elejétől fogva ott van a grafikában. Itt inkább az egy érdekes észrevétel, hogy az első 1-2 évtized de a triennálénak, akár a díjazott, akár a nagydíjas alkotókra gondolunk, nagyon sokszor kötődik illusztrációhoz, vagy könyvhöz, vagy valamilyen irodalmi kiinduló ponthoz, és a későbbiekben egy kicsit ettől már elszakad, lazábbá válnak a keretek, de ez egy ilyen változás egyébként megfigyelhető. Csak most tőlünk jobbra nézek, itt rögtön van egy Bálint Endrénk, vagy egy Deny Pálunk, de hát itt Hinz Gyula, Kondor Béla, Feledi Gyula, Kas János, Gyulai Lívius, a magyar illusztrációnak nagy alakjai, szintén a magyar grafikának is nagy alakjai, és az, ami ugye azért a 60-as, 70-es, 80-as években normális volt, hogy a komolyabb kiadók azok valódi képzőművészekkel dolgoztak. A rendszerváltás után ez egy kicsit feloldódott, és tulajdonképpen ez a minőségi szűrő, ez már nem annyira erősen volt jelen. Itt most egy kicsit, hogy a társ rendezvényekre egy picit utalva, már 4 alkalommal indult el Budapesten a Budapesti Illusztrációs Biennálé, és egy kicsit ugye most már látjuk azt, hogy mind a könyvkiadói részről, mind a szakma részéről egy ilyen erősödés van egyébként, hogy magában az illusztrációban is a komoly művészeti teljesítmény jobban latba essen.
1: A magyar grafika egyébként hol van a világ élmezőnyével összehasonlítva egyáltalán? A grafika az egy ilyen komoly nemzetközi műfaj?
2: Igen, és az az érdekes, tehát, hogy ezeken a grafikai seregszemléken, tehát itt Japántól kezdve Kína, Egyiptom, Krakó, hogy csak hogy hozzánk közel menjünk, de hát Várnában, Ljubljanában, Egyesült Államokban is vannak grafikához kötődő szemlék, két vagy három éves biennálék, triennálék. Ez tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve ez a forma a grafika műfaján belül, ez egy nagyon népszerű formává vált, nemzeti biennálék vagy nemzetközi biennálék keretében. És ami talán ugye a nagy közönség számára annyira nem látható, de maga ez a grafikus szakma elég jól ismeri egymást, akkor is, ha mondjuk még nem feltétlen találkoznak. Pont ezeken a katalógusokon, illetve szemléken keresztül, vagy mondjuk a Székelyföldi Biennálé most már talán 10. alkalommal kerül megrendezésre. Tehát sok ilyen esemény van, és elég jól ismeri egymást a szakma. És ugye visszatérve a kérdés elejére, én azt tudom mondani, hogy számos alkalommal szerepelnek a magyar grafikusok sikeresen ezeken a szemléken. Tehát amikor eljut valóban a művük ezekre a helyekre, akkor egy elég komoly és jó visszajelzés az, amivel találkozunk, így általában a magyar szénára nézve. Még talán érdemes azt megemlítenem, hogy a 3 évvel ezelőtti triennálén ott nemzetközi zsűrink volt, Márta Anna Racek-Karcs, lengyel kurátor és művészettörténész, a krakói grafikai triennálé akkori elnöke, ő volt az egyik zsűritagunk, illetve idén most volt nemrég egy grafikai szimpóziumunk Miskolcon, szintén lengyel résztvevőkkel, most az azóta új elnöke jött el a krakói triennálénak, és meg kell, hogy mondjam, hogy mind a 3 évvel ezelőtti, mind a mostani anyag kiállta azt a próbát, hogy azok a szakemberek, akik valóban az egyik legnagyobb nemzetközi seregszemlét vezetik, elismerően nyilatkoztak a magyar grafikáról. Talán legjobban úgy tudnám ezt az elismerést jelezni, hogy úgy váltunk el egymástól, hogy a következő triennálé kiírás most lesz szeptemberben, és kérik, hogy mindenképpen próbáljuk a magyar grafikusokat ösztönözni, hogy küldjék a munkájukat, mert ezekre a színvonalas munkákra ott szívesen lennének nyitottak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkeznünk.
1: És akkor ezek szerint gondolom, hogy akkor a különböző stílusváltásokat is követi a világszerte, tapasztalható stílusváltásokat is követi a magyar.
2: Így van, igen. Tehát egyébként ezt a kiállítás végignézve is úgy a technikai hozzáállást is nagyjából leköveti. Itt most a kiállítás elején állunk, de hogyha a végébe mennénk, ott lesz majd egy olyan munka, ami az egyik első digitális munka a Miskolci Biennálék történetében, illetve az első nagydíjas munka, ami digitálisan készült Léva Jenőtől, az 98, ha jól emlékszem, és ez nagyjából fedi azt, hogy mikor volt az első nagydíjas munka Krakóban digitális technikával készült grafika. Tehát én azt mondhatom, hogy a magyar grafikusoknak az alkotói hozzáállása, meg a nyitottsága, meg az, hogy mindig felhasználják az adott kor nyújtotta technológiai lehetőségeket, ebben abszolút napra kész a magyar grafika.
1: De jó, hogy említette ezt a digitális világot. Ugye napjainknak talán a legnagyobb kihívása, egyszerre áldása és átka a mesterséges intelligencia. És ahogy én nézegetem a különböző grafikákat, nagyon sok helyen, nagyon sokan alkalmazzák is, ami én azt gondolom, hogy azért a művészi kreativitásnak nem tesz jót. Nem félnek attól, hogy előbb-utóbb a grafikusok kezéből kicsavarják majd a ceruzát így?
2: Hát én azt gondolnám, hogy ez talán érdemes két részre osztani. Én szerintem a művészi grafikától nem lehet elvenni, sem a vésőt, sem a linoleumot, hogy ilyen furán fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy ez ilyen kisebb alkalmazott grafikai munkákban valóban piacot fog veszteni a grafika, és így a művészi grafikusok is, hiszen megélhetés szempontjából azért kapcsolódnak a mindennapokhoz, nem csak az alkotó tevékenységhez. Viszont, hogyha azt nézem, hogy hogyan tudják a művészek használni a technológiát, vagy mondjuk most adok egy másik példát, hogy a triennáli törzsanyagában, ugye mi most a visszatekintő, vagy az áttekintő kiállításon vagyunk, de a galéria épületében ugye látható a friss anyaga a grafikai triennálinak, ott, hogy csak egy annyi említést tegyek, hogy a díjazottaknak a javarésze fiatal alkotó, és a fiatal alkotók által beadott műveknek majdnem 100%-a az olyan kézi technikával készül, ahol látszik a törekvés, hogy valami olyan effektust szeretne elérni és megalkotni, amit számítógéppel nem lehet. Tehát a jövő művész generációjában ott van az a fajta öntudatosság, illetve az alkotó autonómiának egy ilyen ösztönös védelme, hogy nem hinném azt, hogy megtörténhet ez a dolog, hogy a művészi alkotó munkát átveszi a gép. Még azt gondolom, hogy a fiatal generáció még erőteljesebben fog erre reagálni és meghúzni a határokat. Én ebben bízom, és egy picit ez a találkozásunk előtt beszélgettünk, és felmerült ez az adat is, hogy most ez már a negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20-30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálin ez olyan 5-6% körül van. Tehát ez is egy érdekes jelenség.
1: Különös, hogy mennyire szembe mennek a végül is a világszerte tapasztalható trenddel.
2: Hát itt tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a művészeti trend szempontjából lehet, hogy nem mennek szembe. Itt nekem most hiányzik az az információ, hogy majd más országokban a grafika milyen döntéseket hoz, de én azt gondolom, hogy magával a technológiai trenddel mennek egy picit szembe a fiatalok. Én szerintem ebben egy ilyen jogos önvédelem van. Úgyhogy én ezt egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasz. És ez azért reményre ad okot.
1: Meg hát ugye rengeteg a fiatal alkotó, ami azt jelenti, hogy nem kell attól félni, hogy kihalna a szakma.
2: Hát ettől nem. Tehát ez is egy érdekes folyamat volt megfigyelni, hogy egyrészt azért azt látni, hogy a zsűri is egyre nyitottabbá válik egyébként, ugye a kezdetektől, hogyha eljutunk a mostani 26-os triennáléig, most egyébként egy most végzett hallgató munkája lett a nagydíjas. Ez azért 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, pusztán a szakmai standardek miatt, hogy jó, lehet, hogy ő a legjobb, de azért ő még fiatal, ne kapjon nagy díjat.
1: Én várja ki az idejét.
2: Igen, igen. Most már így nem gondolkozik a zsűri, pedig a zsűri is több generációból áll össze egyébként, tehát erre is próbálunk figyelni, hogy több szempont, több szakma és több generáció jelen legyen.

0: meg ez nyilván átértékeli magát a díjat is, tehát nem életműdíj lesz, hanem teljesítménydíj.
1: Igen, hát egyébként valójában ugye életműdíjként nem is szokott előfordulni, volt ki...
0: De nagyon gyakran a teljesítménydíjak igen. Valójában az életműnek szólnak.
1: Előfordulhat, ugye a zsűriben munkál egy ilyen, én amit megfigyeltem folyamatként, és én szerintem azért ez így fair, hogy amikor van egy ilyen szabadbeadásos pályázat, ott a zsűri azt értékeli, vagy abba az irányba gondolkozik, hogy most ebben a pillanatban, most éppen 2026-ban melyik az a munka, amelyik a hitelességében, a művészi erejében, a kivitelezésében a legtöbbet nyújtja, és nem nézi meg azt, hogy hányban született a művész. Én szerintem egyébként ez pozitív.
0: Meddig lesz látható ez a kiállítás itt a múzeumban?
1: Augusztus 9-ig várjuk a látogatókat a Herman Ottó Múzeum főépületében, illetve a Miskolci Galériában, valamint a Feledi Házban. Ott a már említett Feledi Gyulának van rendszeresen kiállított anyag, és most a kezdeti évekhez kapcsolódó válogatást láthatnak ott Kákóczki András válogatásában, és egyébként még, amit ajánlottam, a Triennálé törzsanyagának a kiállítását, emellett még ugyanabban a Miskolci Galéria épületben Felsman Tamás grafikus művész, aki az előző triennáli nagydíjasa volt, az ő egyéni kiállítását is szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, ugyanis ez is egy hagyomány, egy gyakorlat már rögtön az indulás óta, hogy az előző nagydíjas az a következő kiírásban önálló kiállításra jelentkezik.
0: Kónya Ábel grafikus művésszel, a 65 című kiállítás kurátorával a Miskolci Herman Ottó Múzeumban beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
2: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában, a vendégem Sárvári Zita, aki a Heart & Cherry nevű galériának az alapítója, tulajdonosa, és a beszélgetésünk apropója a Füred Art Week, ami egészen pontosan lesz, július 24-től 26-áig lesz a Balatonfüred Kongresszusi Központban, és te még neked ez lesz a legeslegelső alkalom, hogy részt veszel ezen a vásáron, igaz, Zita?
2: Igen, köszönöm, Kata, a meghívást. Ez valóban az első részvételem a Füred Art Weeken. Már az első alkalommal is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy Ádámék mit csinálnak a Balaton fővárosában.
1: Tausz Ádámék.
2: Tausz Ádám a vásárigazgatója, és akkor az idei év végül úgy alakult, hogy el tudtam menni, és tudom színesíteni a kiállítók.
1: De a vásárcsalád más kiállításain vagy vásárain már voltál többször is.
2: Igen, rendszeres résztvevője vagyok a Budapest Contemporary-nak, és az Art & Antikon is szerepeltem már, és mindegyiket szeretem, mert teljesen más érdeklődésű emberekkel és gyűjtőkkel találkozom.
1: Mikor alapítottad a Heart & Cherry-t?
2: 2020-ban alapítottam a galériámat, és akkor a Mikó utcai kis lakásomban működött, tehát egy kis lakás galériaként, majd azt elkezdtem máshogy hasznosítani, és a Belgrád rakparton egy csodálatos fotós műteremben csináltam pop-up kiállításokat, viszont végre tavaly megtaláltam az ideális helyet a galéria számára, és a székhelye most december óta a Rádai utcában van.
1: Hú, de jó.
2: Ahol felújítottunk egy gyönyörű utcafronti üzlethelyiséget, és ott tudjuk a programunkat csinálni.
1: És mi ez a program? Mi a galéria profilja pontosan?
2: Kortárs képzőművészettel foglalkozom, kortárs magyar képzőművészettel, fiatal, emerging, tehát feltörekvő képzőművészekkel, akik, sok olyan művésszel dolgozom, akik külföldön élő magyar származású képzőművészek, és igazából egy ilyen retrográd tevékenységet is folytatok, tehát a külföldön élő magyar művészeket hazahozom és bemutatom a magyar közönség számára. Gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos tevékenység, a galériának is jó, mert...
1: És egyébként mi az, amit látsz ezekben a srácokban, lányokban, akik magyarok és külföldön érvényesülnek? Tehát mi az, amiben ők mások, mondjuk, mint a hazai kortárs művészek, és amiért megfogott téged ez az irány, és ezt választottad? Véletlenül hozta így a sors,
2: igen,
1: hogy velük foglalkoztál? Kezdtél el foglalkozni?
2: Engem érdekelt mindig is, hogy mindig szerepelt a művészettörténeti, művészetmenedzseri tevékenységemben egy olyan jellegű kutató munka, hogy felkutassam a magyar közönség számára ismeretlen magyar származású művészeket. És a galériában meg lehetőséget tudok biztosítani nekik a bemutatkozásra.
1: Mert én egyébként úgy érzem, hogy amikor, szóval azok a művészek, akikkel foglalkozol, van egy ilyen speciális íze az egésznek így együtt.
2: Tehát így kívül,
1: kívülről érezni ezt, hogy téged valami mozgat, lehet, hogy magadnak pontosan nem tudod azt dolgot megfogalmazni, amitől van, de mégis egyébként egy ilyen nagyon friss, nagyon könnyed, de ugyanakkor ilyen filozofikus jellegű vonal az, amit számomra ezek a művészek képviselnek, akikkel te foglalkozol, színes is, meg geometrikus is, de olyan nagyon meditatív is az egész, de mégis van egy ilyen, egy frissessége az egésznek, amit én érzek.
2: Köszönöm, hogy így összefoglaltad, és egyébként valóban én is látom, hogy van egy esztétikai irány, amit képviselek a művészeti programomban és a választásaimban. Feltűnő számomra is, hogy vonzódom az absztrakt művészethez. Tényleg már pályám elején Virág Juditnál, amikor együtt dolgozhattam a neoavangárd nagy művészekkel, Bak Imrével, Nádler Istvánnal, Konok Tamással, Fajó Jánossal, aztán a későbbiekben, azért az nagyon meghatározó időszak volt számomra, de persze a saját hang azért kialakul, és keresem egyébként a jó figurális alkotókat, szobrászatban is, és festészetben is. Egyelőre a fotográfiában találtam meg a figuralizmust, vagy a dokumentaristább szemléletmódot, de majd a Horváth Dániel képzőművésznek, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzora, is lesz szóló kiállítása. Vele mondjuk talán az első művészek között volt, akit megismertem, amikor Budapestre költöztem, és nagyon szeretem az ő álomszerű, mágikus, realista festészetét, és nagyon várom már a közös kiállítást. Úgyhogy visszatérve arra, hogy milyen programot képviselek a galériában, igyekszem csoportos kiállításokat is szervezni, de leginkább szóló kiállításokat. Szeretnék hosszabb időszaki kiállításokban gondolkodni, hogy az embereknek legyen ideje eljönni a galériába, és megnézni a műveket, úgyhogy ilyen 6-8 hetente váltom.
1: Ez mennyivel jobb egyébként, mint ez az őrült gyors egy hónapos dolog, amikor az embernek, hát még látogatóként is nehéz sokszor beilleszteni, annyi sok kiállítás van, és mindegyik csak ilyen rövid ideig van, úgyhogy ez igen, mindig felüdülés, ha van egy ilyen hosszabb.
2: Nekünk is van időnk jobban kommunikálni a kiállítást, és egy mélyebb szakmai munkát végezni az alatt, az időszak alatt az adott alkotóval.
1: Említettél most egy művészt, de hát még számtalan más művésszel dolgozol, Horváth Dánielt említetted az előbb, de vannak egy csomóan, akik írtó izgalmasak, hogy egy kicsit sorba vesszük őket esetleg. Zita.
2: Sorba vesszük őket, vegyük akkor a Füred Art Weekend bemutatott alkotókat.
1: Reprezentatív lesz körülbelül, tehát azokkal a művészekkel foglalkozol, akiket igen. Füredre is viszel.
2: Igen, két, azokkal a
1: legyen tűtünk egy csapásra.
2: Jó. És mindig van valami extra és meglepetésszerű a standomon, és most is be fogok mutatni egy új képzőművészt, és sosem úgy alakítom ki a stand koncepciómat, hogy az belesimuljon valami közönség igénybe. Ez hol jó, hol rossz. Jó azért, mert valóban a szakmaiság az a vezérelv, ami mentén egy vásárszituációban is gondolkodom, és nem kicsi, fogyasztható műveket viszek egy vásárra, hanem főművekben gondolkodom mindig. Ez a Füred Art Weekend sem lesz másként. Nagyon nagy méretű művekkel készülök, 2 méter x 150-es alkotásokkal. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagál rá a közönség. Az Amerikában élő magyar származású József Krisztofolettitől viszek egy gyönyörű papírmunkát, a 2 méter x 150-es papírmunka, ami a Vanishing Point című sorozatához. József Krisztofolettivel egyébként most nyertük meg a Magyar Zeneháza képzőművészeti zene kapcsolatára épülő pályázatát, és egy nagy köztéri installációt tervezünk vele a Magyar Zeneháza mellé, és jövő májusban fogjuk felállítani ezt az installációt. Ő jelenleg egyébként az Austin-i repülőtérre készít egy szintén nagyméretű munkát. Ő egy public art művész Amerikában, és szóval, hogy egy nagyon fontos művész, és nagyon örülök, hogy a hazai közönségnek én mutathatom be, és én képviselhetem. Egyébként a Bátor Tábor aukciókon szerepelt mindig nagy sikerrel, és néhány magyar gyűjteménybe is sikerült már a műveiből munkákat bejuttatnunk. Lesz a standomon még Dóra Ádám, aki Barcelona, Budapest és Vác között aktív. Ádám legutóbbi sorozatát fogom bemutatni, amin technikai eszközök, mint például mobiltelefonok vagy earpodsok láthatóak. Ugye Ádám mindig ilyen kortárs társadalmi témákat dolgoz fel, a divat, a gasztronómia vagy a technika világából, és ülteti át ezeket a témákat a expresszív festészet nyelvébe. Egy nagyon izgalmas művészről beszélünk, aki nagyon tudatosan építi a saját karrierjét. Uh-huh. És lesz még a standomon Dukai István, akivel...
1: Aki kicsit monokrómabb.
2: Igen, néhány éve kezdtünk el együtt dolgozni, és tulajdonképpen egy autodidakta művészről beszélünk, de Hence Tamás is például.
1: Egy grafikus művész, nem?
2: Igen, grafikusként volt aktív, és graffiti művészként tevékenykedett.
1: De nagyon érdekes egyébként, ahogy csinálja egy ilyen dekoratív, az is egy ilyen meditatív hangulat az ő művészete.
2: Az a az anyaghasználat nagyon fontos az ő művészetében. Vintage vásznakra, a régi paraszti kultúrákban használt vásznakra dolgozik, amiket a ilyen kézzel készített lemvásznak, amiket a állatok melegen tartására, a szalma szárazon tartására, ágytakarónak vagy asztalterítőnek használtak. Néha ezek ilyen monogrammozott, kézzel készített lemvásznak, vagy látszik rajtuk már az időfoga, mert meg vannak foltozva, és akkor a geometrikus motívumait, a konstruktív motívumait, amiket számítógéppel tervez, ülteti át ezekre a vásznakra, amiket utána különböző természetes cserzőnövényekkel színez, kifőz.
1: Na, ezt nem is tudtam.
2: A piros szín például a báránypirosító nevű gyökér adja, amit tényleg régen a bárányoknak a megjelölésére használtak. Olyan erőteljes színe van, mint például, mint a céklának, de használ diófapácot, akár teát és kávét is, de még a gránátalmának a főzetét is felhasználja, vagy a kamilláét. Nagyon mélyen tanulmányoz ezeket, ezeket a festőnövényeket. Ő nem festőművész. Sokkal inkább mondanám képtárgyaknak, vagy reliefeknek a munkáit. Több részből rakja őket össze, tehát egy ilyen épített képtárgyról beszélhetünk, és egy kicsit a kassáki képarchitektúrához közelíteném az ő művészetét. Tehát ő valóban a nagyon minimalista, nagyon konstruktivista magyar művészettörténeti irányt képviseli. Bár elsőre dekoratív, ezeket az információkat nagyon fontos tudni az ő művészetéről.
1: De nem feltétlenül csak ez jön le. Dekoratív, ez igaz, de nem egy felszínes dekoratív művészetről van szó, hanem egy mély dekoratív művészetről van szerintem, vagy legalábbis nekem ez az érzetem, aztán lehet ezzel vitatkozni, de én így érzem.
2: Az, egyet értek veled. Ki lesz még a standomon? Magyar Laki Beka, jelenleg neki van kiállítása a galériámban, Mazár, ez a kiállítás, és ő egy Párizsban élő szobrászművész, aki marokkói és lisszaboni rezidencia programokon is sokat dolgozik, és az absztrakció és az ábrázolás között mozog a szobrászata. Egy nagyon konceptuális és allegórikus szobrászatról beszélünk az ő esetében. Van egy munkája például most a galériában, ami például a Drozdik Orsolyának a Sétáló agyak című munkájához köthető szorosabban, és ez is nagyon izgalmas számomra, hogy még Orsinál egy feminista háttértartalom van, ebben a világszinten ismert Sétálóagyag című installációjában, addig a Magyar Laki Bekánál ugye van egy művészettörténeti evolúciója ennek a feminizmusnak, és ő a saját queer identitását helyezi középpontba a munkánál. Egy tűsarkú fekete cipőről beszélünk, női cipőről, amiben a szobra, két szobra szinte bele van erőltetve, mintha egy néhány számmal kisebb cipőbe, egy nem az a szobor lábára illő cipőbe próbálná bele erőltetni ezeket az alkotásokat, és közben pedig ennek a tűsarkú cipőnek a tűsarkaira láncok vannak rakva, amik ki vannak kötve a galériának a falához. Tehát egy nagyon sokrétű, allegorikus, lírai munkáról beszélhetünk. Nem egy gyűjtői darab, abszolút egy múzeumi, múzeumi darabok vannak a kiállításon tőle, amik nagyon, tehát hogy főművek vannak most tényleg tőle a galériában. És hát igen, amikor mondtad, hogy ilyen nagyon, nagyon filozófikus irányt képvisel a galéria, akkor ezt is el lehet mondani a művészeimről, hogy fiatalok, tehát érzem, hogy a magyar közönségnek kell egy kis idő ahhoz, hogy megszokják ezeknek az alkotóknak a munkásságát.
1: És pont a vásárlóid inkább fiatalok?
2: És amúgy fiatal vásárlóim vannak elsősorban.
1: Nyitottabbak, és nem annyira fertőzi őket a hagyomány.
2: Igen, igen, igen, igen. Nagyon jó gyűjtői vannak a galériának, és tényleg olyan fiatal, friss, szemléletmódú gyűjtők, mint amilyen a galéria és a művészgárdája is.
1: Egyébként fiatal nőként galériát létrehozni mennyire küzdelmes manapság itt Budapesten, hogy érzed?
2: Nemrég volt a Petrányi Zsolt a galériában, Dóra Ádám kiállítását jött el megnézni, és ő mondta azt, hogy, és nagyon jól esett ezt hallani, hogy nagyon fontos a galériás utánpótlás. És igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos új generációs, nagyon fontos tevékenységet végzek új generációs galériaként. Egyértelműen érzem, hogy nagyon kicsi a piac, kevés gyűjtő van. A kezdetektől azt képviselem, hogy a fiatal gyűjtők belépését igyekszem segíteni a gyűjtői piacra. Próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy nem kell gyűjtőként gondolniuk önmagukra, hogyha egy műtárgyat vásárolnak, vagy műtárgyakban gondolkodnak.
1: Nem kell ezt a nehéz kabátot magukra venni, hanem ezt lehet lépésenként is.
2: Így van, és hogyha van csak egy spotja otthon, akkor is inkább egy kortárs művészeti alkotást vásároljon oda, és tehát, hogy nem kell mindjárt hatalmas életművekben és hatalmas gyűjteményekben gondolkodni, de valahol el kell indulni ezen az úton, és a galériával, meg a galéria művészeivel, meg azzal az árfekvéssel is mondjuk, amit a galéria képvisel, ezt igyekszem közvetíteni az emberek felé.
1: És ezzel találkozhatunk majd most Balatonfüreden is, a Füred Art Weekend, ahol a Sárvári Zita, akivel az imént beszélgettem, a Hart & Cseri nevű galériájával részt vesz, és hát az imént említett fantasztikus, izgalmas művészekkel fogunk találkozni a standodon. Köszönöm szépen, Zita, a beszélgetést.
2: Köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
1: A hallgatóknak a figyelmet, és hát várjuk őket természetesen a Füred Art Weekend július 24-től 26-áig a Kongresszusi Központban. Köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Megérkezett hozzánk Szigeti Péter, ha csak virtuálisan is. Péter média szakember, a 24.hu volt főszerkesztője, a Ringier volt innovációs vezetője, és a médiamárkák helyzetéről és szerepéről szeretnék veled beszélgetni. Üdvözlünk a Rebriefben.
2: Szia Bence, jó napot kívánok, üdvözlöm a közönségünk.
1: Megérkezett a VARK nevezetű elemzőcég előrejelzése a 2026-os médiapiacról, globálisan legalább növekedést prognosztizál a 2026-os évre ez az elemzőcég, de a másik nagy megállapítás az az úgynevezett hagyományos médiatervezés végére vonatkozó jóslások. Ezeket a jóslásokat, átalakulásokat te azért már elég régóta nézed, hogy a különböző kiadók oldaláról, meg a kiadói márkák oldaláról. Szerinted a kereskedelmi márkák leszoknak arról, hogy kifejezetten különböző kiadványokat megkeresve vásároljanak reklámhelyeket? Igaz ez a hagyományos médiatervezés halála vége, szerinted?
2: Anélkül, hogy kétségbe vonnám bármely kutatócégnek, és bármely kutatócég bármely jelentésének a valóságtartalmát, vagy a szakmaiságát, szerintem az azért fontos, hogy amikor egy ilyen, ugye mindannyian a figyelemgazdaságban dolgozunk, amikor el akarunk adni valamit, ők speciál egy jelentés, vagy az, hogy arról lefélnek, akkor érdemes nagyon hangzatos kifejezéseket használni, és ezek mindig baromi jól hangzanak, hogy egy új korszak, meg valaminek a vége, meg valami elmúlik ezt a típusú átalakulást. Tehát igen, természetesen ez egy trend, hogy megyünk abba az irányba, hogy a különböző influencereknek, kreatoroknak, tehát a nem klasszikus értelemben vett média már tehát az ők szerepük fölértekedik, szemben a klasszikus értelembe vett médiamárkákkal, és mindenki olyan klasszikus kiadóval, vagy médiacéggel, ami ilyeneket állít elő. De azért az, hogy ezek végleg elveszítenék, ez utóbbiak végleg elveszítenék a jelentőségüket, az szerintem távol áll a valóságtól. Való igaz, hogy már egy jó ideje megyünk el abba az irányba, hogy itt van valamiféle átrendeződés, de én nem gondolnám azt, hogy pont a 2026-os év lenne az, amikor végleg megpecsételődik ezeknek a cégeknek a sorsa. Én szerintem valamikor a 2000-es évek első felében, de még a 2000 és 2010 közötti években voltam, talán először olyan szakmai konferencián, ahol elhangzottak ilyen típusú jóslatok, szóval hogy én azt gondolom erről, hogy itt trendeket látunk, de azért nem eszik olyan forrónak eset.
1: A kreatorokra, a influencerekre is visszatérünk, de most első körben arra lennék kíváncsi, hogy ugye van az a médiavásárlási trend, hogy reklám helyett a mindenféle online hirdetéskezelők, programmatik rendszerek és hasonló algoritmikus varázslások révén a márkák már nem úgy vásárolnak, hogy egy konkrét kiadónál vesznek meg egy felületet, hanem azt mondják, hogy az én vásárlóimat ez és ez a téma érdekli, és akkor érdeklődés alapon helyezik el ezek az algoritmikus rendszerek önállóan a reklámokat kvázi erről az oldalról nézve random helyeken. Ezzel szemben érdemes-e küzdeni egy kiadónak, hogy a márkák ne vásároljanak így helyet, illetve mit tud tenni egy kiadó, hogyha azt szeretné, hogy ne a programmatik rendszeren keresztül érkezzen hozzá hirdetés, hanem márkákkal közvetlenül együtt dolgozzon.
2: Hát többféle dolgot tud tenni, ez egy létező jelenség természetesen. Én erre előhúzom az egyik kedvenc témámat, hogy hát bizony az online médiacégek és kiadók azt tudják ezzel szemben elsősorban csinálni, hogy megpróbálják diverzifikálni a bevételi csatornáikat, és bizony látszik is, ezzel párhuzamosan egy létező trend a világban, hogy egyre több helyen, egyre több szereplő elkezdett visszatérni ahhoz a modellhez, ahol megpróbálja kitalálni azt, hogy hogyan lehet az olvasói felhasználói oldalról bevételeket szerezni, tehát hogy máshonnét jövő bevételekkel is próbálja feltölteni a pénztárat, és az egyik helyen elveszett bevételeket pótolni máshonnét, ez az egyik típusú válasz.
1: Ez azt jelenti, hogy lesz, magyarul leáll, vagy kevesebb hangsúlyt fektet a reklámokra, és helyette inkább előfizetési rendszereket, fizetőcikkeket talál ki.
2: Így van, illetve talán a saját felületeire se feltétlenül engedi, vagy kevésbé engedi be például az említett programatik rendszereket, és mondjuk azokon a felületeken, ahol egyébként önáll a programatik megoldások futnának, ott például a saját prémium tartalmait, vagy előfizetési rendszereit hirdeti, és akkor így egyensúlyoz ki. Ezt nem azt mondom, hogy teljesen lemondanak a hirdetési bevételekről, csak hogy bizonyos helyeket beáldoznak, bizonyos típusú bevételekről lemondanak, és cserébe más bevételeket terveznek. Ez az egyik féle lehetőség. A másik féle lehetőség, hogy a hirdetőknek kifejezetten olyan típusú értéknövelt megoldásokat kínálnak, ahol mondjuk egyedileg tudnak megjelenni, szponzorációs lehetőségeket kínálnak, tehát sokkal értékesebb, a hirdető szempontjából értékesebb megoldási lehetőségeket kínálnak a saját tartalmaik környezetében, és talán egy kicsit háttérbe szorítják az ilyen apróbb, sűrű fillért jelentő programatik megoldásokat. Nagyjából szerintem ez a két út van.
1: Kicsit elérkeztünk a média márkák szerepéhez, különösen ott, amikor ugye arról beszéltél, hogy próbálják a jobbfajta média márkák rávenni az olvasóikat arra, hogy kezdjenek el bizonyos tartalmakért, vagy akár az egészért fizetni. Igazából nekem bennem az az érdekes, hogy közben meg a social felületek miatt az emberek elmozdulnak abba az irányba, hogy személyiségeket, hírességeket, kreátorokat, videósokat, mondjuk ki influencereket követnek, onnan szereznek információt, és így emellett az ilyen klasszikus médiamárkák úgy háttérbe szorulnak. Ebben az egész kreátor gazdaságban, meg kreátor fókuszú tartalomfogyasztásban hol lehet a médiamárkák szerepe? Ők mivel tudják azt mondani, hogy én több vagyok egy influencernél, vagy több vagyok egy videósnál így a fogyasztó. Hát, hogy értem, hogy a kérdés ez egy kicsit ilyen, nem mertük volna ezt a kérdést feltenni 10 évvel ezelőtt, de most igazából annak alapján, hogy az emberek hogyan olvasnak, szereznek információkat, azt érzem, hogy ez egy...
2: Szerintem ez egy tök jogos kérdés, és valójában arról van szó, hogy itt egymás mellett futó. Tehát nem az van, hogy van egy trend, aztán jön egy másik trend, aztán jön egy... Tehát lehetnek dolgok egymás mellett egyszerre is igazak. Tehát igen, van, történik az természetesen a világban, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak a influencerek, kreátorok, a személyek köré kötött tartalomgyártók. Igen, van, mert az is része az igazságnak, hogy a fiatalabb generációk, például az Z-generációs tartalomfogyasztók környékében valószínűleg a korábbinál sokkal-sokkal nagyobb szerepe van ezeknek a típusú, tehát ők már itt lépnek be a médiafogyasztásba, és ezekkel ismerkednek meg először, és kevésbé ismerkednek meg a klasszikus média cégekkel. Ugyanakkor közben az is igaz, hogy azért a médiavállalatok és a médiamárkák tulajdonosai, azok, hogy mondjam, ráébredtek, fölismerték ezt a trendet, és próbálnak tenni az ellen, hogy tőlük elvándoroljon a közönség, és akkor erre többféle típusú megoldás van. Van az a típusú kísérletezés, amikor a médiamárkák valamilyen módon megpróbálnak maguk alá terelni különböző típusú influencereket, kreátorokat, nem tudom.
1: Házon belüli hírességeket nevelgetnek.
2: Hát vagy nevelgetnek ki, vagy leigazolnak őket, és akkor a saját istálójukba terelik őket, illetve...
1: De ez nem olyan, mint hogy egy picikét a saját márkájuk alatt vágnák a fát?
2: Nem feltétlenül, mert szerintem, hát ez szerintem ez olyan, mint, tehát ezt lehet úgy is tekinteni, mint hogy egy klasszikus újságnál is épül az újság márkája, de mellette vannak jól ismert újságírók, publicisták, akik meg önálló márkaként is működnek, tehát szerintem ez a kettő bizonyos esetekben, meg bizonyos célcsoportoknál, meg bizonyos tartalomtípusoknál összeegyeztethető, és akkor emellett még szerintem van egy harmadik út is, ami pedig azt mondja, hogy megpróbálja elmagyarázni a közönségnek, a saját közönségének, hogy az ő tartalmai, tehát hogy ő, mint média márka, miben tud értékesebb, megbízhatóbb, hasznosabb lenni a média fogyasztók számára, mint mondjuk egy influencer, és akkor, hogy miben tudhat az lenni, miben más egy influencer, meg mondjuk egy újság, egyszerűsítsük le a média márkán, nyilván sok mindenben, de azért egy influencer bármilyen szorgalmas, bármilyen sok tartalmat is állít elő, valószínűleg bizonyos típusú feladatokat, tehát a vélemény típusú tartalmakban bizonyára tudnak versenyképesek lenni klasszikus médiacégekkel, de csomó egyéb olyan újságírói műfaj van, vagy médiatartalom műfaj van, amiben viszont valószínűleg egy nagyobb szervezet, egy struktúráltabb szervezet, egy nagyobb, akár egy nagyobb erőforrással rendelkező szervezet sikeresebb tud lenni. És valószínűleg a médiacégeknek az egy nagy feladat, meg dilemma most, hogy ha egyébként hasonló sokszor hasonló formai, meg vizuális, meg történetmesélési narratív eszközöket használva, mint amit az influencerek elterjesztettek, az ő saját hagyományos értékeiket próbálják ebbe a világba bevonni, és erre nagyon sokféle kísérletet látunk, és rengeteg olyan típusú, a klasszikus média modellre hasonlító módon fölépülő, de mégis az új disztribúciós csatornákon terjedő média kísérlet van. Mondok példát, mondjuk például a Refresher nevű márka, ami ugye szlovák piacról érkezett márka volt, és már a magyar piacon is jelen van, és a Centrál Média csoport üzemelteti és tulajdonolja Magyarországon. Ugye az az érdekes a Refresherben, úgy épülnek föl formálek, bemész oda, akkor olyan, mintha egy szerkesztőség lenne, klasszikus értelemben, de valójában kifejezetten és szándékuk szerint közösségi médiás, különböző közösségi médiás csatornákra gyártják a tartalmakat, és a szó klasszikus értelmében vett újságot csak minimális mértékben készítenek, és sokkal inkább egy ilyen közösségi médiás csatornaként tekintenek magukra, és van még számos egyéb hasonló példa. Tehát ilyesféle válaszokat tudok, és szerintem nincs egy végső válasz, hanem kísérletezés van.
1: Köszönöm szépen, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
2: Én köszönöm, hogy hívtatok.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
3: Folytatódik a Rebrief Bódi Zsófiával, a Mediator Social Operations leadjével. Köszöntünk, Zsófi!
4: Szia, Bence! Hello, hello!
3: Zsófi azért csatlakozott hozzánk, mert egy picikét megpróbálunk rendet tenni a közösségi média, social platformok, márkák és szórakoztatás témakörében. Kiinduló pontunk az, hogy általában a legtöbb social média szakember azt mondja, social platformokon, közösségi felületeken a márkáknak szórakoztatniuk kell, az emberek azért vannak ott, hogy szórakozzanak, és szerintem elég gyakran ezt is csinálják a márkák. Neked mi az érzésed? Megfogadják ezt a tanácsot különben a márkák? Vagy ez nem is egy jó tanács? Távolabbról kéne kezdeni?
4: Hát, kötelességem távolabbról kezdeni, de alapvetően azt gondolom, hogy ha meg is fogadják, akkor picit a nagy többség, és természetesen vannak nagyon jó üdítő kivételek, azok loholnak ezután a szórakoztató ipar után, és nem veszik figyelembe, hogy van csomó más dimenzió, ami mentén elindulhatnának, de alapvetően ma már nem tudunk nem szórakoztatni szerintem a social platformokon, főleg, hogy az utóbbi időben a short form videó olyan szinten teret nyert, mint formátum, hogy nem tudsz nem a legszórakoztatóbb műfajban kommunikálni.
3: Azt mondod, hogy egyszerűen, ha socialra megy egy márka, akkor úgyis videózni fog, és hogyha valaki videózik, akkor az azt jelenti, hogy az a videó az legalább valamilyen szinten szórakoztató lesz, tehát gyakorlatilag nincs is nagyon más dimenziója a social tartalmaknak?
4: Természetesen van más dimenziója, és már nem is beszélhetünk nagyon organikus terjedésről, ugye ezt már párszor szerintem előttem is elmondták ebben a műsorban, hogy mindent hirdetni kell. Nyilván segítheted abban a hirdetésedet, vagy a tartalmadnak a terjedését, hogy olyan formátumot fogsz választani, amit az emberek nagyobb valószínűséggel vagy szívesebben fogyasztanak, és hát nyilván az egy nyílt titok, hogy leghatékonyabban át lehet adni az információt a short form videóval, audiovizuális stimulus, és így ki is nyitnám akkor a kérdést, a kedvenc veszőparipámat, a dopamin termelést, amiről már nagyon sokat beszélgettünk így a szakmai berkekben is, hogy mennyire más stimulust jelent az agy számára a shortform videó, és hogy mennyire tud veszélyes lenni. És...
3: Mondtál, mielőtt készültünk a beszélgetésre, mondtál hasonlatokat. Az egyik a szerencsejáték volt, a másik a sport, az egésznek ugye az a lényege, kicsit szenvedsz, aztán utána ez a jutalmazó hormon, a dopamin felszabadul a szervezetedben. Ennek mi köze van a social médiához?
4: Alapvetően a jutalmazó központunk az úgy működik, hogy valóban kell hozzá egy pici szenvedés, de ezt fordíthatnánk le úgy is, hogy befektetett erőfeszítés vagy energia, és mivel ez egy nagyon egyoldalú, igen, ilyen passzív befogadói tevékenység, maga a shortform videóknak a görgetése, ezért az agyjutalmazó központjában ezek a píkek, ahogy mondjuk felszökik a dopamin egy nagyon vicces videónál, minél több ilyen videót nézel meg, az a pík annál alacsonyabban lesz, és ezért kell néha detoxot tartani, vagy szüneteket tartani.
3: Tehát az a ciklus, hogy elindul egy videó, értelmezem, megértem belőle a viccességet, humort, szórakoztatóságot, érdekességet, stb., és mikor megértettem, akkor jön a dopaminlöket. És nyilván egy rövid videó esetében nagyon lerövidül ez, ez az idő, amíg ugye értelmezem, tehát a befektetett energia szakasz nagyon lerövidül, és a löketek egyre sűrűbben vannak egymás után.
4: Így van, így is lehetne mondani. Most lehet, hogy egy orvos az ilyen ráncolt homlokkal, szemöldökkel nézne ránk, hogy ezt tényleg nagyon lebutítjuk. Nyilván itt, mivel nagyon rövid idő alatt dolgozunk fel az információt, és nem is várjuk meg sokszor, hogy a teljes tartalmat megértsük, hanem az első benyomások, az első rácsatlakozunk egy poénra, értjük, mi az insight benne, és már pörgetünk is tovább is. Igen, ezekből a píkekből van nagyon sok sűrűn, és mivel ez egy napi szintű tevékenység, minden nap is akár több órát töltünk vele, ezért egyszer csak amit az angol is mond, ez a brain rot, ez abszolút igaz, elfárad az agyunk egyszerűen. És utána, amikor másnap megnyitjuk ugyanazt a platformot, ugyanolyan, nem tudom, humor levelön van a tartalom számunkra, már mégsem jut akkorát, és szépen lassan egyre, ez a, megint csak egy angol szóval élnék, de inkább ezt most skippelem, tehát fáradtság, ez a fáradtság lép be az ember elmében, hogy már nem hoz olyan boldogságot, olyan örömöt, vagy olyan kielégülést egy tartalom. És azért hoztam párhuzamot, vagy vontam párhuzamot a sportolással, mert ott, és nagyon sokan gyűlölni fognak ezért, de nyilván az, hogy edzed az izmaidat, az fájdalommal is jár, szenvedéssel is jár, de a végén mégiscsak van egy nagyon pozitív hozzáadott értéke a napodhoz, meg a közérzetedhez, és nyilván itt ez a munka, ez egy kiemelődik a képletből.
3: Értjük a dopaminnal kapcsolatos működést, de ez... Értjük most már a dopaminnak a mechanizmusát, de mit kell erről gondolni a márkagazdának? Ebből a dopamin ciklusból, ebből a rutinból egy márkának meg kell próbálni kitörnie valami más logikával érdekessé tennie magát, vagy pedig ez azért fontos, mert ez egy olyan adottság, amihez minden márka kommunikációnak alkalmazkodnia kell a közösségi médiában.
4: Bizonyos mértékig szerintem érdemes hozzá alkalmazkodni, de ne erre építsük a teljes social kommunikációnkat. Legyenek olyan tartalmaink, amik több információt hordoznak, és mélyebb mondani valójuk van a márkáról, a szolgáltatásról, a márka hitvallásáról, vagy krédójáról, de mellette nyilván számolnunk kell azzal, hogy kellenek az olyan tartalmak, amik rövidek, ütősek, van benne valami húk, ami miatt végig fogja nézni, vagy netán még több videót is végig pörget a mi oldalunkon.
3: Van-e abban eltérés, hogy a különböző közösségi média platformokon mennyire kell megfelelni ennek a szórakoztatási igénynek, a dopamin igényeknek?
4: Hát ezt valamennyire a platformok is alakítják, ahogy elnéztem az elmúlt években, pont a LinkedIn-ről beszélgettünk, hogy egyszerűen megnyitom, és már sokszor nem tudom, hogy melyik platformon járok éppen, főleg desktop nézetben, hogy ez most Facebook, Instagram, de ez nyilván vannak azért árulkodó jelek, de hogy betört a shortform, és ez a fajta vlogolás, közlékenység a LinkedIn térben is, ez abszolút látszik, hogy egyre jobban összemosódnak ezek a határok.
3: De így meddig tarthat eznek a... Meddig lehet elmenni a szórakoztatással? Nem inflálódik-e el ez a fajta logika, ez a fajta dramaturgia, amit ebben a tartalomkészítésben csinálunk?
4: Hát, ha ezt tudnám erre a választ, akkor jövendőmondó lennék. Szerintem mindennek, minden lufi kipukkan egyszer. de szerintem maga a videós tartalomforma az ciklikusan, de vissza-vissza tér, nem véletlenül. Az, hogy most éppen álló és rövid formátum, az, de már ebben is annyira széles a spektrum, tehát most már egy 60 szekes videó is tud működni, nyilván nagyon sok mindentől függ, hogy van felépítve, de tényleg a maga a tartalomszerkesztés is egy dramaturgia mentén épül fel, tehát egyszerűen át kell gondolod, hogy mit szeretnél mondani, nyilván ez nagyon sok applikáció, most ha csak a CapCut-ot említem, szinte kiszolgál, tehát szinte scriptet se kell írnod, bedobálod a footage-eket, és összerakja neked úgy, hogy nem is kellett gondolkodnod magán a forgatókönyvben, mert ad egy ívet. Mert hogy felülünk a trendekre, videók zenére vannak vágva, templétek elő vannak így ezáltal készítve, szóval egyre kevesebb befektetett energiával tudsz felülni

0: kovácsolni, vagy a kommunikációdban előnyét tudsz kovácsolni, azzal élj, legyél éber, figyeld a kommenteket, legyél velük nyitott egy párbeszédre, reagálj a reakcióikra, a kérdéseikre. Tényleg a Redditről már beszélt előttem az egyik kedves kollégám, és nekünk is nagy fejtörést okozott az, hogy hova tegyük a Redditet ebben a koordinátorrendszerben, és láttam egy-két nagyon-nagyon jó, kiváló példát arra, hogy hogy kell jól használni. Annyira community-based a Reddit, hogy pont arra jó, hogy olyan insight-okat szedj onnan ki a szolgáltatásodnak, amit aztán a kommunikációdban iszonyú nagy előnyét tudsz kovácsolni. Most nemrég láttam egy DAV példát, ahol out of home reklám lett Reddit kommentekből, amit az emberek írtak, egy nagyon népszerű, azt hiszem valami.
1: Óriás plakát reklám.
0: Így van, óriás plakát reklám. Konkrétan egymás párba állítva két komment, az egyiken panaszkodnak a szagára a terméknek, a másikon meg magasztalják, hogy milyen jó. És hogy egyszerű, de felhívja a figyelmet, és pontosan emlékezni fogsz arra, hogy az milyen termék volt, tehát iszonyúan kreatívan fel lehet használni, és most nem csak az öncélúság miatt, hanem figyelni, és úgy fejleszteni a termékedet, és visszacsatornázni az emberek véleményét, gondolatait a termékedről a te saját social kommunikációdba, hogy ezzel is egy narratívát tudsz teremteni, vagy birtokolni.
1: Ha jól értelmezem, akkor a te tanácsod az, hogy a márkák azok ne abba gondolkodjanak, hogy hú, van egy márkaüzenetem, és azt hogyan tudom szórakoztatóan, vagy még szórakoztatóbban tálalni, hanem inkább azt keressék meg, hogy az a márka, az a téma, arról az emberek mit beszélnek, mit alkotnak, mit mondanak róla a social platformokon, és azokba a beszélgetésekbe, diskurzusokba csatlakozzanak be inkább?
0: Vagy annak a diskurzusnak a momentumát megragadva azt formálni egy tartalommá, vagy egy márka üzenetté. Tehát igen, egyébként jól összefoglaltad, Bence.
1: Hogyan érdemes ennek nekiállni? Hogyan álljunk neki egy social tartalom, social stratégia elkészítésének, hogyha elengedjük a szórakoztatás kényszerét?
0: Szerintem az még a régi iskolából egy valid gondolat, hogy legyen egy krédója a brandnek, vagy a terméknek, ami mentén elkezd gondolkodni, hogy milyen területeken tud autentikusan megszólalni. És ezeket a területeket kell utána megint csak egy angol kifejezésnek ónolni, és azt megnézni, hogy ezekhez a területekhez milyen formátumokat, milyen üzeneteket tud társítani, és a mentén lebontani a kommunikációját. De hát nincs egy one size fits all megoldás erre, természetesen ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, bonyolult, és minden márkánál vagy terméknél változatos.
1: Zsófi, szerintem adtunk kiinduló pontot elég sok márkagazdának annak, hogy így hogyan gondolja át a social jelenlétét. Nagyon köszönjük, hogy a vendégünk voltál a Rebriefben.
0: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: Ennyi volt ezen a héten a Rebrief. Egy hét múlva ismét érkezünk egy izgalmas témával és az aktualitásokkal is. Addig is várjuk a feliratkozókat a Spotify-on, és vigyázzanak magukra, jó rádiózást mindenkinek!
2: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en. Csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel. Szigeti Ferenc Alberttel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő, és alföldi erdők és klímaváltozás, pontosítottál, mikor hívtalak. Így pontos, a legfrissebb Földgömb magazint ütjük most föl.
2: Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatóságot is. Igen, ugye ez a cikksorozat, ez most már évek óta fut, és igazából a klímaváltozás, klímaadaptáció kérdéskörét próbálja bemutatni különböző területeken, és most eljutottam addig a kényes kérdésig, hogy mi lesz az alföldi erdők sorsa ebben a roppant gyorsan változó klímában.
1: Igen, mert ez a vége, és nem is akartam spoilerezni, de ha már így mondod, hogy az a vége a cikknek, hogy lesz-e új fejezet az alföldi erdők esetében, hanem ide jutunk el a riport végén.
2: Igen, igen.
1: A helyzet most nagyon rossz, ez egy állatorvosiló?
2: Hát egyrészt én erdész nem vagyok, én arra próbáltam törekedni, hogy ugye bemutassam a táj változásának a komplexitását. Ez viszont minden esetben így van, és az alföldi erdők esetében is. Ugye a cikk azzal a felütéssel kezdi, hogy mi volt ott régen. Ezt ugye azért is fontos megnézni, mert pont az alföldi erdők esetében szerintem nagyon erős az a faktor, amit nem is tudom, hogy nevezünk-e valahogy, tehát hogy már elfelejtettük, hogy milyen a természetes ökoszisztéma, milyenek a természetes erdők többek között. Például sok esetben ugye szerintem az embereket megkérdezzük, nagyon sok esetben ezt a Bükk katedrálist, ami persze nem az Alföldön van, mondják a legszebb erdőnek, miközben lehet, hogy az szép, de az egy ültetett erdő, és nem egy nagyon természetes erdő. Ugye az Alföldnél ez azért nagyon érdekes, mert eredetileg két típusú erdő létezik, vagy létezett. Az egyik a vízhez vagy jó vízállású helyekhez köthető erdők, a másik pedig az ettől a vízhatástól független úgynevezett zonális erdők. Hát sok-sok típus van, de egykor az Alföldön is nagy erdők voltak, viszont a legszárazabb magaslatokon ott az úgynevezett erdősztyepp volt, ami biológiai értelemben egy igen kifejezetten fontos égköve Magyarországnak. Ugye ez az erdősztyepp zóna, tehát a nyílt puszta és az erdőzóna közötti rész, ez több ezer kilométer hosszan húzódik végig Ázsia belsejétől, és végül is itt ér véget a Kárpát-medencébe, és ez azért nagyon fontos az ökológusok, a biológusok, meg hát mindannyiunk számára, mert ebben nagyon ritka fajok élnek, nem csak olyanok, amik az zárt erdőkre jellemzőek, illetve a nyílt pusztákra, a nyílt füves pusztákra, hanem vannak úgynevezett erdősztyepp fajok is. Ugye ez egy ilyen ligetes erdő, tehát felnyíló erdő, ami nem zárt lombkoronaszintű, és hát sajnos nagyon-nagyon-nagyon kevés maradt meg belőle, ezért nyilván ezek a foltok védelemre adnak, tehát hogy védeni szükséges őket.
1: Még a laikus természetjáró is azt gondolja, ugye, vagy én azt gondolom, hogy nyilván a vizes élőhelyek vannak a legnagyobb veszélyben, ha már így ketté osztottad, vagy három felé, a zónális még csak a sztyepnek meg még lehet jövője, mert hogy ahogy a fenyő tűnik el, ugye a sztyeppek meg jönnek és teret nyernek egyre inkább, nem? Ezen az égövön.
2: Igen, és akkor ez már ugye a klímaváltozás kérdésköre, tehát hogy ez való igaz, hogy vannak olyan térképek, amelyek azt mutatják, hogy az úgynevezett erdészeti klímaosztályok eltolódnak. Ezek faállomány típusokkal jellemzett egyes osztályok, és hát nyilván a leghűvösebbet kedvelő fenyvesek, amiből azért természetes módon nem sok volt Magyarországon, az ugye tűnik el, és lehet is ilyen cikkeket olvasni, hogy a lucfenyő az nem bírja, akár Budapesten a kertekbe is előszeretettel telepítették régen. A másik oldalon viszont pont ott vannak ezek a felnyíló erdők, illetve hát igen, tehát a Duna-Tisza köze jelentős része az a éghajlatváltozás jelenlegi trendjeit ismerve olyan élőhely lesz nem is olyan sokára, ami mondjuk egy zárt erdőállományt már biztos, hogy nem tud megtartani. És hát ugye az Alföldről nagyon-nagyon sokat olvasni most, hogy egy hatalmas tájéléptékű rehabilitáció szükséges a víz megtartás érdekében, és ugye ennek kontextusában is érdemes megnézni az erdők helyzetét, ami nyilván egy új fejezetet nyit, ahogy ott a cikk végére eljutunk, és hát igen, persze a komplexitás az nyilvánvalóan nagyon fontos, tehát az egyes élőhelyek, mikroklimatikus viszonyok tükrében ilyen helyszíneket be is mutat egyébként maga a cikk is, tehát hogy még a homokhátságon is vannak olyan helyszínek, ahol most is egészséges tölgyesek állnak, tehát hogy nyilván ezt érdemes figyelembe venni. Viszont nagyon sok helyen megpusztulnak az erdők az Alföldön, hiszen az elmúlt évek folyamatos aszályos éveiben egyes helyeken hát kb. Annyi csapadék esett kis túlzással, mint egy fél sivatagba, és hát nyilván ez drasztikus romláshoz vezet. De visszatérve a vizes élőhelyekre, ugye, hogyha az Alföld kiszáradásának mérséklésének kulcsa az az, hogy az egykori mélyártereken, az egykori vizes élőhelyekre visszavezetjük a vizet, és különböző mértékben tartós vízborítás lesz ott, akkor ott nyilván az erdő is meg fogja találni a magát, tehát azok az erdőtípusok, amelyek jobb vízellátású helyekhez köthetőek, akkor itt valószínűleg nagyobb mértékben lehet erdőket telepíteni is. A másik oldalon viszont pont ezeken a legcudarabb termőhelyi viszonyokkal rendelkező magaslatokon, ami amúgy is sajnos elkezdődött, hogy még ezek a telepített erdők is már nyílnak fel valamilyen mértékben, tehát ott viszont valószínűleg lehet, hogy jogos arra is gondolni, nyilván a termőhelyi adottságokat figyelembe véve, hogy esetleg gyepeknek átadni a helyet.
1: A víz visszatartást említetted, és ez most annyira nagy divat lett erről beszélni évek óta, és én meg azon gondolkozom, hogy már a Balaton, a Velencei tó, a Homokhátság, a csatornák, a halastavak, itt most akár az Alföld, mindenki arra számít, meg arról beszél, hogy majd jó visszatartjuk a vizet, és akkor abból majd ide-oda, meg amoda is jut. De hát üresek a folyók. Mi most június végén, július elején beszélgetünk, hát a Dunán Tiszán át lehet gyalog menni, szinte olyan már. Hát milyen vizet akarunk mi itt visszatartani és elosztani egyelőre? Erre van-e bármilyen reális esély?
2: Hát ugye igen, tehát a folyóknak a vízháztartása is erősen felbomlani látszik. Hát nyilván azt a vizet, mert ugye a éghajlatváltozás másik ismérve azért a hirtelen lezúduló nagy csapadékok, és ezért a lefolyási tényező ugye megváltozik, és túl sok vizet engedünk ezáltal ki, hiszen kevésebb tud beszivárogni a talajba, tehát amikor egy ilyen csapadékesemény, egy hatalmas mediterrán ciklon érkezik, azokat a vizeket viszont ugye fő szabály szerint jó lenne megtartani a tájban szétszórva, és ugye ezért cikkeznek, azt hiszem 2024. szeptemberében volt ugye ez a hatalmas mediterrán ciklon, amikor egy ilyen száraz, aszályos időszakot egyből felváltott egy három nap eső, és le is jött a Dunán egy viszonylag nagy árvíz. Tehát azért vannak magasabb vizek, tehát azért néha van mit megfogni, de hát nyilván jogos félelem ez, tehát hogy egyre kevésbé kiszámíthatók az árvizek is, hogy mikor érkeznek és hogyan érkeznek, hiszen az az árvíz is ugye szeptemberben volt, ami jellemzően nem egy árvizes időszak. Hát ugye a cikk az erre nem kanyarodik most el, mert itt az erdők voltak a fókuszban. Sokkal inkább az a vége, ugye, nem tudom mennyi időnk van még az interjúból, hogy hát ugye konkrét perspektíva, hogy 2024 őszén az Európai Unió elfogadta a úgynevezett természet helyreállítási rendeletet, amely nagyon ambiciózus célokat tűz ki ugye azon a földrészen, tehát vagy azon a kontinensen, Európában, ahol azért nagyon jelentős mértékben degradáltuk a természetes élőhelyeket az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, tehát itt nagyon kevés természetes élőhely van, tehát van mit helyrehozni. Ugyanakkor a kontinens, és egyébként pont most olvasni itt a hőmérsékleti rekordok kapcsán ezt is, hogy egyrészt Európa az egyik leginkább változó éghajlatú kontinens, és hát azon belül a mi régiónk, itt
1: a leginkább sújtott
2: térséke, az sajnos az egyik leggyorsabban melegedő térség. Tehát, hogy itt, amit most látunk, legalábbis Közép-Magyarországon, magunk körül, az tényleg elég drámai. Na hát, és akkor visszakanyarodva, tehát a tagállamoknak azt hiszem idén őszre térre kell megalkotniuk a saját nemzeti szabályozásukat tekintetve, és hát a nagy kérdés az az, hogy elvárás az az, hogy nagy tempójú élőhely helyreállításra van szükség, amelynek azonban például pont olyan hozadéka is van, tehát hogyha vizes élőhelyeket hozunk létre, a vizes élőhelyek rengeteg szenet tudnak megkötni, ugye lehetne ott erdősíteni is, lehetne így módon a természetvédelmi területeket akár növelni is, ugye mindezek a pannon erdősztyeppek, mind a gyepek, azok kifejezetten fajgazdag élőhelyek, mert ezek a magyar természetvédelmnek a kulcshelyei, szeretett helyei, de hát ez egyrészt hatalmas munka, tehát azért ez nem úgy működik, hogy egyik pillanatról a másikra lehet ezt csinálni, tehát a természet azért gyorsan képes regenerálódni bizonyos helyeken, viszont a cikkben ugye megszólaltatok ökológus professzort is, és erdészt is, ezt azért tartottam fontosnak, hogy mind a két oldalt nyilván meghallgassam, de hát az is fontos tényleg, hogy például azok a nagyon ritka erdőszyepfajokat hogyan lehet tényleg támogatni és védeni, azért ez nem egy annyira könnyű művelet, de ennek a természet helyreállításnak, aminek elvileg történnie kéne Magyarországon is nagy ütemben, mint ahogy az egész Európában, nyilván ennek is nagyon fontos lépcsőjének kell lennie.
1: Ez egy nagyon fontos kulcsmondat a cikkedben, hogy az erdő nem van, hanem csináljuk, mondja ezt az egyik beszélgető társad, azt hiszem az erdész. És hát a fakitermelésről nem beszéltünk, az invazív fajokról nem beszéltünk, tehát annyi minden van még itt a felmelegedésen, meg a klímaváltozáson kívül, vagy ezek nyilván részben annak a folyamányai, hogy nagyon sok mindennel kellene zsonglőrködni, hogyha mi meg akarjuk tartani ezeket az élőhelyeket. Nagyjából úgy 20-30 év múlva, mint ahogy lehet, és ahogy most vannak.
2: Hát igen, és hát tényleg drámai a változás, akit említettél, ugye az Lajtos János, a Gerenc ZRT-nek az egyik munkatársa, de ő csak említette erről a cikk, például nem szól, hogy, és aztán utána láttam is az interneten, hogy ez még kora tavasszal született ez a cikk, hogy például a Gemencnek a csodálatos erdeje is szárad. Tudományos konferenciát hívott létre többek között az erdészen ennek a folyamatnak a vizsgálatára, hiszen olyan helyeken, ahol nincs tartós vízborítottság, ott ugye az azért főleg mint egy tölgyfának a gyökere nagyon mélyre tud hatolni, és alkalmazkodik a sivár körülményekhez. A Gemenc gyönyörű erdeje pedig azért van problémában, mert ott meg ahhoz szoktak a fák, hogy azért ott jön a víz néha, de hát mostanában nem jön, és hogy ezért változik sajnos rossz irányba az állapotuk.
1: Emlékszel, az elmúlt évtizedekben biztos emlékszel, szinte mindig volt a híradóban olyan képsor, drámai képsor, amikor mentették az őzeket, a szarvasokat a gemenci erdőből, mert jött a víz, jött az árvíz, és nem tudtak menekülni, segíteni kellett, amennyire lehet. Hát mostanában már nem nagyon látni ilyen képsorokat. Ez az, amit most mondtál, hogy ezek a fák megszokták azt, hogy az a táj megszokta azt, hogy néha elönti a víz, és nagyon ritkán van most már része.
2: Igen. És hát nyilván az is nagyon-nagyon fontos, mert most ugye ez politikai és egy magasan jegyzett téma, és egyben érzékeny téma is, de hát azért itt a természetvédelem, az erdészeknek az együttműködésére hatalmas szükség van. Ami amúgy zajlik is, tehát hogy itt persze itt most egy teljesen új felállás van, és hogyha paradigmaváltás van, akkor nyilván érdekek is sérülnek, de hogy látszik a kármérték, azt hiszem különös tekintettel az Alföldön, hogy tényleg újra kell gondolni szerintem mindenkinek a saját pozícióját, és ebben egyébként a magánember is benne van, aki lehet, hogy inkább az újságolvasója. Hát ugye erről is cikkek, posztok ezrei születnek, hogy miért nem kell nyírni ilyenkor a füvet, és annak mekkora hatása van a víz megtartáshoz, ahhoz, hogy a kertünkbe álló fák egy kicsit több csapadékot tudjanak megtartani. Tehát ez a dolog, ez itt kezdődik, és hát a természet természethez való viszonyunk a saját kertünkbe kezdődik tényleg, tehát hogy vagy akár az erdészeken, akár a természetvédőkön elvárni akármit is, miközben mi ebben a hatalmas szárazságban is milliméteresre vágjuk a füvet, hát azt úgy azért nehéz, tehát akkor miről beszélünk igazából.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szigeti Ferenc Albert geográfus, település és területfejlesztő, az Alföldi Erdők és a Klímaváltozás és a legfrissebb a nyári Földgömb magazint ütöttük föl. Köszönöm szépen, szép napot neki.
2: Én is nagyon köszönöm, és szép napot.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvény módosítás. Két villamos baleset is történt éjszaka a fővárosban. Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak halálát követően. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Vasárnap hajnalban fél egy körül két villamos ütközött össze a Könyves-Kálmán körúton a fővárosban, amelyek a kocsiszínbe tartottak, az egyik vezető megsérült a balesetben, közölte Facebook oldalán a Csepel Info. Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi a Szent Gellért téren a Szabadsághíd lábánál, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Falvi Gábor egyetemi agyunktus a csapat vezetője az MTI-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepeltek, közölte a csapatvezető. Válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen szombaton, miután Jordániában amerikai katonák vesztették életüket egy Iránból indított pénteki támadásban. A középső parancsnokság közösségi médiában megjelent közleménye szerint washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légi csapások formájában. A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadó képességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az iszlám forradalmi gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka, áll az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményében.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa péntek délután. Siklós Bence van itt, a PIK tanácsadója, Svetter István, CIP Bank kisvállalati üzletág vezető. Találkoztunk már, tegeződünk, köszönöm szépen. És a téma a kisvállalati bankolás, digitalizáció, end-to-end online számlanyítás. Hát az egész ökoszisztéma izgalmas, és lehet most egy jó példa a CIP kisvállalati bankolásának a digitalizációs bemutatása.
2: Így van, így van. Egyszer már egyébként ezt a témát boncolgattuk Istvánnal a fintech.hu-n egy interjú sorozat keretében, de gondoltuk, hogy itt jobban ki lehet fejteni, ott csak ugye a felszínt kapargattuk, de István amúgy erről tudná esetleg egy kicsit bővebben is beszélni, hogy akkor, ha jól tudom, látok a CIP-nél, itthon ez volt az első vállalati online számlanyítás, ami teljesen end-to-end volt így a hazai piacon.
3: Igen, igen, abszolút így van. Nagyon köszönöm én is a meghívást, örülök, hogy itt lehetek és beszélgethetünk erről. Valóban így teljes körűen end-to-end, abszolút papírmentesen vállalatoknak elérhető számlanyítás, az a piacon első között nálunk volt, és most már több ezer ügyfelünk nyitott így módon számlát. Ez egy nagyon komoly dolog, lakosságban ezt már megszoktuk, ez most már egy természetes dolognak tekinthető. Vállalatoknál ez még egy kuriózum, ez még egy novum, és ezt a kettősséget meg tudjuk teremteni. Tehát aki továbbra is a bankfiókba szeretne menni, és ott egy vállalati bankára szeretne egyeztetni, az megteheti, de aki úgy van vele, hogy ő ezt otthonról szeretné elintézni, az pedig teljes körűen online teheti meg. Mindezt úgy, hogy nem kell majd még bemenni a bankfiókba és újra megerősíteni mindezt.
2: Elmondható, hogy már a vállalkozók számára is elvárás ugye az online digitalizáció.
1: Igen, ez kellett egy érettség, nem?
2: Igen.
1: Tehát amit magánemberként elvártak az emberek, meg elvárnak, meg ügyfélélmény, az most már kopogtatott vállalati szinten.
3: Így van. Ugye azt látni kell, hogy a bankolásban alapvetően azért a lakossági üzletek digitalizációban mindig élen jár, hiszen sokkal több ügyfél van a lakossági oldalon, ezért a fejlesztések döntő része az a lakosságra fókuszálódik, és a vállalati oldalon sokkal több egyedi megoldás van. Ugye a nano, mikro, kisvállalatok, az valahol a kettő között van. Hogyha egy egyéni vállalkozóra gondolunk, például egy őstermelőre, egy nano vállalkozásra, akkor az nagyon sokszor azért nehezebben választható el egy magánszemélytől. Itt azért sokszor tudunk olyan univerzális általános megoldásokat alkalmazni, amit azért rendszeresen be tudunk vetni. Ez nem azt jelenti, hogy itt nincs lehetőség egyénre szabásra, sőt, meg tudjuk teremteni a kisvállalkozások számára is azt, hogy akár rájuk tudjuk szabni a termékeket, folyamatokat.
2: Mi volt ez a konkrét pont, amikor egyértelművé vált számotokra, hogy a kisvállalati ügyfelek teljesen online számlanyitást várnak el? Volt-e ilyen realizálás?
3: Abszolút. Ugye végignéztük a folyamatokat, ugye általában megfigyeltük a piacon, nem csak nálunk, hanem más bankoknál, és azt tapasztaltuk korábban, hogy mi a felhasználó élmény, mi az a customer journey, amit be kell járni. És bement az ügyfél a fiókba, volt, hogy egy órát, két órát ott ült, kinyomtattak, volt, hogy több száz oldalt, alá kellett írnia több különböző helyen, összeszámoltuk a pecséteket, a szignókat, az aláírásokat, ugye, amit ugye a bankárok és az ügyfél megtett, és egy borzasztó élmény volt. És úgy voltunk valahogy jó, tehát elsőként ezt a folyamatot kell nagyon leegyszerűsíteni. Ugye mára ez már egy nagyon egyszerű folyamattá vált, 20-25 perc alatt személyesen is megvan mindez, sokkal kevesebb oldalszám, sokkal kevesebb aláírás, hogy ez volt az első, és utána azt mondtuk, oké, de ez még mindig nem elég, tovább kell menni egy lépéssel, és meg kell csinálni azt, lehetővé kell tenni azt, hogy az ügyfél a kanapé kényelméből is, bárhonnan, úgy dönt, bum, meg tudja mindezt tenni otthonról is.
1: Nekem az autók fejlesztés jutott eszembe, meg a ránc felvarrása. Itt a ránc felvarrás nem volt elég, ugye? Tehát itt nem lehetett tódozni, fordozni meglévő rendszereket, itt teljesen újat kellett építeni, de úgy közben, hogy ha én továbbra is, amit mondtál, és ez fontos, hogy személyesen akarom intézni az ügyeimet, akkor ezt megtehessem a fiókban. Tehát ez nem olyan, mint a parkoló óra, ugye, hogy most akkor leszereltük Budapesten, innentől már csak applikációval, morognak is sokan. Tehát van, aki máshoz ragaszkodik, ezt kell tudni biztosítani a banknak.
3: Igen, igen, ez így van, ez így van. Ugye nálunk egy nagy nemzetközi bank bank lánybankjaként. Ugye az Intesa Sanpaolo az Európa egyik legnagyobb bankja. Itt ugye ezt nem lehet megtenni, hogy most csak egy digitális bank leszünk, vagy csak egy olyan bank, ahol személyesen kell befelelni. Mind a két világban a legjobbat kell nyújtani, és mind a két típusú ügyfél számára elérhetővé kell válni. Sőt, idővel nem is feltétlen lesz két típusú ügyfél, hanem a legtöbb ügyfél jelenleg elvárja azt, hogy ha úgy szeretném, akkor minden digitálisan.
1: De vannak olyan pillanatok, igen, amikor esetleg személyes kontaktot akarok, ugye?
3: Igen.
1: És mi volt a nehezebb, a technológiai megvalósítás, vagy az egész folyamat újragondolása?
3: De ezek a technológiák az alapvetően rendelkezésre állnak, nyilván személyre kellett szabni itt házon belül, meg ugye a meglévő rendszerekhez is hozzá kellett
1: passzintani. Hát egy banki rendszereket, igen, az nem könnyű, azt tudjuk.
3: Igen, meg hát ami nagyon nehéz, hogy azért itt nem lehet különösebben kísérletezgetni olyan módon, hogy azért itt ugye az ügyfelek pénzéről van szó, meg kell felelni a Magyar Nemzeti Bank elvárásának, Európai Központi Bank elvárásának, a legkomolyabb auditok alá kell venni ezt a folyamatot. Tehát bomba biztosnak kell lenni az eljárásnak, és nem lehet azt egy olyan rendszert bevezetni, hogy leáll, hogy megszakad a folyamat, akkor az ügyfél elveszti az érdeklődést. Ez a legrosszabb.
1: Meg a bank elveszti az ügyfelet, hát előbb-utóbb, hogyha igen, rossz. Igen. Világos. Tehát rengeteg mindenkinek kell megfelelni, és az ügyfélnek is meg kell,
3: igen,
1: felelni
3: közben. Igen.
2: Tudná esetleg mesélni arról, hogy milyen eredményeket, tanulságokat hozott ez az átállás?
3: Hónapról hónapra látjuk, hogy nő az online nyitások aránya, illetve látjuk azt, hogy az összszámlanyítás is nő. Tehát nem arról van szó, hogy egy teljes körű kanibalizációs hatás, hogy aki eddig személyesen kívánt számlát nyitni, annak egy része most online nyit, és stagnál az ügyfélnyitás, hanem nagy részt sikerült plusz ügyfeleket is elérni, tehát a havi összámlanyítás is elkezdett dinamikusan nőni, azon belül lépésről lépésre elkezdett nőni az online nyitások aránya, 5-10-15%-ra, most már azért 20% környékén vagyunk, illetve hogy ez egy nagyon hosszú utazás volt a mi részünk. És az egész még úgy kezdődött, azon túl, hogy az offline számlanyitást megreformáltuk és leegyszerűsítettük, hogy a legelején elkezdtünk egy úgymond egy ilyen lead gyűjtő felületet, hogy elkezdtünk egy olyan online platformot, ami kiajánlotta az ügyfélnek a számára legvonzóbb számlacsomagot néhány olyan adat alapján, amit ő megadott, majd mi az Opt-ennél bekérdeztünk, és akkor azt tudtuk mondani az ügyfélnek, hogy jelen adatok alapján ez az ön számára ideális számlacsomag. Oké, ez volt az első szint. És utána bizonyos termékeket digitalizáltunk, akár a POS-t is digitalizáltunk, akár lehetővé tettük a hitelezésnél is a digitalizációt, majd ráfordultunk arra, hogy oké, most már nagyon sok mozaik elem megvan, nagyon sok építőkocka megvan, hogy akkor össze tudjuk rakni a teljes folyamatot, hogy akkor tényleg ne csak legyen meg az a legjobb számlacsomag, hanem akkor nyissa is meg az ügyfél online, és ugye ez is megtörtént, de nem fogunk itt megállni, hiszen nagyon sok egyéb még fejlesztési lehetőség van csőbe.
1: És mik a tapasztalatok? Már tényleg ott van 1000 vagy több ezer ügyfél, tehát látszik az, hogy merre mennek el, milyen visszajelzések vannak.
3: Az egyik visszajelzés az, hogy azért ehhez még nem szoktak hozzá az ügyfelek. Oké, lakosságban igen, de azért vállalati oldalon ez még mindig, hiába azért most nagyon sok idő eltett, még mindig kuriózum. Tehát nagyon örülnek annak az ügyfelek, hogy ez lehetővé válik. Ez mindenképpen egy fontos tapasztalás. Ugye a másik az, hogy azért elsőre is próbáltuk a legjobbat, de azért nagyon sokat tanultunk bele, azért nagyon sok olyasmi volt, hogy lehetne még ergonomilag is jobbá tenni, hogy még láthatóbb legyen.
1: Igen.
3: Szóval nem akarom azt mondani, hogy már az elejétől kezdve folyamatos volt, hogy nem voltak megállások. Nagyon fontos, hogy bár el akarjuk kerülni azt, hogy leállás legyen, de hogyha van, akkor azonnal fel kell hívni az ügyfelet. Kell legyen egy csapat, aki azonnal visszahívja, aki úgymond fogja az ügyfél kezét. Ezt egyébként lakossági oldalon is láttuk, mikor megcsináltuk a lakossági online számlanyítást, megcsináltuk a lakossági end-to-end online személyi kölcsön, hogy nagyon fontos a jó értelembe vett edukáció, hogy aki ezeket a folyamatokat először csinálja, az nem fogja ösztönösen mindenhogyan ezt tudni. És azért kell legyen egy csapat, aki azokat az ügyfeleket, akik még ezt nem
1: kell tudják. Kell mentorálni, igen, hát persze. Igen. Tehát elbizonytalanodhat az ügyfél bármikor.
2: És hogyan edukáltok? Van pár példád, amiket használtok?
3: Igen. Tehát, hogy a call centerben is van egy dedikált csapat, aki ezt meg tudja tenni, és nyilván betartva a szabályokat, itt azért nagyon szigorú, hogy mit lehet mondani és hogy, és nyilván egy megfelelő azonos test követően elmagyarázzuk, hogy az ügyfeleknek, akár így telefonon keresztül is, de ugye ezt nyilván meg tudjuk tenni írásban is, van erről egy videó is, ami szintén megtekintetésé végigkíséri. Itt olyan apróságoktól kezdve, hogy mi legyen a háttérben, illetve mi nem lehet a háttérben, ugye nem lehet más mondjuk abban a helyiségben, nem lehet valamilyen zavaró hang, hogy hogyan kell felmutatni a személyazonosítót.
1: Az azonosítási folyamatról
3: igen, beszélsz, igen. Világos. Ugye nagyon sokszor az azonosítás azért az egyik úgymond rákfené ennek a történetnek. Amikor megakad, vagy megakadhat, akkor ott akad meg.
1: Jó, hát ez igen, ezt is tanulni kell. Ez nem olyan, hogy szelfizek valami szórakozó helyen, és ez egy kicsit komolyabb dolog annál. Igen. Tehát itt nyilván meg kell felelni ebben az ügyfélnek is.
2: Ha jól értettem, akkor még a személyes kapcsolat az továbbra is fontos, ugyanúgy a lakosság, mint a vállalati ügyfelek számára, hogy akkor nem az a tendencia látszik, hogy teljesen ki fogja szorítani a digitális folyamatok, a személyes folyamatokat, hanem valamilyen...
1: Hát vannak olyan pontok, nem?
2: Mik azok a pontok, amikor inkább előnyösebb.
1: Amikor azt mondja az ügyfél, na most viszont ez személyes. Nyilván ezt is tudjátok most igen. Megmérni.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon sokat foglalkozunk vele, akár így lánybanki, cibbank szinten is, akár az intéza szintjén is. Külön innovációs központunk van, több száz ember kutatja a jövőt, akár a bankolás szempontjából így, anyabanki szinten. Mi úgy gondoljuk el a bankolást a jelenben, és azért a közeljövőben is, hogy az érdemi aktív tanácsadói szerepre szükség van lakosság és vállalati oldalon is. Lakossági oldalon el is indulunk egy financial advisory rendszerrel, ami azt jelenti, hogy a meglévő banki keretek mellett egy olyan pénzügyi rendszer fog létrehozni, ahol az adott kolléga a dedikált bankára lesz az adott ügyfélnek, és ő el is tud menni akár az ügyfélhez lakossági oldalon is, és termékeket tudja tanácsadó jelleggel kínálni. És ez egy hasonló, de vállalatokra szabott szemlélet uralkodik nálunk. Mindenkinek dedikált vállalati bankára van, aki az ügyféllel egyeztet, és az ügyfél számára legjobb megoldást kívánják megtenni. De ami nagyon fontos, hogy ami valamilyen adminisztratív teendő, az vagy A, vegyük le az ügyfél válláról, mi magunk intézzük el a háttérbe, és már ne is kell az ügyfélnek azzal bajlódnia, vagy B, hogyha mindenképp az ügyfélnek ezt meg kell tennie, akkor meg tudja tenni otthonról, ne kelljen bejönni a bankfiókba, és az ügyfél értékes idejét, és a vállalati bankár értékes idejét is azzal töltsék, hogy mi az optimális megoldás, amit meg tudnak találni, mivel több bevételt tud majd az ügyfelünk generálni, és mi költséget tudunk megtakarítani az ügyfelünknek.
1: Ez nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy a címnél azon gondolkoztok, hogy a jelen és a jövő. De akkor a mesterséges intelligencia megkerülhetetlen, hogy itt értem, hogy a személyesének meg kell maradni a banki háttérben. Akinek ez az igénye, vagy vannak olyan pontok, amikor én azt igénylem, akár lakossági, akár vállalati ügyfélként, hogy na most viszont tanácsadó, akkor legyen tanácsadó. És ez nagyon fontos kérdés. 2-3 év múlva is élő tanácsadó, vagy már mesterséges intelligencia. Ezen is nyilván gondolkoznotok kell.
3: Abszolút.
1: Benne van a pakliban, hogy hol van az a határ, ahol ez majd elválik.
3: Én azt gondolom, hogy a közeljövőben 2-3 évben még meg fognak maradni ezek az élő ember személyes kapcsolatok, de a távoli jövőben eljöhet az az időpillanat, amikor még nagyobb tanácsadói szerepet tud átvállalni a mesterséges intelligencia. Ezért most is találkozunk olyan chatbotokkal, most is találkozunk már olyan megoldásokkal, ahol a mesterséges intelligencia tud nekünk választ adni, de azért ezek sokszor még a jól struktúrált kérdésekre adott válaszok, vagy azért sokszor azt látjuk, hogy esetleg hallucináció lehet, és pont emiatt mi nagyon szigorúan kezeljük a mesterséges intelligenciát. Értelemszerűen az európai szabályozás is nagyon szigorú, és a bankszektoron belül ez még szigorúbb. Tehát itt ez nem a kísérletezésnek a helye. Tényleg csak ott és akkor alkalmazzuk a mesterséges intelligenciát, amikor az maximálisan biztos. És nem is feltétlen célszerű elsőként bevezetni valamiatt, amivel kísérletezgettünk az ügyfelek kárára. Tehát a biztonság az továbbra is a legfontosabb.
1: Melyik ügyfélkör ugrott rá a lehetőségre? Mert a nagyoknak ez a játszótér már adott volt, a nagyvállalatoknak. Ott erre külön személyzet van, külön osztály van, ott már nyilván ezen túl vagyunk, hogy bankolunk személyesen vagy digitálisan. De amit mondtál, az őstermelő, a pici, a nano, a mikro, én azt gondolnám, hogy talán ők azok, akik ezt a segítő kezet hamarabb megragadják, vagy ők jönnek most tulajdonképpen.
3: Ez abszolút így van, tehát azon cégek számára ez különösen vonzó, ahol a tulajdonosi kör, a tulajdonosi szerkezet egyszerű vagy egyszerűbb. Tehát mondjuk egy személy tulajdonos, vagy egy-két-három magánszemély tulajdonos, egy egyszerűbb jogi entitás. Azon cégek számára ez nehezebb, vagy bonyolultabb, vagy adott esetben nem is elérhető, ahol vagy bonyolultabb jogi entitás, vagy bonyolultabb tulajdonosi szerkezet. Tehát most extrém példák, önkormányzat, egyház, non-profit szervezet, ők nem fognak online számlát nyitni jelenleg, de a jövőben ezt is lehetővé fogjuk tudni tenni.
2: A digitalizáció kapcsán akkor ugye beszéltünk az end-to-end számlanyításról, meg azt hiszem említetted a soft POS megoldást is, ezt esetleg be tudnál mutatni bővebben, hogy ez hogy is néz ki nálatok?
3: Abszolút, tehát ugye azt tapasztaljuk, hogy a pénzforgalom, a készpénzforgalom azért az jellemzően visszaszorulóban van, és hosszú távon is nem tudjuk, hogy el fog tűnni, de jellemzően viszonylagban részben a gazdaságfehérítése miatt, részben azért, mert sokkal egyszerűbb, könnyebb, olcsóbb, és így több. És amikor...
1: Lásd parkolóautomat.
3: Hát például, igen, nagyon jó példa, hogy ott is azért most SMS, online el tudjuk intézni, szóval ez egy sokkal könnyebb, meg sokszor bemegyünk egy parkolóház, ugye már nem is kell csinálni semmit, érzékelje abszolút az applikációt. És ugye hasonlóképpen a bankolásnál ugye most már azért elkezdtük ott, hogy amikor fizetünk, akkor ugye bankkártyával fizetünk, de most már nem is feltétlenül vannak bankkártya, ugye berakjuk a walletba, mobiltelefonnal fizetünk, lehet, hogy nem is mobiltelefon, okos óra, a gyűrűvel, stb. Ugye ez, amikor mi fizetünk. De ennek a másik oldalon, amikor elfogadjuk a fizetést, és nyilván még mindig a legelterjedtebb ezek a klasszikus asztali vagy mobil POS készülékek, amik ugye fizikai formában léteznek, vagy zsinorral valahol vannak kötve, vagy egyszerűen csak mondjuk egy étteremben a felszolgáló kihozza, az ugye mobil POS készülék. De ugye egy szintugrás lehet, és ugye ez elérhető nálunk, és end-to-end online is igényelhető, tehát nem is kell a bankfiókba befáradni, ugye a soft POS megoldás, ami azt jelenti, hogy a mobilunkra egyszerűen rátesszük ezt, ez egy kvázi egy applikáció, azonnal megnyílik, ott van nálunk, sokkal olcsóbb, nem kell megvásárolni egy készüléket, nem kell egy bérleti díjat fizetni.
2: Nem kell üzemeltetni.
3: Igen, ez egy nagyon jó megoldás. Nem azt mondom, hogy most mindenkinek ezt kell használni, ezt lehet mind a kettőt, tehát lehet fizikai formában is igényelni egyet vagy többet, és mellette ezt. De mondjuk például nagyon klasszikus eset egyéni vállalkozóknál, taxisofőrnél, amikor tényleg nem feltétlenül akarjuk ezt a plusz készüléket vinni, de viszont mindig ott van a mobil.
1: Köszönjük Fetter Istvánnak, a CIP Bank kisvállalati üzletág vezetőjének a mostani információkat, de jövő héten folytatjuk a témát.
2: Igen, így van, itt már ugye a bankolásnak jövőjéről is szó lesz. Amúgy az AI kapcsán nekem még maradtak kérdések, de akkor ezt meg tudjuk majd beszélni a következő adásban. Például, hogyha az AI egyre fejlettebb lesz banki tanácsadói szerepkörben is, akkor mi lesz a banki tanácsadóknak a szerepe?
3: Köszönöm szépen, nagyon izgalmas, én már nagyon várom.
1: Jövő héten találkozunk, Fintech Világa, a hallgatókat is várjuk péntek délután 4 órakor.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Egy hét múlva Kapolcs és Művészetek Völgye, 35-ször. Én mondtam Márta Istvánnak, fesztivál alapítónak és sokáig szervezőnek az imént, hogy beszélgettünk mi már az elmúlt évtizedekben egy párszor mindenféle médiumban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egy hét, most még azért van idő, még ott a napi teendők előtt, majd kíváncsi vagyok, hogy egyébként idén milyen szerepe lesz ott Kapolcson, vagy milyen feladatokat lát el, de egy picit arra kérem, hogy mik azok a benyomások, pillanatok, emlékek, emberek, személyek, bármi, ami, hogyha ezt a 35 évet össze kell foglalni, vagy föl kell eleveníteni 8-10-12 percben, mik lennének ezek a nagyon fontos sarokpontok?
2: Hát itt összekötöm azzal, hogy mi a szerepem az idén az ügyben. Én ugye aktívan már nem csinálom 2014 óta, nem szervezem a fesztivált. A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, mint civil szervezet, akivel kezdtük 1989-ben az akkori Kapolcsi Napokat. Ennek vagyok a vezetője. És ilyetén formán azt találtuk ki, hogy hőskorszak, itt a H betű zárójelben van, remélem el tudják képzelni a hallgatók, tehát hőskorszak Kapolcson. És csináltam egy olyan programsorozatot, ami pont erről szól, nem is annyira nosztalgiáról, hanem a visszaemlékezésről a kezdeti időszakra, a fesztivál ifjú korára. Tehát 1989-ben kezdtük el a Kapolcsi Napokat, utána sorban különféle települések csatlakoztak, Vigárpeten, Taljándörökben. 1995-ben már annyi faluban csináltuk a fesztivált, hogy akkor a Kocsmában, icogatva a helyiekkel, a kapolcsiakkal, kitaláltam, hogy akkor az egésznek legyen Művészetek Völgye a neve. És így született meg a név. Művészetek Völgye. Az alapelv, hogy több településen összkulturális fesztivál legyen, ez itt menetben ez alakult, és ez máig is így van. A hőskorszakra visszatérve. Ez egy kicsi emléket szeretnénk állítani azoknak, akik már nincsenek közöttünk, eltávoztak, nagyon sok kapolcsi lakos, a 80%-a már nincs, akivel elkezdtük annak idején a fesztivált csinálni, de olyan alapvető embereink, mint például Galkó Balázs, akit Völgy ötletigazgatónak neveztem ki adott alkalommal, vagy Pallagi Anikó, aki hosszasan több évtizedig volt a Völgy program szerkesztője. Tehát a cél az, hogy a korai éveket mutassuk meg eredeti helyszíneken, különleges előadókkal, és nem csak beszélgetések, hanem rengeteg archívumunk van a Kapolcsi Egylet archívumában, fotókkal, archívfotókkal, vetítésekkel, videókkal. Nézzük, mik is ezek a programok. Tehát ezt is kinyitunk olyan udvart, teszem azt a saját udvarunkat, Szurdéva Keramikus a feleségem, amit soha nem nyitottunk ki a közönség előtt, ez az úgynevezett ősporta, ahol két olyan esemény is lesz. Itt vettük föl, és ez nagyon izgalmas, 1991-ben Cseh Tamással az Új Dalok című lemezét. Tehát itt írta a Vereményi a szövegeket, aki ismeri a lemezt, 91-es. Itt a pajtában az volt az ötletem, hogy berendeztük egy hangstúdiónak, és amikor úgy érezték a Tamásék, hogy itt az ideje, hogy rögzítsük az adott dalt, új dalt, akkor ezt megtettük. Most erre fogunk visszaemlékezni, jön a Bereményi, jön a Cseh Andris, a fia és egy kisebb zenekar, nem koncert, hanem játszunk a dalokból is, jön Bárt János a zenekarával, és főleg beszélgetünk, és nosztalgiázunk, ha ez így tetszik jobban. Ez 40 éve vettem fel a Kapolcsi Adó Támadat Célcímű hangnaplómat Kapolcson és környékén. Azóta nincs velünk az Károsi Endre, aki a szövegeket írta, Bernát Sanyi, képzőművész barátom, és már csak nem más sincs itt. Már ezzel még közreműködtek az Amadinda, Dés László, Nagy

0: Romero és sokan mások. Most akik itt lesznek velünk, Gőz László, aki harsonázott a lemezen, és Rád Zoltán, az Abadinda együttes vezetője. Emlékezetes lemezfelvétel volt, még öreg falusiak még emlékeznek rá, hogy a templomtól kezdve az erdőn át a fatelepig mindenütt vittük a puska mikrofont, és vettünk fel különféle hangmintákat.
1: Közben azon gondolkozom, és nézem a videókat, meg nézem a képeket, meg voltam is Kapolcson, hogy ott az a rengeteg fiatal évről évre, rengeteg gyerek, hogy generációra, hogy megy ez a dolog át ott Kapolcson, és hogy azért az az üzenet, az a nyugalom, az a békesség, az valahogy mégis megmarad, még akkor se sokkal több ember van, mint nyilván a kezdetekkor. Azért ez nagy művészet, egy egyensúlyozás kérdése is, hogy megtartani ott úgy, hogy a közösségnek, a helyi közösségnek is tetszen, egy újabb generációnak is tetszen, és elfogadják, és azért valahogy ez az üzenet, ez a flow, ez ugyanaz tudjon maradni. Ez nagyon komoly erőfeszítés lehetett, hogy egy picit most másra tereljem a szót.
0: Hát ez a kapolcsozás, úgy hívjuk, ez időközben ez alakult ki. Mi azt mondtuk annak idején, hogy a csecsebőktől kezdve a nyugdíjasokig mindenki megtalálja azokat a programok eleveket, lett légyen szó profi előadóról, vagy műkedvelőről, amelyek minőséget jelentettek, tehát csak azokat engedtük ide fellépni, és ez egy életérzés volt, és ez valahogy így maradt. Ez köszönhető elsősorban a falu nagyon nehéz ezt elmondani, tehát a falu domborzata, a falu fekvése, a falu történelme. Tehát ez sok minden hozzájátszik, hogy még máig is ez él ez a fesztivál, és az emberek szeretnek ide járni, bár sokan akkor születtek, amikor már réges-rég bent ez a fesztivál. De hát voltak aranyos történetek, hogy az egyik a 90-es években, azt mondták, hogy beszeretőnek nekem valakit mutatni, és egy csecsemőt mutattak be, egy ilyen baba kocsiban, mondom, jaj, de viccesek vagytok, és kiderült, hogy Kovács előtt Kapolcsnak hívják a srácot, a kisgyereket, itt fogant a völgybe, és Kapolcsnak nevezték el, ami egyébként hivatalosan is egy név, tehát egy utódév. Na, és mint egy filmben, ma jelen pillanatban Versailles-ban tanul régi zenét, historikus zenét, barokk fuvolát, zenetudós és fuvolaművész. Tudnék, itt szocializálódott, itt nevelkedett a régi zenei koncerteken a katolikus templomban.
1: Ott fogant és ott nevelkedett. Még egy dolog jutott eszembe, 89, az egy nagyon zajos időszak volt, iszonyú mozgalmas időszak volt, amikor ugye Kapolcs is, vagy a művészetek fogja is megszületett, ilyet én mondom. És ez a mostani időszak is nagyon-nagyon gyors és sebes. És akkor lehet egy ilyen óriási sebességet váltani ebből a nyüzsiből, meg ebből a felfokozott helyzetből, vagy állapotból, lelki állapotból, ott egy pár napra, vagy akár pont a Czoller Andi kolléganőmmel beszélgettem itt a szerkesztőségben, amikor jöttem a riportot megcsinálni, és ő mondta, hogy ők idén csak egy napra, akkor egy napra tudnak lemenni, de kell az a fajta kiszakadás. Szóval érdekes ez a párhuzam.
0: Hát örülök, mikor elkezdtük, ugye nem akartuk folytatni, tehát ez nem volt egy olyan döntés, hogy itt most akkor fesztivál sorozat lesz évtizedeken keresztül. Ez egy teljesen spontán megmozdulás volt a falu lakóival. Én úgy gondoltam, hogy legyen egy színházi előadás, legyen egy templomi koncert, és akkor ez egy egyszeri alkalomra szólt. És hát az evolúciós folyamat alapján, meg a sors alapján mégiscsak az történt, hogy ez kiteljesedett, és lett belőle egy máig tartó fesztivál folyamat. A teljesen más generációk, teljesen más korosztály vesz részt most már tulajdonképpen. Az az ős forma, hogy tényleg összművészeti fesztiválról van szó, és az, hogy ha elmegy 100 méterre a Kapolcs központjából, vagy Taljándörög, vagy igen, tehát központjából, akkor már ott van az erdőben egyedül tulajdonképpen. Tehát ez nem egy zárt tér. Tehát ez a nyíltság akár a helyszínekre, akár az emberekre, akár a közreműködőkre vonatkoztatva, ez a nyíltság ez azóta is megvan. Hála az Istennek, és remélem, hogy így marad. Mi ezt nem üzleti vállalkozásnak szántuk annak idején. Tényleg abszolút egy ilyen spontán megmozdulás volt, amelynek a főszer ha nem akarták, akkor nem lett volna. Ezek a kapolcsi lakosok.
1: Mi lesz most az első dolog Kapolcson, ami Márta is van dolga lesz?
0: Hát a hőskorszakot szervezem, ez több helyszínen van, rengeteg kiállítás a régmúlt időkből. A Kapolcsi kocsmában lesz Galkó Balázsnak egy fotó kiállítása már mint róla. A Malom-szigeten is az egykori völgyfotósainknak a kiállításai, de lesznek olyanok, hogy Szalva Bálákod, QR kódokkal lehet belemenni ezekbe a történetekbe. Én a Mandel Quartet, a historikus zenét játszó Mandel Quartettel készülünk, mégpedig azzal a programmal, amit pontosan 1989. augusztus 2-án a katolikus templomba első koncertként, mármint a faluba első koncertként leadtunk. Ezt, ugyanazt a programot ugyanazokkal az emberekkel megismételjük. De itt lesz Grillus Vilmos, Grillus Dániel, akik az kezdetek kezdeték volt, itt voltak velünk, és hát nagyon izgalmas ilyen különféle eseményekre, performance-ekre, tehát a Galkó Balázs valahai növendék, valahai Galkó Balázs növendékei csinálnak Hrabál felolvasásokat, József Attila verseket, és megpróbálják előadni azokat a performance-eket, vagy felidézni, amikor a Balázs felült egy hegedűvel a kezére a háztetőre, és ő volt a hegedűs a háztetőn, vagy ő volt a falu rossza, mászkált itt a faluba, és élszerődött az emberekkel, de volt ő nyári Mikulás is, például a Mikulás ruhába beöltöz. Ezek ilyen 90-es évekbeli performance-ek voltak, ezt is megpróbáljuk felelevegíteni.
1: Nagyon-nagyon sok békességet és nagyon sok élményt, meg nagyon jó időt kívánok Kapolcsnak, Márta Istvánnak is.
0: Köszönöm szépen, köszönöm.
1: Jövő hét. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csólyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csólyok Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma egy nehéz, de én azt gondolom, hogy szép témáról beszélgettünk, egy olyan témáról, amiről sokan nem beszélnek szívesen, mégis az életünk része, és hogyha már az, akkor jó lenne, hogyha így történne. Mit jelent méltósággal élni, és mit jelent méltósággal meghalni? Hogyan lehet segíteni azoknak, akiknek az orvostudomány már nem tud gyógyulást ígérni, csak kísérést az élet utolsó szakaszában, és hogyan lehet lelkileg nap mint nap ezt a munkát csinálni. Vendégem a stúdióban, akivel erről beszélgetünk, dr. Tóth Krisztina, belgyógyász, onkológus, pszichoterapeuta, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója, aki egyébként évtizedek óta dolgozik gyógyíthatatlan betegek mellett. Kriszta, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen, és tényleg nehéz téma, és érdeklődéssel várom, hogy mit tudunk ketten ebből átadni.
1: Hát akkor ugorjunk is neki, és én nagyon kíváncsi vagyok a te utadra, a pályaválasztásodra, a motivációidra, hogy mikor döntötted el, hogy az orvosi hivatást választod, és milyen kép élt akkor még benned erről a hivatásról?
2: Igazság szerint orvos-gyógyszerész családba születtem, és azért anno az orvosi, a jogi kar, a pedagógus és a mérnöki pálya állt előttünk. Nálunk nem volt kérdés, hogy e felé a vonal felé orientálódunk. Állatorvos akartam lenni, de az állatszeretet megmaradt, és így a család kapcsán egyértelmű volt, hogy az orvosi pálya lesz az, ami nekem, ahol áll a zászló, és egyértelműen afelé indultam már 14 éves koromtól kezdve.
1: És viszont azáltal, hogy orvos családba születtél, ezért volt egy képed erről a szakmáról. Igen. Tehát nagy meglepetés akkor nem ért, vagy mégis?
2: Mivel hogy fogorvos volt az édesanyám, igen, nagy meglepetés nem ért. Tudnélik, már gimnáziumtól nővérként kezdtem el dolgozni, akkor még lehetett nyáron, és utána az egyetem alatt végig félállást dolgoztam nővérként, tehát hogy én belenőttem ebbe a légkörbe, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen fontos volt a betegekkel való későbbi kapcsolatomban, hogy én onnan kezdtem, ami tényleg az ápolás és ami a közvetlen kontaktus a beteggel, és szerintem ez nagyon fontos.
1: Nem és a tudományos oldal. Én azt
2: igen,
1: gondolom.
2: Most már egyre ritkább, régebben ez gyakoribb volt. Most már látom a fiataloknál, hogy egyre ritkább, megbecsüljük, elfogadjuk a többit is, és szeretettel várjuk, de akik így kezdenek, azokat a fiatalokat valahogy úgy külön figyeljük, hogy hogyan tudnak jobban, tudnak-e beilleszkedni ebbe a helyzetbe, akik így tényleg onnan kezdték, hogy a beteg közvetlen segítése, ápolása a legkeményebb helyzetekben is, igen.
1: Ez egy nagyon komoly elhivatottságot jelent.
2: Szerintem igen. Vagy akkor még az ember nem tudja, hogy elhivatottság, valamiért indul arra, és szerintem azzá válik menet közben, legalábbis nálam azzá vált.
1: Merre vitt az utad? Mert ugye nagyon sok mindent felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkoztál, vagy foglalkozol. Hogyan döntötted el, hogy mi az, ami érdekel?
2: Hát én világéletemben pszichiáter akartam lenni, csak valahogy aztán elvitt az egyetem afelé, hogy a belgyógyászat mindennek az alapja. És szerintem az a dolog, hogy én pszichiáter akartam lenni, az valahogy megalapozta azt a beteghez való kapcsolódásomat, hogy a szomatikus orvoslás mellett nekem első pillanattól kezdve fontos volt a betegnek a lelkiállapota is abban a helyzetben. Tehát valahogy ez nekem így indult. Tehát én nem akartam sebész lenni, nem akartam fogorvos lenni. Szerintem már akkor is ez volt bennem, hogy komplexebben szerettem volna látni a beteget, mint kiragadott.
1: Úgy képzelem el, mint egy puzzle-t, amit így összeraktál, és ettől váltál.
2: De összerakódott, tehát nem voltam én ilyen okos, meg ilyen előre tervezett, hanem ebben nőttem bele, nekem ez teljesen természetes volt, szerettem csinálni.
1: Egy nagyon komoly szakmai utat futottál ugye be, míg eljutottál oda, ahol most tartasz, és ameddig eljutottál a hospice-ig is egyébként. Mikor találkoztál először a haldokló betegek világával?
2: Ebben is szerencsém volt, mert én 5 éves voltam, amikor a dédanyám meghalt, és a család úgy kezelte ezt a halálesetet, hogy a lakásban, amikor nagyon szép ruhába felöltöztették a dédanyámat, engem 5 évesen odavittek, és én azt láttam, hogy ő szép. Tehát, hogy ez a mostani világban, ez egy nagy kontraszt.
1: Mert hogy tabusítjuk
2: a halált, igen, védjük a gyerekeket, jogosan, de azért valamilyen szinten ez a természetesség, amit én akkor kaptam, ez szerintem nekem nagyon sokat segített, hogy én ezt tovább tudtam vinni. A második lépcső pedig az volt, hogy kezdő orvosként a Szent Margit kórházba kezdtem belgyógyászként, és egy-két éven belül egyszer csak ott volt a hospice, tehát hogy ő talált meg engem, ott indult, ott hospice kortermek voltak. Tehát én 26-27 éves koromban már találkoztam aktív belgyógyászaton, hospice ellátással.
1: Igen, mert azt olvastam rólad, és lehet, hogy akkor ez ugyanaz a történet, hogy fiatal orvosként egy májva színű függönyös
2: ez az
1: szoba.
2: Ez a májva színű, és azóta az az érdekes.
1: Ahova te beléptél.
2: Igen, és az az érdekes, hogy azt a függönyt most megtaláltam a hospice házba fölakasztva 30 év után. Tudom, hogy ez furcsa, de hogy gyakorlatilag ugyanazok a függönyök bent a hospice házban megvannak, amik...
1: Mert hogy ti ott vagytok Óbudán egyébként, igen, viszonylag közel a Margit kórházhoz. Hogyan találkoztál először ugye kifejezetten a hospice világával, tehát mi volt az a pillanat, amikor rájöttél, hogy ez az a terület, amivel igazából foglalkozni szeretnél?
2: Most látom utólag, hogy mi volt ez a pillanat, akkor nem tudtam, akkor ez egy nagyon megrázó pillanat volt, amikor a májva színű függönyös kórterembe bementem, és egy 19 éves lány volt ott, aki elmesélte nekem, hogy egy héttel ezelőtt még a faluba almát szedett, és tudtam, hogy ő nem sokára meg fog halni. És akkor én kiléptem a szerepből, és fogtam magam, és munkaidőben elmentem a kórházból, mert nem tudtam igazából feldolgozni ezt a helyzetet.
1: Te is fiatal voltál,
2: igen,
1: ő
2: igen,
1: is.
2: Illetve úgy tudtam feldolgozni, hogy egy pillanatra kiléptem, és pár óramba visszamentem, de hogy szerintem ez volt az a pillanat, amikor így igazán elkezdett kötni, hogy ezekben a helyzetekben ott kell tudni maradni.
1: Ezek a történetek végigkísérik az ember életét? Mert biztos, szerintem hogy vannak
2: végig.
1: Ilyen olyanok, amik így beégnek.
2: Abszolút, szerintem végig. Én nem tudom, hogy indul egy ilyen történet, de hogy biztos vannak olyan lépcsők, amik viszik tovább előre az embert. Tehát gimnáziumban is egy szeretett karizmatikus tanáromnak a daganatos betegségben történő elvesztése, ahol valahogy bevont engem ebben a helyzetben, és beszélt róla velem. Tehát voltak ilyen pillanatok, amik így lépésről lépésre valahogy vittek tovább, hogy ez az út valahogy nekem elkerülhetetlen.
1: Pillanatra visszaugranék oda, hogy tabusítjuk a halált, igen. És hogy ez jellemző a magyar társadalomra. Abszolút. Mennyire jellemző ez európai szinten?
2: Hát én a magyar társadalomban élek, azt tudom leginkább mondani. Itt azt gondolom, hogy ijesztően tabusítjuk a halált. Tehát a legmélyebb kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban is azt tapasztalom, hogy nem mernek egymással erről beszélni. Ez egy kihívás azoknak az embereknek, azoknak a munkatársaimnak és azoknak a szakembereknek, akik ebben a hivatásban dolgoznak.
1: Én azt tapasztalom, hogy egyébként nagyon nehéz kimondani, vagy sokaknak egyáltalán lehetetlen kimondani azt, hogy sajnálom, vagy hogy részvétem, tehát hogy nem találják a szavakat. Távol tartják magukat ettől az érzéstől, mert nem tudják valahogy kezelni.
2: Nem, és nem is tanítják. Tehát tudom, hogy ezt sok helyen lehet olvasni, hogy régen a több generációs családokban teljesen egyértelmű volt, hogy a nagypapa ott volt, és nem vitték el kórházba meghalni, hanem vápolta a család. Sőt, én voltam kint 10 évvel ezelőtt Erdélybe, és kérdeztem, hogy tudnak-e arról, sokszor voltam, de ez egy példa volt, hogy mi lenne, hogyha lenne itt hospice a haldoklóknak, és akkor itt azt mondták Erdélybe, hogy hát szégyen lenne már, ha bevinném oda az anyámat, mert hogy az természetes, hogy itthon halljon meg. Most ezt nem arra mondom, hogy szégyen a hospice, ellenkezőleg, csak hogy ott tapasztaltam azt, hogy otthoni halál az egy
1: kegy. Az élet
2: kegy,
1: része.
2: Az egy igen, az az élet része, és azt a hozzátartozók úgy gondolják, hogy az az ő dolguk, ők vegyék körül ők. Tehát nem is kérdés.
1: És itt van talán a kapcsolat, mert a hospice az, ahol a család is ott lehet, ahol a család is bevonódhat.
2: Azt tartom a lényegének a hospice ellátásnak, hogy abban a helyzetben, amikor elakad a szó, vagy elakad a tudomány, vagy a gyógyítás reménye elveszik, és a terápiás célt valahogyan úgy kell megváltoztatni a beteg és a hozzátartozók számára, hogy ez ne egy feladás legyen, hanem egy értelmes cél az életnek a következő szakaszára. A hospice ellátásnak ezt a pillanatot kell emberileg és szakmailag nagyon pontosan megragadni és segíteni, mert ez a pillanat, ahol a betegek elvesznek. Amikor a gyógyítás megszűnik, az aktív terápia megszűnik, és elvesznek a szó szoros értelmében is, mert az egyik ellátóhálózat nem tudja átadni a másik ellátóhálózatnak legtöbbször a beteget, és elvesznek a betegek a lelki értelemben is, mert akkor kerülnek abba az űrbe, hogy mit lehet most csinálni, ha tovább nem tudják gyógyítani, nem tudnak engem gyógyítani, és nem tudnak nem tudják gyógyítani az édesanyámat, a testvéremet, a gyermekemet. Itt van a legnagyobb űr, és ezt próbáljuk mi betölteni, ezt próbáljuk mi valahogy megoldani, hogy itt ne vesszenek el.
1: Mit jelent az orvos szerepe, és ebbe az irányba szeretném továbbvinni a beszélgetést, amikor nem a gyógyítás már a cél, mert ugye az orvos alapvetően a gyógyításra esküszik fel.
2: Igen, itt egy nagyon fontos pontot emelt ki ebben, mert az, hogy az orvos a gyógyításra esküszik fel, arra teszi fel az életét, addig érzi magát általában komfortosan, amíg ennek a célnak meg tud felelni. Az orvosok, én is aktív orvos, több évtizedes aktív orvosként nagyon-nagyon jól éreztem magam abban a szerepben, amikor kicsit ilyen omnipotens érzésem volt, hogy igen, én tünetek alapján diagnosztizálok, gyógyítok, hazaengedem.
1: Visszajelzést kapok,
2: kompetens vagyok, hálás a beteg, a hála nekem. Pozitív dolog, ami tovább visz a gyógyításban, de mi van akkor, hogyha a beteget nem tudom meggyógyítani? És igazság szerint ezek azok a pillanatok, amik az orvos kollégáimnak a legnehezebb feladatot adják, ha akár észreveszik, akár nem, mert az elmúlt évtizedekben az orvosokat sem tanították a nehéz helyzetek kommunikációjára, tehát amikor eljut addig a pillanatig mondjuk egy onkológus kollega, hogy a beteg gyógyíthatatlan, akkor én azt veszem észre, hogy két dolog szokott általában történni, soha nem kritikaként kell értékelni, amit én most mondok, észrevétel. Az egyik dolog az, amikor kicsit eltávolodnak a helyzettől, és a tájékoztatás jogát felhasználva elmondják, hogy ebben és ebben a betegségben, ebben és ebben a stádiumban, kedves uram vagy kedves betegem, az életkilátásai 8-10 hónap, vagy 3 vagy 6 hónap, és ez lehet egy elég kemény közlés. A másik lehetőség az, amikor elkerülik ezt a közlést, és megpróbálják a beteget afelé terelni, hogy most itt tartunk, a következő kontrollvizsgálaton 3 hónap múlva találkozunk, és majd meglátjuk, hogy mi fog történni.
1: Akkor reményt ad.
2: Mindenki tudja, hogy a beteg addig rosszabbul lesz, de abban az időszakban, igen, reményt ad. Egyébként reményt mindig kell adni, csak nem mindegy, hogy hogyan és minek az irányába. Tehát abban az időszakban a beteg, csak a betegen múlik, hogy hogyan értékeli ezt a reményt. Tehát, hogy ezt a két hozzáállást szoktam látni, amikor mondanak valamit nagyon nagy határozottsággal, vagy amikor nem mondanak konkrétumot, csak egy következő kontroll felé tolják el az időpontot. És mondom még egyszer, nem kritika.
1: Csak szerencsésebb csak lenne az első utat választani?
2: Szerencsésebb lenne azt az utat választani, hogyha a beteg egy olyan utat választani, egy elképzelt helyen, egy elképzelt időben, amikor az orvosnak ideje van a betegre, az orvosnak ideje van a hozzátartozóra, hogy ebben a helyzetben, amikor a továbbiakban nem tud gyógyító terápiát javasolni, akkor elmondaná, hogy a gyógyszert jelenleg a betegségének ebben a szakaszában adni a betegségére nem tudok. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan segíthetek tovább, mi a gondolata ezzel kapcsolatban, milyen kérdései vannak, és fogok önnek válaszolni. Tehát, hogy egy ilyen
1: nyitott, felemelni.
2: Abszolút. Tehát, hogy nyitott kérdéseket, vagy olyan kérdéseket föltenni, amiből kiderül, hogy a beteg ebből a mondatból milyen következtetést von le, ebből a mondatból mit akar kihallani, most alkalmas-e arra, hogy meghallja ennek a mondatnak a lényegét, vagy eltereli a dolgot, és legközelebbi alkalomra kell, vagy segítséget kér, hogy ne nekem mondja, hanem ott feleségemnek, behívhatom-e a fiamat. Tehát, hogy adni egy lehetőséget a betegnek arra, hogy ezt a finomabb jelzést a saját lelkével, a saját helyzetével elkezdje fokozatosan földolgozni.
1: Mert hogy és ezt fel kell dolgozni.
2: Fel kell dolgozni.
1: Erre tehát idő nem, kell.
2: Igen. És erre idő kell.
1: Hogyha a hospice-ról beszélünk, akkor azért mondjuk el, hogy mit jelent pontosan a hospice, mit jelent pontosan a palliatív ellátás, mert sokan nincsenek tisztában ezzel, rengeteg tévhit van e körül.
2: Igen. Régen a hospice szó az úgy került a köztudatba, hogy van az aktív kezelés, és utána van a hospice, ami a haldoklás időszaka. Ez egy olyan szempontból nagyon rossz megközelítés volt, hogy nem volt a kettő között átmenet, tehát az aktív kezelésből a betegek bele zuhantak a hospice ellátásba. A palliatív terápia az egy olyan komplex ellátási forma, ami a betegnek a tüneteit, a szorongását, a spirituális igényeit, a támogató közegét, és mindent felmérve komplexen próbálja már a beteget a krízis helyzetektől kezdve, akár a diagnózis pillanatától kezdve segíteni. Tehát a palliatív terápia egy olyan plusz terápiának kell, vagy kellene, hogy legyen egy daganatos beteg beteg útjában, ami már hamarabb bekapcsolódik a betegnél, nem pedig az utolsó időszakban. Képzeljük el úgy, hogy mondjuk az onkológus az teljes szaktudásával mindennel viszi a beteget az úton az adott cél felé, tehát van egy betegség, és van egy cél, hogy milyen terápiát tudok alkalmazni, annak a terápiának vannak mellékhatásai, lesznek kellemetlen tünetei, fizikai, lelki, testi, legyen egy műtét, stb. De én végig viszem ezen az úton a beteget, mert meggyőződésem, hogy ezzel segítek a legtöbbet. És ez az úgy zötyög, mert hogy sok probléma adódik. A palliatív terápia az, ami ezt az utat valahogyan kipárnázza. Tehát ami segít a betegnek ezen az úton úgy végigmenni, hogy a legkevesebb kellemetlen tünettel találkozzon, legyen a szorongás, fájdalom, hányingel, hányás, testképzav, bármi, tehát hogy ez egy csapat, aki bekapcsolódik, segítve az onkológust, és leginkább segítve a beteget és a hozzátartozókat ebben. Ez lenne az igazi.
1: Az ideális.
2: Az ideális. Igen. De ha már a palliatív terápia az egy palliatív tím, mert a palliatív terápiát egy csapat végzi. Orvos, ápoló, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénikus, lelkész, segítő, gondozó, tehát egy olyan csapat, aki erre van szakosodva, hogyha ez a csapat be tud már kapcsolódni a beteg életébe, beteg útjába sokkal hamarabb, akkor az a beteg jobb életminőségben, a hozzátartozók nyugodtabb körülmények között, a kommunikációjuk erősen megsegítve tud haladni. Azért el kell mondanom, hogy egyetlen egy olyan kérdés van, ami most ilyen nagyon, nagyon találó kérdés, szerintem, hogyha föltennénk a beteg kezelőorvosának, hogy gondold végig, hogy a betegednek egy évnél hosszabb az életkilátása, vagy kevesebb, és hogyha ő azt mondja, hogy hát biztos, hogy kevesebb, akkor már be kéne lépni a palliatív terápiának mindenképpen. Ezt nevezik a meglepődés kérdésének, hogy meglepődnél-e te, vagy meglepődne ön, kedves kolléga, ha a beteg egy éven belül meghalna. És ha a kolléga azt mondja, hogy nem lepődne meg, akkor már régen ott kellene lenni a palliatív terápiának.
1: Miben különbözik egy kórházi osztálytól egy hospice?
2: Sokban. Igen, tehát...
1: Érintett, ő maga jártott, családtagja, barátja, bárki miatt, akkor ezt látta, de a legtöbben nem ismerik, hogy milyen világba lépnének be, ha be kellene lépni.
2: Igen, a legtöbb, nagyon sok betegünkkel úgy találkozunk, hogy a család, mondjuk a család megkeres minket, de azzal a kijelentéssel mind a két oldalról, hogy részben mondjuk az édesanyám azt mondta, hogy csak hospice-ban-e, és én azt mondom, hogy jaj, hospice-ban-e, mert akkor az már azt jelenti, hogy lemondok az édesanyámról. Tehát ezzel a, még mindig ezzel a tévhittel, ami nem tévhit, hanem egy jogos gondolat, egy jogos aggodalom mind a család, meg mind a beteg részéről, hogy ha már hospice, akkor az a feladást jelenti, az már mindennek a vége. Csak én azt tudom mondani, hogy aki bekerül a hospice-ba, attól még soha nem vettünk el semmit, hanem csak hozzá tudtunk tenni az utolsó időszakhoz, mind tüneti ellátásban, mind lelki támogatásban, mind a hozzátartozók segítésében, mind a kettőjük közötti kommunikáció elősegítésében. Tehát ez egy olyan nyitott, sokkal nyitottabb rendszer, mint egy kórház, sokkal több idő van a betegre, a hozzátartozókra, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a beteg komplex ellátására, meg van erre szaktudásunk is. Tehát egy csapat, egy olyan csapat áll a beteg mellett, aki a komplex tüneteit tudja kezelni. Csak például, hogy állandóan látogatható a beteg. Ez egy kis apróság, hogy kimondjuk, hogy nem 5-től 7-ig van látogatás, és hétvégén meg 3-tól 5-ig, hanem nyitott reggeltől estig, és azokban az időszakokban, amikor a igazán nehéz helyzet van, vagy a beteg rettenetesen mondjuk szorong éjszaka, akkor ott maradhat, akkor biztosítjuk a helyet a hozzátartozónak, és ez alatt megragadjuk az alkalmat a hozzátartozó támogatására is, mert a beteg az, ha nincs egyedül, akkor egyben és komplexen a hozzátartozóval együtt tagja az ellátott rendszerünknek, tehát soha nem gondolkozunk a betegről a hozzátartozó nélkül.
1: Igen, ez egy nagyon fontos nagyon különbség, fontos. És ugye, hogyha egy ilyen helyzetben lévő beteget igen. valaki otthon ápol, igen. akkor az egy irdatlan nagy teher tud lenni olyan embereknek, akik nem szakápolók, akik abszolút. Nem tudják, hogy ezt hogy kell csinálni. Ebben is segítséget kaphatnak egyébként a családtagok?
2: Igen, az otthonápolásban is. Ez egyébként a legoptimálisabb, hogyha a tudatos beteg otthonápolásból házi orvos, vagy hozzátartozó, vagy maga a beteg felkeresi a hospice-t, hogy otthoni ellátásban szeretne segítséget kérni, akkor megismerik az orvost, megismerik a nővért, megismerik a pszichológust, és ha ezt mindezt megismerték, és az otthon tudunk segíteni azokban a helyzetekben, amitől nekik egyébként nem biztonságos az otthon lét, de a mi segítségünkkel biztonságossá válik, akkor, hogyha eljut a beteg oda, hogy egy fekvőbeteg hospice intézménybe kerül be, akkor már egy bizalmi légkörrel kerül be abba a hospice intézménybe, hiszen ez egy összefüggő rendszer, tudja, hogy mit várhat el tőlünk, és nem ez az óriási szakadék, hogy egy aktív osztályról beesik egy hospice osztályra. Igen, tehát az otthonápolás az nagyon sok esetben nagyon jó lenne, ha mindig előszobája lenne a hospice ellátásnak, de most az egyik betegünkkel beszélgetve mondta ki hangosan így egy ilyen kvázi interjúban, hogy és én voltam az, aki azt mondtam a gyerekeimnek, hogy csak hospice-ba ne, és most én érzem magam itt a legnagyobb biztonságban. És ahogy a kórházban a testemet próbálták gyógyítani, ezt mondta, és a lelkemet, a tönkretették szó nem jó szó, a lelkem tönkrement, itt a lelkemet meggyógyították. Tehát, hogy ez óriási nagy különbség.
1: Szép, igen.
2: És hogy van egy folytatása is a hospice munkának, az, amikor a hozzátartozót nem hagyjuk egyedül, és gyászcsoportot, vagy egyéni gyászterápiát végzünk, és a legutóbbi gyászcsoportban épp a kolléganőm mondta, és nem biztos, hogy jól fogom tudni idézni, hogy igen, én végigkísértem a férjemet a kórházban, de a lelkünkkel senki nem kalkulált. Tehát, hogy ott volt végig, és ugye az aktív kórházi osztályon egy hozzátartozó bent léte, az nem része a rendszernek. Míg egy hospice osztályon egy hozzátartozó, az részévé válik a rendszernek.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója. Hamarosan innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk is

myself to blame.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatója, és hát arról beszéltünk, hogy mennyire más és mennyi mindent tud adni a hospice, hogyha eldobjuk a tévhiteket és odafigyelünk arra, hogy ez otthonápolás, ez családsegítés való, ez a családtagoknak a támogatása és nem csak a betegi. Viszont egy picit ugranék, és én azt gondolom, hogy sokan nem ismerik a hospice megalakulásának a történetét Magyarországon. Erről mesélnél néhány szót, Kriszta?
2: Igen, természetesen. Hát kezdetek azok ugye nem Magyarországon kezdődtek, hanem az 50-es évek végén, a 60-es évek elején Londonban, ahol aztán Cicely Sanders megalapította a Szent Christopher kórházat, amikor felismerték, hogy a gyógyításon kívül a haldokló betegek méltósága és a haldokló betegeknek a megfelelő hangvételű gondozása és az odafordulás ebben a nehéz időszakban mennyire fontos, és legalább annyira fontos, mint a gyógyítás, és akkor utána egy évtizeddel később lépett be az Egyesült Államok, amikor a hospice már a 70-es évek végén már ott is teret nyert, és mi egy picit voltunk lemaradva, mert a 80-as évek végén már a csirái elkezdődtek, de Polc Alen, a Magyar Hospice Alapítvány egyik oszlopos alapító tagja, 91-ben társaival együtt megalapította Magyarországon az első magyar hospice alapítványt, ami jelenleg is működik, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy én egyáltalán most ott dolgozhatok, meg ott dolgozhattam az elmúlt évtizedekben, és utána a 90-es évek második felében már, ha jól emlékszem, 19, valahogy megragadt ez a szám bennem, 19 hospice otthonápolási vagy intézményi csoporttal megalakult a Magyar Hospice Palliatív Egyesület is, és akkor innentől kezdve indult Magyarországon a

0: hospiszellátás.
1: Hogyan fogadta ezt a kezdeményezést az orvostársadalom? Vannak ilyen emlékeid?
0: Igen, amikor én, ez már később volt, 2007-ben egy aktív intézmény aktív osztályos főorvosaként váltottam lovat, és átmentem a hospice ellátásba, és ott lettem egy hospice osztály főorvosa, akkor a legkedvesebb kollégáim is megkérdezték tőlem így direktbe, hogy mitől értezte jobban a halálhoz, mint én? Tehát, hogy az orvosokban is volt egy ilyen kérdés, hogy mitől? Tehát most aki velünk dolgozott eddig egy osztályon, és mondjuk elismertük egymás szaktudását, egymás emberi hozzáállását, meg minden, miért lesz jobb attól a betegnek, hogy egy hospice osztályra kerül, és nem egy aktív osztályon a kezelőorvos kíséri végig? Tehát ez egy nagyon tipikus kérdés volt, hogy miért értezte jobban a halálhoz, mint én. Én erre csak azt tudtam mondani, hogy egyrészt készültünk, tanultunk, és csapatban dolgozunk, és a fókuszba tudjuk tenni a beteget minden olyan tünetével együtt, amire igazából őszintén meg kell, hogy mondjam, az aktív osztályon, még egyszer mondom, se idő, se tér nincsen.
1: Nem soroltam föl, hogy mennyi mindennel foglalkozol, ugye belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos is vagy, és még nem is mondtam el mindent, ez csak azért, hogy a hallgatók, akik most kapcsolódtak be, ők is tudják. Egyébként, amikor erre a kérdésre válaszoltál, elfogadták a válaszodat? Milyen
0: a válaszomat, hát így kacsintottak egyet, igen, tehát volt, aki úgy, de aztán szerintem az évek alatt kezdték elfogadni, és azt is kezdték fölismerni, hogy igen, az a pillanat, amikor az aktív onkoterápia és a tüneti terápia már egyértelműen szétválik, tehát amikor már aktív onkoterápia nincs, és csak tüneti terápiát lehet adni a betegnek, akkor már sokan, vagy többen voltak, akik elfogadták azt, hogy ebben a helyzetben igenis jogosan lép elő a hospice palliatív ellátás.
1: Mennyit változott a szemlélet, akár társadalmi szinten, akár akkor az orvostársadalom szintjén? Azt mondtad, hogy azért valamilyen szintű elfogadás azért az elmúlt években, évtizedekben elindult.
0: Igen, elindult, de meglátásom szerint nagyon-nagyon lassan halad. Nekünk, akik benne vagyunk, szinte nekünk a személyes felelősségünk az, hogy ezt hogyan tudjuk továbbadni, hogyan tudjuk megszólítani a százi orvost, hogyan tudjuk megszólítani a aktív orvos, aktív osztályon levő fiatalt. Tehát, hogy igazából meg még mindig ilyen, kicsit ilyen önszerveződés kapcsán megy, hogy nekünk kell nagy aktivitást beletenni abba, hogy úgy magától, úgy az orvostársadalom nem keresi ezt az ellátási formát. Azért el kell mondanom, hogy ez nem ennyire szomorú, de hogy lassabban halad ez a dolog.
1: Mint
0: ahogy haladhatna, igen.
1: Lehetne, igen. Jobb is, és kell érte tenni. Hogyan kerülnek hozzátok a betegek?
0: Van a tudatos bekerülés, amikor is, ez a ritka, amikor is a beteg felméri, hogy hol tart a betegségében, és ő maga, vagy a családtagja keresi az ellátási lehetőségeket, és akár a házi orvossal, akár a kezelőorvossal együtt úgy döntenek, hogy most már a hospice ellátást keresik föl. Ez a tudatos döntés, ez már azért jó, mert akkor ebben a döntésben ők nem előlegezik meg azt, hogy na hát, hogyha hospice, akkor már lemondtunk róla, na hát, hogyha hospice, akkor már az már csak a halállal egyenlő, nem. Tehát, hogy akkor ők úgy döntenek, hogy ez lehet egy jó megoldás. A másik lehetőség, amikor a kétségbeesett beteg utolsó pillanatban, és hozzátartozó utolsó pillanatban jelentkezik, hogy na most már nincs más hátra, csak a hospice belátom. Ez is megint egy negatívból induló dolog, mert meg kell őket győzni, hogy nincs más hátra, mint a hospice belátom. Emögött állhat egy nagyon-nagyon jó lehetőség is arra, hogy nincs más hátra, mint a hospice belátom, de hogy ezt az időszakot meglepően értékessé tudjuk tenni, tehát nekünk ezt be kell bizonyítanunk. Tehát így is kerülnek a betegek hozzánk. Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor ez megint egy jó történet. A legrosszabb történet az, amikor mondjuk egy aktív osztályról fölhív a beteg, vagy a beteg hozzátartója, vagy az orvos, hogy megoperáltuk a beteget, nincsen már több lehetőség, igazából itt hetek vannak hátra, és akkor előjegyzi a hospice osztályra. Maga az ötlet az nagyon dicséretes, hogy egyáltalán a hospice-osztály eszébe jut valakinek, de a beteg számára ugye ez a legnehezebb, amikor belezuhan egy aktív ellátásból, egy hospice ellátásból. Most innen azért a mínuszokból indulunk, hogy a bizalmat kialakítsuk, meg az az igazság, hogy a legrosszabb az, hogy a betegeknek a jelentős része a hospice-osztályra történő átkerülésük után megvizsgáltuk, 5 napon belül meghal. Most 5 nap alatt nagyon kevés esélyünk van arra, hogy komplexen kezeljük a beteget, arra van esélyünk, hogy a tüneteit, a szenvedését, a szorongását csillapítsuk, és a hozzátartozó mellé álljunk, de azért erre kevés
1: öt
0: az,
1: nap
0: az idő.
1: Nagyon kevés.
0: Nagyon kevés. De ha több időnk van ezután, és nagyon sokszor több időnk van, mert ha összeáll a tím, és beleadunk mindent, a tüneti terápiát, az alvás problémáit, a szorongásoldást, a hozzátartozó támogatását, akkor a beteg jobban lesz. Tehát nagyon sokszor azt veszük észre, hogy ez a palliatív tím a legreménytelenebb helyzetekben is ezzel a komplex kezeléssel el tudja érni azt, hogy a beteg jobban legyen, megközelíthetővé válik jobban pszichésen, a betegségéről elkezd tudni beszélni, az aggodalmáról elkezd tudni beszélni. Tehát, hogy van egy kis időnk arra, hogy összefésüljük a hozzátartozót a beteggel, ha összekel, mert van, akiket veszedem. Tehát, hogy ez is egy nagyon értékes időszak.
1: Pszichoterapeuta is vagy, és ez nagyon fontos, azt említetted az elején, abban a közegben, ahol dolgozol, hiszen itt olyan emberekkel foglalkoztok, akik az életük végén, vagy az életüket egy emberi méltósággal szeretnék befejezni. És említetted, hogy ha kevés az idő, akkor esetleg nehéz összefésülni a dolgokat. Ha kevés az idő, akkor esetleg nehéz ezt az emberi méltóságot a lehető legjobban nyújtani, a legjobban kínálni. Rengeteg félelem van, gondolom, ilyenkor a betegben, a családtagokban. Mik azok a félelmek, amik leggyakrabban megjelennek?
0: Az, hogy pszichoterapeuta vagyok, az ebben az esetben annyit segít nekem, mert nem gyakorló pszichoterapeutaként dolgozom, hanem maga a pszichoterapeuta képzés az adott egy olyan alapot, hogy ezekben a helyzetekben milyen kommunikációs technikákat, vagy milyen hozzáállást tudok elővenni, megerősített abban, hogy ezekben a nehéz helyzetekben hogyan tudom a betegeket jobban hallgatni, hogyan tudok jobban odafigyelni, tehát inkább ebben a szerepemben erősített meg. Jelentős számú az a beteg, aki kimondja, hogy halálfélelme van. És akkor ezzel általában nehéz mit kezdeni, mert ugye a vége az, hogy hát önnek halálfélelme van, jogos, hiszen meg fog halni. De nem, tehát ez a hozzáállás ebben a pillanatban sokkal inkább finomítható, mert hogyha rákérdezünk, hogy mitől fél, akkor, és van kellő időnk, és kialakult már egy bizalmi kapcsolat, akkor a beteg elmondja azokat a félelmeket, amitől valóban fél. Tehát, hogy fél a kiszolgáltatottságtól, hogy fél a fájdalomtól, hogy fél a fulladástól, hogy fél attól, hogy milyen űrt hagy maga után a családjába.
1: A bizonytalanság.
0: Fél a bizonytalanságtól, fél a sötétségtől, fél az egyedülléttől. Tehát ki lehet azt valahogy a beszélgetések kapcsán nyomozni, hogy valóban mi okozza a legnagyobb félelmet a betegnek, és hogyha egy kicsit is, főleg, hogyha nagyon meg tudjuk erősíteni abban, hogy ezeket a tüneteket, amiket ő elmondott, milyen módon fogjuk tudni csillapítani, vagy ad abszurdum megszüntetni, akkor a halálfélelemnek egy kis szeletkéjét már el tudjuk venni. És akkor így folyamatosan nekem az a feladatom, hogy ezeket a szeletkéket, amikor
1: tehát körítem, oldani a szorongást.
0: Igen, elvenni, hogy de ha fullad, akkor fogunk tudni, hogyha fél, akkor fogunk tudni segíteni. Hogyha a család, akkor fogunk tudni beszélni erről. Tehát igen, tehát hogy oldani a szorongást, tehát igazából, ahogy félek a haláltól, ezt árnyalni kell tudni, hogy valójában mitől is nyilván mindenki a haláltól, de hát, hogy annak milyen része a legfélelmetesebb számára, az azért általában kideríthető, és hát ha abban meg tudjuk mutatni, hogy segíteni tudunk neki, akkor szerintem a szorongás oldása már fél siker, ha esetleg siker szót lehet ilyenkor használni.
1: A hospice szó kapcsán beszélgettünk arra, hogy mennyi minden jut eszünkbe, vagy nem jut eszünkbe róla, viszont nekem ami eszembe jut, az az önkéntesség. És erről nem esett még eddig szó. Mennyire fogadtok, hogyan fogadtok önkénteseket ebben a munkában? Mert folyamatosan egy tímről beszélsz, egy csapatról beszélsz, amiben együtt kell gondolkodni, együtt kell tenni.
0: Igen, hát az önkéntesség, ami eddig kimaradt a beszélgetésünkből, az teljesen jogtalanul maradt ki, mert hogy az egyik legalább olyan fontos lába az önkéntes tevékenység, az önkénteseknek a részvétele ebben a csapatban, mint a szociális munkásé, vagy a lelki gondozóé, vagy nyilván nem a szaktudásuk miatt, de hogy egyáltalán, hogy vannak olyan emberek a társadalomban körülöttünk.
1: Szerencsére,
0: akik indítatást éreznek arra, hogy ebben a nehéz helyzetben segítsenek nekünk és a betegnek abban, és ezt tudnám a leginkább kiemelni, hogy egyénre szabottan még több figyelmet tudjunk fordítani rájuk. Tehát amikor egy betegnél azt szeretnénk elérni, és ez egy nagyon nehéz önkéntes munka, azt szeretnénk elérni, hogy a beteg ne legyen egyedül abban a nehéz helyzetben, amikor igazából már valahol a halálra vár, vagy pedig a haláltól fél, akkor az önkénteseinknek az a csendes jelenlévősége, nem magyar szó, a betegágy mellett, hogyha épp nincs ott a hozzátartozó, a nővér éppen a másik betegnél pelenkát cserél, mert bocsánat, szerintem teljesen életszerű, és az önkéntes ott tud lenni.
1: És csak fogja a kezét, vagy olvas, vagy bármi.
0: Értő hallgatással, vagy egyszerűen csak olvas, vagy valami, az egy olyan lukat tömbe, vagy igen, tehát egy olyan hiányt tölt be, ami nagyon-nagyon fontos, mert a hospiszban is lehet, hogy kevés az idő. De ha van önkéntes, akkor ezzel nagyon sokat tud nekünk segíteni, és a betegnek leginkább.
1: Van elég önkéntes, vagy lehetne
0: Nincs.
1: Több?
0: Lehetne több. Nincs, lehetne több, és ez most a betegágy melletti önkéntesekről beszéltünk, de egyébként egy csomó más, nagyon sok más olyan feladat is van a hospisz körül, ami önkéntes munkát igényel. Akár egy kert, akár egy festés, akár egy... Tehát rengeteg.
1: Tehát, hogy azzal más dolgokkal is lehet segíteni.
0: Igen, aki nem a betegek mellett feltétlenül. Voltak olyan önkénteseink a másik intézményben, akik mondták, hogy hát ők még nem érzik magukat erősnek ahhoz, hogy a beteg ágy mellett, de például nagyon szívesen készítik elő a reggelit, vagy vasalnak, és érdekes, hogy ők voltak azok, akik aztán egyre közelebb kerültek a betegekhez, ha már elkészítették, akkor bevitték, ha már bevitték, akkor fölvágták, ha már fölvágták, akkor megetették, és akkor elkezdtek beszélgetni. De hát ez egy
1: folyamat.
0: Ez egy folyamat. Lehet, hogy ez egy folyamat, igen.
1: Egy ilyen területen milyen a férfiak és a nők aránya? Nyilván nem statisztikákra, inkább tendenciákra vagyok kíváncsi.
0: Női túlsúly van 95%-osan. Tehát mind az önkéntesek, mind a nővérek, ápolók, orvosok, egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országos szinten is, de az én két alapvető Budapesten egy jelentős hospice ellátást biztosító munkahelyemen is elvétve akadt férfi kolléga.
1: Pedig hát sokszor azért a betegek ellátásánál a fizikai erőre is szükség lenne. Ha egy pillanatra még visszatérünk hozzád, és ahhoz, hogy néha tényleg ki kell kapcsolni ebből a világból, töltődni, hogy utána az ember újra teljes erővel, erőbedobással tudjon ebben részt venni, neked mi segít, és mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
0: Én nekem állataim vannak, tehát, hogy én a kutyák és a lovak között érzem magam jól, tehát ez már évtizedek óta így van.
1: Terápiás kutyákat is értsünk ezzel?
0: Terápiás kutyákat is. Most már igazából egy vizsgázott terápiás kutyusom van, mert az egyik már kiöregedett, a másikra meg már nem volt energiám igazából terápiás kutyává tenni. De hogy igen, és ez egy olyan hobbi, ami egyébként meg... Nagyon jó, mert átfedi a családot is, tehát ugyanúgy a barátaim, a unokáim, ugyanebben a légkörben kutyáznak, lovaznak, stb. Tehát, hogy ez nekem
1: egy teljes egész.
0: Én szerintem ez nagyon, nagyon sokat segít abban, hogy én ezt csinálom, tudjam csinálni.
1: És hogyha már terápiás állat, akkor ez viszont visszaad a munkádra is, gondolom.
0: Igen,
1: azért
0: igen.
1: Ezeket a terápiás kutyákat sokszor a betegellátásban is be lehet vetni.
0: Be, abszolút be lehet venni. A terápiás kutyák, ugye többfajta terápia van kutya segítségével, itt a hospiszban inkább az úgynevezett állatasszisztált terápiát használjuk, amikor az állat ugye jelenlétével bizonyos fajta képességeket, érzéseket, érzelmeket mozdít meg, szabadít fel, tehát asszisztál ahhoz, hogy a beteg kinyíljon, asszisztál ahhoz, hogy a szorongása oldódjon. Úgy is hívta az egyik betegem, hogy szőrös fájdalomcsillapító a kutyát, tehát ezek nagy élmények, amikor észreveszed, hogy már csak a kutya jelenléte meg a simogatása, mit jelent egy előre haladott daganatos betegnek, akik az élet vége felé közeledik, mert hogy ilyenkor felértékelődnek a szépségek, egy viráglátványa, egy érintés, és abszolút háttérbe szorul az anyagi, az egzisztenciális probléma, a munkahelyi kapcsolatrendszer, tehát hogy ilyenkor ezek a természetes mozdulatok, és hogy ott van egy élőlény, akit büntetlenül lehet simogatni, szeretni, és nem kell vele feltétlenül beszélni, és nem kell vele megoldani a problémákat. Tehát ezek nagyon nagy élmények, amikor a kutya jelenléte.
1: Akkor ott. Jó a pillanatban lenni.
0: Igen, a pillanatban lenni, igen.
1: Arról beszélgettünk, hogy mennyi mindent tudtok adni, viszont nem beszéltünk ennek a rendszernek a működéséről, és arról, hogy ha valaki akár egy kerítésfestéssel, vagy akár egy kertrendezéssel, vagy a beteg mellettüléssel nem tudja támogatni a ti munkátokat, akkor van más lehetősége bekapcsolódni ebbe?
0: Igen, nem beszéltünk arról, hogy a hospice ellátás az a betegek és a hozzátartozóik számára ingyenes. Tehát ez az alapítvány, de egyébként nyilván a kórházi osztályok, egészségügyi intézményekben levő hospice osztályok is ingyenesen nyújtják a hospice ellátást a betegeknek. Egy alapítványnál ez azért kiemelten fontos, mert a Nemzeti Egészségi Biztosítási Alapkezelő, azaz a NEAK, mivel állami feladatot látunk el, természetesen betegellátásban finanszírozást nyújt, de ez a finanszírozás a betegeink száma alapján az összes egész működési költségünknek körülbelül a 20%-a. És a többi 80%-ot ugye az alapítványnak kell előteremteni. Az utóbbi időben állami támogatásokban is részesültünk, viszont a legnagyobb probléma az, hogy a nővéreinknek a fizetése egy az egyben az alapítványnak kell állnia, és amíg a nagyobb intézményekben és a kórházakban bérkompenzációt kapnak erre, az alapítványok nem. Tehát ez egy nagy kihívás, ezért pályázunk, és adományokkal tudjuk fönntartani magunkat, és a civil alapítványoknak ez egy elengedhetetlen és a működésükhöz szükséges forrás, hogy a társadalom gondoljon rájuk, és valamilyen szinten adományozzon a működési fenntartásunkhoz. A lehető legjobb és legtisztább példa az 1%. Tehát az 1%-ból, amit mi kapunk, az körülbelül 2 havi fenntartásunkat fedezi.
1: A nővérek bérét, az eszközöket, gondolom.
0: Az eszközöket, a rezsit, mi egy bérelt, önkormányzattól bérelt épületben vagyunk, nagyon kedvezményes bérleti díjjal, amiért egyébként tényleg nagyon hálásak vagyunk, mert az elmúlt évtizedekben ez nem változott, de az összes többit magunknak kell kitermelni. És az adományok ezekben nagyon-nagyon fontosak.
1: Nehéz ezt az intézményt így fenntartani?
0: Jelenleg most, ebben a pillanatban biztonságban vagyunk, mert van megtakarításunk, de hogyha folyamatosan nem jutunk pályázatokhoz, adományokhoz, támogatásokhoz, akkor azért ez évekig nem tartható. Nagyon nehéz. Tehát folyamatosan adományszerző tevékenységet folytatunk, és benne vagyunk az Etikus Adománygyűjtők Szövetségébe. Tehát tényleg ez egy fontos területe, és nagyon számítunk a társadalmi összefogásra és a cégeknek is a támogatására.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy akár magánszemélyként, akár, és ahogy elmondod, igen, akár cégként is lehet segíteni. Egyébként éves szinten hány embert láttok el?
0: Éves szinten körülbelül 600-700 beteghez jutunk el, hogyha belevesszük, mert nem csak otthonápolásunk van, és fekvőbeteg ellátásunk, hanem fájdalomambulanciánk van, életvégi ellátás munkacsoportunk van, vagy életvégi ellátástervezésben segítünk, pszichoonkológiai ambulanciánk van, tehát egy nagyon széles körű szakmai színvonalon dolgozik az alapítvány, amiről eddig nem is beszéltünk, tehát szerintem nagyon sok beteget látunk el, és ez egy nagyon értékes tevékenység, és minden adományt, amit kapunk, azt az alaptevékenységünkre fordítjuk, tehát a betegellátásra, a szemléletformálásra, az oktatásra, amik az alaptevékenységeink között vannak.
1: Nagyon nehéz lehet így a mindennapokban, és onnan is indultunk, hogy ez egy nagyon nehéz, de szép téma, amiről beszélgetni fogunk. Mennyire tud a mosoly, vagy éppen a humor része lenni egy olyan életnek, ahol folyamatosan szembe kell nézni a halállal?
0: Elválaszthatatlan. Én azt látom, hogy mind a betegek, mind a hozzátartozók, mind aki megfordul ebben a rendszerben, azt emeli ki, hogy egyszerűen nem gondoltam volna, hogy ebben az életszakaszban, ebben a nehéz helyzetben, ebben a munkában ennyi nevetés és ennyi humor szorulhat bele. Valahogy az embernek mivel hogy minden perc értékes, és amíg élünk, a túléléshez ehhez szüksége van. Tehát nevetés és humor nélkül, és ez nagyon megvilágosodik itt, ebben a nehéz helyzetben, hogy igen, ott van, elkerülhetetlen. Nem, anélkül valahogy nem is működik. Ez biztos van, hogy mélyebb pszichológiája van ennek a dolognak, de hozzánk tartozik. És a betegekhez, és a hozzátartozókhoz is, és a itt dolgozókhoz is.
1: Zárásként a hospice egyik legfontosabb üzenete, hogy az utolsó pillanat is az élet része. Ezt valljátok. Mit üzennél azoknak, akik félnek beszélni a halálról? Mert hogy innen indultunk, hogy sokan ezt kerülik, ettől tartanak.
0: Hát én azt üzenném betegek és a hozzátartozók is saját tapasztalataim alapján, hogy minél jobban félünk róla beszélni, annál félelmetesebben magasodik fölénk. Ha hisszük, ha nem, ezt csak akkor tudjuk megérezni, hogyha kipróbáljuk, hogy minél többet próbáljunk beszélni róla.
1: Ezért is fontos az a mosoly, amit előtte említettél, mert hogy ez tényleg egy nagyon nehéz dolog, egy nehéz pillanat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy vállalás, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma beavattál ebbe a világba bennünket. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Dr. Tóth Krisztina belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi! Üdv a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek, tanástalan szülőknek nyári szünetre. A Solymár közelében lévő Paprikás patak völgye ideális túracélpont családi kirándulásokhoz. Nagy előnye, hogy viszonylag kis távolságon belül rengeteg izgalmas látnivalót kínál. Találunk itt csörgedező patakot, vízesést, megmászható dolomit sziklákat, forrást, piknikezésre alkalmas rétet, várromot és kilátópontot. A völgy fő attrakciója a 4-5 méter magas homokkőpadról zubogó víz, amely egyben a Budai hegység legnagyobb vízesése is. Az alsó jegenye völgyben vezető ösvény egészen a Solymári várig vezet, amit nem érdemes kihagyni. A völgyben végig a sárga turista jelzést és kék Mária jelzést kell követni. Pinka szurdok, határmenti titkos gyöngyszem. Az osztrák-magyar határ mentén kanyargó patakvölgy vadregényes, mégis kevesen ismerik. A szurdok kisebb, 5-6 éves gyerekkel is élvezetes kirándulóhely. Nyári melegben a parton jókat lehet játszani, kavicsozni, pancsolni, hallgatni a víz csobogását, vagy figyelni az élővilágot. Egyik különleges látványa a hallépcsős duzzasztógát. A környékbeli turistajelzések alkalmasak körtúra megszervezésére. Bejárva a felső csatári szőlőhegyeket, a Vashegyi Vasfüggöny Múzeumot megtekintve, a szurdokban a zöld jelzés vezet végig.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.
3: What we're saying is not protesting, but giving the answers as some kind of solution.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
0: Trend Night.
1: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
0: Trend Night.
1: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Come and get it. Hey, Yifei. Ah, lapja.
1: 94.2. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére sextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Sestai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

azt az értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk álmot.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pankasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el. Kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a Pankasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játssza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Pankasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skylanddel, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című 7. albumának élő megszólalásai zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

lenni teres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.
3: The prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loopstation segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.